Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb szíve oltalmaz. Az ő keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy irgalmad minden hatóságát dicsérjük mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézusom, bízom benned, Szent Faustina nővér, könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jő Szentlélek Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj Szentlélek, újíts meg és erősíts meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen. Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned,
3: mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned,
3: mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged,
3: mert mindennél szeretetre méltó vagy.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas, szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
6: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által! Áros szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szívet,
3: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által! Áros szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által! Áros szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához irgalomért. Amen.
4: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
4: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
4: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
4: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
4: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
4: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmazz nekünk!
4: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmazz nekünk!
4: Szentlélek Úristen,
3: irgalmazz nekünk!
4: Szent Háromság egy Isten,
3: irgalmazz nekünk!
4: Üdvözl légy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szívének fénye útot mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tűzét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben. Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Kegyelmezz nekünk, Uram!
4: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Hallgass meg minket, Uram!
4: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Irgalmazz nekünk, Uram!
4: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja!
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szereted jegyesedre, o mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy a szeplőtelen szívének, isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, újtsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
3: Amen.
2: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei, hogy édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örökké élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújtsd tökéletes Isten szeretetlen gyarló emberi szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel, szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szent lángot továbbadhassuk minden jó akaratú embertársunknak, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, az oltári szentségben, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Most segíts meg, Mária!
3: Új irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mai gyermekinnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária! Ó, irgalmas szűzanya! Amen.
2: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járközve betegeinkért. Istenünk,
3: te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
2: Szent Mihály Arkangyal,
3: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik

0: testvére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben
0: az Úr Jézus szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Amen.
2: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ebben a műsorban most több hónapon keresztül foglalkoztunk Jézus Krisztus halálával és szenvedésével, és megvallom, hogy eredetileg úgy terveztem, hogy a Nagybőtben lesz ez a téma, de hát még a húsvéti időben is azon túl is ez a téma volt, és őszintén nem bánom, mert ez egy annyira fontos dolog, hogy mindannyian legalább egyszer le kellene ülnünk, és tüzetesen foglalkozni azzal, hogy mit tett Jézus értünk, hogy milyen volt ez, hogy ez mit jelent. Ezt a célt szolgálták az előző hónapok műsorai, és most még a témánál maradok, de úgy döntöttem, bár még nagyon sok mindent lehetne elmondani Jézus szenvedéséről és haláláról, hogy most mégis azért beszéljünk egy kicsit a feltámadásról. És ugyan lesz majd szó egy kicsit úgy az értelemnek is, érvekről, hogy hogyan is van Jézus feltámadásával, de a mai alkalmon, és talán a következő alkalmon is szeretnék arról beszélni, hogy Jézus feltámadásának milyen hatása van a személyes életünkre, mert ez a fontos. Hogyan lesz közöm ehhez a dologhoz? Mert az igazság az, hogy önmagában véve is Jézus feltámadásáról beszélni, abban erő és dicsőség van. Ez egy olyan dolog, tulajdonképpen keresztény hitünknek a legnagyobb örömhíre, hogy Jézus feltámadt, és ennek végtelenül sok köze van ahhoz is, hogy mi is feltámadunk, de nem csak arról szól, hogy valamikor mi majd feltámadunk, hanem arról is szól, hogy hogyan éljük most ezt a pár évtizedet, amit a Földön töltünk ebben az életben. Úgyhogy a mostani téma Jézus feltámadásának reális ereje a mi életünkre nézve. Akik találkoztak már a feltámadt Jézussal, el tudják mondani, hogy életük radikális módon megváltozott. Ezt látjuk az apostolok esetében is, akik addig féltek, most készek meghalni Jézusért. És persze, hogy a Szentlélek erejében kellett a Szentlélek hozzá, de igazából az ok, amiért ők hajlandók meghalni, az, hogy Jézus valóban feltámadt, hogy találkoztak a feltámadottal. És erről eszembe jut egy példa a napjainkból. Egy muszlim országban egy fiatal fiú, egy muszlim fiú megtért, találkozott Jézussal, megismerkedett Jézussal, és elkezdett hinni Jézusban, és felkereste az egyik helyi keresztény pásztort, és elmondta neki, hogy ő most már hisz Jézusban, és szeretne megkeresztelkedni. A pásztor pedig azt mondta neki, hogy hát nézd, fiatal vagy, a családod mind muszlimokból áll, ha te ezt nyilvánosságra hozod, hogy te most már Jézusban hiszel, és megkeresztelkedsz, és a családod megtudja, akkor üldözni fognak, akár meg is ölhetnek, mert ugye az iszlám vallásban van egy ilyen, aki nagyon komolyan veszi, annak az van előírva, hogyha egy családtagod elesik a hittől, azt meg kell gyilkolni. És azt mondta, nézd, hogyha te megkeresztelkedsz, akkor veszélybe kerülsz, ezért hát nem lenne jobb, hogyha kicsit még várnál ezzel, és vagy legalábbis titokban csinálnád, és nem hoznád nyilvánosságra. És ez a fiatal fiú ránézett a pásztorra, és azt mondta, te ugye még nem találkoztál vele, Jézussal. És valóban ez van, hogy sokan vannak, akik meg vannak keresztelkedve, sokan vannak, akik úgy hisznek Jézusban, akár egyházi tisztségben is vannak, de még nem találkoztak személyesen Jézussal. És ez egy nagy probléma, és ez valóban megakadályozza az ilyen embereket, hogy radikális változás álljon be az életükbe. A kereszténység, Jézus feltámadása radikálisan változtott rajtunk. Amit meg akarunk nézni a mai és a következő alkalman, hogy mit tesz velünk az a hír, hogy Jézus feltámad. De akkor, amikor ez valóban találkozik a mi személyiségünkkel, nem csupán információ szintjén,
És két előmegjegyzésem lenne ezzel kapcsolatban, az egyiket nevezhetnénk tűfokának vagy keskeny útnak, de nem abban az értelemben, ahogyan Jézus használja, hogy a gazdagnak nehéz átmenni a tűfokán, hanem hogy van egy nagyon keskeny út, amin kell haladni ezzel az információval kapcsolatban, mert hogy nagyon könnyű egy végletbe esni, ami problémákat szül. Ez az egyik előmegjegyzés, és erről fogunk beszélni rögtön. A második, Jézus feltámadása, és az, amit Jézus feltámadásának a híre tesz velünk, az egy úgynevezett performatív igazság. És ezt is el fogom magyarázni, hogy mit jelent a performatív igazság. Röviden, hogy nem csupán egy leíró dolog, hanem egy olyan dolog, amiben bele lehet, egy olyan igazság, amiben bele lehet növekedni, ami nem készen áll és változtatja meg az életünket, hanem amiben bele lehet növekedni. De térjünk akkor vissza ehhez az első megjegyzéshez, hogy ez egy nagyon keskeny út, amit tesz velünk Jézus feltámadása. A 2 Korintus 5.17-ben azt mondja Szent Pál, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régiek elmúltak, és íme újak keletkeztek. Ezt az igét talán már mindannyian ismerjük, már sokszor hallottuk, de ha belegondolunk, akkor hihetetlen, amit Pál itt mond. Aki Krisztusban van, az új teremtmény. A régiek elmúltak, s íme újak keletkeztek. Vagyis, ha én megtértem, ha én most már Jézussal járok, és ezt komolyan gondolom, nem csupán vallásosságból, nem csupán hagyományból, hanem egy élő, tehát Jézusnak a személye, a kereszténységnek az ideáliai engem megragadtak, átadtam az életemet Jézusnak, mindaz, amit mi megtérésnek nevezünk, ha ez megvan, akkor már egy új teremtmény vagyok. Vagyis nem vagyok az, aki rég voltam. Épp ma énekeltük az imádság házában, hogy soha nem leszek többé az, aki voltam rég. Erre az igazságra, hogy új teremtmény vagyok, vagyis aki most vagyok, annak igazából semmi köze ahhoz, aki a megtérés előtt voltam. Még úgy nézek ki, ugyanaz a nevem, a személyazonosságimban ugyanazok az adatok, ugyanabból a családból származom, és ugyanabban az országban élek, de mégis semmi közem ahhoz, aki volt azelőtt, vagy nem sok közöm van, vagyis csak inkább csak külsőségekben, de a lényeg teljesen más. Erre az igazságra, és hogy ez mit jelent, kétféleképpen lehet szélsőségesen reagálni, ezért mondtam, hogy ez egy keskeny út, mert lehet mondani, hogy ha minden új lett, akkor mit foglalkozzak a múlttal? Mert minden rendben van. Mit foglalkozzak a régi sebeimmel? Mit foglalkozzak azzal, hogy esetleg a megtérésem előttről függőségeket hoztam át, bűnöket szoktam meg, amik újból és újból megtörténnek? Mert már új ember vagyok, és ez az igazság. A másik, már megint szélsőség, amikor valaki azt mondja, hogy elmúlt a régi? Még mindig ott vannak a problémáim, a házastársam még mindig idegesít, a gyermekeim még mindig problémákat okoznak, a szüleim, a tanáraim, a munkahelyen még mindig ott vannak a nehézségek, a fizetésem még mindig nem megfelelő. Hogy mondhatom azt, hogy teljesen új vagyok? Ott vannak a gyengeségeim is. Még mindig a forgalomban felcsattanok. Itt van ez a két szemlélet. Az egyik, hogy teljesen új vagyok, ezért minek foglalkozni a régi dolgokkal? Másik, hogy lehet mondani, hogy teljesen új vagyok, mert nem azt látom, hogy megváltozott minden. És ennek megfelelően két csoport van. Vannak az úgynevezett csak hinnet kell emberek, ez a szabad keresztények, az újabb egyházak hajlamosabbak erre, de a karizmatikusok a katolikus egyházban gyakran, nem mindenki, előfordul, hogy így gondolkoznak. Ha valaki azt mondja, hogy én vágyom Jézusra, szentebb akarok lenni, ami egy normális vágy az emberben, akkor erre jön a válasz az ilyen emberek részéről, hát de te már szent vagy, te egy új teremtmény vagy, meg vagy szentelve. Te szent vagy. Mit akarsz szentebb lenni? Jaj, az a problémát, hogy te nem hiszed ezt el, és csak hinned kell, és
akkor már is az életednek változik. És ennek aztán mindenféle a legextrémebb következményei is lehetnek, hogy hát ha még anyagi problémáid vannak, akkor azt jelenti, hogy nem tértél meg igazán. Mert ha megtértél volna igazán, akkor minden megváltozott, és minden helyre rakodott. Valaki azt mondja, hogy most szeretnék böjtölni néhány napig, és akkor azt mondja, böjtölni? Hát ez egy vallásos dolog, törvényeskedő dolog. Már meg vagy váltva, minek böjtölni? Vagy valaki azt mondja, van egy betegségem, gyógyulásért szeretnék imádkozni. Hát hogy akarsz te gyógyulásért imádkozni? Az orvos már benned él. Megtértél, vagy nem tértél meg? Ha megtértél, akkor Jézus ott él benned. Jézusban már meg vagy gyógyítva, és akkor vannak a szentírási igék, amiket előhoznak. Például Izaiás 53, ő a mi betegségeinket hordozta. Jézus már elhozta a mi betegségeinket, tehát te nem lehetsz beteg. Ha beteg vagy, akkor vagy nem vagy megtérve, vagy nem hitted még el. És akkor vagy térjél meg, vagy pedig hidd el végre, hogy Jézus meggyógyított, és az a betegség már nem létezik. Csupán úgy tűnik, vagy csupán a megnyilvánulásai vannak, de neked hinned kell, és így történnek ilyen dolgok, hogy ha jól emlékszem, úgy hallottam, nem tudom, hogy mennyire igaz ez az információ, hogy a 80-as években, amikor a karizmatikus mozgalom betört itt Erdélybe is, és ugye a kezdeti lelkesedésben, talán a gyulafehérvári teológián is előfordult, hogy ott imádkoztak egy cukorbeteg kispapért, és azt mondták, hát kész, imádkoztunk, érted, Jézus itt van, nem kell az inzulint többet beadnod magadnak, és hát elég nagy problémák keletkeztek ebből. Nyilván a kezdeti lelkesedés és túlzások alapján. Tehát a lényege, az üzenete ennek, Jézus már benned van, csak hinned kell. Ezekben a gondolatokban van igaz is, mert sok mindent el kell hinnem, és a Szentírásban vannak olyan igazságok, amiket el kell hinnem, és amíg nem hiszem el, addig nem történnek áttörések az életemben. És valóban a gyógyulással kapcsolatban Jézus gyakran kéri azoktól, akiket meg akar gyógyítani, hogy higgyenek, és hogyha nem hisznek, hogy látjuk például a Názáretben, Jézus nem túl sok csodát tud tenni ott, pont a hitetlenség miatt. Tehát ebben van némi igazság, és egyre jobban arról győződök meg az utóbbi időben, hogy a legveszélyesebb gondolatok, vagy igen, ideák, azok, amikben van némi igazság is, vagy félig meddig igazak. Mert sokkal könnyebb leleplezni egy merő hazugságot, mint egy fél igazságot. Úgyhogy ezt csak úgy nevessük el, ezt a szemléletet, hogy hinnünk kell, azt, amit a Szentírás leír, azt el kell hinnünk, illetve, hogy a megtérésünk komoly kell legyen. De amint mondtam, ez egy keskeny út, könnyű egy túlzásba esni. Mert egy nagyon keskeny út van a hitetlenség, és a között, amikor egy kicsit, hogy mondjam, együgyű vagy Istenben. Mert ha valaki rákos, az részéről hitetlenség vagy igazság, ha azt mondja, hogy hát sajnos rákom van. Vagy másképp fogalmazva, nagy hitének a jele az, ha azt mondja, meg vagyok gyógyulva, vagy pedig a realitástól való távolság jele. De aki rákos, akinek megnyilvánul a rák, és ott van a daganat, az orvosok is kimondták a diagnózist. Az a hit jele azt mondani, hogy én meg vagyok gyógyulva, vagy pedig irreálisan gondolkozik, hogy tagadja a realitást. Az a helyzet, hogy az igazság olyan, igazságról azt lehet mondani, hogy illatozik. Rá lehet érezni. Érezzük, hogy van ebben valami, amikor kijelentett, hogy Jézus Krisztus nevében meg vagyok gyógyulva. De ugyanakkor meg kell tanulnunk, hogyan működik ez a hit dolog. Én már nagyon sokszor, és beleestem én is ezekbe a túlzásokba, mindkét oldalról, már sokszor imádkoztam gyógyulásért, és azt kell mondanom, hogy igen, nagyon-nagyon fontos elhinni, hogy Jézus gyógyít. És igénybe venni azt a gyógyulást, amit Jézus a kereszten megszerzett, mert az igaz, az az ige, hogy ő elhordozta a kereszten, elhordozta a mi betegségeinket, és feltámadásával új életet hozott nekünk. Ugyanakkor minden további nélkül nem lehet azt mondani, és minden esetben, amikor imádkozom, akkor ha eléggé hiszem, akkor megtörténik a gyógyulás.
sajnos, tehát nagyon, nagyon jó lenne. Mi az imádság házában naponta imádkozunk néhány testvérért, aki rászorul a gyógyulásra. Évek óta, van, akiért már több mint két éve imádkozunk, minden egyes nap, és még nem történt meg a gyógyulás, még nem látjuk, nem tudnám azt állítani, hogy a hitével van baj, valami akadályozza a gyógyulást. Nekünk viszont az a dolgunk, hogy higgyük, hogy Jézus gyógyít, és addig, amíg vagy gyógyulás történik, vagy pedig valamilyen módon Isten jelzi nekünk, hogy ezért többet ne imádkozzunk, addig fogunk imádkozni az illető személyért. Volt viszont más, hogy imádkoztunk valakiért egyszer, és meggyógyult, és volt olyan, hogy imádkoztunk egy ideig, és meggyógyult. Ilyen élményeink is voltak, mert Jézus, a feltámadt Jézusban valóban erő van. És ő valóban egy gyógyító Isten, és valóban elhordozta a mi betegségeinket. De én óvatos lennék azzal kapcsolatban, hogy csak kijelentem, és már is megtörtént. Persze mindig elmondom, hogy fontos, hogy elhidd, hogy Jézusban gyógyulás van. De az a helyzet, hogy mi nem látunk bele Isten kártyáiba, és nem tudjuk, hogy mi a jobb, mi az, amit ő, az ő tervében most mi szerepel. És éppen ezért hittel kell imádkoznom, és bizalommal iránta, ha mégsem történne meg az, amit kérek, ugye azt imádkozzuk a mi atyánkban, legyen meg a te akaratod, ami azt jelenti, hogy az, ebbe benne van, hogy lehet, hogy nem úgy, ahogy mi képzeltük el. Tehát vigyáznunk kell ezzel a keskeny úttal, a hitetlenség, ne legyünk hitetlenek, de együgyűek se legyünk. Nagyon egyszerű lenne, és nagyon, hogy mondjam, ilyen gyerekes, hogy persze csak hinned kell, és ennyi. A másik túlzás, amiről beszéltem, hogy vannak emberek, akik amikor hallják, hogy új teremtmény vagyok Jézusban, és a feltámadt bennem él, erre azt mondják, hogy hát én ebből édeskeveset látok. Miről beszélsz? És az ilyen emberekre érvényes egy sztori, az úgynevezett kis elefántos sztori. A kis elefántot egy földbe vert bothoz kötötték. Az elefánt nem volt elég erős, hogy kirántsa a botot a földből. Megpróbálta, naponta próbálkozott, megpróbálta százszor, aztán feladta. És megszokta, hogy ő oda van kötve ahhoz a bothoz, és ő nem tud egy bizonyos távolságon túl eltávolodni onnan. Aztán az elefánt az évek során felnőtt, és már lett volna ereje kirántani a botot, és elmenni, de úgy megszokta azt az élménye a száz próbálkozás alapján, hogy ő nem szabad, hogy akkor se próbált meg kiszabadulni, amikor már felnőtt is lett volna ereje. Mert az igazság az, hogy amint mondtam, vannak úgynevezett deszkriptív valóságok, leíró valóságok, ami tény, és vannak performatív igazságok, amik olyan mértékben, amennyire elhisszük, és amennyire hagyjuk, hogy áthassanak minket, olyan mértékben lesznek hatással az életünkben. Példát mondok, deszkriptív igazság az, hogy most rajtam egy kék póló van. Ez egy leíró valóság. Ez a póló kék, akkor is, ha Jézus nevében ellene mondanik. Ezzel szemben a performatív, performare latinul azt jelenti, megváltoztatni. Vannak olyan igazságok, amelyek abban a mértékben nyilvánulnak meg, amennyire elhiszem őket. Mondhatom-e a tájnak 100 000-szer, mondhatom a pólomnak, hogy nem kék vagy, hanem sárga. A pólom úgy is kék marad. De ha azt mondom, Jézusban egy új teremtmény vagy, az nem csupán helyzetleírás. Ez helyzetleírás is némileg, de nagyobb mértékben ez a kijelentés létrehoz valamit. És minél többször hallom, és minél jobban befogadom, annál jobban létrehoz valamit az én életemben. Mert ha te egy kis elefánt vagy, aki egész életében azt hiszi, hogy nem tudja kirántani a botot a földből, nem fog megváltozni semmi. Ha te annyira megszoktad a megtérésed előtti életedet, például az, hogy te nem tudsz szabadulni bizonyos bűnökből, akkor most, ha megtértél, és ez a részed nem tért meg, és nem került be az igazság, amit el kellene előbb hinned, akkor nem is fog ez a része az életednek megváltozni. És meg fogunk nézni most
néhány olyan igazságot, már nincs időnk az összesre, de elkezdjük. Igazából 6 olyan igazságot van itt előkészítve, amelyeket ha ilyen performatív módon fogunk fel, képességük van arra, hogy megváltoztassanak, hogy egy megkötözött elefántból szabad elefánt legyél. Mert amikor a kis elefánt megnő, neki van egy problémája, hogy gondolatban ő még mindig egy kis elefánt, tehát ő még mindig azt hiszi magáról, hogy az a kis elefánt. Vagy másképp fogalmazva, neki egy kis elefánt identitása van. Ő hiába, hogy valóban, a valóságban, deszkriptív módon már egy nagy, erős elefánt, ő gondolatban, az ő identitása, amit hisz magáról, az az, hogy ő egy kis elefánt. Ezért úgy is él, mint egy kis elefánt. És ez nálunk is így van. Az, ami az identitásunkba került, ami a meggyőződésünk szerint, amilyenek vagyunk mi, az határozza meg sokkal jobban az életünket, mint az, ami a valóság. A világon minden ember az identitása alapján él. Ha te identitásod a szégyen és az alacsony rendűségé, akkor életedet ezek fogják meghatározni bármilyen körülmények között. Egyre gyakrabban találkozom ezzel, vagy figyelek fel erre, hogy az emberek mennyire nem tudnak megváltozni. Addig, amíg nem jönnek rá, hogy az, amiben élnek, az nem helyes. Az nem úgy van. Mikor valaki állandóan késik, és azt mondja magáról, hogy ilyen vagyok én, ez nem igaz. Mikor valaki állandóan elköveti ugyanazt a bűnt, azt mondja, hogy én ebből nem tudok kimászni, ez nem igaz. Mikor valakinek nincs önértékelése, mondhatunk bármit neki, úgy is talál, körülvehetjük, és ő lehet a legfontosabb, és foglalkozhatunk vele állandóan, előbb-utóbb úgy is fog találni 10-100 szeretet megnyilvánulás után egy olyan helyzetet, amit vagy félreért, vagy valóban nem voltunk a legtökéletesebben, nem álltunk hozzá, és ami neki az egész, minden mást, azt a 100 helyzetet, ahol szeretetet kapott, eltörli, és eltörpül az egy élmény mellett, ami az identitására épül rá, hogy ő értéktelen, hogy ő senkinek nem fontos. Ha abból élsz, hogy én már csak ilyen vagyok, egy bűnös ember, aki gyengeségeivel harcol, egy alkoholista családból származó, elvált szülők gyereke, vagy bármi más, a te identitásod lesz a forrása annak, amit megélsz. Például, ha csak a bűnökre tekintünk, a bűnös élet alapvető oka nem az, hogy élvezzük a bűnt, hanem hogy nem tudjuk, hogy kik vagyunk. Hogy azt gondoljuk, hogy ennek rabja vagyunk, és nem tudunk ebből kiszabadulni. De a feltámadás óta, Jézus feltámadása óta, a rendelkezésünkre áll egy új identitás. Ezt ismerned kell, ezt az új identitást. Túl keveset foglalkozunk ezzel, túl kevés prédikáció hangzik el arról, hogy mit jelent számunkra konkrétan Jézus feltámadt. Húsvétkor meghirdetik a templomokban, Jézus feltámadt, és ez nagyon helyes és fontos, és túl kevés szó esik arról, hogy és ez hogy alakítja át a mi életünket konkrétan. Most az jut eszembe, hogy itt Marosvásárhelyen éppen húsvétkor viszont egy gyönyörű prédikációt hallottunk, és pont erről szólt. Hát nagyon hálás vagyok az itteni papjainkért, hogy ilyen prédikációk hangzanak el. De sajnos még túl kevés ez, amit átélünk így az egyházban. Túl keveset beszélünk arról, hogy új identitásunk van. Teljesen már megváltozott minden, amióta Jézus feltámadt. Ezt az identitást ismerned kell, és ebből kell élned, ezért el kell hinned. Nem úgy van, hogy először lássam, és utána majd el is hiszem, hanem először hiszem, és utána fogom látni. Mert különben a legjobb identitás sem használ neked semmit. Az elefánt is erős, de nem ér vele semmit, ha nem hiszed el magadról, hogy új lehetőségek előtt állsz. Mit mond az írás? Mit mond a Szentírás? Testvérek, nem győzöm eléggé kimondani, hogy eléggé kihangsúlyozni, mennyire fontos, hogy éljünk a Szentírásból, hogy naponta olvassuk, hogy olvassuk el azt a Szentírást. Ezen dolgozom évek óta, hogy próbálom a testvéreknek a Szentírást közelhozni.
Itt az Imádság házában elkezdtünk bibliatanulmányozást tartani, ilyen 6 alkalmas

és egy csomó minden mást, nem élhetünk abból keresztényekként. Jézus feltámadása nem abba az irányba visz minket, hogy a világból merítsük az identitásunkat. Jézus ezért mondja, hogy nem ebből a világból vagyunk. De ehhez szükséges, hogy megismerjük az igét. És nagyon sok olyan ige van, kedves testvérek, ez úgy feladatként is a következő két hétre, hogy keresd meg azokat az igéket. Ha nem tudod, hol keresed, akkor kezd a Szent Pál leveleit olvasni. Bele fogsz botlani többször, ahol az van leírva, hogy kik vagyunk mi Jézus Krisztusban. Hogy most már ezek vagyunk, vagy én most már ez vagyok. És ezeket az igéket érdemes akár kijegyzetelni is, és megvallani. Mert ezek azok a performatív igazságok, amik nem startból érthetők, vagy nem startból tapasztalhatók, de Jézus, a feltámadt Jézus Krisztus erejében viszont valóságá válnak bennem. És sajnos, hogy a mai adás időnk ugye a vége felé van, és ezért szerettem volna már ma néhány ilyen igét hozni, de talán még jobb így, mert aki úgy hallgatja ezt a műsort, hogy szívesen foglalkozna is azzal, amit itt hall, szeretné, hogy élet legyen, nem csupán egy esetleg jó tanítást hallgasson, vagy olyasmi, valami érdekeset halljon, hanem akar ezzel valamit kezdeni, akkor feladatként keresd ki az igében néhány ilyen performatív igazságot, ami leírja, hogy kik vagyunk mi Jézus Krisztusban. Amint mondtam, ha nem tudod, hol kezdjed, kezd el olvasni a korintusi leveleket, a római levelet, az efezusi levél, talán abban van a legtöbb ilyen. Írd ki magadnak néhányat, és kezd el elhinni, megvallani, és annak megfelelően élni, annak a fényében élni. És következő alkalommal akkor folytatjuk azzal, hogy 6 ilyen igazságot én is behozok, hogy mit tesz Jézus feltámadása velünk. Dicsértessük a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatója, az ezen a szép szerda estén. Imára hívjuk a hallgatókat, a következő közel egy órában szentségimádást közvetítünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomból, a tehetik tartsanak velünk, ma este is imádkozzunk együtt.

Szerető atyánk, szent színed elé járulok, a szerető Istenem színe elé, a világ alkotója elé, hogy hálát adjak ennek a valóságnak, ennek a világnak alkotásáért, amelynek részese vagyok én is nap mint nap. Atyánk Istenünk, te alkottad az eget és a földet, és benne mindent. A te szeretetednek minden jósága, formája, ereje benne van a te alkotásodban, amelyet felkínálsz nap mint nap nekem, gyermekednek, azért, hogy a te gyermeked lehessek. Köszönöm Istenem, hogy nem eltaszítasz engemet, hanem részesítesz a te alkotásodnak minden kegyelméből, akár a mai napon is, Istenem, hiszen ennek részese vagyok. Ebben születtem, ebben élek, és ebben akarok meghalni, a te atyai szeretetedben, Istenem. Neked tetsző módon, igazi, szelid és alázatos gyermekként, aki mindenben az atya akaratát teljesíti. Köszönöm, hogy ebben segítesz. Köszönöm, hogy megmutattad, hogy milyen hatalmas és szerető Isten vagy. Szeretetedet kinyilvánítottad a világnak egy szülött szent fiad által. És köszönöm, hogy én is ezt megismerhettem. Te vagy a szeretet, aki átölelsz minden nap. Reggel, délben és este, éjjel és nappal te kelted fel a napodat. Minden nap a te fényedben kelhetek, és a te napnyugtádban pihenhetek nyugovóra, mert hiszem és hallom, hogy te vagy a szeretet, aki átölelsz minden nap, aki gondomat viseled, aki vigyázol ránk, aki éltetsz és megáldasz, hogy a teremtett világnak áldott gyermeke legyek. Amen.

Igen, drága Jézus, szükségünk van rád. Dicsérlek és dicsőítelek, drága mennyei atyám. Hálás szívemet hoztam eléd, teremtő atyánk, hisz te hívtál életre, te formáltál anyánk méhében, elküldted szent fiadat, hogy életünk legyen, és az bőségben legyen. Árasztod ránk a szent lelket, szüntelenül atyám, csak mi gyarló emberek, nem figyelünk rád, elfordulunk tőled, és nem te vagy a fontos. Szívembe hozom, atyám, azokat, akikért imádkozni tartozom, azokat, atyám, akik ismeretlenül is rágalmaznak téged, bocsáss meg nekük, mert nem tudják, mit cselekszenek. Küldj, kérlek, a te szőlősödből munkásokat eléjük, melléjük, nyisd meg a szívüket, hogy megtapasztalják a te végtelen szeretetedet. Hálás vagyok, atyám, ezért az ima közösségért, minden emberért, akit az utamba vezet, minden jóért és minden kegyelemért, amivel elárasztasz, de minden szenvedésért és fájdalomért is. Mert tudom, atyám, most már tudom, hogy mindent a javunkra fordítasz. Hálát adok neked, atyám, életem minden pillanatáért. Áldj meg, kérlek, minket, hisz te a saját képmásodra teremtetted az embert, és minden embert a te hasonlatosságodra, kivétel nélkül. Vezess minket hozzád, áldj meg, hogy minden ember megtapasztalja ott az isteni szeretetedet, és ne szűnjünk meg soha hálásak lenni és dicsérni téged. Amen.

Köszöntelek, Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm, Jézusom, hogy a te szent véredet feláldoztad mindannyiunkért, bűnösökért, azért, hogy nekünk életünk legyen, hogy szabadok legyünk a gonosz fogságából. Köszönöm, Jézusom, hogy ezt a szabadságot végtelen szeretetből adtad meg nekünk. Nem azért, mert megérdemeltük, hanem a mennyei atyának a végtelen szeretete és irgalma kiárat mindjárunkra, hogy elnevesszünk. De köszönjünk, Urunk Istenünk, a mi szabadságunkat. Köszönjük a szabad akaratot, amit adtál nekünk, hogy nem rabként és rabszolgaként élünk és élhetünk, hanem szabadon választhatunk és dönthetünk. De bocsásd meg nekünk azt a sok elhamarkodott és rossz döntést, amit nem a te szent lelked vezetésében tettünk, hanem önerőből, a mi makacságunkból és nagyfejűségünkből, meggondolatlanságunkból és nem hitből, és nem szeretetből, oly nagyon sokszor. És mégis megmutatod a te végtelen szereteted és irgalmadat, mennyei atyám, mindezek ellenére is, hogy nem hagysz minket elveszni. De bocsásd meg nekünk, hogy a mi tévedéseink és bűneink következtében, amikor szenvedünk, amikor mindenféle nehézségbe ütközünk, amikor a szeretetlenség és az önzés háborúkat szít ezen a földön, és meg annyi szenvedést, akkor bocsáss meg azoknak, akik téged hibáztatnak mindezen nehézségekért, szenvedésekért. Bocsáss meg azoknak az embereknek, akik a félre sikerült életüket, a boldogtalanságukat neked tulajdonítják, atyám. Légy irgalmas hozzájuk, mert te irgalmas és szerető Isten vagy, aki nem büntetsz minket, mert nem az érdemeink szerint jutalmazol minket, hanem azért, mert nagyon szeretsz. De bocsáss meg nekünk, hogyha ezt nem ismerjük fel oly sokszor, és neheztelés, és aggodalom, és félelem van a szívünkben, nem rád figyelünk, nem kérjük a szent lelket, nem is imádkozunk eleget, nem tiszta szívből fordulunk hozzád. És amikor gondunk van, akkor azt mondjuk, akik mondják, hogy hát az Isten megbüntetett. Jöjj segítségükre mindezen testvéremnek, hogy felismerjék tévedéseiket. Jöjj segítségükre, hogy megismerjenek téged, hogy megismerjék a szent lelket, annak éltető erejét, hogy be tudjanak töltekezni vele, hogy ezáltal megismerjék az igazságot, téged az egy és igaz élő Istent, és ezáltal szabaddá váljanak a béklyóiktól, a gonosz fogságától. És köszönöm, Uram, hogy mindezt megadod mindnyájunknak, akik ezt hittel kérjük, és tiszta szívvel vágyunk rá. Amen.

hálás szívvel térdelek most szent színed előtt, Jézus Krisztusom, és megköszönöm az életemet. Köszönöm, Uram, hogy felvállaltad, értem is, hogy megváltottál, felvállaltad azt a szenvedést, amelyet a keresztúton elhordoztál, hogy a bűneimtől szabaddá váljak. Uram Jézus, sokáig nem értettem meg, hogy mi is az a megváltás, de te, Uram, megmutattad nekem, hogy felvitted a keresztre az én bűneimet, hogy te elszenvedted helyettem azt a sok szenvedést. És Uram, azt is engedted, hogy megtapasztaljam, hogy milyen, hogyha a gonoszság rabságában kerültem, hogy mennyi szenvedésen kellett átmennem. És amikor felismertelek, megismertelek téged, és te meghívtál, hogy még jobban megismerjelek, akkor megszabadítottál engem, és arra biztattál, hogy szakadjak el minden bűntől, a bűnös életemtől, és azóta békesség van a szívemben. Köszönöm, Uram, hogy eljöttél és megváltottál, és most szent színed elé hozom mindazokat, akik még nem ismernek téged, akik még nem tapasztalták meg a te megváltói szeretetedet, hogy érints meg a szent lelked által a szíveket, az elméket, hogy hozzád forduljanak, Uram, hogy ne a rabság láncai között a szenvedésben éljék napjaikat, hanem a te örömödbe, szeretetedbe és békédbe. Ó, Uram, mély hála van az én szívembe, és köszönöm neked, hogy hordozhatlak. Köszönöm, hogy minden nap a szent misében ezt a hatalmas nagy áldozatot, amit hoztál, értem, felismerhetem és megköszönhetem. Áldott légy Jézus Krisztus mindannyiunk életében, most és mindörökké. Amen. Amen.

Igen, Jézusom, hálatát szívvel borulok előttbe, és megköszönöm elsősorban a te szent jelenlétedet az én életemben. Megköszönöm azt, hogy itt vagy a legméltóságosabb oltári szentségben, és hála tölti be az én szívemet azért, hogy meghallhattam a te hangodat. Valóban így van, hogy én nem is kiáltottam, de meghallottam, Uram, a te szent hangodat, amikor megszólítottál, a nevemen szólítottál, és elvezettél ide hozzád, hogy mélyen megtapasztaljam a te jelenlétednek erejét és mélységét, hogy megtapasztaljam a megváltás kegyelmét, hogy mekkora áldozatot hoztál. Értem, értünk emberekért, a bűnösökért, hiszen te a bűnösökért jöttél, hiszen te mondottad, Jézusom, hogy a betegeknek van szüksége orvosra. Igen, Uram, beteg volt a lelkem, és azért jöttem hozzád, hogy meggyógyítsad elsősorban a lelkemet, hogy azáltal meggyógyuljon a testem is. És olyan nagy hála van a szívemben, Jézusom, azért a megváltás kegyelmét, és azért, hogy a te drága szent véredet kiontottad értünk, értem, bűnösökért, meghaltál a kereszten, te feltámadtál, élő valóság vagy az életemben, és az életünkben, hiszen annyi ajándékot adtál, annyi mindent megmutattál az életemben, hogy mi az, ami nem volt jó, mi az, ami a bűn volt az életemben, és átadhattam neked, és te szabaddá tettél, megnyilvánultál az életemben. Uram Jézusom, most hozom elődbe mindazon gyermekeidet, akik megkötözöttségben, fogságban vannak, rabságban. Látod, olyan, Uram, olyanok is vannak, akik nem is akarják elfogadni a te segítségedet, mert annyira meg vannak kötözve az alkohol fogságában. Kérve kérlek, Jézusom, küldd el a te szent lelkedet nekik is számukra, hogy ők is a lélek erejéből, a szent lélek jelenlétéből teljesen szabaddá tudjanak válni, hogy elfogadják a segítséget, a tőled való segítséget, Jézusom, és minket rendelj arra, hogy tudjunk embertársainknak segítségükre lenni, tudjunk téged odavinni, ahol bajok vannak, ahol szükség van rád, Jézusom, mert látod ezt a világot, látod, Jézusom, hogy mennyire megkötözettségben, mennyi bűn van az életükben, és nem tudják a megváltás kegyelmét elfogadni, mert teljesen, de teljesen elszakadtak tőled, és nem is akarnak hallani rólad. Ezért kérlek, Szentlélek Úristen, hogy szálljál a járdát őket most a mi szerető szívünkön keresztül, kit-kit szüksége szerint, akiket csak a szívünkben tudtunk idehozni. Vannak olyanok is, akik most hallgatnak a rádión keresztül, és azoknak is a hozzátartozóit szabadítsd meg a szent lelked által, hogy teljesen szabaduk legyenek, hogy neved megdicsőjön most és mindörökké. Amen. Amen.

Áldalak Jézus Krisztus az élő jelenlétedért. Hálát adok, Uram, hogy bejárásunk van a te színed elé, az élő jelenlétedben, és ez egy igazi találkozás veled. Köszönöm, Uram, az Isten gyermeké szabadságomat. Köszönöm, Uram, hogy ebben a szabadságban minden benne van. A tőled kapott öröm, a szeretet, amit felszítasz a szívemben, ha hagyom. A tőled kapott nyugalom és béke, és Isten gyermeki hatalom is. Köszönöm, Uram, hogy semmi egyébre nincs szükségem. És köszönöm, Uram, hogy ez megerősít abban, hogy ne befolyásoljon senkinek a véleménye, sem a viszonyulása, sem az épp adott élethelyzet vagy körülményeim. De te tudod, Uram, hogy ezt a szabadságot olyan sokszor apró pénzre váltom, és legtöbbször a magam igazáért adom oda, és az magam igazának a felerősítése hozza maga utána az ítélkezést és a neheztelést is. És akkor ma oda is van az Isten gyermeki szabadság. De én most azt köszönöm meg, hogy mindig úgy jöhetek, úgy jöhetünk hozzád, ahogy vagyunk. És te soha nem küldesz el. És a te élő jelenlétedben átlényegül minden. És mindig tükröt tartasz. És mindig megmutatod, hogy mennyi hiába valóságra fecsérelem el a te kegyelmedet. És az Isten gyermeki szabadságomat. Köszönöm, Uram, hogy itt vagy, hogy itt vagyok, hogy megerősítesz a te élő jelenlétedben, és a vágyat is felszítod, hogy vágyjak utánad, és csak utánad, hogy eljöjjön a te országod közöttünk, és meg tudjuk kívántatni másokkal is a tőled kapott szabadságnak az örömét, a szeretetét, békéjét és kiteljesedését. Hála, áldás és dicsőség neked, most és mindörökké. Amen.

mi nagy vagy te, Uram, mi nagy vagy te, a szívem áld, és valóban hála tölti be, hogy színed előtt térdelhetek. És megköszönhetem neked, Uram, hogy végtelen a te hatalmas szereteted irántunk. Megköszönöm neked, Uram, hogy mennybe meneteled után nem hagytál magunkra, hanem elküldted nekünk a vigasztalót. Elküldted nekünk az igazság lelkét, hogy ne tudatlanságba kelljen éljünk, hanem megismerhessünk által a tégedet. Köszönöm neked, Uram, hogy megadtad nekünk azt a kegyelmet, hogy különbséget tehetünk jó és rossz között, és megadtad azt a szabadságot, hogy választhatunk jól. Áldott vagy, Uram, áldott vagy az első és az összes többi pünkösdért, hiszen tudjuk, Uram, hogy valahányszor kérjük, te készségesen örömmel árasztod ránk a te szent lelkedet, és annak minden kegyelmi ajándékát. Köszönjük, Uram, hogy akár naponta többször is pünkös lehet a mi életünkben, mert ilyen szerető Isten vagy te. Köszönjük neked, Uram, azt is, hogy a te szent lelked sugallatára közösségé formáltál bennünket, hogy belőled, általad élünk. És a nevünk is az, hogy élet a lélekben, hiszen valóban lélek nélkül hogy lehetne élni, Uram? Csak veled, csak benned, csak általad. Köszönjük, Uram, hogy minden nap megvilágosítasz bennünket, hogy mutatod a jó irányt, hogy a te szereteted tüze lobbantja lángra a mi szíveinket, és táplálja bennünk a vágyat, hogy akarjunk mindig a te közelségedben, a te jelenlétedben lenni. Áldott vagy, Úr Jézus Krisztus. Áldott vagy, hogy nem vonod meg tőlünk a szent lelket, az a gyógyító kegyelmét. Áldott vagy, Uram, hogy itt és most még teljesebben kiárasztod ránk lelkedet, hogy segítesz nekünk megújulni, levetni a régi embert és magunkra ölteni az újat. És mindezt csak a te lelked kegyelmében, erejében és hatalmában. Ezért légy áldott, dicsőítve és magasztalva, mindörökkön örökké. Amen. Amen.

Igen, Urunk Jézusunk, a Te neved áldott és szent. Hálát adunk neked egy szív, egy lélekkel, minden jelenlevővel és minden hallgatóval. Az egyházunkért, egyházközösségeinkért, ima csoportunkért. Hálát adunk, hogy a Te szent lelked által formáltad, és tartod meg, és tartottad meg a mai napig. Hálát adunk, Urunk, a Te szent lelked ajándékaidért, amellyel minket egyénenként és közösségünket elárasztod és elárasztottad. Köszönjük a hitet, a békét, a szeretetet, a bölcsességet, mindaz, Uram, amivel napról napra elárasztasz és segítesz, hogy a Te szent lelked ajándékaid által még közelebb kerülhessünk hozzád, és veled és benned egységben tudjunk élni. Köszönjük neked ezt az ajándékot, és azt, Urunk, hogy előtt bejöhetünk és jöhettünk ezen a mai estén is. Amen. Amen.

Hálát adok, Uram Jézus, hogy itt lehetek szent színed előtt, és köszönetet mondok a te szent lelkedért, amellyel nap mint nap betöltesz és vezetsz. Köszönöm, Uram, hogy új emberé formáltál engemet a te szent lelked által, és általad béke van az én szívemben, általad másképp nézek embertársaimra, a körülöttem levő dolgokra, minden emberre. Hálát adok, Uram, hogy teljesen átadhatom magamot, hogy a te lelked vezessen. Köszönöm, Uram, hogy ezt te bőséggel adod nekem, mert erre vágyik az én szívem. Add, hogy minél többen megkívánják, hogy be tud tölteni, hogy valóban örömteli és boldog életünk legyen te benned és te általad.

0: kenyeret adtál nekik a mennybe.
1: Minden kenyörűséggel teljesen.
0: Könyörögjünk, Úr Jézus, ki ebben a szentségben kint szenvedésednek emlékét adtad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkodj,

Kedves hallgatóink, lassan búcsút veszünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomtól, ahonnan az elmúlt egy órában a gyönyörű szentségimádást közvetítettük. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha tetik, válasszák társukul a nap hátralévő részére is a Mária Rádiót. Viszont hallásra, a mikrofonnál Majoros Attilát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: meg szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelyek hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
1: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
2: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
0: A Jóisten fizesse vissza százszorosan eddigi adományaikat.
1: És azokat is,

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében.

Teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden, ami helyenket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Az asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Az

0: az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imád.

Mert teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindenkor kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokoltól.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban be.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Asszony.

0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászolgálnak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden, ami kegyünket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg.

0: szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott

0: templomba megtaláltál.
1: Asszonyozus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyozus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy már!

0: találtál.
1: Asszonyunk, Istenemnek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te.

0: Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek.

0: Szűzanyánk, imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztusi életeire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Rózsafűzét király.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa a tiszteletére adott hangversenyen. A szépség segít az ég felé emelni a tekintetünket. Magyar cserkészek az USA-ban, élő hagyomány. Tóth Tamás atya beszámol a Fillmore-i Cserkész Központban tett látogatásáról, amelyet a külföldi Magyar Cserkész Szövetség meghívására a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálatának koordinálásával tett New York államban. XIV. Leó pápa tiszteletére adott hangversenyen. A szépség segít az ég felé emelni a tekintetünket. Szombaton este Castel Gandolfóban az Albánói Egyház megye koncerttel kedveskedett a pápának, aki nyári pihenését tölti. A Szent Atya meghatottan mondott köszönetet az előadóknak és az Egyház megyének a koncert ajándékáért, amelyen a szépség közelebb vitt Istenhez. Olyan világban élünk, ahonnan hiányzik a szépség. Sok gond van, háborúk, konfliktusok, gyűlölet, erőszak, nincs munka és sok más dolog. Az, hogy alkalmunk van egy ilyen helyzetre, mint ez, tényleg nagy ajándék, mert arra emlékeztet, hogy sokkal több van ennél. A férfiak és a nők pedig, ha akarjuk, mind együtt bemutatják a szépséget, ami szívtől szívig segít látni és felemelni tekintetünket az ég felé. 14. Leó pápa ezekkel a szavakkal üdvözölte szombaton este mindazokat, akik a Castel Gandolfói apostoli palota udvarán jelen voltak a hangversenyen, amit az Albánói Egyház megye rendezett, közelsége és szeretete jeléül a pápának, aki a Róma környéki kisvárosban tölti nyári pihenését. Tudjátok, alig több mint egy hónapja Spanyolországba utaztam, és az utazás célja éppen az volt, hogy felemeljük a szemünket, a tekintetünket az ég felé. A zene, a művészet, a szépség olyan eszköz, ami segít Isten irányába nézni, s ami valóban az emberi lény egyik legjobb része, folytatta a pápa, aki a zene és a művészet értékéről elmélkedett. Ezek segítségével az ember képes felülemelkedni a jelen nehézségein, a szépség megtapasztalása pedig Istenhez vezet és visszaadja a reményt. Éppen ez jött létre ezen a hangversenyen, amelyen Marco Rogliano hegedűművész előadta Niccolò Paganini harmadik hegedű versenyének polonéz variációját, majd Rossana Tommasi Golcár zongoraművész szólaltatta meg a Vincenzo Bellini Norma című operájára Luis Bacalov által írt szabad fantáziát és variációt, a Pármai Muzsikusok zenekarával, amelyet Pier Carlo Orizio karmester vezényelt. Elsőként éppen a zenészeknek mondott köszönetet 14. Leó pápa. Nagy köszönet illeti a művészeket, akik meghatottak engem. Az Albánói Egyház megyét, amelyik felajánlotta ezt a koncertet nekünk. Minden itt jelenlévőt, mert valóban nagyszerű dolgot tapasztalhattunk meg a szépségnek ezekben a perceiben, beléptünk minden értelemben abba, amit Isten akart a teremtésben, s ami éppen a szépség, mondta rögtönzött szavakkal a pápa. Az estet az albánói püspök Vincenzo Viva nyitotta meg, aki 14. Leó pápához intézte köszöntését, emlékeztetve a helyi egyház hálájára, amiért a pápa visszatért Castel Gandolfóba. Kifejtette, hogy a koncerttel akartak köszönetet mondani, és együtt osztozni a szimfonikus zene ajándékában. Bellini normájára utalva a főpásztor azokra a nőkre és anyákra gondolt, akik a világot szétszaggató különböző háborús helyzetekben gyermekeikkel és családjukkal együtt a legkeményebb árat fizetik a konfliktusokért. Éppen bennük tükröződik vissza egy kiengesztelődött holnap reménye, Leó pápa béke felhívásai nyomán, amelyeket pápasága kezdete óta intéz a világhoz.
A koncerten a 19. századi olasz zene két főszereplőjétől választottak műveket. Niccolò Paganini és Vincenzo Bellini zenéjében közös szál a dallamosság, ahol a hangszeres virtuozitás összefonódik a melodráma nyelvezetével. A norma újraolvasata ebben az értelemben csak zongorára és zenekarra íródott, ahol a főszereplőt végig kísérhetjük a fájdalomtól a megbocsátásig és az áldozatig, amikor a személyes történet egyetemes visszatükröződésévé válik a szeretet és a béke erejének, ami, ahogy a librettóban jól illusztrálták, képes a háborús szelek dúlt a levegőben is újra felhangozni. Ez a kívánság szállt fel Castel Gandolfo egéről, hogy egyetemes legyen. Nem véletlen, hogy a hangverseny a csillagos ég képével zárult, amelyet a zenekar mögötti kivetítőn jelenítettek meg. A koncert végén a pápa, mielőtt elhagyta az apostoli palota udvarát, köszöntötte a művészeket és a jelenlévőket, akik hagyományosan gyűrűcsókra járultak elé.

A Szent Atya 14. Leó pápa szülőhazájában az idén 250 éves fennállását ünneplő Amerikai Egyesült Államokban a terület lakosságának sajátos összetételéből adódóan, akiknek túlnyomó többsége valamikor ide érkezett és itt talált új otthonra, fontos a gyökerek ismerete és az azokhoz való ragaszkodás. A hivatalos felmérések szerint az Egyesült Államokban 1.380.000 ember vallja magát így vagy úgy magyar származásúnak. Ebből 150-200.000 ember beszél valamilyen szinten magyarul. Ma is vannak működő magyar közösségek. Közülük az egyik legismertebb hagyományos diaszpora közösség Ohio államban, Clevelandban működik, ahol magyar plébánia is van. A szövetségi fővárosban, Washington DC-ben úgy 2-3 ezer magyar él. Nagy a fluktuáció, hiszen sokan néhány évre kiküldetésbe érkeznek ide, illetve a főváros hivatali és intézményhálózata, tudományos élete sajátos tudást igényel, ami ugyancsak szűrőként működik. Gondoljunk csak bele, a városban számos felsőoktatási intézmény és kutatóközpont, köztük több katolikus egyetem is található. A fővárost körülvevő régióban közel 50 ezer lehet a magyarok száma. A magyar nyelv és kultúra ápolásának, a vallási, így a katolikus közösségeken és a kulturális szervezeteken túl, illetve velük együttműködve két fontos pillére van. Az egyik a magyar iskola. A világon úgy 250 működik belőlük, ebből az Egyesült Államokban 60-70 található. Mivel a gyerekeket ezekben a hétvégi, szombati iskolákban a szülők segítségével tanítják, így a létük értelemszerűen a szülők elkötelezettségétől függ. Ahol van szülő, aki magyar nyelvre és kultúrára akarja tanítani, taníttatni a gyermekét, és neki magának is van iskoláskorú gyermeke, ott tud fennmaradni ez az iskolatípus. Washingtonban a magyar nagykövetség régi épülete ad otthont a washingtoni magyar iskola és óvodának, amely 15 éve működik, jelenleg úgy 50 diákkal, akiknek egy része nyelvileg vegyes családokban nő fel. Vagyis, ahol az egyik szülő magyar, illetve rendelkezik magyar gyökerekkel, a másik azonban nem. A magyar nyelv és kultúra ápolásának másik fontos pillére a vallási és nemzetiségi alapon működő külföldi magyar cserkész szövetség. Éppen 80 éve, amikor 1946-ban a kommunista hatóságok betiltották a keresztény ifjúsági szervezeteket, köztük a Magyar Cserkész Szövetséget, az emigráns magyarok már javában szervezték a mozgalmat külföldön, amely így rövidesen a világ diaszpora magyarságának egyik legfontosabb jellemnevelő szervezetévé vált. Észak- és Dél-Amerikától kezdve, Nyugat-Európán át, egészen Ausztráliáig a cserkész mozgalom a magyar nyelv és kultúra megőrzésének és továbbadásának a kulcsa lett. Mindez az alapító Lord Baden-Powell eredeti szándékával egyező módon vallásos keretek között történt és történik, így nem csoda, hogy a cserkész csapatok szoros kapcsolatban állnak a magyar egyházi közösségekkel, plébániákkal. A statisztikák szerint a magyar cserkészek nagyobbik része itt is katolikus. Az Egyesült Államok északkeleti részén, 600 méterrel a tenger szintje felett, Fillmore-ban található a Sík Sándor Cserkészpark, az észak-amerikai magyar cserkészek legfontosabb találkozási helye. A külföldi magyar cserkész szövetség 1963 végén vásárolta meg a New York állam nyugati szélén fekvő Fillmore-i területet. A vételárat cserkészvezetők adták össze, köztük olyanok, akiknek a II. Világháború, illetve az 1956-os forradalom leverése után kellett elhagyni hazájukat.
közülük többen erőn felül vállaltak anyagi áldozatot az ügy érdekében. A helyet Sík Sándor piarista szerzetespapról, a Magyar Cserkészet programadó vezetőjéről nevezték el, aki ugyanabban az évben, 1963-ban hunyt el. Fillmore azonnal az Egyesült Államok keleti és középső, illetve Kanada keleti részének legfontosabb táborhelye, a cserkész vezető képzés központja lett. A rendszerváltást követően a hazai cserkész mozgalom újraindulása idején az első magyarországi cserkésztiszteket ugyancsak Fillmore-ban képezték ki. Az 1989-ben végzettek közt több katolikus pap is volt. Itt ma is rendszeresen zajlanak nyári, illetve vezetőképző táborok, köztük a hagyományos központi akadályverseny. Idén több mint 300-an érkeztek ide az Egyesült Államok béli New Jersey, New York, Massachusetts, Ohio és Connecticut államokból, továbbá Washington DC szövetségi fővárosból, illetve a kanadai Ontario és Quebec tartományokból, valamint a főváros Ottawából a pünkösdi hétvégére azért, hogy játékos keretek közt adjanak számot cserkész tudásukról. A kétnapos megmérettetésre Washingtontól Torontóig hónapokon keresztül készültek a fiatalok. Az akadályverseny keretét most az 1956-os forradalom adta. Miközben a cserkészek megmutatták tudásukat például a magyar nyelvű imádságok, a térképészet és geocaching, az elsősegélynyújtás, a népzene vagy a tűzrakás és a palacsintasütés terén ismereteket szereztek a forradalomról és annak fájdalmas következményeiről. A résztvevők közt többen voltak olyanok, akiknek a nagyszülei vagy a szülei akkor 70 évvel ezelőtt kényszerültek elhagyni hazájukat, örökre megváltoztatva ezzel az ő és leszármazottaik életét. A cserkészeket a szokatlanul hideg és esős idő sem tántoríthatta el a hagyományos esti tábortűztől, amely a közös táborozásoknak mindig egyik kiemelkedő eseménye. A hétvége lelki csúcspontja azonban a pünkösdi szentmise volt, amelyet idén Tóth Tamás atya, e sorok szerzője, tarthatott, maga is cserkész segédtiszt, és aki a külföldi Magyar Cserkész Szövetség meghívására a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálata koordinálásával érkezett a Cserkészparkba. A Sík Sándor Cserkészpark területe jelenleg 64 hektár. A tulajdonos a külföldi Magyar Cserkész Szövetség, amelyet 1946-tól kezdve Bodnár Gábor vezetett. Tőle 1996-ban Lendvain Lindner Imre vette át a stafétát, aki az elnöki teendőket 2025-ben adta át Vajtai Istvánnak. A szövetségnek jelenleg 4 földrész, 14 országa, 72 csapatában 3000 cserkész tagja van. Vannak olyan cserkész csapatok, amelyek stabilan tartják magukat, ilyen például a New Jersey állam területén fekvő Garfieldben működő két csapat. Mindkettő, egy a fiúknak, egy a lányoknak, az 50-es években alakult, és azóta működik. Saját cserkészházuk van, amelyet a legendás cserkészvezetőről, Bodnár Gáborról neveztek el, aki családjával csupán néhány saroknyira lakott innen. Ezen a környéken, Passaicban található az Egyesült Államok keleti partvidékének egyetlen ma is működő magyar katolikus plébániája, amellyel a cserkészek természetesen élő kapcsolatban állnak. Vannak olyan cserkész csapatok is, amelyek a magyarság fogyása, illetve az asszimiláció következtében lassan fogynak vagy megszűnnek, de vannak olyan csapatok is, amelyek most alakulnak, vagy most kezdenek újra növekedni. Ilyen például a washingtoni, amelyben jelenleg körülbelül 60 cserkész ismerkedik a magyar nyelvvel és kultúrával. Sokat mondó az, ami a csapat pólóra van írva. Beszéljünk magyarul!

Június 1-én találkozott európai katolikus cserkészvezetőkkel, akiket arra bátorított, hogy a rájuk bízottakkal együtt éljék meg a hit szépségét a mindennapi gesztusokban és a közös imában, a szentségekben és mindenki hivatásának felismerésében. Válaszoljanak nagylelkűen Krisztus hívására, aki arra hív, hogy másszanak fel a csúcsra, hogy evezzenek a mélyre, hogy együtt járjanak az erény útján. A több mint 100 éven működő magyar cserkészet, amelynek legszebb hagyományait viszi tovább a külföldi Magyar Cserkész Szövetség, szintén ezen az úton igyekszik járni. A Filmori Cserkészpark névadója, Sík Sándor pianista volt az, akinek a hazai cserkészpedagógia kidolgozását köszönhetjük. Hozzá kötődik az emberebb embert, magyarabb magyart nevelési elv, és mindez keresztény keretek között. Így bátran hozzátehetjük azt a harmadik tételt, amivel egy másik cserkész, az 1999-ben elhunyt Veszprémi Tibor pialista szerzetes, e-sorok szerzőjének bélmapja, egészítette ki rendtársa híres mondását: emberebb embert, magyarabb magyart és krisztusibb keresztényt. Ez a magyar cserkész hivatás.

Tóth Tamás atya beszámolóját hallották a Filmori Cserkész Központban tett látogatásáról. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Mester, szeretnénk tőled egy jelet látni. Te szoktál jeleket kérni az Úrtól? Mondtad már valaha neki: Uram, ha megteszed értem ezt vagy azt, akkor bízni fogok benned. Ha adsz egy jelet, akkor követlek téged. A farizeusok és az írástudók számos csodát láttak. A betegek meggyógyultak. A vakok visszanyerték látásukat, a süketek hallásukat. A bénák járni kezdtek. A megszállottak megszabadultak. Mégsem volt ez elég nekik. Újabb bizonyítékot akartak. Igazából nem az volt a baj, hogy túl kevés jelet láttak. Inkább az, hogy nem akartak hinni Jézusban. Sokszor talán mi is hasonlóan cselekszünk. Új csodákat, új jeleket kérünk. Mintha Istennek újra és újra bizonyítania kellene szeretetét és hűségét. Pedig az életünk tele van csodákkal. Egy meghallgatott imádság. Egy vigasztaló szó a megfelelő pillanatban. Egy megtérés. Egy gyógyuló kapcsolat. Isten szüntelenül munkálkodik bennünk és körülöttünk. Azonban, mintha ez mégse lenne elég számunkra. Igazából a legnagyobb jel Jézus Krisztus halála és feltámadása. A kereszt és az üres sír minden másnál erőteljesebb és hangsúlyosabb. De vajon élünk-e vele? Látszik-e rajtunk, hogy Krisztushoz tartozunk? Hogy megváltottak vagyunk? Mennyire él bennünk az ő öröme és békéje? Ahelyett, hogy a farizeusokhoz hasonlóan te is ezt mondanád: Mester, szeretnék tőled egy jelet látni. Inkább azt kért, hogy a megváltás ereje váljon nyilvánvalóvá a mindennapjaidban. Hogy így az állandó aggodalom, zúgolódás, panaszkodás és kétségbeesés helyett Isten békéje töltse be a szívedet, és az ő örömét sugározd mindazokra, akik körülötted élnek.

0: Kedves hallgatóink, most pedig tartsanak velünk a reggeli imában.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Szívem első gondolata.
0: Hozzád száll fel, Istenem.
1: Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeket. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmet, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök és alázattal, bízalommal. Békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek.
1: Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
0: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kivontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál.
1: Szavaim szerítséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben.
0: Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, Uramat, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak.
1: Amen. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
0: A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiunk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely szűzi mélyedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, mert te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindjárt szívünk királynőjének vallunk.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a téveigüket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
1: Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

Jusson eszetekbe! Kísértést szenvedtek atyáink is, hogy bebizonyíthassák, vajon igazán tisztelik-e Istenünket. Emlékezzetek rá, hogyan ment át a próbatételen atyánk Ábrahám is, és sok nyomorúság elszenvedése árán lett Isten barátja. Hasonlóképpen Izsák, Jákob és Mózes, meg mindnyájan, akik kedvesek voltak Isten előtt, sok sanyargatás által bizonyultak hűségeseknek.

0: Hangos szóval mondjuk Krisztus Urunknak, aki meghallgatja és üdvözíti a benne bízókat. Dicsérünk, Urunk, és remélünk benned. Hálát adunk neked irgalmadért, amelyet bőkezven osztogatsz, és nagy szeretetedért, amellyel szeretsz bennünket.
1: Dicsérünk, Urunk, és remélünk benned.
0: Mindig együtt munkálkodol a világban az Atyával. Szent lelked erejével újítsd meg az egész világot.
1: Dicsérünk, Urunk, és remélünk benned.
0: Nyisd meg szemünket és testvéreink szemét, hogy ma észrevegyük csodás műveidet.
1: Dicsérünk, Urunk, és remélünk benned.
0: Ma szolgálatodra hívsz bennünket. Add, hogy sokféle kegyelmet szolgálatában testvéreink javán munkálkodhassunk.

0: Istenünk, Te az emberekre bíztad a földet, hogy őrizzük és gondosan műveljük. Te alkottad a napot, hogy javunkat szolgálja. Add, hogy a mai napon kegyelmed adományából hűségesen munkálkodjunk a Te dicsőségedre és embertársaink javára. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Önmagunkat megváltoztatni nem tudjuk. Csupán engedhetjük, hogy a változás végbe menjen bennünk. Mondta Simon Weil.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Székelyüdvöl helyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: nap evangéliuma.
1: Kedves hallgatóink, nyitott szívvel hallgassuk a mai nap örömhírét, majd a hozzáfűzött gondolatokat Ambrus István Ábel szombatfalvi plébánostól.
2: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
2: Néhány írástudó és farizeus így szólt egyszer Jézushoz: Mester, jelet szeretnénk tőled látni. Jézus így válaszolt: ez a gonosz és hütlen nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Amint ugyanis Jónás próféta 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az emberfia 3 nap és 3 éjjel a föld szívében. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. Ám de itt nagyobb van, mint Jónás. Dél királynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, hiszen ő a föld végső határáról is eljött, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
2: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Ez a gonosz és hütlen nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Kedves rádió hallgatók, a mai reggelen az Úr Jézus Krisztus szavait hallva elgondolkodhatunk azon, hogy vajon mi hogy éljük az életünket. Amikor az írástudók és a farizeusok viselkedését látjuk, akkor talán felháborodunk, és azt mondjuk, hogy hogy nem látták Jézust, hogy nem vették észre, hogy ő Istentől van, hogy nem ismerték fel, hogy őt a mennyei atya küldte. Vajon ezt hogy nem lehetett látni? És ezen gondolkodva, talán még haragosan is gondolunk rájuk, nem vesszük észre, hogy mi is sokszor, vagy a legtöbbször nem ismerjük fel Istennek a jelen valóságát, azokat a jeleket, amelyeket felénk küld az életben. Várunk mi is sokszor egy csodára, és akkor azt mondjuk, hogy ha ez és az megtörténik, akkor Istenhez fordulok. Ha ezt és azt megadja az Isten, akkor buzgóbban fogok imádkozni. És hogy telnek az évek, megkapunk mindent az Istentől, ami javunkat szolgálja. Amit nem kapunk meg, az éppen nem a javunkat szolgálna. És mégse vesszük észre az, hogy Isten ott van, vagy oly kevesen veszik észre. Próbáljak úgy tekinteni az életemre, mint Isten ajándékára. Legyek hálás azért, hogy az Isten megalkotott, és hogy e földi élet után hazavár engem a mennyei hazába. Mert hogyha csupán jelet akarok várni, akkor lehet, hogy leélem az életemet, és nem kaptam egy olyan jelet, amit én kívántam, és ami fájdalmas lesz, nem veszem észre azokat a jeleket, amelyeket Isten ad, amely által vezet, irányít és segít. Legyek hálás mindenért, amit kaptam az Istentől. Terekedjek úgy élni, hogy minden körülmények között felismerjem. Egy embertársam mosolyában, egy kézfogásban, egy bátorításban az, hogy igen, Isten jelen van, Isten végtelenül szeret.

0: nála akarok megpihenni, hiszen ő magához szólít, akkor az életem gyümölcsöző lesz. Akkor az életemben felismerhetem azt, hogy úgy éltem az életemet, hogy Isten velem volt. Ha nagyszüleink életét látjuk, vagy láttuk, akkor gyakran tapasztaltuk azt, hogy úgy indultak neki a munkának és mindenek. Ha Isten megsegít, ezt és azt megteszek. Ha Isten velem van, akkor ide meg oda elmegyek. És ha mostani életünket nézzük, akkor legtöbbször eszünkbe se jut, hogy megkérjük az Istent, hogy vezessen, irányítson, vagy hogy hálát adjunk neki, hogy megsegített. Úgy gondoljuk, hogy mindent a saját erőnkből értünk el, pedig ez nem így van. A keresztségben megkaptuk azt a jelet, amikor kereszttel megjelöltek, hogy mi Krisztushoz tartozzunk. És ezáltal homlokunkon hordozzuk a feltámadt Krisztus jelét, akihez tartozunk. És ezáltal Isten szeretete átragyoghat az életünkön keresztül mások szíve fele, mások szívébe, életébe. Legyünk Isten szeretetének a hordozói a mai világban, és ne azon fáradozzunk, vagy ne az legyen bennünk, hogy hát vajon hogyan mutatja meg az Isten, hogy jelen van. Csak nézzük meg egyszerűen a növényeket, a virágokat, milyen csodálatosnak alkotta az Isten, és mennyi illattal ajándékozta meg őket. Vagy nézzünk azokra, akik mellettünk vannak, és felismerjük, hogy valóban az Isten itt van, jelen van. És nekünk nincs más gyere szükség, csak arra, hogy hálás szívvel és nyitott szívvel járjak, mert ezáltal felismerem, hogy velünk az Isten. Amen.
1: Kedves hallgatók, az elmúlt percekben Ambrus István Áber szombatfalvi plébános gondolatait hallhattuk. Köszönjük neki!

0: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ime az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus

0: Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kín szenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mi előbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hán János püspököt. Ő hűséges szolgát és nyájat gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít.
0: Tekints érdemeire, életszentségére, és közben járása által hallgass meg kérésünket,
1: hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.

Uram, segíts, hogy figyelmesebb legyek másokhoz, becsületesebb magamhoz és hűségesebb hozzád. Tégy nagy lelkűvé, hogy megtegyem, amit tőlem kívánsz. Segíts, hogy felismerjem élethivatásomat, s add, hogy így boldogabb lehessek, és boldogíthassak másokat is. Uram, add meg azoknak, akiket papi vagy szerzetesi életre hívtál, a nagy lelkűséget, hogy válaszolni tudjanak neked, s így segítséget kapjanak a rászorulók. Ezt kérjük tőled, Krisztus, a mi Urunk nevében. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók! 2026. július 20-án a Székelyudvarhelyi stúdió mikrofonjánál
1: Omrus István Ábel
0: és Dávid Gyöngyi köszönti Önöket. A pontos idő 7 óra és 11 perc. Hallgassák meg híreinket és program ajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap.
1: A gyulafehérvári Fegyház megyében a mai nap folyamán a Cserna keresztúri templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Sikeres felvételi a gyulafehérvári megtestesült bölcsességről nevezett papnevelő intézetben.
0: A gyulafehérvári megtestesült bölcsességről nevezett papnevelő intézet idei felvételije július 13-a és 17-e között zajlott. A hét során a jelentkezők megismerkedtek egymással és a szeminárium elöljáróval. Betekintést nyertek a papnevelő intézet mindennapi életébe, lelkinapon vettek részt, valamint teljesítették a felvételi vizsgát. A felvételi zárásaként a jelentkezők személyes beszélgetésen találkoztak Kovács Gergely érsekkel, aki ekkor ismertette velük a felvételi vizsga eredményét is. Idén 12 fiatal nyert felvételt a gyulafehérvári papnevelő intézetbe. Szeretettel gratulálunk a felvett kispapoknak, és Isten bőséges áldását kérjük hivatásuk útjára. Utolsó szentmiséjét mutatta be a nyugdíjba vonuló plébános Nyikomalom falván.
1: A vasárnap ünnepi szentmise különleges alkalom volt a Nyikomalom falvi egyházközség számára. 14 év szolgálat után búcsúzott el Daniel Ernő András plébános, aki 2012 óta vezette a közösséget. A Szentegyházán született lelkipásztor már gyermekkorában közel került az egyházhoz, vonzotta a templom és az oltár körüli szolgálat, ezért a kántoriskolát, majd a teológiát választotta. Pappá 1985-ben szentelték Gyulafehérváron. Búcsú beszédében Daniel Ernő köszönetet mondott a közösségnek az együtt eltöltött évekért, és arra kérte híveket, hogy utódját is legalább akkora szeretettel fogadják, mint amilyennel őt vették körül. A közösség megható műsorral köszönte meg szolgálatát énekekkel, szavalatokkal és személyes jó kívánságokkal búcsúztak tőle. Az ünnepség végén a templomkertben hársfát ültettek a Nyikomalom falván eltöltött szolgálat emlékére. Elhunyt Kor Balázs, székesegyházi kanonok nyugalmazott plébános.
0: Életének 80 és papságának 53. évében türelemmel viselt betegség után július 19-én visszatért az atyaházába Kór Balázs, nagyváradi székesegyházi kanonok nyugalmazott plébános. Kór Balázs 1947. február 5-én született Köröstarjánban. Teológiai tanulmányait Gyulafehérváron végezte, és tiszteletre méltó Márton Áron püspök szentelte pappá 1974. június 23-án. Papi pályáját Tasnádon kezdte segédlelkészként, majd Zsibón, Zilahon, Székelyhídon, Tasnádon, Micskén és a nagyváradi Szent József templomban és Újpalotán szolgált plébánosként. 2014-től haláláig a nagyváradi Szent Erzsébet idős otthonba látta el a papi teendőket. Lelki üdvéért ma este 7 órakor a Köröstarjáni plébánia templomban mutatnak be szentmisét, majd holnap a déli 12 órakor kezdődő szentmisét követően a helyi temetőben helyezik őt örök nyugalomra. Fogadja őt szeretetébe a mennyei atya, vegye őt vállára Jézus, a jó pásztor, és a Szentlélek örök szeretetében örvendjen az el nem múló boldogságnak.

0: nyári Alzheimer Café Nagyváradon.
1: Ma délután 6 órától nyári Alzheimer Cafét tartanak Nagyváradon. Az Ad Lucem zarándokházban, melynek keretében Méz a fejben című film nyomán együtt gondolkodnak a demenciáról, annak kihívásairól és az emberi kapcsolatokról. A filmvetítést kötetlen beszélgetés követi, amelyhez szeretettel várnak minden érdeklődőt. Előadás Gyergyó Szent Miklóson.
0: Különleges előadást tartanak csütörtökön este 7 órától a Gyergyó Szent Miklósi Transzilváni kézműves söröző emeleti termében Lőrinci György és Gagyi Dénes, historikus hangszerkészítők, landkészítőmesterek mesélnek a landról, majd reneszánsz land szóló és duó darabokat, illetve barokk landzenét szólaltatnak meg. A belépés becsületkasszás. Zarándoklat Székelybőre.
1: A Gyergyó Csomafalvi plébáni augusztus 1-én zarándoklatot szervez a székelybői jezsuita lelki gyakorlatos házhoz Loyola és Szent Ignác napi alkalmából, ahol különféle programokon vesznek részt is. Egy közös ebéden a Marosvásárhely környéke vendégekkel együtt. A Szentmise délután 6 órától kezdődik házigazda Jakobos Barnabás jezsuita szerzetes. Iratkozni a 0725 660 421-es telefonszámon lehet.
0: Most pedig az időjárásról.

0: Ma sok napsütésre van kilátás, a gomoly felhőkből egy-egy futó zápor, esetleg zivatar alakulhat ki helyenként. Többfelé élénk, időnként erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 18 fok között alakul, majd napközben 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: Ma reggel 7 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Aradon 19, Baró 16, Beszterce 18, Brassó, Csíkszereda 17, Tés 18, Déva 22, Dicsőszent Márton 19, Fogaras 16, Gyergyóalfalu 15, Gyulafehérvár 19, Kézdivásárhely 13, Kolozsvár, Máramarosziget 19, Marosévisz 16, Marosvásárhely 18, Nagybánya 20, Nagysármás 19, Nagyszeben 18, Nagyvárad 20, Resicabánya 19, Sepsiszentgyörgy 18, Szatmárnémeti 20, Székelyudvarhely 15, Temesvár 20, Torda 19 és Zilahon 20 fokot mértek.
0: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk. Köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk.
1: Honlapunkon a mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Antiókiai Szent Margit. Szűz, vértanú. Antiókiában született, Piszidiában, 290 körül. Urunk megtestesülése óta 290 esztendő telt el, amikor Diokleciánus, a dalmáciai írnok fia, megragadta a római birodalom kormányát. Uralkodásának első évében társként maga mellé vette a gonosz és elvetemült Maximianust. Mindketten gyűlölettel fordultak a kereszti, a kereszti, a kereszti, a kereszti, a kereszti, a kereszti. Keresztény, keresztény, keresztény.

Tagadjalak, ha ideér a zsarnoki hatalom. Rám támad, és megkínozza a testemet. Margit egy Adessius nevű tekintélyes pogány papleánya volt. Apja nagyon szerette. Anya viszont korán meghalt, és így a kicsi Margit vidékre került egy dajkához, aki keresztény volt. Fölcseperedvén hazakerült, s apja fölismerte, hogy keresztény lett. Mindent elkövetett, hogy lányát kijózanítsa. Amikor látta, hogy semmire sem megy, iszonyúan megharagudott, rá sem bírt nézni, sőt, elűzte a házától. Az Úr azonban, aki soha nem hagyja el a benne bízókat, megvigasztalta Margitot, s oly kedvessé tette egykori dajkája előtt, hogy az leányává fogadta. Az erények közül főként az alázatosságot kapta ajándékba az Úrtól. Ennek erejében feledni tudta nemes származását. Mindenben szolgálatára áll dajkájának, még a bárányait is ő hajtotta kilegelni. Ebben az időben érkezett Asszia tartományból Antiókiába Olibrius prefektusa keresztények üldözésére. Útja a legelő mellett vitt el, ahol Margit a többi lányjal együtt a bárányokat őrizte. Olibrius meglátta Margitot, a legszebbet közöttük, és parancsot adott szolgáinak, hogy tudják meg, ki ez a lány. Ha szabad ember leánya, feleségül veszi. Ha rabszolga, akkor megadja az árát és ágyasává teszi. A szolgák útnak eredtek, megkeresték Margitot, s a prefektus elé vitték. Miközben vitték, nagy félelem fogta el Margitot a kegyetlenség miatt, amellyel Krisztus ellenségei Isten szolgáinak nem a testét, hanem a lelkét akarták megtörni. A prefektus szállásához értek, jelentették a katonák. Uram, ez a leány, akit meg kellett keresnünk, arra a kérdésre, hogy rabszolgája vagy szabad, kereszténynek vallotta magát. Ennek hallatára a gonoszbíró nagyon elszomorodott, s megparancsolta, hogy állítsák Margitot elében. Így kezdett beszélni a lányhoz. Leányom, ne félj semmitől, mondd el nekem a származásodat, s hogy rabszolga vagy-e, vagy szabad. Margit így válaszolt. Ha szabadságon felül kérdezel, tudd meg, hogy senkinek nem vagyok rabszolgája, de számmal és szívemmel az én Uram Jézus Krisztus szolgálójának vallom magam, akit kiskorom óta imádok és tisztelek. A prefektus megkérdezte, mi a neved? Margaréta így válaszolt. Az emberek Margarétának hívnak, de ennél fontosabb, hogy a nevet Igaz Gyöngy a keresztséggel kaptam. A prefektus nagyon megharagudott, és elrendelte, hogy börtönbe zárják, senki ne látogathassa. Ételt és italt ne adjanak neki. Így akarta megtörni akaratát. Margitot azonban angyalok látogatása vigasztalta, s mennyei fényesség ragyogta be. Amikor a prefektus látta, hogy sem hízelgéssel, sem ijesztgetéssel nem megy semmire, bement Antiókiába, s összehívta a város vezetőit és a bölcseket, és tanácskozott velük. Hogy lehetne okos érveléssel meggyőzni Margitot, anélkül, hogy meg kellene ölni? Másnap a prefektus pompás bírói széket építetett, és összehívta a város népét. Miután összegyűlt a férfiak és nők nagy sokasága, parancsot adott, hogy állítsák elő Krisztus szolgáját. Margit előtte állt, s a prefektus hízelgő szavakkal kezdett hozzászólni. Leány, látjuk, hogy vesztedbe indultál. Látjuk, hogy elmédet bizonyos tévedések tartják fogva, és intelmeiknek nyakasan ellenállsz. Nem akarjuk vesztedet. Sőt, minden erőnkkel meg akarunk szabadítani, ezért buzdítunk. Hagyd el tévedésedet, és a kínzásoktól megmenekülhetsz. Fogadd el tehát a jó tanácsot, hogy üdvösséget találj, és ne ess a hóhérok kezébe. Íme, előtted van az élet,
és a halál, az öröm és a gyötrelem. Nyújtsd ki a kezed, és választ, amit jobbnak látsz. Margit így válaszolt. Azt a jó tanácsot, mely az üdvösségre és az örömre vezet, Isten jóságából már megtaláltam, és szívembe zártam. Ez a tanács pedig az, hogy az Úr Jézus Krisztust, akiben erős a reményem, dicsőítsem, imádjam, áldjam és teljes szívemből tiszteljem, s őt soha el ne hagyjam. Erre Olibrius ezt mondta. Mióta megszólaltál, csak gőgös konoksággal feleselsz. Nem tudom, ki lehet az az oktalan, aki ilyen mesékkel meg tudott téveszteni téged. Már csak fiatalkorodnál fogva sem adhatsz magadtól ilyen választ. Margit erre így válaszolt. Bíró úr, ne csodálkozz azon, amit ilyen fiatalon mondok, mert nem emberi dolog ez. Aki az Úr Jézus Krisztusnak hűségesen szolgál, nem szorul világi mesterre, akitől megtanulná, mit mondjon vagy mit válaszoljon. Ő ugyanis azoknak, akik az ő erejében bíznak, megígérte. Mikor majd átadnak titeket a világi hatalmaknak a nevem miatt, s királyok és fejedelmek előtt fogtok állni, ne töprengjetek azon, mit mondjatok és mit válaszoljatok. Na tehát ez így van, hitből merítettem a tudást. A hitben találtam meg mesteremet. Akkor a bíró azt mondta, te még nem tudod, mekkora a császárok méltatlankodása a keresztények miatt. Ezért állítod, hogy kitartasz a szerinted igaz és szent dologban. Szállj magadba, és sürgősen tedd meg, amit parancsolunk, azaz a megszabott napon velünk együtt imádd az Istenek fölségét, különben kínzások közepette fogod kilehelni lelkedet. Margit így felelt. Miért fenyegetsz engem, bíró? Ha az én uram Jézus Krisztus csak ember lenne, ahogy te gondolod, és nem volna igaz Isten és igaz ember, égnek és földnek királya, fenyegetéseid megijesztenének. Mivel azonban Jézus az égben lakik, és letekint az alázatosokra, és oly hatalmas, hogyha úgy akarja, téged és egész kíséretedet elnyeli a pokol torka, ezért a legostobább dolog volna elhagyni ezt az urat. Fejet hajtani az üres bálványok előtt, és azokat dicsőíteni. Megölhetsz, de Krisztus szeretetétől nem tudsz elszakítani. Halván ezt a prefektus szörnyű haragra gerjedt, és megparancsolta, hogy Margitot a hajánál fogva akasszák föl, és vesszőzzék meg. A hóhérok végrehajtották a parancsot, s úgy megverték, hogy testéből patakzott a vér. A körülött álló férfiak és asszonyok közül többen sírtak, és így szóltak a vértanúhoz. Annyira sajnálunk, amiért így kínoznak. Légy hát okos, és szánd meg a lelkedet. Könyörülj testeden, s legalább egy kicsit engedj a szavának. Talán megkönnyörül a bíró rajtad, és nem ölet meg. A Szent Szűz így válaszolt. Hagyjátok abba, tisztelt férfiak, s menjetek innen, nemes asszonyok, s könnyeitekkel ne akarjátok szétszakítani bensőmet, mert az apostol szava szerint megrontják a jó erkölcsöt a gonosz beszédek. Nem ítéllek el benneteket, mert emberségesen akartok cselekedni, de ha ismernétek az igazság fényét, nem csak engem nem akarnátok visszatartani a helyes útról, hanem ti magatok is csatlakoznátok hozzám. A bíró ekkor megparancsolta, hogy vonják kínpadra. A testét tépjék kampókkal. Látván, hogy az Úr szűz szolgálója győzi a kínzást, kieszelték, hogy másnap mágián égetik el. Meghozták az ítéleted, majd visszavitték a börtönbe. Amikor Margit újra börtönben volt, mennyei vigasztalás örvendeztette meg. A naphoz hasonló isteni fényesség ragyogott föl cellájában. Egy hang így szólt Margithoz. Örülj, hűséges szűz, és újjong, dicsőséges vértanú, mert sok csatában megvetetted a hamis istenek szertartásait, bátran hirdetted Krisztus nevének dicsőségét. Vértanúságod örök dicsőségbe visz,
ahol az angyalokkal és a szentekkel örökre boldog leszel. E látogatástól Margit egyre erősebb lett, s lelke fölkészült a szenvedésre. Reggel a bíró kihozatta a börtönből, s a nép szeme láttára bírói széke elé parancsolta. Látván, hogy Margit vidám arccal jön eléje, elragadta a dű és ordítani kezdett. Te legostobább nőszemély, ha most azonnal a száddal meg nem vallod a halhatatlan isteneket, s be nem mutatod nekik az áldozatot, tűzzel kergetem ki belőled megátalkodott lelkedet. Ezek hallatára a szent vértanú így szólt a bíróhoz. Miért dühöngsz, s miért fenyegetsz engem a tűzzel? Fenyegetésedtől nem félek, s kínzásaid nem rettentenek, mert ha a jutalomra tekintek, ami rám vár, minden kínzás semminek tűnik. A jelen szenvedések ugyanis nem érhetők a jövendő dicsőségéhez, mely meg fog nyilvánulni bennünk. Ezért a mi úrunktól, Jézus Krisztustól sem tűz, sem kard, sem halál nem tud elszakítani. E szavakra a bíró kegyetlensége fellobbant, és megparancsolta, hogy ruhátlanul függesszék föl, és fáklyákkal égessék oldalát. Közben gúnyolódva mondta: Na, Margit, most örülj és örvendj Krisztusban, akit nem akartál megtagadni semmiképpen sem. Íme, a nyugalom és az öröm, amit ő szerez neked. Ha tud, jöjjön most segítségedre, és mentsen ki a tűzből. Margit így válaszolt: Gúnyolsz engem a pillanatnyi égetésért, s nem gondolsz az örök tűzre. Az égnek és földnek ura, aki a három ifjút kiragadta a tüzes kemencéből, enyhületet ad nekem, hogy ez a tűz ne pusztítson el, s én a három ifjúval együtt énekeljem a dicsőítő himnuszt. S íme az Úr csodálatos kegyelme. Margit úgy érezte a fáklya lángját, mintha gyenge harmat érinteni. Akkor a bíró megparancsolta, hogy hozzanak egy nagy kádat. Töltsék meg színültig vízzel, kötözzék meg a kezét és lábát, és dobják bele. Margit az Úrhoz imádkozott: Uram, oldd föl e köteléket, hogy a dicséret áldozatát áldozzam neked, s a nép látva ezt higgye, hogy te vagy az egyedüli Isten. Dicsőséges vagy, és a nyomorult világ nem ismer téged. E szóra szétszakadtak a kötelékek, és sértetlenül kilépett a kádból. A jelenlévők ámulva mondták: Valóban nagy és igaz az az Isten, akinek ez a szűz szolgál, hiszen imájára nagy csodák történtek. Margit pedig megragadván az alkalmat szólni kezdett hozzájuk: Ti okos férfiak, figyeljetek rám, és tudjátok meg, hogy az Úr Krisztus mindenek teremtője. Neki szolgál minden teremtmény, ahogy ezt a velem történtekből ti magatok is nyilvánvalóan láthatjátok. Térjetek meg teremtőtökhöz, és lelketek üdvözítőjéhez. Ha egész lélekkel megtértek hozzá, megkeresztelkedtek, a keresztény hitet cselekedettel és hitvallással megőrzitek, nem csak a lelketek talál boldog nyugalmat, hanem föltámadáskor lelketek és testetek egyaránt örökre boldog lesz. A bíró látva Margit legyőzhetetlen álhatatosságát megparancsolta, hogy Margitot is fejezzék le. A hóhérok kivitték a városból a kivégzés helyére. Margit annyit kért, hogy adjanak neki egy kis időt imádságra. Így imádkozott: Dicsőítelek téged, Uram Jézus Krisztus! Magasztalom és áldom nevedet, mert hatalmas erő törékenységemet megerősítette, és diadalmassá tett a harcban. Alázattal kérlek, hogy most angyalait fogadják lelkemet, szentjeid seregével együtt kapjam meg az örök boldogságot, s megláthassam a te színedet, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen. E szavak után felszólította a hóhért, hogy tegye a dolgát.
az pedig a parancsnak megfelelően lefejezte. A keresztények eljöttek és elvitték a testét, s méltó tisztelettel eltemették. Amikor az egyház visszanyerte a békét, sírja fölé bazilikát építettek az Úr Jézus Krisztus dicsőségére.

0: 2026. július 20-a van hétfő, az esztendő 201. napja, és ebből az évből még 164 nap van hátra. Július 20-án Illés prófétát is ünnepeljük. A Szentírásban, mint Isten embere jelenik meg, aki szüntelenül az Úr előtt jár, és az egy igaz Isten imádásáért harcol. Élete végén, Krisztus előtt, 9. században a mennybe ragadtatott, Illés a mennybe került, melyet Elizeus úgy mesél el, hogy egy tüzes szekér tüzes lovakkal forgószéllel vitte fel Isten, az égben ünnepén teljes búcsút nyerhetnek azok, akik felvették a Kármelita rend skapuláréját, és mondások is vannak erre a napra.
1: Illés napi eső, lyukas magyaró és diótermést hoz.
0: Jaj, neked kánikula, ha Illés próféta a nyakadat mossa.
1: Illés próféta az egek kormányzója, jól kormányozd az egeket, hogy le ne hullajst a köveket.
0: És tovább megyünk, 512 évet megyünk vissza az időben, 1514-ig, amikor meghalt Dózsa György, az 1514-es parasztháború katonai vezetője. Tüzes vasszéken égették meg, de szellemét azt nem, írta Petőfi.
1: 1590-ben 436 éve befejezték a Károli Biblia, vagy más néven a Vizsói Biblia kinyomtatását. A nyomtatás Vizsóiban zajlott.
0: 1755-ben 271 éve megszületett Martinovics Ignác Ferences rendi szerzetes, a magyar jakobinus mozgalom vezetője.
1: 123 éve, 1903-ban meghalt 13. Leó pápa, tevékenysége az egész világra kiterjedt, ő volt az első modern pápa.
0: 1919-ben 107 éve megszületett az új-zélandi Sir Edmund Hillary, aki elsőként jutott fel a világ tetejére, a Mount Everestre. 1953. május 29-én Tenzing Norgay hegyi kísérővel, azaz a serpával együtt elsőként mászták meg a föld legmagasabb hegycsúcsát, a Mount Everestet.
1: 89 éve, 1937-ben meghalt Guglielmo Marconi Nobel-díjas fizikus, akit a rádió feltalálójának tartunk, bár nem ő találta fel. Nikola Tesla asszisztense volt Amerikában, ahol láthatta kutatásait és annak eredményeit. Marconi 1901-ben sikeresen bemutatta a rádióhullámok vezeték nélküli sugárzását, a rádió feltalálásáért 1909-ben fizikai Nobel-díjat kapott. Tesla beperelte azzal a váddal, hogy Marconi ellopta a találmányát. Az amerikai legfelső bíróság hivatalosan Teslának tulajdonította a rádió feltalálását, a döntés Tesla halála után lett érvényesítve. A jelentés alapján Tesla szabadalmát már 1896-ban bemutatta, továbbá a rádió más feltalálók eredményeit is tartalmazza. Ezért Marconitól megvonták a rádió feltalálásának elsőségét.
0: 1969-ben 57 éve Holdra szállt az Apollo 11 fedélzetén Neil Armstronggal és Edwin Aldrinnal. Armstrongé volt a privilégium, hogy elsőként szállhatott ki egy másik égitest felszínére. Ekkor mondta el máig fennmaradt híres mondását: kis lépés ez egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek. Majd 2,5 óráig tartózkodott a később hozzácsatlakozó Aldrinnal a Hold felszínén. A sikeres holdsétát követően ezután az űrhajósok szerencsésen visszatértek a Földre.
1: 2001-ben 15 éve utolsó útjáról tért vissza az Atlantis űrre. Repülőgép 42 évvel azután, hogy az ember leszállt a Holdra. Ezzel befejeződött az amerikai űrrepülőgép program.
0: És ezért van ma a Hold napja. 2014-ben 12 éve meghalt Papkincses Emese csíkszeredai irodalomtörténész, író, tanár, az erdélyi magyar közélet jeles alakja, a két világháború között erdélyi magyar történelmi regényekről írt értekezéseivel szerezte meg 1979-ben az irodalomtudományok doktora címét. A székelyföldi középiskolákban, majd a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetemen tanított, rendszeresen rendszeresen közölt írásokat az erdélyi magyar sajtóban. 1999-ben jelent meg Virasz velem című vallomásos kötete, 2006-ban Ha meglebben a függöny címen regényt, 2008-ban Gonosz novellák címen elbeszélés kötetet jelentetett meg. Siklódi Ferenccel közösen írt Fekete tükör című látványregényét 2014 júniusában mutatták be Csíkszeredán. Átdolgozták Páskándi Géza a költő visszatér című rockoperáját, amelyet Csíkszeredában Ne késsetek harangok címen mutattak be 1996-ban, később Árpádházi Szent Erzsébetről, Székely Golgota címen a madévhali veszedelemről, majd Szent László királyról írt és rendezett oratóriumot, illetve rockoperát Csíkszeredában, és ma ünnepeljük a Margitokat, az Illéseket és az Éliásokat. Nézzük, hogy a Margit név görög eredetű, latin Margaréta név megmagyarosodott alakja jelentése gyöngy. A németben és a svédben is ebben a formában használják, legismertebb viselője Árpádházi Szent Margit IV. Béla király lánya volt.
1: Az Illés héber latin görög eredetű név, az Éliás önállósult változata jelentése Jahve az én Istenem, az Úr az én erősségem.
0: Éliás a héber eredetű név görög Élia formájából származik, jelentése Jahve az én Istenem. Hívjanak bennünket néhány percig, ha szeretnék köszönteni szeretteiket az ismert telefonszámok egyikén.
1: 0259 420 555 vagy a 0359 420 555.
0: Esetleg írhatnak üzenetet is, szívesen beolvassuk, ezt a következő telefonszámra tegyék.
1: A 0758 420 555.
0: És várjuk a hívásukat.
1: Halló! Halló,
2: halló! Szeretet... Halló, dicsért tessék az Úr Jézus
1: mindörökkján be, szeretettel köszöntjük!
2: Először is nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm az Udvarhelyi Stúdió munkaközösségét, köszöntöm az én kicsi családomat, és köszöntöm a Csíkszentdomokosi Egyházközség minden egyes lakóját. Kívánom mindenkinek jó reggelt, jó egészséget, a betegeknek gyógyulást, és külön szeretném köszönteni Teszeg utcába a menyemet, Bíró Emiliát, aki a tegnap ünnepelte a navanapját, és jövő héten lesz a születésnapja. Kívánok neki Istentől megáldott, hosszú boldog életet, további jó egészséget a drága fiammal együtt. Kívánok nekik minden jót, minden szépet, Isten bőséges áldását, a drága szüzanyos az ő szentfia, Spáduvai Szent Antal oltalmát kérem az életükre. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és kívánok mindenkinek egy áldott szép napot és egy szép hetet. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, hogy betelefonált. Mi is minden jót kívánunk.
0: Várjuk, hogy betelefonáljanak a kedves hallgatók, hogy szeretteiket általunk köszöntsék. Mi is szeretett munkatársunkat köszöntjük Józsa Ferencet születésnapja alkalmából, a Jóisten éltesse sokáig családjával együtt, és a Mária Rádió nagy családjával együtt.

0: Halló, halló, szeretettel köszöntjük.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mi gyerekkel?
1: Én is szeretném köszönteni elsősorban Rudolf Rádióba, és még szeretném köszönteni Kimés Bükkbe, a Vizen túl Kanya Margitot, hogy az édesanyja is elvesztett az gondok testvérei, és a jó Isten áld meg őt.
0: Köszönjük szépen, hogy betelefonált, nehezen hallottuk, de kívánunk minden jót azoknak, akiket köszöntött, és önnek is, és minden kedves rádió hallgatónak. Ezzel a köszöntések műsora véget ér, hiszen folytatjuk a nap gondolatával hamarosan.

0: Jálics Ferenc gondolata következik.
1: Hiányosságainkkal, hibáinkkal, bűneinkkel és bűntudatunkkal sokszor úgy bánunk, mintha sötét szobában állnánk és bottal csapkodnánk magunk körül, hogy eloszlassuk a sötétséget, ahelyett, hogy egyszerűen lámpát gyújtanánk. Jálics Ferenc gondolata.

0: Nem sokára az ígéző veszi kezdetét, majd 8 órától szentmisét közvetítünk Sárközújlakról, és a hét plébániáját Gábor Anna fogja ismertetni velünk a szentmise után közvetlen. 9 órakor az önök ima szándékait fogadjuk itt a székelyudvarhelyi stúdióban, majd a Mária királynő kápolnájából az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk, és a Jézus vére litániát.
1: 10 órától katekézis Tibor atyával, 10 óra 30 perccel a hitgörög katolikus szemmel, Palai Béla, parókus, 11 órától megújult rózsafűzéreink által Mihály Balázs atya műsora, 13.30-tól szót követ dr. Sávai János műsora.
0: 12 órakor az Úrangyalát imádkozzuk, és a Zsolozsma napközi ima óráját, majd a Déli magazin veszi kezdetét. Mielőtt elbúcsúznánk, azelőtt a papácsi kérjük, hogy bocsásson ő útunkra.
1: Legyen az életünk Isten szeretetének jele itt a földön.
0: Legyen így. Akik ma önöket ébresztették,
1: Amstán Ábel,
0: és Dávid Gyöngyi technikai munkatársunk pedig ma is Péter András volt. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

mindig ott van egy ilyen nyugalom. És ez az én hitéletemben is azért általában itt van, hogy hiába van bármilyen nehézség, ami legbelül van a lelkemben, azt a külső körülmények azok nem veszélyeztethetik. Csak én magam veszélyeztethetem. Ez sajnos meg is történik sokszor, de hogy ez meg egy másfajta küzdelem. És hogy amit az Isten belém plántált, az erősebb. És nem lehet az, hogy a rossznak legyen végső győzelme, hanem csak a jónak lehet végső győzelme. Tehát minden nehézség átfordul abba, hogy Isten dicsősége nyilvánul meg benne.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szent misét közvetítünk a sárközújlaki Szent Kereszt felmagasztalása templomból. A Szent misét Hásvalvi Otto atya mutatja be, a kántori szolgálatot Vig Ervin látja el. Meghívjuk Önöket, ünnepeljük együtt ezt a legszentebb áldozatot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Testvéreim, a Szentmisét a Midla és az Anku családok halottainak lelki üdvéért ajánlom fel. A Szentmise kezdetén tekintsünk magunkba, és valljuk meg Isten előtt vétkeinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Könyörögjünk! Urunk Istenünk, könyörülj népeden, és add bőségesen kegyelmed ajándékait nekünk, hogy mindenkor élő hittel, reménységgel, szeretettel és állandó éberséggel teljesítsük parancsaidat, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten,

Olvasmány Mikeás próféta könyvéből. Prófétája által szól az Úr. Halljátok hát az Úr szavát. Rajta, száj perbe a hegyek előtt, a halmok hallják meg szavadat. Halljátok meg tehát az Úr panaszát, ti hegyek, és ti erős alapjai a földnek. Mert az Úr perbe száll népével, vádbeszédet mond Izrael ellen. Népem, mit vétettem ellened? Vagy mivel voltam terhedre? Felej nékem. Talán azzal, hogy kihoztalak Egyiptom földjéről, kiszabadítottalak a szolgasság házából, vagy azzal, hogy Mózest, Áront és Mirjámot küldtem előtted, akkor a nép bűnbánó lélekkel ezt mondta. Mivel állhatok az Úr elé, mivel borulhatok a magasságos Isten elé? Vajon álljak oda égő áldozatokkal, egyesztendős borjakkal? Kosok ezreiben telik-e az Úr kedve, vagy áradó olajpatakokban? Feláldozzam-e elsőszülöttemet vétkemért, drága gyermekemet életem bűneiért? Isten pedig így válaszolt. Megmondták neked, ó ember, mi a jó, és mit kíván tőled az Úr? Semmi mást, mint hogy vásd tettekre az igazságot, szeresd hűségesen, és járj alázatosan a te Isteneddel. Ez az Isten igéje.

nem áldozataid miatt dorgálak meg én. Égő áldozataidat mindig látom. Nem fogadok el borjukat házattól,

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Néhány írástudó és farizeus így szólt egyszer Jézushoz: Mester, jelet szeretnénk tőled látni. Jézus így válaszolt: Ez a gonosz és hűtlen nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Amint ugyanis Jónás próféta 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az emberfia 3 nap és 3 éjjel a föld szívében. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. Ám de itt nagyobb van, mint Jónás. Dél királynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, hiszen ő a föld végső határáról is eljött, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ezek az evangélium igéjé. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban szeretett testvérek, kedves Mária rádió hallgatók! Népem, mit vétettem ellened, mivel voltam a terhedre? Kérdi az első olvasmányban Isten az ő népét, az ő választott népét. A Szatmári Egyházmegyében az ígéret éve van. Ez a lelkipásztori év az Ószövetségre, Isten ígéreteire irányítja a figyelmünket. Hiszen maga az Ószövetség az ígéretek sokaságát tárja elénk, ahogyan Isten az ő népe felé fordul. Mert hát Isten ígér az ő népének jólétet, boldogságot, de megígéri a megváltót, aki megváltja népét bűneitől. Cserébe egyet kér, hűséget. A Szentírás két részét nem hiába nevezik szövetségnek, Ó és Új Szövetségnek. Mert szövetség jön létre Isten és ember között. Isten szövetséget köt Ábrahámmal, Noéval, Mózessel és rajtuk keresztül a választott néppel. A szövetségben vannak kötelezettségek és jogok. A szövetség két oldalú megtartása számtalan előnyökkel jár, és ezért lesznek ezek megkötve. Jézus Krisztus, Isten egyszülött fia eljövetele pedig új szövetséget hozott létre, ez pedig már nem egyetlen népre, hanem minden egyes emberre kiterjed. A mai olvasmány Mikeás próféta könyvéből elsőre úgy tűnik, hogy egy szemrehányás, kérdőre vonás, amit Isten intéz az ő népéhez, mert úgy tartja, hogy népe megtörte a szövetséget. Pedig nem az. Népem, mit vétettem ellened, vagy mivel voltam terhedre? Ezek nem a haragnak a szavai, hanem a csalódott szereteté. Isten emlékezteti az ő népét mindarra a jóra, amit tett vele. Kivezette őket a rabszolgaság házából, Egyiptomból, vezetőket adott nekik. Megőrizte az úton népét minden veszedelemtől. Ezek egy szerető, gyermekéért aggódó szülőnek a szavai, akinek fáj gyermeke, vagyis népe hűtlensége. Hányszor tapasztaljuk, hogy a szülői ezekkel a keserű szavakkal fordul az ő gyermekéhez: annyi mindent megtettem érted, annyi áldozatot hoztam érted, és ezt kapom tőled, vagy ezt érdemlem tőled. És milyen jó, amikor a gyermek beismeri hibáját, hálátlanságát. Mert hát azt olvassuk, hogy a nép bűnbánó lélekkel ezt mondja: mivel állhatok az Úr elé, mivel borulhatok a magasságos Isten elé. Érződik benne a bánat, a jóvátétel, a bocsánat kérése. De tévesen gondolkodik, mikor úgy véli, hogy Istent meg lehet vásárolni égő áldozatokkal, borjakkal, kecskék feláldozásával, vagy éppenséggel gyermekük feláldozásával. Mert Isten egészen mást kér. Azt mondja ugyanis: tedd az igazságot, szeresd az irgalmasságot, és alázatosan járj Isteneddel.
Már az Ószövetség is kihangsúlyozza, hogy Isten nem a külső vallásosságot várja el az embertől, hanem a szívnek a megtérését és szeretetét. Az Úr Jézus pedig éppen ezért ostorozza a farizeusokat, mert azok többet adnak a külsőre, mint a léleknek a megtérésére. És valahogy ma is ott van mindez az emberben. Úgy gondolja, hogy Istent talán meg lehet venni egy-egy elmondott imával, gépiesen elmondott imával, vagy egy-egy kötelező szentmise hallgatásával. Pedig hát Isten nem csak a külsőt kéri tőlünk, az ember a külsővel fejezi ki az ő szívének a gondolatát, hanem azt kéri tőlünk, hogy ott a szívünk mélyén térjünk meg. Mikor először jönnek a gyermekek a hittanórára, azt szoktam mondani nekik, azért jövünk hittanra, hogy a Jóisten megismerjük, róla tanuljunk, de ezáltal jobbak legyünk. Így hát azt szeretném, hogyha év végén azt mondanák szüleitek rólatok, vagy a tanítóitok, hogy milyen jó ez a gyerek, látszik, hogy a hittanra jár. Tedd az igazságot, mondja tehát Isten prófétája által. Vagyis ne beszélj róla, ne vitatkozz róla, hanem tedd meg az igazságot. Szent Jakab apostol azt mondja, a hit cselekedetek nélkül holt dolog. Mit jelent az, hogy tegyük az igazságot? Az, hogy becsületes vagyok akkor is, hogyha nem látnak, igazat mondok akkor is, hogyha könnyebb lenne egy-egy hazugsággal elintézni dolgokat, nem ítélkezem mások felett, és sorolhatnánk tovább is. És szeresd az irgalmasságot, mondja továbbá a Jóisten. Ferenc pápától ezt sokat hallottuk. Azt mondta, hogy az egyház az irgalmasság otthonává kell, hogy váljon. Meg is hirdette annak idején az irgalmasság évét. Azért, hogy ráébredjünk arra, Isten mennyire irgalmas hozzánk, és tanuljunk tőle irgalmasságot. Mert az irgalom az nem a gyengeség, hanem az erős embernek a tulajdonsága. Csak azt tud irgalmas lenni, akinek nagy a szíve. És alázatosan járj a te Isteneddel, emeli ki a próféta. Ha Isten olyan alázatos tudott lenni, hogy emberré lett, nekünk is olyan alázatosnak kell lennünk, hogy Isten előtt meghajoljunk, és mi is emberek legyünk. Kedves testvéreim, Isten szövetséget kötött az ő népével, szövetséget kötött velünk is. A keresztség által az ő gyermekei lettünk. Jézus megtanított arra, hogy atyának nevezzük a mi Istenünket, így hajolt le hozzánk azért, hogy felemeljen minket.

0: Imádkozzunk. Testvéreim, járjunk mindenkor nyitott szívvel Isten előtt, forduljunk bizalommal Urunkhoz, Istenünkhöz.
1: Segíts szentatyánkat, püspökünket és papjainkat, hogy a kinyilatkoztatást mindig teljes egészében hirdessék.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Tégy bennünket készségessé és nyílt szívűvé tanításod befogadására.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, hogy parancsaidban ne korlátokat lássunk, hanem a veszélyektől óvó szeretetnek jelét.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, hogy soha ne sajnáljuk a fáradtságot azoktól a vallásos gyakorlatoktól, amelyek feléd vezetnek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: A Midla és az Ankú család elhunyt tagjainak add meg az örök élet boldogságát.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Mennyei atyánk, add meg nekünk, hogy a niniveiek hitével és Dél királynőjének áldozatos szeretetével keressünk mindenkor téged, és bölcs tanításod útján járjunk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk Istenünk, te a sokféle ószövetségi áldozat helyébe egyetlen tökéletes áldozatul fiat kereszt áldozatát rendelted. Kérünk, fogad el híveid áldozati adományát, amint egykor elfogadtad Ábel áldozatát, hogy amit most fölséged dicsőítésére felajánlunk, az egész világ üdvösségére váljék. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Te ő benne akartál megújítani mindent, és gazdagságából nekünk is részt adtál, mert Isten létére kiüresítette önmagát, és a kereszten kiontott vére árán mindenkinek békét szerzett. Majd felmagasztalva minden más fölé örök üdvössége lett azoknak, akik engedelmeskednek néki. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, dicsőséget, himnuszát zengjük, és velük együtt, vég nélkül énekeljük.
2: Szent vagy, szent vagy!

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Jenő püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön, örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek is szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
0: Béke veled, Istenem.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Könyörögjünk! Kérünk, Urunk Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket

0: Imádkozzunk esőért, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk. Uram, hallgass meg könyörgésünket, és mennek és földnek, Ura, ki végtelen jóságodból atyai gondoskodással termővé tetted a földet, hogy embernek és állatnak bőséges táplálékot adjon, esedezve kérünk, árazd ránk áldásodat, és testünk táplálására adj bőséges eledelt nekünk. Emlékezzél meg régi irgalmadról, és amiként Illés próféta kérésére az eget megnyitottad, küldj most is földjeinkre elegendő esőt. Tisztítsd meg üdítő széllel a levegőt, és őrizd meg minket minden természeti csapástól, hogy testi és lelki eledellel ellátva szent fölségednek örömmel szolgáljunk, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a veletekkel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szent mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egy szülött fiat küldésére buzdít. Tekints érdemeire, élet szentségére, és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőtt szentjeid között tisztelhessük. Amen.

Szentmisét közvetítettünk a Sárközüllaki Szentkereszt felmagasztalása templomból. A Szentmisét Hásfalvi Otto atya mutatta be, a kántori szolgálatot Vig Ervin látta el. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzunk a helyszínről, a mikrofonnál Szabó Ignác nemerét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: a hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksó Műstúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Sárközújlakot, ahonnan a héten élőben közvetítjük a Szentmiséket. Sárközújlak Szatmárnémetitől északkeletre a Batisz és a Sárköz között fekvő településen terül el, Szatmár megye legdinamikusabban fejlődő helységek egyike. A falu a Sár vízfolyásától közrefogott területen települt. Valamikor Avaskapujának nevezték el, a térség éléstára volt évszázadokon keresztül. Virágzó mezőgazdaságát a Rágtapatak vize öntözte, de nem utolsó sorban az itt lakó emberek szorgalmának is köszönhető. Nevét 1270-ben említették először az oklevelek Sarkuz néven. Ugyanebben az évben kiadott adománylevél szerint első birtok feletti joggal a Moróc család birtokója, később 1447-től a birtok feletti joggal a sárközi részen rendelkezik Sárközi János, az újlaki részen pedig újlaki domokos. A két helység örökös nevét a fent említett családoktól örökölte, melyet napjainkig is megőrzött. A Rágtapatak vizének két oldalán fekvő településnek a birtok feletti jog megosztása érdekességet tart. A sárközi részt 1507-től a Vécsei család birtokolta, majd 1924-ben a gróf Sztárai Mihály örökölte anyai ágon. A Vécsei család alapító tagja Vécsei Sándor volt, neje Csápi Mária, ekkor a családnak 82 helységben volt birtoka, átnyúlva a mai határon keresztül Magyarországra is. Hatalmas birtokkal rendelkező család nagyban hozzájárult a helyi intézmények kialakításában. A 16. század második felétől írásos dokumentumok jegyzik, hogy a sárközi részen közjegyzőség működött, épülete ma is áll. Sárközújlaknak az újlaki részen mintegy 16 nemesi kuria igazolja, hogy a nemes birtokok megoszlottak a nemesi családok között. A kuriáknak mintegy fele még ma is áll, a legtöbben, akik benne laknak, nem is tudják, hogy a múltban kik voltak annak a tulajdonosai. Lakói évszázadokon keresztül átviselték a tatárjárást, az 1703-1711-es Rákóczi felkelést, az 1848-1849-es polgári demokratikus forradalmat, de nem utolsó sorban az első és második világháborúk okozta károkat. A település legkiemelkedőbb műemléke a Vécsei kastély. 1760-1764 között épült, eredetileg két emeletből állt, de 1823-ban a felső emelet leégett, és újjáépítésére már nem került sor. A főbejárat fölött a Vécsei család címere látható. Érdekes még a homlokzati részen a csatornát díszítő sárga részből készült sárkányfej, melyet kígyók tartanak, a hiedelem szerint ezek távol tartják a gonosz szellemeket a kastélytól. A kastélyt angol park övezte évszázados fákkal. A pápai tizedjegyzék értelmében Sárközújlaknak már 1332-ben is volt katolikus temploma. 1457-ben Báthori Zsuzsanna új templomot építetett a török elleni csatában elhunyt férje és fia emlékére. Ez a templom a reformáció idején a hívekkel együtt református lett. Ezt követően Sárközújlakon 250 éven keresztül nem volt katolikus vallás. 1797-ben a vécsei földbirtokos család 350 római katolikus és 100 görög katolikus családot telepít ide Szlovákiából. 1799-ben Báró Vécsei László egy késői barokk stílusú római katolikus templomot építetett, a templom az Avasi út mentén található. A 19. század végén a hívek számának emelkedésével a templom szűknek bizonyult, így 1909-1911 között újabb átépítése került sor, akkor készült a 33 méter magas tornya is, amelyben két harang kapott helyet. Orgonája 1914-ben készült Rieger Otto budapesti mesterműhelyében. A templom új Mária oltárral gazdagodott, a II. Világháború idején egy gránát beszakította hátsó falának egy részét, s javításra szorult. 1980-1999 között teljes felújítást nyert az egész templom a plébánia épülettel együtt. Gránit kerítés veszi körül, udvarát pedig parkosították. A római katolikus templom a Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére van felszentelve. A templom főoltárára tekintve a keresztet láthatjuk, hogy az nem üres, rajta függ Jézus Krisztus, az Isten fia, akit a mennyei atya váltságul adott a világ számára. A kereszt nem öncélú, nem önző. Jézus Krisztus keresztje önzetlenül figyelmezteti a templomba belépő híveket, hogy ő életünk keresztjeinél sem hagy magunkra bennünket. Saját életünk keresztjeinél gondolhatunk arra, hogy Jézus sem akart megszabadulni saját keresztjétől azért, hogy megváltson bennünket. A templomban balról a szószék foglal helyet, és jobbról a szűzanya ölében a kis Jézussal mellékoltár látható. A sárközújlaki plébánia, a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye, Szatmári Főesperesség, Ugocsai Esperesi kerülethez tartozik. A sárközújlaki katolikus hívek a Szent Kereszt felmagasztalására emlékezve a templom búcsús ünnepén, vagyis szeptember 14-én, ami emlékeztet arra, hogy a földbe gyökerezett keresztnek tartása, erőssége van akárcsak az egyháznak. Ugyanakkor az ünnepén rávilágít, hogy Isten önzetlenül odaad mindent, fiát, aki ott van az élet minden keresztjénél, Szűz Máriát, és azokat a szeretett személyeket, családtagokat, barátokat, akik hűségesen kitartanak mind a boldog, mind a boldogtalan pillanatokban, a kereszt pillanataiban. A templom örökös szentségimádási napját pedig október 4. vasárnapján tartják. Sárközújlak filiája Adórján, a falutól 4 kilométerre található, ahol 1996-ban építettek templomot, és a Sarlos Boldogasszony tiszteletére szentelték fel. A műsor a Szatmári Egyházmegye honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik Önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

az oltár szolgái közé ne lépje. Add meg a papi és szerzetes hivatás kegyelmét, áldozatnak kész és erős lelkeknek. Önts a választottak szívébe, lángoló szeretetet irántat, hűséges ragaszkodást Péter kősziklájához, amelyre anyaszent egyházadat építetted. Ott, hogy minden munkájukba egyedül a te dicsőségednek, a lelkek megmentésének szándéka vezesse őket. Ott, hogy papjainkat, a bensőséges, erényes élet megszentelje, a Szentlélek kegyelme megsegítse, hogy biztonságban vezessék Isten népét az üdvösség útján, és egyházmegyénket az igazi keresztény szellemben megújítsa, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel, mély alázattal és tisztelettel köszöntöm a kedves Erdélyi Mária Rádió hallgatókat a Székelyudvarhelyi stúdióból. A mikrofonnál Májai Erzsébet, technikai munkatársam Péter András. A következő percekben fogadjuk az Önök ima szándékait, ima kéréseit. Hívhatnak a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös telefonszámon. SMS-ben is megfogalmazhatják ima szándékukat, ima kérésüket is elküldhetik a 0758 420 555-ös telefonszámra. És az általános ima szándékokban vigyük az Úr elé hálaadásunkat, köszönetünket Úr Jézus Krisztusnak és a boldogságos Szűz Máriának a kapott kegyelmekért. Imádkozzunk együtt a világbékért, családi békért, a papokért, püspökökért, a pápáért. Anya Szent Egyházunkért, a nemzetünkért, a háború megszűnéséért, a keresztény emberek kiengesztelődéséért, a betegekért, az őket ápolókért, az úton lévőkért, az ifjúságért, hogy megmaradjanak hitben, reményben és szeretetben, családi körükben. Imádkozzunk együtt Anya Szent Egyházunkért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Halló! Mária Rád.
1: Tessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki emlem.
1: Ezt a rózsafűzőt felajánlom nagy nénémnek, mert ma van a nevem a fia. Felajánlom az egész halottainknak, és a háború megszűnés, Mária Rádió fennmaradásáért, és a jó időjét, és mert örkessé, ezeket felajánlom. Szóval Mária Rádió nagy családjáért is.
0: Imádkozzunk együtt.
1: Együtt, és a papácsikért is, és magamért is, a férjemért.
0: Maradjon velünk az imában is, áldott szép hetet kívánunk. Eszter Rózsa füzét felajánlom a férjem megtérésért és a családomért. Írja egy névtelen hallgató, ezt rózsafűzért felajánlom, testi-lelki gyógyulásomért, a gondjaink megoldásáért. A ma elhangzó közös imákat és szentmiséket felajánlom saját magam, testi-lelki gyógyulásomért, férjem örök nyugodalmáért, a rossz szándékú személyek távozásáért az életemből, bízva a közös ima erejében, hallgassa meg a Jóisten. A rózsafűzért felajánlom hálából a szűzanyának és ő szent fiának, az eddig kapott kegyelmekért, a családomért, a daganatos betegekért, halottaim lelki üdvéért, egy fontos szándékért. Köszönöm szépen, írja Kati, és telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Haló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.

0: Amen.
1: Imao sad neke mi gdje goki izliječi drogo, a štipi kresto po me njigo molen, čendeš Amerikane na odu, to jarne ke ima zinje, še ima poskuro vaki, da se sove kodobo, o šoguru mi, o kiri šo kišenki me gdjam Amerikci, kod eri vahu, to gdje mi očelo beki, bono stavu došao je, ozim ti mi sam litro,
0: mindörökké amen. Mi köszönjük, hogy hívott, áldott szép hetet kívánunk. Újabb üzenet érkezett Gyímesből, én is felajánlom az egész napi rózsafüzért, a szűzanyának tiszteletére, és kérem a Jóisten áldását a magyar nemzetre, és kérjük a szent lelket, hogy adjon mindenkinek alázatosságot a szívében, és megköszönöm a szűzanyának, ő szent fiának, Jézusnak a sok kegyelmet, amit eddig minden nap kapok. Köszönöm szépen, Jézusom, írja Erzsébet, és újabb telefonáló van a vonalban. Haló! Mindörökké, amen!
2: Ezt a rózsafüzét, amelyek elimádkozva, hát rózsafüzére köszönjük, és ezt szeretném ajánlani, ha alablakat a figyelmet, boldogságos szüzonyának és a mennyi atyának, továbbá kérem a szüzonyi oltalmát, hogy ő közben arra is az ő szent fiának, gyermekek gyógyulásáért, testvérem gyógyulásáért, a családom egészségét, gyermekek munkájáért, a gonosz hazudásáért a családomból. Sok-sok türelemért, szeretetét, békéért, több fontos szándékért is, elhúnyt szüvei lelkét és a utolsó sorbőnökért, Isten vigyesse mindenki segítség máját, és hogy bejutottam, hogy kétessék az Úr Jézus.
0: Mindenötti, amen. A ma elhangzó imákat felajánlom a távolban dolgozó családtagjaimért, a Jóisten és a szűzanya vigyázzon rájuk, segítsen munkájukba, egészséget, békességet az egész családnak, a anyagi gondjaink megjavulásáért, a gonosz távozásáért családunkból. Az elhangzó imákat kérem a fiam és a család gyógyulásáért, a Jóisten és a szűzanya segítő kegyelmét könyörüljön rajtunk, a világ gyógyulásáért, békességért, a gonosz távozásáért, Isten fizesse. A mai imákat felajánlom édesanyám lelki üdvért, a család többi halottaiért. Adjon a Jóisten örök nyugodalmat, Isten fizesse. Rózsafüzért felajánlom fontos szándékért, köszönöm szépen az imákat. Ezt a rózsafüzért felajánlom ellenségeimért, az irigyekért, az rossz akaratú emberekért. Hallgassa meg a Jóisten. Felajánlom a rózsafüzért családom bűnei bocsánatáért, szüleimért és több fontos szándékért. A rózsafüzért önökkel imádkozva felajánlom fájdalmaim enyhülésért, családi békért, Csíksomlyói segítő Szűz Mária, takar be védő Balástoddal a közös halottaim lelkik üdvéért. Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafűzért felajánlom családomért, a szent rózsafűzért és az összes imákat felajánlom önökért és minden jó akaratú emberért. A rózsafűzért és összes imát felajánlom családomért, két gyermekem szándékára, a babavárás öröméért. Köszönöm, és telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Haló!
3: Halló!
0: Hallgatjuk Önt!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
3: Először is szeretettel köszöntöm Önöket, műsorvezetőket, ugyanakkor a mai rózsafüzéreket fel szeretném ajánlani. Hálából a kapott kegyelmek ír a szűzanyának, hogy olyan jó, megsegített mindenfélibe, az esőkért, a papokért, és ugyanakkor a betegekért, a halottaimért. Mindenkinek kívánok egy áldott szép napot. Dicsértessék
0: a Jézus. Hallgassa meg a Isten, mindörökké amen, imádkozunk együtt. Felajánlom a rózsafüzért a magam, a családom betegeinek gyógyulásáért, elhunyt szeretteim és jótevőim lelki üdvéért, lelki békért, segítőkegyelemért, békességért a családokban, a világban, a Szentlélek kiáradásáért mindannyiunkra, Isten akaratába való megnyugvásért és fontos szándékokért. Isten fizesse! Írja egy édesanyja. Felajánlom ezt a szent rózsafűzért és minden imát a családom testi-lelki gyógyulásáért, a gyógyulásomért. Édes Jézusom, gyógyíts meg a szememet, mert nagyon beteg. Köszönöm. Egy édesanyja. imád kérünk szerencsés nyaralásért, Jézusom, bízom benned. A mai imát felajánlom a betegekért, és telefonálót köszöntök nagy szeretettel.
4: Ezt a rózsafüzét és a Szent Misét felajánlom hálából az Úr Jézusnak, felajánlom családom élő tagjaiért, saját magam egészségé, bűneim bocsánatáért, hozzám tartozó összes halottjaimért. Isten fizesse, hogy bejutottam, meghallgattam, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Mi köszönjük, hogy hívott, imádkozzunk együtt bizalommal. Mai imád felajánlom férjem gyógyulásáért, családomért. 6 hete elhunyt húgom lelki üdvért, nyugodjon békében az Úr Jézus szent nevében. Köszönöm. Ezt a rózsafűzért és minden imát fel szeretnék ajánlani fiamért, a családjáért. Kérem a szűzanyát, hogy takarja be védőpalástjával, mert hosszú útra készül. Isten fizesse, írja egy édesanyám. A mai összes imád felajánlom az arándokokért, akik ma indultak el Medjugorjéba. Segítse és óvja a drága szűzanya őket, Isten fizesse. Hálából a kapott kegyelmekért, a betegekért, a haldoklókért ajánlom a rózsafűzért, az irgalmaság rózsafűzér és minden rózsafűzért, drága szüleimért, férjemért, testvéremért, sógornőmért, anyósomért, adj Uram örök boldogságot nekik, az örök világosság fényeskedjék nekik, nyugodjanak békében, Teréz írja Alfaluból. Én is a rózsafűzért felajánlom. Zoltánért, Béláért, Annáért, Anikóért, Emilért, Botondért és minden beteg embertársunkért, az ők gyógyulásukért is legyen meg az Isten akarata. A rózsafűzért felajánlom a lábam gyógyulásaért, fiam családjáért, halottaimért. Jézusom, bízom benned. A rózsafűzért felajánlom a lábam gyógyulásaért, fiam családjáért, halottaim örök nyugodalmáért, és Kóra Marika nyugodalmáért, Jézusom, bízom benned. És telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Halló, Mária Rádió. Nagy szeretettel köszöntök. Mindörökké, amen.
5: Azt tudtam, hogy Mája a Szent Miséket, a Pánimátkodnak, önök írt a Zsáva Jó Istán kedvéje, meg áldásos munkájukat, a Mária Rádőztek dolgozójáját, Tobácsiát, Isten segíje továbbra is, és felajánlom Boga Báncika lelkeidvéért, és a szülőtért, nyugodjék gyűjtébe az Úr Jézus Szent nevébe, a Csíkszem Mártoni temetébe, és ne jönnek meg. Szerintjének kívánok szerencsét, gyógyulást a műtéthez, a Jóisten áldását, és minden halottnak, halottainak, élőknek, gyermekeinek, unokáinak, a Jóisten egyén segítség, kegyelmet, érezze meg mindegyiket boltól, Isten tíves segítségessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Ezt a Szent Rózsafűzért felajánlom az önök által kért szándékokért, egyetértésért a családunkban, ebben a rohanó világban, hogy ne a pénz, hanem a szeretet legyen fontosabb. Egészségért, családom élő és elhunyt tagjaiért, írja egy hallgató Csíkszeredából. A Rózsafűzért fel szeretném ajánlani László megtérésért, a gonosz távozásáért családunkból. Jézusom, bízom benned. Felajánlom ezt a rózsafűzért minden beteg gyógyulásáért, írja Péter Szovátáról. A mai rózsafűzéreket hálából felajánlom a kapott kegyelmekért, a hitben való megerősödéséért, családom minden tagjáért, lányom, fiam és férjem életéért, gyógyulásért, munkahelyi védelemért, anyagi gondjaink megoldásáért, a békért, egy nagyon fontos szándékért. Jézusom, bízom benned. Csíkszeredából. Felajánlom a rózsafűzért hálából, minden kegyelemért, a jótevőimért, Isten fizesse. A mai rózsafüzéreket és minden imát önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, gyermekek a családja szerencsés utazásáért, egész családunk egészségért, drága elhunyt szeretteink lelki üdvért, nagyon fontos szándékért, a Mária Rádió fennmaradásáért hálásan köszönöm. Áldott hetet kívánva! Felajánlom azt a rózsafüzér testvérem teljes testi lelki gyógyulásáért, hitbe való megerősödésért, bűneink bocsánatáért. Jézusom, bízom benned. És telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Haló? Nagy szeretettel köszöntjük.
6: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
6: Ezt a mai rózsafüzért és a mai szentmisét szeretném felajánlani. Elsősorban családok és a szűzanya oltalmáért, nem jó szándékú emberért, aki tisztelettel és tisztelettel viszonyul hozzám, valamint a drága halottaim lelke üdvéért, akik a Csomagközi temetőben nyugtanak, a drága édesanyámért, nagyszüleimért, a drága jó szomszédaimért, akik nagyon-nagyon hiányoznak. Az Úr adjon neki egy csendes pihenést az anyaföldben, valamint a Mária Rádió összes dolgozójáért. Egy áldott szép napot kívánok önöknek, Csomag közül voltam Erika, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, maradjon velünk, imádkozzunk együtt. Ennyi fért az ima szándékunkba, maradjanak velünk, imádkozzuk együtt az örvendetes rózsafüzért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel meghívjuk a kedves Mária Rádió hallgatókat, hogy imádkozzák velünk együtt az örvendetes rózsafűzért, mindazon szándékokért, amelyek szívünk mélyén fogalmazódott meg. A rózsafűzér előimádkozói, a Kis Szent Teréz plebánia, rózsafűzér társulat tagjai.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.

0: Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk végkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.

teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.

0: Teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyozzuk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen

0: irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja,

0: Kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszony.

A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

0: A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kapott tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszony.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszony!

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben,

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennybe, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Az

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.

Ne teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.

üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél. Asszony.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a világra szültél.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd meg be a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg.

0: De szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál. Asszony.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a te

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent

teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templom.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg.

0: akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyok!

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűza templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűza templomban megtaláltál.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszony.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak kégalmadra. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk, amen. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Szentséges szűz, Isten anya Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekülünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessünk, és amit ígérnek, elnyerjünk. Krisztus, a mi Úrunk által. Amen. Rózsafűzér királynője, könyörögj érettünk, béke királynője,
0: könyörög.
1: Csíksomjói segítő szűz,
0: könyörögj érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörögj
1: érettünk. Istenünk, te áron püspököd,
0: arra választottad ki, hogy igazság

0: tisztelhessük tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Uram, irgalmazz!
0: Uram, irgalmazz!
1: Krisztus, kegyelmez!
0: Krisztus, kegyelmez!
1: Uram, irgalmazz!
0: Uram, irgalmazz!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság egy Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Krisztus vére az örök Atya egyszülött fiának vére.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére az Isten megtestesült igéjének vére.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére az új és örök szövetség vére.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a haláltusában földre hullott vér.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a megostorozáskor kiserkent vér.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a tövis koronától kicsordult vér.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a keresztván kiontott vér.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére üdvösségünk váltságdíja.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére az irgalmasság folyama.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a gonosz lelkek legyőzője.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a vértanok erőssége.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a hitvallók szilárdsága.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére szüzeket termő vér.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a veszélyben forgók támasza.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a szenvedők enyhülése.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a sírásban vigasztalásunk.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a bűnbánók reménysége.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a haldoklók megnyugvása.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a szívek békéje és gyönyörűsége.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére az örök élet záloga.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér.
0: Üdvözíts minket!
1: Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel,
0: és Istenünknek országává tettél bennünket.
1: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendeltet, és vére által megengesztelődni akartál, enged kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben. Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Szüsszülője Istennek,
0: enged, hogy

0: Nem, te soha nem veded meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak a rózsafüzér imádkozásába, és közösen terjeszthettük kéréseinket és háladásunkat az Úr Jézus és a Szűzanya elé. Megköszönjük a Kis Szent Teréz Egyházközség Rózsafüzér Társulat tagjainak az imaszolgálatot. Kívánunk Önöknek kegyelmekben gazdag hetet, elköszönünk a kedves hallgatóktól, hallgassák a Mária Rádiót. Májai Erzsébetet hallották, technikai munkatársam Péter András. Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus!

Az adakozás szolgálat. Szolgálni és adni ugyanaz. Mindkettő a szeretet megnyilvánulása. Szolgálat és adakozás nélkül nem is lehet szeretni. Az adakozásod Isten felé való hálához vezet.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai katekézésünkben tovább megyünk, a hit indító okairól beszélünk. Arról ott maradtunk el, hogy a keresztény hit indító okai, különösen a csodák és jövendőlések, ugyanis ezek biztosítanak teljesen a hit igazságok isteni eredetéről. Minden esetre Isten igaz mondása is elégséges indító oka hitünknek. Az isteni kinyilatkoztatásokat ugyanis azért hisszük, mivel tudjuk, hogy Isten igazmondó, tehát se nem tévedhet, sem tévedésbe nem ejthet. Azonban okosan senki nem hihet el valamilyen igazságot mindaddig, míg egészen nem bizonyos ezen igazságnak isteni eredetéről. Azért azok a tények, amelyekkel Isten bebizonyítja, hogy ő valóban szólt, reánk emberekre nézve hitünknek fontosabb és elengedhetetlenül szükséges indító okai. Mivel az apostolok Krisztus Urunknak sok csodatételét saját szemükkel látták, és Krisztusnak és a prófétáknak sok jövendőlését saját szemükkel látták beteljesedni, minden habozás nélkül hittek az utolsó vacsorán ne szavaknak, ez az én testem, ez az én vérem. Pünkösd ünnepén a nyelvek csodája 3000 embert indított a keresztény hit elfogadására. A templom ajtajánál tett csoda ismét más 2000-et. Az apostolok sok csodája, amelyekkel Isten az ő szavaikat megerősítette, indította a pogányukat a keresztény vallás elfogadására. Szent Pál apostolt semmi egyéb nem indította megfékezésre, mint a damaszkuszi csoda, illetve megtérésre, mint a damaszkuszi csoda. Konstantin császárt az égen fénylő kereszt. Sokat indította hitre, vagy erősített meg abban az, hogy a 70. évben teljesedni látták Krisztus Urunknak Jeruzsálem elpusztulásáról szóló jövendőlését. Továbbá az, hogy a 361. évben a jeruzsálemi templom építés csodálatos meghiúsulásából ismét egy másik jövendőlés igazságát ismerték fel. Vannak még a hitre indító más okok is, mint

Például a vértanúk álhatatossága és nagy száma, a keresztény vallás csodálatos elterjedése és szilárd fennállása. Az egyház négy ismertető jele. Már az egyház magában véve is hatalmas és állandó indító oka a hitnek. Gondoljunk annak fennállására és felvirágzására, minden üldözés dacára. Nem minden embert ugyanaz az indító ok késztet buzdít a hit elfogadására. Az egyiket tudnélik, például a vértanúk állhatatossága indítja arra, a másikat a hit hirdetőjének fedhetetlen és szent élete, ezt valamely csoda, amaz pedig a büntetés, amely az egyház üldözőjét utoléri, mondja Szent Ágoston. Legtöbb csoda a kereszténység első idejében történt, mert akkor a csodák a hit elterjedésére szükségesek voltak. A Jóisten a kertészhez hasonlít, aki a növényeket mindaddig öntözgeti, amíg csak kicsinyek. Mindaddig, míg az egyház kicsiny volt, csodákkal öntözgette azt Isten. Ha valaki tagadni akarná az apostolok által művelt csodákat, ugye a legnagyobb csoda éppen az volna, hogy a világ csodák nélkül hitt és fogadta el a kereszténységet. Csodáknak nevezzük olyan rendkívüli eseményeket, amelyek természeti erők segítségével nem jöhetnek létre, hanem csupán egy felsőbb hatalomtól származhatnak. Rendkívüli dolog az, ami csodálkozással tölt el bennünket, mert azt még nem láttuk, nem hallottuk, és talán megmagyarázni sem tudjuk. Aki életében még vasútat, gőzhajót nem látott, csodálkozik, ha ezek a dolgok elébe kerülnek. Sokszor rendkívüliek, egyes természeti tünemények, például a sarki fény, nap, holdfogyatkozás, üstökös, hulló csillagok, vagy akár a szivárvány is. Azonban az ilyen rendkívüli tünemények nem csodák, habár azok megpillantására csodálkozva kiáltunk is fel. Az ilyen tünemények ugyanis természetes úton a természeti erők segítségével magyarázhatók. Csupán azokat a rendkívüli eseményeket nevezzük csodáknak, amelyek természeti erők segítségével egyáltalán nem jöhetnek létre. Például a halott feltámasztása csoda, mert itt egyrészt a rendestől egészen eltérő, tehát rendkívüli dolog történik, másrészt a világ valamennyi tudósa és művésze sem tud az előttünk ismeretes természeti erőkkel halottat megeleveníteni, itt tehát minden esetre felsőbb erő lépett közbe. A csodák kivételek, rendkívüli jelenségek a természet rendes menetében, a természeti törvényekkel ellenkezni látszanak. Tényleg azonban nem úgy van, a természeti törvények tudnélik működnek ugyan. Működésüket azonban egy közbelépő magasabb erő megakadályozza. Ha a földre eső könyvet kezem fenntartja, ez a természeti törvényt még nem semmisíti meg. És hasonló történik a csodáknál. Csak hogy itt a közbelépő erőt nem látjuk. Vannak nagyobb és egyszerűbb csodák. Továbbá vannak látszólagos csodák is, amelyek igazi csodaszámba nem jönnek. Nagyobb csodák az olyan rendkívüli események, amelyek természeti erők segítségével egyáltalán nem hozhatók létre. Például a halott feltámasztása, a holttestnek állandó éppen maradása és hajlékonysága. Egyszerűbb csodák az olyan rendkívüli események, amelyek a természeti erőket nem múlják ugyan felül, azonban a természet rendes menetében mégsem szoktak létrejönni, hanem csak felsőbb isteni erő beavatkozására. Egyszerű csoda például a betegek meggyógyítása, csupán szóval valamely idegen nyelvnek hirtelen tudása. Látszólagos csodák az olyan rendkívüli események, amelyeket a gonosz szellem a természeti erők segítségével oly ügyes módon hoz létre, hogy azok érzékeinket tévedésbe ejtik. Azt hisszük, hogy valahol van valami, ami a valóságban nincs ott. A látszólagos csodák a szemfényvesztők bűvészetéhez, kardok elnyeléséhez, pénzdarabok kiköpéséhez, stb. Hasonlítanak, csak hogy a gonosz szellemek képessége és ügyessége
a szemfényvesztőkét messze felül múlja. És ilyen csodákat vittek végbe a gonosz szellem segítségével már Egyiptom bűvészei, akik Mózes csodáit utánozták, továbbá Simon, a bűbájos, a természeti erők segítségével az Antikrisztus is fog látszólagos csodákat végbevinni. Éppen így lehet és kell a pogányok áldozatok eltűnését, vagy pedig Ifigéniának szarvassá változását, stb. Megmagyarázni. Igazi csodákat csupán saját dicsőségére és az igazság bebizonyítására enged meg az Isten. Nevezetesen Isten a következő okokból szokott csodát megengedni. Hogy saját jóságát és igazságoságát kimutassa, és hogy tanúskodjék, miszerint valaki Isten küldöttje, és szavai hitelre érdemesek, harmadszor pedig, hogy egy megholtnak életszentségét igazolja, hamisság megerősítésére azonban sosem enged meg csodát az Isten. Erről egy szép dal után maradjanak továbbra is velünk. Továbbra is velünk.

drága jó Istenem, segítsd tiszta lelkem, kérlek, hogy fohászom meghallgatást nyerjen. Engedd, hogy a hitünk, mint a mag, kikeljen. Engedd, hogy a lelkünk szeretettel teljen. Engedd színes álmunk valósággá válni. A béke madarát a vállunkra szállni. Az emberek lelke tisztuljon meg szépen, ragyogjon a jóság az ébredők szívében. Szeretetet szórjunk az éhező világra. Szívünk hangolódjon köszönő imára. Add, Uram, hogy kapjak hitet, bátorságot. Szeretettel teremts egy boldogabb világot.

amikor Isten csodával, tehát egész rendkívüli módon nyúl bele a természet rendes menetébe, akkor mindig valamely főben járó indoknak kell fennforognia. Isten valami különösen fontos dologra akarja ezáltal felhívni az emberek figyelmét. Nevezetesen vagy azt akarja kézzelfoghatóan bebizonyítani, hogy ő a természet ura, valóban létezik, és neki hatalma van a természet fölött is, tehát a hitet akarja erősíteni, vagy pedig tanúbizonságot akar tenni valami mellett. Minden okmányt, például az iskolai bizonyítványokat pecséttel lát el a kiállító hatóság. Ez igazolja, hogy az okmányt valóban az illető hatóság állította ki. Így van Istennek is pecsétje, amellyel igazolja, hogy valami tőle származik. Ez a pecsét a csoda, melynek a többi pecsét fölött az előnye van, hogy senki sem utánozhatja. A csoda néhány Isten, néha Isten jóságát és igazságosságát igazolja. Gondoljunk például a három ifjú csodálatos megmenekülésére a tüzes kemencéből és az egyiptomi csapásokra. Máskor Isten a csoda által az isteni küldetést és az isteni küldött szavainak igazságát bizonyítja. Mikor Isten Mózest a fáraóhoz és a zsidó néphez küldötte, hatalmat adott neki bizonyos csodák művelésére. Csodákat műveltek a proféták, Krisztus és az apostolok is. Krisztus gyakran hivatkozott is csodáira, hogy isteni küldetését bizonyítja. A francia direktórium egyik tagja, Le Pau, sok fejtörés után az ember szeretet új vallását gondolta ki, azonban senkit nem tudott annak megnyerni. És egy híres államférfiú előtt panaszkodott is a sikertelenség miatt. És ez találóan így felelt. Nem lep meg, hogy nem boldogul. Ha célt akar elérni, akkor tegyen csodákat. Gyógyítson betegeket, támaszon halottakat, azután feszítesse magát keresztre, halljon meg és harmadnapra támadjon fel. Az új vallás alapító lehorgasztott fejjel távozott. Igen, csodák kellenek az Isten küldötteinek igazolására. Az igaz egyházat is csodákkal igazolja Isten. Sokszor csodákkal erősíti meg Isten a megholt emberek életszentségét. És a végből történtek csodák a szentek sírjainál is, például Ildés sírjánál, király könyvében beszéltünk róla, a szentek testein, amelyek például éppen maradtak, továbbá a szentek segítségül hívására is. Az egyház mindegyik boldog avatásánál legalábbis 2-3 csodát kíván, amelyek az illető halála után az ő szószólására történtek. A szenti avatásnál új 2-3 csodát kíván az egyház. Soha sem engedi azonban Isten, hogy hamisság mellett történjenek csodák. Az igazi csodák ugyanis mindenkor az isteni működésnek és az igazságnak a bizonyítékai. Ha az ördögnek hatalma volna ilyeneket művelni, akkor Isten a tévedés megerősítését engedné meg, amit azonban az ő jósága mellett nem lehet feltételezni. Minden esetre megengedi Isten, hogy a gonosz szellemek vagy gonosz emberek műveljenek látszólagos csodákat. Ezek Isten igazságoságának következményei és a hitetlenség megbüntetésére történnek. Az igazaknak azonban Isten kegyelmet ad a csalás felismerésére. Ördögi eredetűek, tehát látszólagos csodák, azon csodák, amelyek nem tartósak, tehát beteggyógyítások, amelyek nem tartanak soká, amelyek sem a lélekre, sem a testre nem hasznosak, amelyek nem a hitnek és a jó erkölcsöknek megerősítésére történnek, vagy pedig amelyeket esztelen és értelmetlen szertartások közben visznek végbe. Mint hogy minden csoda Isten dicsőségét és a lélek üdvösségét szolgálja, azért Isten sohasem művelhet csodát az emberi kíváncsiság kielégítésére, vagy csak azért, hogy bámulatba helytsen. Ezt látjuk Jézus Krisztus magatartásából is Heródes előtt, aki szeretett volna csodáját látni Krisztustól, de nem láthatott. Tehát Isten a csodát rendesen valamely teremtmény útján viszi végbe, néha méltatlan teremtmény útján is. Csak Isten művelhet csodát, teremtmények csak abban az esetben, ha Isten nekik erőt ad arra.
a szentet is, mikor mindenkor Isten erejével, nevében a szentek is akkor tettek csodákat, csupán Krisztus Urunk művelte saját nevében a csodáit. A csodák adományát érdemre való tekintet nélkül, azért tehát a mások üdvének céljából méltatlan emberek is elnyerik. A csodatevés tehát még nem jele a szentségnek, az ördög is művelhet igaz csodákat, ha Isten őt használja fel a gonoszak megbüntetésére. Így például az egyiptomi csodáknál. Ilyen esetben az ördög csodái is az igazság bebizonyítására szolgálnak, és nem kell mindjárt csodára is Isten minden hatóságára gondolni, hogyha valamely dolgot természetes úton is meg lehet fejteni. Innen folytatjuk, kedves Mária Rádió hallgatók, Tibor atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Hiszem, aranyos Jervin. Hiszem, minden lélek, ki eljön a földre, hibátlan és tiszta. Tanulni akar. Úgy érzi, hogy mástól kaphat csak erőre, s falakat kell bontson, ami eltakar. Mindannyiunk szíve szeretetre éhes, és hogy megszerezzük, bármit megteszünk. Erősítjük szívünk, s ha már harcra képes, mindent, mire vágyunk, mástól elveszünk. Ám tudd, a szeretet különleges jószág. Másoktól elvenni csak úgy nem lehet. Jó lenne, ha látnánk mi is a valóság, mi késztet hibára érző lelkeket. Hiszen szeretetet senki nem kap pénzért, s adni is csak szívből tisztán adható. Ám ha adni akarsz, pusztán csak a létért, visszaáramlik majd ebben az a jó. Meg kéne csak értsük, egyek vagyunk mind-mind. Egy kirakós játék szép darabjai, akik társaikat játéknak tekintik, s maguk is egy játék vétlen rabjai. Ám a szabályokat mások találták ki, s rosszul is tanítják. Ettől szenvedünk. Azt tanítják nekünk, hogy uralhat bárki, s mi csak szerencsétlen bábok lehetünk. Hogyha megtanulnánk szeretetet adni, nem vétenénk többé annyi sok hibát. Ha nem akarnánk a versenyben maradni, nem okoznánk többé fájó galibát. Nem mérnénk magunkat egyre másra máshoz. Csak a jó érzésre figyelne szívünk. Visszatérnénk végre teremtőnk szavához, s megkérdőjeleznénk, amikben hiszünk. Ha a többi lényért élne csak az ember, s képes lenne fogni a mások kezét, ha emelni tudna szívvel, szeretettel, és ezért használná a tudós eszét. Apránként feladnánk számtalan hibánkat, s jót látnánk másokban, és szerethetőt. Megértenénk mindazt, ami fájón ránk hat, s végre tisztán állnánk Istenünk előtt. Hol a hiba bennünk? Hogy javíthatnánk ki? Mit kellene tennünk, hogy létünk szebb legyen? Tapasztalatunkat át kéne formálni, hogy ne bántson senki, és boldoggá tegyen. Bocsássuk meg végre, amit elkövettünk. Próbáljuk meg jobban, szívből, igazán. Csupán az volt a baj, hogy rosszul szerettünk. Tanuljunk. Tanuljunk szeretni. És jobb lesz talán.

Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké! Sok-sok szeretettel köszöntök ismét minden kedves hallgatót innen a Mária Rádió Szatmárnémeti stúdiójából. Pont egy ünnepre esik a mai adásunk. Illésnap van. A népi hiedelemben azt mondják, hogy e napon munkatilalom volt mindig. Mert attól tartottak, hogy aki ilyenkor a mezőn dolgozik, abba belecsap a villám. A termés pedig elveri a jég. A gazdálkodók féltek ettől a naptól, hogy a vihar szétveri, vagy a villám felgyújtja a kazlakat. Sőt, a gazdasszonyok a varrástól is elálltak, mert az is szóbeszéd volt, hogy aki illésnapján vart ruhát vesz fel, abba belevág a villám. S ha már itt tartunk, arról se feledkezzünk meg, hogy Székely elbeszélés szerint Illésnek nem szabad megtudnia, hogy mikor van a neve napja. Így mondták az öregek, örökké érdeklődött a többi szentektől Illés, hogy mondják meg, mikor lesz az ő neve napja, hogy ő lőjön. De a többi szentek eltagadták. De azért méges, ő tájékozódik, vaj előbb, vaj utóbb, de tennap eltalálta, mert jókat lőtt. Mennydörgéskor Illés abroncsa a hordókat, vagy éppenséggel ilyenkor Illés szekere zörgölődik. Máshol meg az Illés napi eső miatt lyukas a mogyoró és a dió, és nem is terem. A Bibliában, a Szentírásban, mint Isten embere jelenik meg, aki szüntelenül az Úr előtt jár, és az egy igaz Isten imádásáért harcol. Illés a bálványimádó Ákáb király idejében az igaz Isten hitének nagy harcosa volt. Azt olvassuk róla, hogy a Kármel-hegyén a hamis prófétákkal szemben Jahve jogait védelmezte, Hórep hegyén pedig az élő Isten bensőséges megtapasztalásában részesült. Földi élete végén tanítványa Elizeus szeme láttára tüzes szekéren ragadta égbe az Úr. A mennybe távozó csodatévő palástja Elizeusra maradt. A bibliatudósok megjegyzik, hogy épp a Márk evangéliumához fűzött magyarázatokban azt úgy is lehet olvasni, értelmezni, miszerint Illés történetének újraolvasása érződik ebben az evangéliumban, ugyanis Illés és Elizeus kapcsolatának fényében újra értelmezhetjük Jézus és keresztelő Szent János kapcsolatát. Talán szokatlan, talán egy kicsit erőltetett, lehet, de szoros kapcsolat fedezhető fel Elizeus és Illés, keresztelő János és Jézus személye között. Nem sokára egy közelgő másik ünnepünk kapcsán is felmerül az ő személye. Következő műsorunkban részletesen is kitérek majd rá. Úrszíne változásról van szó, ahol Jézusnak megjelenik Mózes és Illés. Mózes a törvényt, Illés pedig a prófétákat testesíti meg. De a kereszten szenvedő Jézus, amikor a Zsoltárt imádkozza, hogy éli, éli, lamma szabaktáni, én Istenem, miért hagytál el engem? Akkor is feltűnik a kimagasló próféta, bár itt a tudatlan csőcselék félreértelmezésében, félrehallásában, hisz mi tudjuk, hogy nem Illést hívta akkor Jézus, hogy megszabadítsa, hanem végső elhagyatottságában imádkozik. De érthető mégis a zsidók viselkedése, hisz Illést a messiás hírnökeként várták, s várják vissza, szó szerint értelmezve a Malakiás próféta tollára bízott isteni üzenetet: íme én elküldöm néktek Illést a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Illés és Jézus között sok a hasonlóság. Jézus Illés számos csodáját megörökli,
csodálatos kenyérszaporítás, halott feltámasztása, mennybe menetel. Szóval nem ismeretlen számunkra Illés próféta személye. Ünnepe pedig piros betűs, keresztes jelzésű a naptárban. Ups, ezt most nagyon hétköznapiasan megfogalmaztam meg, de mi görög katolikusok tudjuk, mit jelent. Kötelező ünnep, polieleuszos, azaz sokirgalmus. Illés prófét az egyetlen az ószövetségi szentek közül, akinek emlékét a bizánci egyház nyilvános ünneppel ünnepli meg, az ünnep zsolozsmájában, a 135. zsoltárról elnevezett sokirgalmú ének szerepel, ezért a polieleuszos elnevezés. Közkedvelt ábrázolása Illés prófétának a keleti, a bizánci egyház hagyománya szerint a tüzes szekéren történő mennyei elragadtatás. És egy másik jelenet, amikor Illésnek egy holló visz kenyeret a kerít patak mellett, ahol a barlangban üldögél a próféta, és saját életén gondolkodik. Az ikonon Illés nem cselekszik, hanem figyel. Így tanít minket is a lelki élet nem látványos teljesítményére, hanem a csend és a hallgatás szinterén megtapasztalni azt, hogyan szólít meg bennünket az Isten. De vajon miért pont holló? Miért nem galamb jelenik meg ebben a jelenetben? Hisz elvégre az életben maradás, a gondoskodás és a remény szimbóluma inkább a galamb lenne. De itt mégis a holló jeleníti meg Isten bizalmát, gondoskodását, akkor is, amikor minden forrás kiapad. Illés próféta életében felfedezhetjük, milyen valóságosan igaz az, hogy az ember még a legnagyobb csodák után is képes elcsüggedni, elbizonytalanodni, elveszíteni a reményt. Illés megtapasztalta Isten természet fölötti gondoskodását a szárasság idején, a liszt és olaj csodáját, egy halott gyermek feltámadását, a Kármel-hegyi nagy isteni győzelmet, ahol a nép újjongott, az Úr az Isten. És mégis nem sokkal később, amikor Jezábel fenyegeti, összeroppan. Elfut a pusztába, leül egy bokor alá, és azt mondja, most már elég, Uram, vedd magadhoz lelkemet. Emberileg belegondolva, milyen sokszor kerülünk mi is ilyen helyzetbe. Úgy érezzük, minden dolgunk megoldódott. Isten velünk, mögöttünk, mellettünk, aztán hopp, lelki krízis uralkodik el rajtunk. A belső összeomlás fájdalmait szenvedjük, csak éppenséggel nem merjük bevallani, és inkább küzdködünk fejetlenül, de mégsem gyógyulunk. Elveszettnek érezzük magunkat, nincs kiút, elvétettük a célt, még az ember hite is megingani látszik, de Isten akkor sem hagy el, nem ítél el, nem dorgál, sőt, ételt és vizet küld, és akkor fel kell ismerni újra Isten jelenlétét, úgy, ahogy Illés tette. Isten újra belép az életébe, de nem dörgedelmesen, nem látványosan, nem a viharban, földrengésben, tűzben, hanem az enyhe szellőben. Nem külső csoda, hanem belső megtérésben. Noé, amikor végképp elveszettnek érezte magát, vízözön, magára hagyatottság, mit ereszt ki először? Hollót. Persze arról nem olvasunk tovább, hogy mi lett ennek a madárnak a sorsa, a vége. Valahogy megfeneklik itt ez a jelenet. De a hollókról azt tanítja a néphagyomány, hogy a bibliai időkben még hófehérek voltak. Amikor azonban Jézust az üldözői nem tudták elfogni, a holló így kiáltott. Kár, kár! Ekkor Jézus elátkozta a madarat, éjfeket évé tette a tollát, és arra kárhoztatta, hogy dög húson éljen. A kegyvesztett hollónak minden nagypénteken eszébe jut a szomorú eset,
és ezért próbálja az átkot frissen kikelt fiókáiról lemosni. Az egész fajra kiterjedő átoknak nyelvi következménye is lett, azt mondjuk nagyon ritka, mint a holló, mint a fehér holló. A magyar nyelvben ez így jelenik meg, bár az eredeti szólásban nem volt benne, hogy fehér, csak simán, hogy holló. De magyar nyelvünk hozzátette, hogy még jobban kidomborítsa azt a kontrasztot, amely a sötétségből a világosságra történő vágyunkat akarja kimutatni. Minden esetre szegény teremtmény, bár okosabb sok minden más állatnál, semmiképpen nem lett népszerű. Valóban a Bibliában a holló dogevő, és ezért tisztátalan. Azt tartották róla, hogy amikor hozzálát egy tetemhez, először a szemét válja ki. Így olvassuk a példabeszédek könyvében. A tisztátalan holló és Isten szolgája, akár tudja és akárja, akár nem. Hisz ne feledjük, gondoskodott Illés prófétáról. Isten még a fiatal holló kiáltását is meghallotta, s ez a zsoltárokban jelenik meg, és eledelt készített számukra, látjuk a Jób könyvében. Jézus is így szólította fel kishitű tanítványait, nézzétek meg a hollókat, nem vetnek, nem aratnak, nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis eltartja őket. Mennyivel drágábbak vagytok ti a madaraknál? Ennek értelme a hívő számára az, hogy bízni kell Isten atyai hűségében, aki az ő teremtett világának tisztátalan állatairól is gondoskodik. Isten nem csak a prófétát táplálta, hanem biztosította, hogy túlélje azokat a nehéz körülményeket, amelyekben élt. A hollók, akik maguk is nem mások, mint szorgos és hűséges teremtmények, Isten eszközei lettek a gondviselésben. A madarak ételt hoztak, míg a patak vizet biztosított. Az Úr csodálatos módon gondoskodott Illésről, aki bátran követte Isten parancsait, még ha azok emberi szemmel nézve furcsának is tűntek. Mi ebből a tanulság? Az, hogy bízzunk Isten gondviselésében. Isten mindig tudja, mire van szükségünk, és képes arra, hogy a legváratlanabb módon gondoskodjon rólunk. Illés példája arra emlékeztet, hogy nem kell aggódnunk, mert Isten mindent elrendez, ha bízunk benne. De Isten hűséges, mert az Úr mindig megtartja ígéreteit. Ha ő azt mondja, hogy gondoskodik rólunk, akkor azt valóban meg is teszi. Akár madarakon keresztül, akár más csodálatos módon. És harmadikként ne feledjük, hogy hűséges Isten parancsaihoz, ezért nekünk is hűségesnek kell lennünk az ő kinyilvánított törvényeihez. Illés engedelmeskedett Isten szavának még akkor is, amikor a helyzet nehéznek tűnt. Isten mindig a helyes úton vezet, de ha hűségesek vagyunk, ő biztosítja számunkra, hogy minden szükségünkben betöltődjünk. Az ünnep emlékeztessen bennünket arra, hogy Isten minden helyzetben velünk van, gondoskodik. Ne felejtsük el, a legnehezebb időkben is számíthatunk az ő hűségére, az ő gondviselésére. Isten új értelmet, de új küldetést is ad Illésnek. A keleti egyház liturgiájában Illés próféta tiszteletét gazdag himnuszok fejezik ki. A tropárban így énekel róla az egyház, emberi testben angyal, a próféták kitűnősége Krisztus eljövetelének második előhírnöke. Mi ránk is a te buzgó tisztelőidre áraszt kérünk lelki gyógyulásodat. A konták pedig kiemeli, ki imádsággal bezártad, majd ismét megnyitottad az eső adó felhőket, könyörög érettünk, ami ember szerető urunkhoz. Ennek a hétnek a másik végén Anna napot ülünk
Még hogy ez a hónap nem bővelkedik ünnepekben. Görög katolikus egyházunk Szent Annáról, az Istenszülő szűz édesanyjáról, július 25-én Anna elhunytának emléknapján, szeptember 9-én Joakim és Anna próféták kapcsán, és december 9-én Anna csodálatos foganása ünnepén emlékezik meg. Ez legszorosabban a nagypeleskei egyház kötődik a parciumi romániai magyar görög katolikus egyház községek közül. Ugyanis a régi öregek elbeszélései szerint Szent Anna napján szűnt meg a falut tizedelő kolera járvány. Az akkori áldozatokra emlékeznek meg minden évben a település lakói. A hagyomány úgy tartja, hogy az 1873-as kolera időben ott szolgáló görögkatolikus parókus Melles Demeter fia volt az első az áldozatok közül. A falu papja naponta kísérte utolsó útjára az elhunytakat, olykor többet is egyszerre. A temetésekről a templomba visszaérkezve térden csúszva körmenetet tartott híveivel és hosszas könyörgések között fohászkodtak irgalomért. Pereske életben maradt lakossága megfogadta, hogy minden Anna nap imát mondanak a nagy csapásban elhunytakért, kérve saját és a jövő nemzedékük életére Szent Anna segítségét és közbenjárását. De Szent Anna nem csak a kolerában elhunytak védőszentje, a bányászok, hajósok, édesanyák, szülőanyák védőszentje is, de a szövőmunkások, a csipkeverők, a söprűkötők, szabók, asztalosok, kádárok védőszentje. Az ő segítségét kérik a járványos betegségben szenvedők, de a haldoklók is. Nagypeleskén az utóbbi években még kilenceddel is készülnek lelkileg a hívek erre a napra, az ünnep előtti 9 héten keresztül minden kedden összegyűlnek a templomba, imádkoznak Szent Annához, nincs Anna bál, csupán gyásznap, böjt és emlékezés. Ha össze szeretnénk fűzni Szent Illés alakját Szent Annáéval, akkor az elhagyatottságot tudjuk kiemelni, hisz Illés is megtapasztalta, mit lehet tenni, vagy hogyan lehet átvészelni a lelki szárasságot, amikor elhagyatottnak érzi magát az ember. Szent Anna pedig azért érezte elhagyatottnak magát, mert az akkori kor felfogása szerint gyermektelensége miatt mintegy kirekesztették a közösségből. Így befejezésként a mai adásunk végén imádkozzuk el az elhagyatottak imáját Szent Annához. Szent Anna asszony, te alacsony sorsban éltél a földön, szegény voltál a mulandó javakban, de gazdag a jó cselekedetekben, érdemekben, örök kincsekben. Azért választott ki téged az Úristen, hogy anyja légy a legszentebb szűznek, Máriának, kitől született a világ megváltója. Ó, mi nagy örömödre, s vigasztalásodra volt neked már e földön is, a te szerelmes leányod, Mária. Most pedig mi boldoggá tesz azon érzés, hogy Jézus az élő Isten fia, az emberek üdvözítője, Máriának, a te lányodnak is a fia. Ezért áldalak téged ma is. Áldalak s örvendek boldogságodon és könyörgésedbe ajánlom magamat. Ó, esedez érettem, Szent Anna asszony, hogy méltó legyek azt a sok jót elnyerni, amelyet Jézus nekünk ígért, érdemelt és készített. Nyerd nekem kegyelmet Istentől, hogy szent példádat követve sorsomhoz képest szentül éljek, az Istennek és embereknek kötelessége és tehetségem szerint őszinte alázattal szolgáljak, és ami jót tehetek, azt legjobb szívvel, Isten előtt kedves módon cselekedjem.
hogy hivatásomnak pontosan megfeleljek, s bármi kemény munkát kell is végeznem, elviselhetetlennek ne mondjam, bármi szenvedés lesz is részem, keserűnek ne tartsam, bármi baleset ér is. Isten ellen soha ne zúgolódjam, tudva, hogy valamint te, s a többi szentnek munka, tűrés, küzdés útján mentek föl az égbe, én is csak azon az úton juthatok az örök boldogságba. Úristen, gyámolíts engem kegyelmeddel, és tarts meg ezen jó feltételemben. Juttasd gyakran eszembe Szent Anna szép példáját. Úgy híven fogom őt követni, s egykor hozzád följutok az égbe. Amen. Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké.

Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Magnifikát magasztalja. Valóban nem csak a szűzanyának, de nekünk is van, amiért magasztaljuk az Urat. Kedves hallgatók, amikor ma körülnézünk a világban, sokszor úgy érezzük, hogy egy láthatatlan, de annál valóságosabb háború kellős közepén állunk. És ez a háború nem fegyverekkel zajlik, hanem valójában a lelkeinkért. És a sokkal súlyosabb és veszedelmesebb, mint a fizikális, a szószoros értelemben vett látható, tapasztalható háború. Hányan élnek, kedves hallgatók, ma közöttünk olyanok, akik talán külsőleg mosolyognak, de belül a szívük legmélyén nehéz láncokat hordoznak. Kedves hallgatók, ma három olyan pusztító láncról szeretnék önöknek beszélni, amelyek képesek teljesen felemészteni, tönkretenni, megszüntetni az emberi életet, az emberi kapcsolatokat, a szenvedélyek rabságáról, az alkohol folytogató igájáról, és mindezek legmérgezőbb gyökeréről, a bizalmatlanságról. Kedves hallgatók, a bizalmatlanság az a csendes gyilkos, amely azt sugja a fülünkbe, hogy egyedül vagy. Azt sugja a fülünkbe, hogy Isten elfelejtett téged. Nem vagy elég jó. Senkinek sem kell lesz, és a helyzetedből nincs

0: kiút. És amikor ez a hang felerősödik, az ember mindig kapaszkodót, görcsösen keresi a menedéket. De a világ hamis menedéket kínál. A világ mindig azt kínálja fel, hogy vedd a kezedbe a poharat. A világ felkínálja függőségeket. A világ tálcán kínálja a bűnös szenvedélyeket. És ezek a látszólagos vigasztalások azonban nem megszabadítanak valójában, hanem még mélyebbre, egy ördögi pokoli szituációba, helyzetbe löknek, vagyis a sötétségbe. De kedves hallgatók, most azért vagyunk együtt így az éter hullámain keresztül, mert magamhoz is, önökhöz is van egy csodálatos jó hírem. Mindig van remény. Ugyanis létezik egy olyan fegyver, amelyet a mennyország adott a kezünkbe. Ez egy egyszerű, szerény, mégis megrendítően hatalmas lelki fegyver, a Szent Rózsafüzér. Nem véletlen, hogy minden két hetente tartott előadásom címe megújulni rózsafűzéreink által. Engedjék meg önöknek, hogy elmeséljem egy édesapa, nevezzük Péternek, Jánosnak, Pálnak, kérem, igaz történetét. Ez a történet megmutatja, hogy milyen mélyre tud süllyedni az ember, és milyen magasságúba képes felemelni Isten kegyelme. Péter mintaszerű keresztény családban nőtt fel, de a felnőtt kor nehézségei, a munkahelyi kudarcok és egy súlyos családi veszteség lassan felőrölték a lelkét. Először csak esténként ivott, hogy elaludjon, hogy kiüsse magát, hogy ne gondoljon az egzisztenciális, a létezésbeli nehézségekre. Később azért, hogy felejtsen. Végül már azért, hogy elviselje a létezést. És sajnos, hát az alkohol teljesen átvette az irányítást az élete felett. Elveszítette a munkáját. Otthon mindennapossá váltak a veszekedések, a kiabálások. Majd a fagyos, gyilkos csend. A felesége, Anna és a 10 éves kisfiú kénytelenek voltak végignézni, ahogy az az ember, akit szerettek, akiért az életüket adták volna, élő halottá válik. Hogy mérgezi magát, hogy tönkreteszi magát, de nem csak magát, hanem a szerette életét is. Péter szívét teljesen megmérgezte a bizalmatlanság, zárjelbe féltékenység. Nem hitt már feleségének, nem hitt a jó akaratú barátoknak, és ami a legszörnyűbb, nem hitt Istenben sem. Úgy érezte, hogy Isten elhagyta őt, és ő már túl bűnös ahhoz, hogy megbocsátást nyerjen. Történt, hogy egy hideg novemberi estén Péter teljesen részegen, dühöngve ment haza. Követelte a pénzt a következő üvegre. És amikor a drága felesége sírva ezt megtagadta, Péter ordítva lesöpörte az asztalról a családi Bibliát, a Szentírást, és dühében folytogatni kezdte a feleségét. És ekkor a szoba sarkából előszaladt a kisfiúk. Nem kiabált, nem ütött, csak zokogva átkarolta apja térdét, és a reszkető kis kezével Péter markába nyomott valamit. Egy kopott, kék gyöngyökből álló rózsafűzért, amit még a nagymamájától kapott. A kisfiú felnézett a könnyektől ázott szemével a döngő apjára, és azt mondta, édesapa, kérlek, ne bánsd anyut, nem érdemli meg. Én minden nap imádkozom érted a szűzanyához ezzel a rózsafűzérrel. Ő megígérte, hogy meg fogsz gyógyulni. Kérlek, édesapa, ne hagyd, hogy az ördög elvigyen téged. Péter keze megmerevedett, ránézett a fia ártatlan, könnyes arcára, és megpillantotta a kezében levő feszületet. És ebben a pillanatban, mint egy villámcsapás, hasított belé a felismerés, hogy valójában mit tett? A dű helyét átvette a megsemmisítő fájdalom. Összeragyott a konyhapadlóján, magához ölelte a fiát és a feleségét, és életében először évtizedek óta felzokogott. Nem csak sírt, hanem ordított a fájdalomtól, a bűntudattól és a szégyentől. Azon az éjszakán Péter nem ivott. Ott ült a sötét konyhában, a kezében tartva kisfia rózsafűzérét. Nem tudta a titkokat, nem emlékezett pontosan az imákra, csak szorította a keresztet, és könnyeivel áztatva a gyöngyöket ezt ismételgette: Mária, ha létezel, ments meg, mert meghalok, és megölöm a családomat is. Kedves hallgatók, mi történt azon az éjszakán? A rózsafűzér megnyitotta a csatornát az ég és a föld között. A szűzanya meghallotta, egy kétségbe esett, elkeseredett gyermek és egy bűnbánó apa kiáltását. Péter igaz, hogy nem gyógyult meg egyik napról a másikra, a szabadulás útja egy kemény, kemény küzdelem, kemény keresztút volt. Elment a terápiára, az elvonókúrára, szembenézett a démonaival, de a legnagyobb harcot a saját lelkében vívtam. Ugyanis a bizalmatlanság démona újra és újra visszatért, és azt suttogva, hogy úgyis visszaesel, nem vagy méltó a családodra. Hiába ígéred meg, hogy megváltozol, jó leszel, meglátod, előbb-utóbb el fogsz bukni. De Péter ekkor már nem volt egyedül. Megtanulta imádkozni ugyanis a rózsafűzért. És minden nap, amikor rátört a vágy az ital után, amikor a szorongás folytogatta a torkát, elővette a kék gyöngyöket a rózsafűzért. Kedves hallgató, miért olyan hatalmas fegyver a rózsafűzér a szenvedélyekkel szemben? Vagy a rossz szokásokkal szemben? A rózsafűzér ritmusa mindig megnyugtat. Ugyanis az üdvözlégyek ritmikus ismétlése lecsendesíti a zaklatott elmét és a vágyakozó testet. Olyan, mint az édesanyja szívverése, amely megnyugtatja mindig a síró gyermeket. Továbbá a rózsafűzér kiszabadít az én, vagyis ego önközpontuságából, mert amikor a rózsafűzér titkait szemléljük, Jézus életére tekintünk. Péter a fájdalmas titkokat imádkozva megértette, Jézus az ő alkoholizmusa miatt is vérrel izzadt a Getsemáni kertben. Jézus az ő dőkötérés, dőkitörései miatt kapta a korbácsütéseket, és ez a felismerés nem elítélte őt, hanem megmutatta, hogy mennyire szereti őt az Isten. A rózsafűzér továbbá Mária jelenlétét hozza el az életünkbe. A rózsafűzér által a szűzanya odaáll a függő ember mellé a lövészárokba, mert ő a kígyó tiprója. És ahol Mária jelen van, ott a gonosz lelkeknek, a függőség és a kétségbeesés szellemeinek vissza kell vonulniuk, háttérbe kell szorulniuk. Kedves hallgatók, Péter megtanult bízni. Először Máriában, aztán rajta keresztül Jézusban, és végül újra képes volt bízni a feleségében és önmagában is. És ez áldás, ez ajándék. Ugyanis a rózsafűzér gyöngyei lépcsőfokokká váltak, amelyeken lépésről lépésre mászott ki a pokolnak a mélyéből. Lépésről lépésre mászott ki a pokolnak a mélyéből. Kedves hallgatók, ma, 5 évvel azonnal bizonyos november éjszaka után, Péter, hála Istennek, tiszta. A családja együtt van. A sebek gyógyulnak, bár a hegek, azok mindig megmaradtak. Ahogy az én két lábamon is, hiszen tavaly, augusztus 8-án megműtöttek csipőprotézissel, és a hegek mindig emlékeztetnek, hogy mi is történt velem. De ezek a hegek az én életemben is, és Péter életében is már Isten dicsőségét hirdetik. Péter zsebében ma is ott van az a kopott,
1: kék rózsafűzér. Soha, de soha nem megy el otthonról nélküle. Azt mondja, ez az ő lelki infúziója. Ez nem más, mint az életmentő köteléke. A rózsafűzér nem más, mint az életmentő kötél, kötel, kötele. Hogy Péternek is a rózsafűzér lelki infúziója és életmentő kötele.
0: Kedves hallgatók, lehet, hogy önök közül most valaki ugyanebben a cipőben jár. Lehet, hogy nem az alkohol, nem a gyógyszerek, a szerencsejáték, a pornó, a telefonfüggőség vagy a harag rabságában él, vagy talán csak a bizalmatlanság börtönében, ahol már senkinek nem tud hinni, és úgy érzi, Isten elfordult ön kéréseitől. Szeretném most a lelkiismeretükre kötni, nincs olyan mély verem, ahonnan Isten kegyelme ne tudna felemelni. Nincs olyan vastag lánc, amit a rózsafűzér imádsága ne tudna megszüntetni, szétzúzni. Soha kérem, ne várjanak holnapig. Újítsák meg ma a kapcsolatukat a rózsafűzérrel. Ha rozsdásodik a fiók mélyén, vagy porosodik valahol, vegyék ki, töröljék le róla a port. Ha nem megy az egész, kezdjék csak egy tízeddel, de kezdjék el, adják át a szűzanyának a tehetetlenségüket, a függőségeiket, a sebzett családtagjaikat. Mária, a mi édesanyánk, ő nem veti meg a bűnöst, nem fordul el a bukott embertől. Ha felé nyújtják a kezüket a rózsafűzér által, ő megfogja azt is, kivezeti önöket a sötétségből, a csodálatos világosságra. Bízzanak, kedves hallgatók, reméljenek, és imádkozzanak. Mert hiszem és vallom rendületlenül, hogy a rózsafűzér által a győzelem a mi oldalunkon van. A győzelem mindig, de mindig a miénk. Mennyei atyánk, minden kegyelem és jóság forrása, alázatos szívvel borulok le most színed előtt, és hálás lélekkel köszönöm meg azt a csodálatos égi ajándékot, amelyet a Szent Rózsafűzér imádságában adtál nekünk. Ebben a felgyorsult, zajos és olykor bizonytalan világban a rózsafűzér a te béke szigeted számunkra. A mindennapi élet küzdelmei, terhe és kihívásai közepette ez a szent ima, az a biztos horgony, mely megtart, megnyugtat és közelebb vezet hozzád. Micsoda mérhetetlen áldás, hogy a kezünkbe vehetjük ezeket a szent szemeket, amelyek, mint egy láthatatlan lánc, egyenesen a te atyai szívedhez és a boldogságos szűzanya anyai oltalmához kötnek minket. Urunk, te látod, milyen sokszor elfáradunk, és milyen könnyen beszennyezi lelkünket a világ önzése, a harag vagy a csüggedés. De amikor elkezdjük pergetni a rózsafűzér szemeit, a csöndes üdvözlégyek ritmusa áthangolja a szívünket. Mert ez az ima egy titokzatos iskola, amelyben Mária kezét fogva lépésről lépésre tanuljuk meg a te szent fiad Jézus Krisztus életét. És hogy elmélkedünk az örömteli, a világos, a fájdalmas és a dicsőséges titkokon, a te megváltó szeretetet fénye ragyogja be a mi mindennapjainkat is. Kérünk, add meg a rózsafűzér által a belső megújulás, változás kegyelmét, formáld át a szívünket, hogy megváltozunk és le tudjuk vetni a régi bűnös szokásainkat. Segíts, hogy újra jók, tiszták, türelmesek és irgalmasak lehessünk, ahogyan te is irgalmas vagy hozzám. Tisztítsd meg gondolatainkat és gyógyítsd meg sebeinket, hogy az imádság erejével felülkerekedjünk a gyűlöleten, a neheztelésen és a békétlenségen. Urunk, szabadíts meg minket belsőleg, törd össze a félelmek, a szorongások, a megfelelési kényszerek és a múltbeli bűnök láncait, amelyek gusba kötik a lelkünket. Add meg nekünk a Szentlélek igazi szabadságát, hogy ne a világ rabszolgái, hanem a te szabad, örömteli fiaid és leányaid legyünk. Engedd, hogy a rózsafűzér minden egyes szeme egy-egy lépés legyen a belső béke és a tiszta lelkiismeret felé. Növeld bennünk, Uram, a hitet, Istenünk, hogy feltétel nélkül tudjunk bízni benned. Amikor a jövő sötétnek tűnik, vagy amikor nem látjuk a kiutat a nehézségekből, a rózsafűzér emlékeztessen minket arra, hogy te mindig győzedelmeskedsz a bűn és a halál felett. Taníts meg minket teljesen a te gondviselésedre bízni az életünket, a családunkat, a munkánkat és minden tervezgetésünket. Végül pedig add meg azt a kegyelmet, hogy újra bízni tudjunk az emberekben is. Gyógyíts meg a csalódások és az elárulások sebeit a szívünkben. Nyisd meg a szemünket és a lelkünket mindazok felé, akik szeretnek minket. Segíts, hogy észrevegyük a felé nyújtott kezeket, a tiszta szándékokat, és képesek legyünk elfogadni és viszonozni a szeretetet. Engedd, hogy a rózsafűzi imádkozása által a mi otthonaink és közösségeink is a szeretet, az egység és az őszinte bizalom helyeivé váljanak. Szűz Májra, rózsafűzér királynője, ég édesanyánk, te hűségesen kísértett fiadat a keresztút fájdalmában és a feltámadás dicsőségében, kérünk, fogadd el mindennapi rózsafűzérünket, szeretetünk jeléül, és vigyél minket egyre közelebb Jézushoz. Oltalmaz, vezess, és imádkozz értünk, most és életünk minden napban. Amen. Kedves hallgatók, nagyon köszönöm megtisztelő figyelmüket, további áldott szép napot és rádióhallgatást kívánok Önöknek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus és Mária szent neve.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Tisztelt polgártársak! Mivel tehát ilyen reménységünk van, nagy nyíltsággal beszélünk, és nem úgy viselkedünk, mint Mózes, aki leplet helyezett arcára, hogy Izrael fiai ne lássák annak a végét, ami mulandó. De értelmük eltompult, hisz mind a mai napig, amikor az Ószövetséget olvassák, ott van ugyanaz a lepel, nincs levéve, mert az csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mind a mai napig, amikor Mózest olvassák, lepel takarja szívüket. De amikor az Úrhoz fordul, elvétetik a lepel, mert az Úr lélek, és ahol az Úr lelke, ott van a szabadság. Mi pedig mindnyájan, miközben fedetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét, ugyanarra a képmásra változunk át dicsőségről dicsőségre, az Úr lelke által. Meglepett minket mai elmékedésünk címe, a megszólítás, tisztelt polgártársak, mentségem ül szolgáljon, hogy nem én találtam ki. A szabadság lelkére várunk, hogy födetlen arccal szemlélve az Úr dicsőségét Jézus Krisztusban a lélek által egyre inkább hasonlóvá válunk hozzá. Mit, kit szemlélsz? Ahhoz hasonulsz. Ha a tévét, akkor olyanná válsz kockafejű, gondolkodású, lapos, keserű, dühös, mellébeszélő, vádaskodó. Ha lélekkel az Urat szemléled, vigasztaló, békés, egyenes szavú, tekintetű, fedetlen arcú leszel. Vagyis polgártárs. Ti is halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ istene szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival, követve a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint épp úgy, mint a többiek. De az irgalomban gazdag Isten, az ő nagy szeretetéért, amelyel szeretett minket, akik holtak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt, kegyelemből üdvözültetek. És vele együtt föltámasztott és a mennyekbe átültetett Krisztus Jézusban, hogy az eljövendő korszakokban megmutassa kegyelmének túláradó gazdagságát irántunk való jósága révén Krisztus Jézusban. Kegyelemből üdvözültetek a hit által. Nem tőletek van, hanem Isten ajándéka ez, nem cselekedetek alapján, hogy senki se dicsekedhessék. Életünk, jövőnk Isten szeretetében rejtőzik, Isten öröktől fogva szívében rejteget minket, már alig várta, hogy végre kimondja, legyél, bárhol is élj, az ő gondolata szeme fénye vagy. Eljött és békét hirdetett nektek, akik távol vagytok, és békét azoknak, akik közel vannak. Általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem szentek polgártársai és Isten háza népe. Mert az apostolok és a proféták alapjára épültetek, a szegletkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és az Úrban szent templomán növekszik, és akiben Isten hajlékával épültök ti is a lélek által. Tehát otthon vagyunk, polgártársak, jövevények, bevándorlók voltunk, de Jézus Krisztusban elnyertük a teljes állampolgárságot, Isten országa bennünk van, sőt, házanépe vagyunk. Isten tudja, hol vagyok, és hogy vagyok. Barátom, gyorsan elnéptelenedő kis falvak plébánosa, 8 falucskája van, ő mondja a következőt. Hétköznap nálunk csak a lurdi szüzanya és a padovai Szent Antal jár misére, a falusiaknak dolga van, nem érnek rá. És te hol vagy? Jézust is megkérdezték, igaz, éppen akkor, amikor ennek semmi jele nem mutatkozott, hogy király vagy, és vállalta, mert nem látszott király mi volt a tövis koronától és a rongyos vörös katonaköpenytől, amit rádobtak, ráterítettek. Amikor meg a sikerei csúcsán járt a kenyérszaporításkor, nem vállalja a királyságot, nem keresi a tetszést, nem lájkoltatja magát. A nép jól lakott, akkor te vagy a király. Nem szívből, hanem gyomorból jön ez a vallomás. Jézus nem hasbeszélőket akar. Az ő országa, királysága nem ebből a világból eredeztethető, sokkal mélyebb.
Amelyik fának több az ága, mondják, mint a gyökere, azt a vihar hamar kiforgatja a földből. Az én gyökereim az Isten kapcsolatom. Milyen mélyre mennek? Mintha soha nem lenne már időnk, életünk mélyére tekinteni, vagy ha igen, akkor megszédülünk, ha csak önmagunkba nézünk, és nem Istenre. Hova rohangálsz folyton? Dolgom van, mondod. Azt otthon is el tudod végezni. Némelyik ember folyton az út közepén van. Fontosságunkat nem a megtett kilométerek jelzik. Ami kezünk ügyében kell legyen, az a Biblia és a rózsafűzér. Annak szemeit kellene többet nyomogatni. A legjobb kapcsolatokra fogunk lelni. Biztos a visszajelzés, lájkolni fognak minket. Ha folyton rohanunk, az emberek ügyekké válnak, akiket szószoros értelemben elintézünk, hogy lélekkel hallgassunk meg másokat, nekünk is hallgatnunk kell a lélekre, különben az lesz, amit a Zsoltár mond, ezrek hullanak el jobbodon, balodon meg tízezrek. Ebben a rohanásban elhomályosul látásunk, mint egy fátyol borul szemünkre, dolgokká, ügyekké válunk mi magunk is. Mit mond az apostol? Ha valaki megtér az Úrhoz, a fátyol eltűnik. Ez az Úr a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig mindnyájan, miközben fületlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, az Úr lelke által egyre inkább hasonlóvá válunk a szemlélt dicsőséghez. Az imádság nem luxus, és csak a ráérőknek való. Ellenkezőleg, minél több a dolgunk, annál inkább rászorulunk az Úrra, hogy rátekintsünk. Ehhez csak néhány dolgot említenék. Mit kellene tenni? Előlegez időt, ez az első. Későn az utolsó percben érkezünk, indulunk. Már ott kellene lennünk, de még el se indultunk. Ez velünk papokkal igen gyakran előfordul. Késve érkezünk, minek kezdeném pontosan, úgysem jönnek időben. Minél később megy oda, ők annál később jönnek. Fájó tapasztalatból mondom ezt. Aztán jön a kapkodás, rendreutasítás. Hol voltál eddig? Hogy áll rajtad a ruha? Miért nincs kikészítve? Ámítjuk magunkat, kapkodunk, megjátszunk az elfoglalt, fontos embert. Semmi sincs a helyén, főként a szívünk meg az eszünk. Eszement rohanások. A hívek már rég ott vannak, a pap meg sehol. Nem látnak bennünket elmélyülten imádkozni. Téged mikor láttak? Nem hivatalból leborulni az oltár előtt? Hogy akarsz vonzani, indítani, ha nincs benned töltés? Szálljunk le vágtató hintalovainkról. Egy helyben ringatjuk magunkat, és végül beleszédülünk. Nézz szembe magaddal és Jézussal. Bármely hivatásban élem hitemet, ez az alap. Megújulás nélkül nincs élet, újjászületni. A szegényeknek hirdetik az evangéliumot, mert csak azok hallják meg. Önmagukkal eltelt, begőzölt emberek elveszítik azt az érzéket, ami azokat a fiatal embereket képes volt megérinteni a Galileai tó partján. Józanok voltak, tudták, hogy a szabadság csak Jézus Krisztustól jöhet. Kihez menjünk? Kérdik tőle. Csak a betegek gyógyulnak meg. Menj az orvoshoz, ne lépj le, ha nem kerül rád azonnal sor. Néha a gyógyulás a várakozással, lecsendesedéssel kezdődik. Hallja meg szíved, hogy ott legyél egészen, ahol ő van. Ne azonosítsd Istent dolgaiddal. Ha van Isten, akkor segít. Csak Istent imádd, ne a terveidet, érzéseidet. A vacsora termében imádkozni, ahogy első testvéreink, Máriával. A tanítványok talán félelmükben, tanástalanságunkban maradtak együtt. Valami több tartotta őket össze, az a belső, meg nem fogalmazott meggyőződés, hogy annak a szeretetnek nincs vége, amit már megtapasztaltak. Persze volt ilyen náluk is, ilyettükben elfutnak, letagadnak mindent, aztán meg a legfontosabbnak ez tűnt, bezárni az ajtót kétszer kulcssal, tolózárral, aztán seki seve. Mégis együtt a vacsora termében. Róla beszélnek, aztán pedig vele. Aki kitart a kenyértörésben, nem verhetetlen, hanem újjászülető. Lehetünk porigalázval támadásoktól, mégis ott maradunk, ővele, Jánossal, Péterrel, Tamással,
Csak ő tart meg. Ez az egyetlen mód, amelyen az élet fejlődik. Érnek bennünket ugyan benyomások, amelyek az alapokig megpróbálnak, megrendítenek, sőt, kikezdik életünk biztonságát, úgy mondjuk, hogy traumát okoznak. A trauma egy a múltban megélt, megrázó esemény, amely túlmutat a mindennapok tapasztalatain, és fenyegeti az egyén testi, lelki egyensúlyát, egységét. A trauma olyan választó vonal a tapasztalatainkban, ami azt súgja, hogy van előtte és utána, ami egészen nyilvánvaló. Ugyanis két mindannyiunk számára érthető nyelvhez kapcsolódik, az örömhöz és a fájdalomhoz, a fényhez és a sötéthez. Valójában a köznapi szóhasználattal általában csak negatív értelemben beszélünk traumáról, akkor azt kell mondanunk, hogy van olyan trauma, amely a fényre és az örömre is vonatkozik. Valahányszor megtapasztaljuk a teljességet, ha szeretünk valakit, olyan váratlant fogadunk be az életünkben, ami teljesen új értelmet ad, vagy jelentést ad, és ez elég, mert előző napig ezt el se tudtuk képzelni, hogy ez a trauma megrázkódtatás a fény maga. Valami, ami belénk hatolt, és életet adott olyan változásnak, amelyet kezdettől fogva mi magunk is fontosnak és jelentősnek tarthattunk. Vagyis nem feltétlenül van szükségünk mások tanúságtételére, hogy észrevegyük ezeket a részeket. Az evangéliumi beszámolóban is szerepel ez a kettős elbeszélés a fény traumájáról és a sötétség traumájáról. Sőt, azt is mondhatnánk, hogy nem két egyszerű epizódról van szó, hanem arról, hogy Jézus életében és abban, amit evangéliumi elbeszélésnek nevezünk, folyamatosan láthatjuk a világosság traumáit a sötétség traumáival. Például, amikor a tanítványok először találkoznak Jézussal, nem tudnak semmi jelentőset mondani az eseméről, kivéve, hogy feljegyzik, hogy döntő találkozás volt. Nem érzékelnek új gondolatokat, képtelenek elbeszélni valamit, ami érthető, mint egy tanból, egy másfajta életlátásból összeállított történetet. Mindez olyan tudatossággá lesz, amelyre idővel képesek lesznek emlékezni. Abban a pillanatban csak annyit mondhatnak, hogy Jézus vízválasztó lett előtte és utána az életükben. Egyszerűen rögzíthetik ezt a találkozást, anélkül, hogy moralizálnák, anélkül, hogy szükségszerűen értelmi megfontolásokat fogalmazlának meg. Tapasztalataik szerint Jézus, mielőtt beszélő és cselekvő személy lenne, mindenek előtt az életükbe betörő fény. Ez történt az első tanítványok találkozásakor és a föltámadás találkozásokban is. De az evangélium rögzíti a sötétség emlékeit is, negatív értelembe vett traumatikus részeket. Valójában azt mondhatnánk, hogy Jézus élete, egész élete kísérlet arra, hogy belépjen ezekbe a sötétség történetekbe. Valahányszor találkozik egy beteg emberrel, megszállott személlyel, bűnössel, történelmük sötétségbe veti magát, és megpróbálja megfékezni a sötétség élményét, és bizonyos esetekben ezek az emberek abban a helyzetben vannak, hogy képesek kiáltani a sötétségből Jézushoz, hogy megmentse, kihozza őket ebből az állapotból. Máskor pedig találkozik olyanokkal, akik még imádkozni, kérni sem képesek. Nem képesek kifejezni, amit a szívükben hordoznak. Úgy tűnik, ezek az emberek még a vágyukban is megbénultak. Ez a teljes leszegényedés, mint Csanád Béla papköltő versében a Szíksós néni. Nyár vége van. Fakóruhában megy az úton egy öreg asszony. Kezében gyékényből fonott szatyor. Nagyon nehéz, nagyon nehéz. Lehúzza vállát, hangosan lélegzik, és néha alig hallhatóan azt mondja, Szíksót vegyenek. Alig hallhatja valaki, oly csöndesen kiáltja, mintha bűneit kellene utcahosszat kiáltoznia. A Szíksó nem kell senkinek, van szappan, 100 mosószer, pedig ez a néhány kiló Szíksó kimosná a szívünkből a piszkot, a rideg részvéten zór nyugalmat. Szegény asszony, talán minden nap végigjárja útját, a megaláztatások útját. Nagyon szegény, ki azt sem tudja, hogyan kell kérni. Segíts és enged, hogy segítsenek.
A fájdalom feltételezésének kísértése abból a meggyőződésből táplálkozik, hogy a világon senki más nem tapasztalta vagy nem élte át ezt az én fájdalmamat, vagy az ilyen élményt, amit most én átélek. Ugyanis ezek a változások nem mind a mi akaratunkból fakadnak, és úgy gondolom, hogy meg kell tanulnunk újra belépni az olyan főszerepbe, amely megszabadíthat bennünket attól a kísértéstől, hogy felvállaljuk azt a drámai életformát, pozíciót, amely az áldozati állapot vagy tudat. Ez azt jelenti, hogy folyton fájdalmainkon, megbántottságunkon keseregjünk. Mindenki minket támad, elnyom, gonosz hozzánk. Idegen szóval ezt így hívjuk, hogy viktimizmus lelkületével éljünk. Ez a fajta nyilvánvalóan narcisztikus megfontolás nagyobb magányra kárhoztat bennünket. Ugyanis minden fájdalom és szenvedés egyedi, mert egyediek vagyunk. A hasonlóság, amely mögöttes szilárdságot teremt az emberek között. A tömegben is lehet, de még mennyire elmagányosodni? Mindenkor. József Attila fájdalmas vallomásában a semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan vacog, köréje gyűlnek szelíden, s nézik, nézik a csillagok. Nem lehet mindenkinek mindent elmondani, ez természetes. Meg kell tudnunk választani azokat az embereket, akikhez eljuttatjuk történetünket. Természetesen lehetetlen teljes emberi életet élni, ha nincs senki, akinek elmondhatnánk magunkat, és ugyanakkor, ha nem érezzük szükségét, hogy befogadjuk mások történeteit, befogadjuk az emberek intimitását, mások tapasztalatát. A bizánci görög ortodox egyházi himnusz költészet kedvelt műfaja a dicsérő, magasztaló ének, az akatisztosz. Most a legédesebb Jézushoz szóló dicsérő énekből a 9. ikoszt és a 12. kondákiont imádkozom. Az ékes beszédű szónokok oly némák, mint a halak. A te színed előtt, ó Jézus, üdvözítünk, mert nem foghatják fel, mint vagy változhatatlan Isten és tökéletes ember. Mi pedig csodálva a titkot, híven így kiáltunk hozzád. Jézus öröktől fogva való Isten, Jézus királyok királya, Jézus uralkodók uralkodója, Jézus élők és holtak bírája. Jézus reményt vesztettek reménysége, Jézus sírók vigasztalója. Jézus szegények felmagasztalása, Jézus ne ítélj el engem tetteim szerint, Jézus tisztíts meg engem a te irgalmasságod szerint, Jézus űzd el csüggedésemet, Jézus világosítsd meg szívemnek gondolatait, Jézus add nekem a halál emlékezetét, Jézus Isten fia, irgalmaz nekem. Ajándékozz nekem kegyelmedet, ó Jézus, minden adósság elengedője, és fogadj be engem bűnbánót, amiként befogadtad a téged megtagadó Pétert. És hívj magadhoz engem csüggedőt, ahogy hajdan a téged üldöző Pált magadhoz hívtad, és hallgass meg engem, aki így kiáltok hozzád. Alleluja!

0: minden szándékért, amelyekért szeretnénk a mai napon is közösen imádkozni. A mai déli imában kedves kolléganőm Vidikán Lokodi Tünde van itt velem, és közösen fogunk imádkozni, csatlakozzanak önök is. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadás Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az égetest élőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egy szülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra íme délre jár, s bennünket imádságra hív.
1: Ez szent idő, az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most dicsőségünket szerzi meg.
0: E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hull a déli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját s erejét.
1: Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket ki vigaszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
0: Rendezd lépteimet törvényed szerint, Uram! Rendelkezéseid csodálatosak, ezért figyelek azokra a lelkem.
1: Ragyogva világít szavad fénye,

0: Értelmessé teszi a kicsinyeket.
1: Reménykedve nyitom fel ajkam. Parancsolataid után epedek.
0: Részvéttel hajolj felém, és könyörülj rajtam, ahogy szoktál azokon, akik nevedet tisztelik.
1: Rendezd lépteimet törvényed szerint. A gonosz ne uralkodjék rajtam.
0: Rágalmazóim kínzásától válts meg, hogy parancsaidat megtarthassam.
1: Ragyogtass szolgád fölé arcodat, taníts meg rendelkezéseidre.
0: Riadtan sírok, patakzik a könny a szememből, mert törvényeidet nem tartják meg.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Rendezd lépteimet törvényed szerint, Uram.
0: Egy a törvényhozó és a bíró, ki vagy te, hogy ítélkezel embertársaid fölött? Isten ott áll az isteni tanácsban, ítéletet tart az istenek körében.
1: Meddig ítélkeztek még hamisan? Meddig pártoljátok a bűnösöket?
0: Védjétek meg a szegény és az árva jogát, ítéljétek meg igazát az elnyomottnak és a nyomorultnak.
1: Szabadítsátok meg a szűkölködőt, mentsétek ki a szegényt a gonosz hatalmából.
0: Ők azonban balgák és oktalanok, sötétben botorkálnak, alapjaiban inog az egész föld.
1: Azt mondtam, Istened vagyok. Magasságbeli fiai vagytok mindnyájan.
0: Meghaltok mégis, mint a közemberek, és elhultok, mint bármelyik főember.
1: Kelj föl, Istenünk, ítéld meg a földet, hiszen minden nemzet a te örökséged.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Egy a törvényhozó és a bíró, ki vagy te, hogy ítélkezel embertársaid fölött?
1: Az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem.
0: Ments meg, Uram, a hazug ajkaktól, és az álnok nyelvtől.
1: Mit érdemelsz, mit fogsz majd kapni? Te álnok nyelv!
0: Harcosoknak hegyes nyilait, perzselő parás tüzét.
1: Ó, jaj nekem, idegen földön bújdosom, pusztai nép sátraiban lakom.
0: Régóta lakom már azokkal együtt, akik a békét gyűlölik.
1: Békességéről beszélek én, ők meg harcot akarnak.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. Istenünk, jóságos vagy és hűséges, türelemmel és irgalommal kormányzod a mindenséget. Téged megismerni tökéletes igazság, és hatalmadról tudni az a teljes igazság, a halhatatlanság gyökere.
1: Uram Istenem, irgalmas vagy és jóságos.
0: Hosszantűrő, könyörülő és hűséges.
1: Könyörögjünk, Istenünk, te vagy az aratás ura és szőlőskertek őrzője. Te osztod be köteles szolgálatunkat, és te adod meg igazságot szerint jutalmunkat, ahogy megérdemeljük. Engedd úgy hordoznunk a napterhét, hogy mindenkor panasz nélkül fogadjuk végzéseidet, Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Mondjunk áldást az Úrnak.
0: Istennek legyen hála.
1: Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy ebben a déli imában is együtt lehettünk. Kedves kolléganőmnek is köszönöm, hogy itt volt. Továbbra is bíztatom önöket, hogy tartsanak velünk, hiszen hamarosan kezdődik a déli magazin.

Kormány nagy szeretettel köszöntök továbbra is minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból a mai déli magazinunkban, melynek az elején nem sokára a híreinket hallgathatják meg, majd a reggeli műsorból a nap evangéliumát fogjuk megismételni, műsorunk második felében pedig a Cselekvő Szeretet című műsorunkat, rovatunkat hallhatják majd, tartsanak velünk!

Kedves hallgatóink, a Szatmár Németi stúdió mikrofonjánál Szűcs Timea köszönti Önöket, pontos idő 12 óra 16 perc, hallgassák meg híreinket és program ajánlóinkat. Kettős ünnep Agyhában. Július 19-én ünnepi díszbe öltözött Agyha. A hagyományos Mária Magdolna búcsúra az egyben Adorján Imre agyhai plébános aranymiséjére gyűltek össze a hívek, nem csak a faluból, hanem a környék településeiről is. A szentmisén a hívek hálát adtak Mária Magdolnának, a templom védőszentjének oltalmáért. Az ünnepi szentmise különleges fényét az adta, hogy Adorján Imre plébános ez alkalommal mutatta be aranymiséjét. 50 év papi szolgálatának jubilómát ünnepelte a közösség körében. A szentmise keretein belül bensőséges megemlékezésre került sor. Koront község önkormányzata nevében Katona Mihály polgármester úr méltatta az ünnepelt életútját és szolgálatát. Elismeréskép díszpolgári oklevelet adott át, megköszönve azt az áldozatos közösségépítő munkát, amellyel erősíti a hitet, összetartja a családokat és példát mutat szeretetből és kitartásból. Az ünnepség közös imával és áldással zárult. A hívek jó kívánságokkal, virágokkal köszöntötték aranymis és plébánosukat. Koncert Sepsiszentgyörgyön. A Sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templom holnap este 7 órakor kerül sor a Szegedi Bartók Béla női kar és a Laudate Kamarakórus közös koncertjére, amelyen a 16. nyári karnagyi szeminárium magyarországi és erdélyi hallgatói vezényelnek. A belépés ingyenes, szeretettel várnak mindenkit.

Segesvári középkori fesztivál. Július 24 és 26-a között kerül sor a Segesvári középkori fesztiválra a Segesvári várban. A Segesvári önkormányzat által 31. alkalommal szervezett eseményen utcai animációk, harci bemutatók, középkori zene és tánc, interaktív műhelyek lesznek felnőttek és gyermekek számára. A harci bemutatókra első ízben az anyaországban is jelen lesznek, mégpedig a Debreceni Történelmi Korok Hagyományőrző Egyesület képviseletében. A megnyitó pénteken este 7:30-kor lesz. A várban részletek a primariasigisarra.ro honlapon. Nagy Imre emlékes Gyergyó alfaluban. Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt a Gyergyó alfalvi Petőfi Sándor művelődési házba vasárnap este 8 órára a Nagy Imre népi zenekar emlékműsorára, amelyel Nagy Imre primásra emlékeznek halálának 5. évfordulója alkalmából. Assisi Szent Ferenc ereklyéje Aradon. A 2026-os Assisi Szent Ferenc különleges év alkalmából, amelyet a Szent Mennyei születésének 800. évfordulóján hirdettek meg, augusztus 7-én Assisi Szent Ferenc ereklyéjét Aradra, az arad belvárosi Páduai Szent Antal templomba viszik, amelyet a minorita szerzetesek gondoznak. A programban szerepel Szent Ferenc ereklyéjének fogadása és imádságok a szent tiszteletére. Látogatása az imaidő, rózsafűzér, valamint délután 6 órától szentmise, melynek főcelebránsa Pál József Csaba megyéspüspök lesz.

Lelki gyakorlat Marosvásárhelyen és Marosszentgyörgyön. Augusztus 25 és 29-e között a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János templomban tart lelki gyakorlatot Margarita Vala Pilla nővér és Manfred Huber atya. Érdeklődni és jelentkezni a 07-60-312-723-as telefonszámon. Lehet szeptember 4 és 6 között, 18 és 25 és október 9 és 11 között a Marosszentgyörgyi Kálmelben tart lelki gyakorlatot Mária Teréz nővér, melynek mottója Jeruzsálembe találtok vigasztalást. Jelentkezni az iin.terezkukac@gmail.com e-mail címen, valamint a 07 72 061 741-es telefonszámon keresztül lehet.

Zarándoklat Olaszországba. Augusztus 30 és szeptember 6-a között buszos zarándoklatra hívnak és várnak mindenkit Karácson Tibor atya vezetésével, amely során Európa legszebb városait és a keresztség legfontosabb kegyhelyeit keresik fel. A zarándoklat fő pontjai Velence, Padua, Assisi, Kastia, Róma. Jelentkezni és további információt kapni Tibor atyánál a 0771-084-735-ös vagy Mitra Líviánál a 0743-78-24-61-es telefonszámon lehet. Családos hétvége fiatal családosoknak. A Magyar Katolikus Biblia Társulat családos hétvégét szervez fiatal családok számára Hargita fürdőn szeptember 3 és 6-a között. Jelentkezni augusztus 26-áig lehet az andrea.gergely88@yahoo.com e-mail címen, valamint a 0747 032 929-es telefonszámon keresztül.

Néhány szóban az időjárásról. Ma sok napsütésre van kilátás, a gomoly felhőkből egy-egy futózábor, esetleg zivatar alakulhat ki helyenként. Többfelé élénk, időnként erős lesz a nyugati és északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 18 fok között alakul, majd napközben 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Ma délben 12 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Páciumban és a Bánságban. Máramarosszigeten 24 fok van, Nagybányán 22, Szatmárnémetiben 24, Nagyváradon 24, Zilahon 23, Dísen 23, Besztercén 20, Kolozsváron 24, Nagycsármáson 23, Tordán 25, Dicsőszentmártonban 22, Marosvásárhelyen 22, Gyulafehérváron 24, Déván 22, Aradon 25, Temesváron 26, Resicabányán 22, Nagyszebenben 23, Fogarason 22, Brassóban 20, Sepsiszentgyörgyön 20, Kézdivásárhelyen 20, Baróton 19, Székelyudvarhelyen 21, Csíkszeredában 20, Gyergyóalfaluban 19 és Maroshévízen 19 fokot mértek a déli adatok szerint. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek kukac mariaradio.ro címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Néhány írástudó és farizeus így szólt egyszer Jézushoz: Mester, jelet szeretnénk tőled látni. Jézus így válaszolt: Ez a gonosz és hütlen nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Amint ugyanis Jónás próféta 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az emberfia 3 nap és 3 éjjel a föld szívében. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. Ám de itt nagyobb van, mint Jónás. Dél királynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, hiszen ő a föld végső határáról is eljött, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Ez a gonosz és hütlen nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Kedves rádió hallgatók! A mai reggelen az Úr Jézus Krisztus szavait hallva elgondolkodhatunk azon, hogy vajon mi hogy éljük az életünket. Amikor az írástudók és a farizeusok viselkedését látjuk, akkor talán felháborodunk, és azt mondjuk, hogy nem látták Jézust, hogy nem vették észre, hogy ő Istentől van, hogy nem ismerték fel, hogy őt a mennye atya küldte. Vajon ezt hogy nem lehetett látni? És ezen gondolkodva, talán még haragosan is gondolunk rájuk, nem vesszük észre, hogy mi is sokszor, vagy a legtöbbször nem ismerjük fel Istennek a jelen valóságát, azokat a jeleket, amelyeket felénk küld az életben. Várunk mi is sokszor egy csodára, és akkor azt mondjuk, hogy ha ez és az megtörténik, akkor Istenhez fordulok. Ha ezt és azt megadja az Isten, akkor buzgóbban fogok imádkozni. És hogy telnek az évek, megkapunk mindent az Istentől, ami javunkat szolgálja. Amit nem kapunk meg, az éppen nem a javunkat szolgálna. És mégse vesszük észre az, hogy Isten ott van, vagy úgy kevesen veszik észre. Próbáljak úgy tekinteni az életemre, mint Isten ajándékára. Legyek hálás azért, hogy az Isten megalkotott, és hogy e földi élet után hazavár engem a mennyei hazába. Mert hogyha csupán jelet akarok várni, akkor lehet, hogy leélem az életemet, és nem kaptam egy olyan jelet, amit én kívántam, és ami fájdalmas lesz, nem veszem észre azokat a jeleket, amelyeket Isten ad, amely által vezet, irányít és segít. Legyek hálás mindenért, amit kaptam az Istentől. Terekedjek úgy élni, hogy minden körülmények között felismerjem. Egy embertársam mosolyában, egy kézfogásban, egy bátorításban az, hogy igen, Isten jelen van, Isten végtelenül szeret. Vegyem észre, hogy Jézus mindenkinél nagyobb, úgy a problémáimnál, a nehézségeimnél, és minden megpróbáltatott helyzetnél nagyobb, mert ő a világ ura, a királyok királya. Hogyha elhatároztam ezt gondolatban, hogy mindenek felett őt akarom követni, őt akarom az életemben engedni, hogy az első helyen legyen, és úgy akarok járni, cselekedni, ahogy ő hív, nála akarok megpihenni, hiszen ő magához szólít, akkor az életem gyümölcsöző lesz. Akkor az életemben felismerhetem azt, hogy úgy éltem az életemet, hogy Isten velem volt. Ha a nagyszüleink életét látjuk, vagy láttuk, akkor gyakran tapasztaltuk azt, hogy úgy indultak neki a munkának, és mindenek, ha Isten megsegít, ezt és azt megteszek. Ha Isten velem van, akkor ide meg oda elmegyek. És ha mostani életünket nézzük, akkor legtöbbször eszünkbe se jut, hogy megkérjük az Istent, hogy vezessen, irányítson, vagy hogy hálát adjunk neki, hogy megsegített. Úgy gondoljuk, hogy mindent a saját erőnkből értünk el, pedig ez nem így van. A keresztségben megkaptuk azt a jelet, amikor kereszttel megjelöltek, hogy mi Krisztushoz tartozzunk. És ezáltal homlokunkon hordozzuk a feltámadt Krisztus jelét, akihez tartozunk. És ezáltal Isten szeretete átragyoghat az életünkön keresztül mások szíve fele, mások szívébe, életébe. Legyünk Isten szeretetének a hordozói a mai világban, és ne azon fáradozzunk, vagy ne az legyen bennünk, hogy hát vajon hogyan mutatja meg az Isten, hogy jelen van. Csak nézzük meg egyszerűen a növényeket, a virágokat, milyen csodálatosnak alkotta az Isten, és mennyi illattal ajándékozta meg őket. Vagy nézzünk azokra, akik mellettünk vannak, és felismerjük, hogy valóban az Isten itt van, jelen van. És nekünk nincs más gyere szükség, csak arra, hogy hálás szívvel és nyitott szívvel járjak, mert ezáltal felismerem, hogy velünk az Isten. Amen.
1: Ambrus István plébános gondolatait hallhatták, köszönjük neki, hogy itt volt velünk a mai műsorban.
2: Déli magazin a Mária Rádióban.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszönti az Erdélyi Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a műsor szerkesztője és házigazdája, Vetési Nándor. Önök a Cselekvő Szeretet című magazin műsort hallják ismét, amely a Gyulafehérvári Caritas műsora az Erdélyi Mária Rádióban, melyben igyekszünk bemutatni tevékenységünket, munkásságunkat, életünket. És lássuk is a mai adás tartalmát. Családi nap. Mesél a padlás.

Családi nap. Mesél a padlás. Lehet egy régi vasaló, súlyok vagy tárcsás telefon érdekes egy olyan gyermek számára, aki már az okos eszközök világába született? A gyulafehérvári Caritas székelyudvarhelyi családi napja egyértelmű választ adott. Igen. A rendezvény célja a generációk közötti kapcsolatok erősítése volt, olyan közös élményeken keresztül, amelyek beszélgetésre, emlékidézésre és egy más, jobb megismerésre ösztönöztek. A Caritas mentálhigiénés és szenior táncos tagjai már hetekkel korábban összegyűjtötték és előkészítették a régi használati tárgyakat. A hatalmas vadgesztenyefa árnyékában közel 60 régiséget rendeztek be, majd nosztalgiázva várták az érkező családokat. A régi fiatalok 15 tárgy történetét osztották meg minden családdal, miközben a súlyoktól az automata mosógépig, a mozsártól a darálógépig, illetve a tárcsás telefontól az okos simogatósig elevenedett meg a múlt. A bemutatót egy közös memóriajáték követte, ahol a résztvevőknek a 60 laminált kártya közül kellett kiválasztaniuk a megismert darabokat. A jelenlévők együtt gondolkodtak, a szépkorúak pedig türelmesen segítették őket, amíg mindenki sikerrel teljesítette a feladatot. A program során szó esett az Alzheimer-kór megelőzésének lehetőségeiről, valamint a szenior örömtánc jótékony hatásairól, amelyet a résztvevők egy megható Zorán dalra ki is próbálhattak. A nap végén a gyermekek a boldogságfát díszítették fel olyan üzenetekkel, amelyekben egy-egy közös programot terveztek egy szépkorúval. A régi tárgyak ezen a délutánon nem padláson porosodtak, hanem történeteket meséltek. Olyanokat, ahol a gyerekek kíváncsian hallgattak, a szülők mosolyogva nosztalgiáztak, a nagyszülők pedig újra átélhették, milyen jó érzés, amikor az emlékeik valóban érdekelnek valakit. Több család is úgy búcsúzott, hogy a játékot otthon vagy a nagyszülőknél folytatják tovább, előkeresve a régi tárgyakat és a hozzájuk fűződő történeteket. Hisszük, hogy éppen ezekből az egyszerű, közösen megélt pillanatokból születnek azok az emlékek és beszélgetések, amelyek hosszú távon erősítik a generációk közti kapcsolatokat.

Nem formális oktatás hátrányos helyzetű személyek számára. A nem formális oktatás hátrányos helyzetű emberek számára szakemberek képzése európai kontextusban című Erasmus Plus projekt harmadik nemzetközi partner találkozójára május 27-e és 29-e között kerül sor Sepsiszentgyörgyön. A partner szervezetek a kölni főegyházmegyei Caritas Egyesület, a gyulafehérvári Caritas, a Caritas Diocenessa Triestre, a Litván Gyermek Napközpontok Szövetsége és a Linzi Egyházmegye Caritas 18 szakembere gyűlt össze, hogy megosszák egymással a nem formális oktatással kapcsolatos tapasztalataikat, megismerjék a jó gyakorlatokat, valamint közösen dolgozzanak a projekt következő szakaszában. Előkészítésén. A résztvevők már az előző napon megérkeztek Sepsiszentgyörgyre. A házigazda a gyulafehérvári Caritas részéről Ludeser László ágazati igazgató köszöntötte a jelenlévőket, majd Kovászna megye tanácsának és Sepsiszentgyörgyi Szociális Támogatási Igazgatóság képviselői üdvözölték a vendégeket. Beszédeikben hangsúlyozták a nemzetközi együttműködés fontosságát a szociális szolgáltatások és az oktatási kínálat fejlesztésében. Ezt követően partnerszervezetek beszámoltak a nem formális tanulás területén végzett munkájuk aktuális eredményeiről. Az első szakmai előadást Ferenc Júlia, a Dobbanó Hangok Egyesület képviselője tartotta Non-Formal Education címmel. Előadásában bemutatta, miként segíthetik a nem formális oktatási programok a tanulási folyamatokat, különösen azok esetében, akiket formális oktatási rendszer nehezen ér el. Számos gyakorlati példán keresztül szemléltette, hogyan alakítható ki olyan támogató tanulási környezet, amely erősíti az önálló, kezdeményező készséget, a kreativitást és a szociális kompetenciákat. Az előadás élénk szakmai párbeszédet indított a bemutatott módszerek különböző munkaterületeken való alkalmazhatóságáról. A második munkanapot gyakorlatorientált projekttámogatásnak jellemezték, elsőként az őrkői roma közösség helyzete és fejlődése került a középpontba. Különböző szervezetek és intézmények képviselői mutatták be a társadalmi részvétel, az oktatás, a közösségfejlesztés és a szegénység elleni küzdelem terén végzett tevékenységeiket. A résztvevők különösen értékesnek tartották a közigazgatás és a civil szervezetek közötti szoros együttműködést, amely a helyi közösség életkörülményeinek fenntartható javítását szolgálja. Délután a csoport meglátogatta a gyulafehérvári Caritas Csíki negyedi tanácsadó központját, az itt ismertetett programok szemléletesen mutatták be, hogyan lehet a gyermekeket és a családjukat oktatási, támogató szolgáltatások révén megerősíteni. Az egyik kiemelkedő esemény volt Elena Andrews, a Superár romániai zenei vezetőjének előadása. A műhely munka során bemutatta, hogy a zene, mint a nem formális oktatás eszköze, miként járulhat hozzá a társadalmi integrációhoz, a közösségi élmény erősítéséhez és a társadalmi részvétel növeléséhez. A találkozó zárásaként a partnerszervezetek nemzetközi munkacsoportokban értékelték a három nap során szerzett tapasztalatokat. Megvitatták, mely módszerek és megközelítések alkalmazhatók saját munkájukban, valamint mely elemek lehetnek különösen hasznosak a projekt további fejlesztése szempontjából. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a bemutatott példák számos értékes ötlet és inspirációt kínálnak a hátrányos helyzetű emberekkel végzett munkához saját országukban is. Emellett egyeztették a projekt következő lépéseit, különös tekintettel a júniusi közös digitális továbbképzésre és a szeptemberben Kölnben sorra kerülő záró találkozóra.

A folytatásban pedig, kedves Mária Rádió hallgatók, hallgassák meg Sajgó Balázs atya, a gyulafehérvári Caritas lelki igazgatójának elmélkedését.

Amikor a búza és a konkorról szóló példázatot hallom, hajlamos vagyok rögtön azokra az emberekre gondolni, akik egy ideje, vagy régóta, vagy nagyon ritkán gyakorolják hitüket, vagy egyáltalán nem gyakorolják. E példázat hallatán hajlamos vagyok ugyanakkor arra is gondolni, hogy akik nincsenek velem, ellenem vannak. Sokszor még addig is eljuthatok, mint az apostolok egykor, akik a szamariaiakra le akarták hívni az Isten nyilát, mert nem fogadták be Jézust. Amikor ilyen vagy hasonló gondolatok uralkodnak el rajtam, abból indulok ki, hogy én a búza vagyok, a másik meg a konkoly. Tehát a másikat, még akkor is, ha igazam van, rossznak ítélem meg, elítélem őt. Ez az a pillanat, amikor kiderül, ha magamat egyértelműen a jó közé sorolom, mert gyakorlom vallásomat. Már is kimondtam magam fölött az ítéletet. A búza bizony nem én vagyok. A példabeszédben a konkoly, parazita, kártékony és ártalmas növény. Megnehezíti a búza fejlődését. Amikor én ítélkezem a másik fölött, rossznak ítélem meg őt, sőt, azt akarom, hogy a gazda úgymond idő előtt kiszedje a rosszat, akkor bennem milyen lelkület van? Biztos, hogy nem a türelem lelkülete. Lehet, hogy megtértem, és jobb emberré váltam. Fontos itt Szent Pál apostol kijelentését szem előtt tartani, aki a Korintusiakhoz írt első levelében, a 10. fejezet 12. versében ezt írja. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essik. Bizony volt idő az én életemben is, sőt, most is vannak időszakok, amikor nem vagyok ártatlan, amikor Isten engem is kigyomlálhatna mezőjéből idő előtt. Ezért veszélyes az, ha elhamarkodottan döntöm el, hogy ki van a jó és a rossz oldalon. Amikor a búza és konkorról szóló példázatot olvasom, két gondolat merül fel bennem. Az első gondolat az, hogy ez a mező bennem van. Isten ugyanis jónak teremtett. Belső világom ez a mező, ahol jelen van a búza is, és megjelenik a konko is. Vannak időszakok, amikor könnyebb jónak lenni. De vannak bizony olyan periódusok is, amikor nehéz elviselni saját magamat, konkoly voltomat. Isten akkor is elvisel, amikor én kevésbé viselem el magamat. Ő ugyanis egészben lát. Minden egyén életét folyamatban látja, és látja a lehetőséget is, hogy képes vagyok vele jobbá válni. Istennel élhetek Isten életed, de nélküle nem. Ha Isten életét tudatosítom rendszeresen magamban, akkor a búza életét élem, amiben az is benne van, hogy látom magamban is és környezetemben is, de türelmes vagyok magammal és másokkal is. Ha ezt az életmódot gyakorlom, akkor olyasmit kezdek megtapasztalni, amit nem is hittem volna. Ez a belső mező, ez a belső világ kezd hatni kifelé, és mint a kovász vagy a mustármag elkezd növekedni, és lassan, de biztosan megváltoztatja a világot, a belső és külső világot egyaránt. Ebből következik a második gondolat. Az egyház, mint közösség, egyszerre áll bűnös és kevésbé bűnös tagokból. Ezért nem bántja Isten rosszat, csak megengedi és türelmes marad, időt ad és enged, mert látja azt a lehetőséget, amit én nem látok magamban sem, másokban sem. Ő búzát teremtett, a maga képét teremtette az emberbe. Istennek türelmét csodáljon meg újra, aki mindig arra int, hogy várjak a végső aratásig. Ha Isten nem olyan, amilyen, mi lett volna keresztényüldöző Saullal, aki aztán Pál apostol lesz, a szeretet hírnöke? Vagy a hosszú időn át erkölcstelenül élő Ágostonnal, aki népinek bölcs tanítójává válik. S ha magamba tekintek őszintén, tudom, én is ugyanúgy rászorulok Isten türelmére. Egyszer egy házártos személy fordult plébánosához és megkérdezte, bízhatok-e abban, hogy a mennyországban mindazokkal találkozni fogok, akikkel szeretnék? Azokkal is fog találkozni, akikkel nem szeretne, válaszolta a pap. Lehet a konkolyból búza? Kutyából lehet szalonna? Mi azt mondjuk, hogy nem. Isten azt mondja, igen, mert ő vele minden lehetséges, csak együtt kell működnöm vele. Mert a másokkal való, Istenre alapozott együttjárás többet ér, mint bármilyen egyéni siker. Nekem melyik a fontosabb?

Drága Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai cselekvőszeretetbe a Gyulafehérvári Caritas magazin műsorába az Erdélyi Mária Rádióban. Ha további információkat szeretnének megtudni tevékenységünkről, életünkről, akkor látogassák meg honlapunkat, a www.caritas-ab.ro honlapot, ahol egyébként minden fontos információt megtalálnak. A műsor házigazdája és műsor vezetője köszöni a megtisztelő figyelmet, találkozunk két hét múlva, ugyanezeken a frekvenciákon, itt az Erdélyi Mária Rádióban. Legyen egy áldott hetük, kívánja a műsorvezető Vetési Nándor. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, és már csak annyi maradt a mai déli magazinból, hogy elmondjam önöknek a továbbiakban, mit is hallhatnak. 13 órától fogadjuk az ima szándékaikat, majd közösen a munkatársakkal fogjuk imádkozni az örvendetes rózsafűzért. 14 órától Jézus az élet kenyere. Az Élet Kenyere közösségnek a műsorát hallhatják, majd 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírás Tibor atyával. 14 óra 37 perctől a Medjugorje üzenetet hallhatják, 14.40-től fogadjuk az ima szándékaikat és az irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. 15 óra 20 perctől a Remény Szavai Tibor atya műsora, 16 órától Ígéző, 16 óra 5 perctől a Nap katekézise Tibor atyával. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorát hallhatják, 17 órától fogadjuk ima szándékaikat, majd az örvendetes rózsafűzért és a Jézus vére litániáját imádkozzuk. 18 órától Kadicsfalváról lesz majd a Szent Mise, mely után a hét plébániáját Gábor Anna mondja el önöknek. 19 órától az Úrangyalát imádkozzuk, 19 óra 5 perctől Jézus él, tanúság tételeket hallhatnak, azután pedig majd egy újabb műsorismertetőben a késő esti műsorokat is elmondjuk önöknek. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottak a mai déli magazinban. A Jóisten áldását és szeretetét kérem önökre. Legyen egy örömökben gazdag, nagyon szép napjuk. Búcsúzom a Szatmár Németi stúdióból. Szűcs Tímeját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: áldozataiért, hiszen nagyon sokan maradtak földön futókká, nagyon sok árva, sebesült, nehézségben, megpróbáltatásban levő embertársunk van, talán mi el sem tudjuk képzelni, vagy valamit úgy gondoljuk, hogy tudunk abból, amit ők megéltek a felvételekből, de hogy mi az, amit ők megélnek nap, mint nap, amikor talán még víz sincs, meg élelem, akkor az nagyon nehéz. Imádkozzunk, hogy minden háború megszűnjön, hogy az a béke, amely krisztusi, amely mennyei, az költözzön be az emberi szívekbe. Imádkozunk a betegekért, ágyhoz, házhoz kötött hallgatóinkért, a családokért, utónlevőkért, fiatalokért és mindazokért, akik várják az imáinkat. Hívhatnak a 0259 420 555 vagy 0359 420 555-ös telefonszámon. SMS-ben írhatnak a 0758 420 555-ös számra, vagy a www.mariaradio.ro honlapon az ima szándék menüre kattintva. És már is köszöntöm az első telefonálót. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Halló.
0: Szeretettel köszöntöm.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a Szent Rózsa fűzét szeretném felajánlani Kor Balázs tisztelendő úr lelki üdvéért. A Jóisten adjon neki örök nyugodalmat és örök boldogságot, és az élő szeretteim, a magam és az élő szeretteimnek a testi-lelki gyógyulásáért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Adjon az Úr örök nyugodalmat a papbácsinak. Imádkozzunk együtt az ő lelke üdvéért. Amíg újabb telefonáló lesz, addig néhány üzenetet olvasok be, hiszen érkeztek üzenetben is imakérések. A felsorolt szándékok mellé az én szándékaimat is teszem, és ezért ajánlom fel a rózsafüzért. Köszönöm az imákat. Gyermekeimért, az élő hit kegyelméért imádkozom. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm. Arra kérem, hogy a rádiókészüléket tessék kikapcsolni a háttérben. Igen, szeretettel köszöntöm. Jól hallom önt. Igen, tessék mondani az ima kérést.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké,
2: amen. Én is felajánlom azt a Szent Rózsa fűzét a felsorolt szándékokért, a háború megszűnéséért, a világ békéjéért, a szeretetté Szent Teréznek tiszteletére ajánlom fel. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, hogy meghallgattak, egy állandó hallgatóik voltam.
0: A Jóisten áldását kérjük az ön életére, köszönjük szépen a hívását. Emlékeztetem a kedves betelefonáló hallgatókat, hogy akkor, amikor kapcsolom az élőadásban, ne feledjék el a háttérben a rádiókészüléket kikapcsolni. Tudom, hogy ez nem is olyan egyszerű, mert itt is kell hallgatni, meg oda is kell figyelni, de a telefonba tudunk beszélgetni, és akkor az úgy egyszerűbb lesz. Köszönöm szépen. Halló, itt a Mária Rádió. Mindörökké, amen.
3: A bűnösök megkérdését, bűneim bocsánatáért, az összes élő és meghalt papokért, ellenségeim, jó tevéimért, saját magam teszik lelki gyógyulásomért. Hálát adok a kegyelmekért, bűneim bocsánatáért, a fiatalok megkérdését. Köszönöm a meghallgatást. Kikérdezt, hogy így biztos.
0: Mindörökké, amen. Én is köszönöm a hívását. Maradjon velünk az imában is. Ezt a rózsafűzért felajánlom a szűzanya tiszteletére, a lányom gyerekvállalását segítse meg, ha jó Isten, köszönöm.

0: Felajánlom a Szent Rózsafüzért és minden imád családomért, a jó Jézus gyógyítsa meg őket, és magamért kérem, hogy engem is gyógyítson meg. A héten elhangzó rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom férjem, gyermeke megtéréséért, egészségért, családom összes tagjának a megtéréséért, papjainkért, a Mária Rádió fennmaradásáért, munkahelyünk biztonságáért, egy állandó hallgató írta. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzért felszeretném ajánlani drága jó édesanyámnak névnapjára. Július 13-án szokta tartani, de a múlt héten nem sikerült. De máma is van egy Margaretta. A jó Isten adjon neki csendes pihenést édesapámmal együtt a Csíkszentkirályi temetőbe. Köszönöm szépen, Tündika.
0: Mi is köszönjük a hívását. Adjon az Úr örök nyugodalmat az ön szeretteinek, önnek pedig erőt, egészséget. Ezt a rózsafüzért felajánlom a családomért, írta egy kedves hallgató. Ezt a rózsafüzért felajánlom gyógyulásért, egészségért, a gonosz távozásáért, a csíksomjói segítő szűz takarjon be védőpalástjával. Kérem a közös imát a világbékért, családi békért és gyógyulásért, Jézusom, bízom benned, Isten fizesse mindenki imáját. Mai rózsafüzéreket felajánlom a betegekért. Minden imád, szentmisét felajánlok kis Ildikó és a szülei lelke üdvéért. Nyugodjanak békében Jézus és Mária szent nevében. Egy rokon imádkozik a lelkük üdvéért. Ezt az imát felajánlom születendő unokámért. A Jóisten adja, hogy minden rendben legyen, úgy legyen.

Felajánlom a rózsafűzért hálából a kapott kegyelmekért, családom testi-lelki gyógyulásáért, egy fontos ügy megoldásáért. Egy édesanya ima szándéka volt ez. Édesapám lelke üdvéért, a család összes halottaiért, minden kapott kegyelemért, bűneink bocsánatáért, egészségért ajánlom fel az összes rózsafűzért szentmisét. Köszönöm, Júlia írta.

0: gyermeke üdvéért ajánlom fel a rózsafűzért. Gyógyulásért kérek imád, Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafűzért hálából ajánlom fel. A ma elhangzó rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom udvarhelyen Tófalvi Margitnak. Margitért a születésnapja alkalmából imádkozom érte. Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm.
1: Halló.
0: Szeretettel köszöntöm, élőadásban van.
1: Kicsézesség, Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretném, mert itt a rózsafűzért kérni, a jó Isten segítséget kérni, mindig a én betegségem meggyógyulása, és hogy leanyom itt. Jó Isten kérem, és akkor szeretnék aztán magával személyesen így telefonon valahogy beszélni, meg velé mondom most.
0: Jó, később tudom, most a...
1: Tetszett te érteni.
0: Igen, igen, csak most a élőadásban vagyunk, és akkor nem jó, hogy másoktól elvegyük az időt, de beszélünk. Jó, beszélünk később adáson kívül. Mindörökké, amen, köszönöm szépen a megértést. A rózsafűzérrel Isten áldását kérem gyermekeimre, egészségünkre, egész életünkre, halottaim békés nyugodalmáért is imádkozom, és egy fontos szándékért köszönöm. Ezt a rózsafűzért és a szentmiséket felajánlom a fizioterápiára minden betegért, két kórterem kórtársamért, vagy kórterem társamért, az orvosokért, ápolókért, két fontos szándékra, Ilunka írta Simonból. Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm.
1: Halló, halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindöröki, amen.
1: Nagy szeretettel köszöntöm, tényleg, Isten, tényleg.
0: Nagyon szakadozik. Haló? Sajnos meg is szakadt. Én nem hallottam, vagy nem értettem helyesebben mondva, de gondolom, hogy a jó Isten meghallotta.

0: A rózsafűzért, családomért, testvéremért, önökért, halottaim lelke üdvéért és a békéért ajánlom fel. Edit küldte ezt az üzenetet. Felajánlom a rózsafűzért, családom testi-lelki egészségért, testvéremért, édesapám, aposom örök nyugodalmáért, egy fontos ügy igazságos megoldásáért. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm. Halló? Mindörökké amen, nagyon halkan hallom. Mindörökké amen.
1: Szeretnék imádkozni az anyámat, hogy adjon segítségedelmet nekünk, segítséget, erőt, és a férjem egészségét. Összönnek az egészségét, három fiúkáért, hogy a tudanyos segíten időket, és sűrűsre bajtó. És felajánlom édesapámnak, adjon örök nyugodalmat édesanyámnak, és a gonosz élet áldozásáért.
0: Köszönjük szépen a hívását, kedves hallgatók, lejárt az ima szándékra szánt idő, hívjuk önöket, hogyha tehetik, maradjanak velünk az imában is. Amint említettem, a bevezetőben az örvendetes rózsafűzért fogjuk imádkozni, a munkatársakkal felajánlva a békéért, és nem csak, hanem minden betegért, a háború áldozataiért is. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mai közös imádság különleges alkalmat teremt arra, hogy elmélyüljünk a béke és a remény üzenetében. A háborús térségek vezetőiért is fohászkodunk. Ezek az emberek hatalmas felelősséggel bírnak, hiszen döntései közvetlen hatással vannak sokak életére, akik a konfliktusok borzalmaival küzdenek. Miközben együtt imádkozunk, fordítsuk figyelmünket a szenvedőkre, akik nap mint nap keresik a biztonságot, a nyugalmat, az igazi békét. Az örvendetes rózsafüzér imádkozása során kérjük, hogy a háborús térségek vezetői találják meg a békéhez vezető utat, és hogy a világban végre megszülethessen az igazi, őszinte együttérzés, az igazi béke. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Az örvendetes rózsafüzér első szent titka, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Mária, a szeretet és az élet forrása, akinek szívében a béke fogant meg, példát mutat arra, hogyan lehet a fájdalmas helyzetekből is jóságot és reményt kihozni. A háborúk borzalmai naponta sok ember életét rombolják le. Családokat szakítanak szét és közösségeket tesznek tönkre. A vezetők felelőssége, hogy ne csupán a hatalom, hanem az emberek szenvedése iránti empátiával is tekintsenek a világra. Az ő hangjuk, az ő történetük hívja a vezetőket, hogy keressenek alternatívákat a konfliktusok kezelésére és válasszák a párbeszédet a harc helyett. Mária példája arra ösztönöz minden politikai vezetőt, hogy a szeretet és az együttérzés szellemében cselekedjenek, ahogy a Szentlélek által fogant Jézus elhozta a világba a reményt és a megváltást, úgy a vezetők is képesek lehetnek arra, hogy a béke üzenetét közvetítsék és hozzájáruljanak egy jobb, erőszakmentes jövő megteremtéséhez. Imádkozzunk, hogy a háborús térségek vezetői a békét válasszák, és hogy a szenvedők hangja eljusson hozzájuk is.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
2: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafüzér második szent titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Mária és Erzsébet találkozása a szolidaritás és az empátia szimbóluma. A két nő találkozásának ereje abban rejlik, hogy a nehézségek közepette is képesek voltak egymást támogatni és megerősíteni. A vezetőknek is ezt a példát kellene követniük. Keresniük kell a párbeszéd lehetőségeit, és találkozniuk kell azokkal, akik szenvednek, hogy megértsék az ő történeteiket és szükségleteiket. A béke sohasem magától értetődő, hanem aktívan meg kell teremteni azt. A háborús térségek vezetőinek bátorsággal és elkötelezettséggel kell kilépniük a béke útjára, és el kell fogadniuk, hogy a valódi erő abban rejlik, ha a közösség érdekeit tartják szem előtt. Imádkozzunk, hogy a szenvedők hangja eljusson a döntéshozókhoz, és hogy a szeretet és a megértés szellemében cselekedjenek, megteremtve a békét és a remény jövőjét.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafüzér harmadik szent titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Mária világra hozta Jézust, a reménység és a megváltás forrását, a születés a szeretet erejét és az élet védelmét hirdeti, amely különösen fontos üzenet a háborús térségek vezetői számára. A háború borzalmai elmondhatatlan szenvedést okoznak. A vezetők felelőssége, hogy az emberek szenvedését ne csupán statisztikai adatként nézzék, hanem emberi életek történeteként, amelyek mögött szeretet, álom és jövő áll. Ahogy Mária szívében hordozta Jézust, úgy a vezetőknek is hordozniuk kell a béke és az együttérzés üzenetét, és azt kell cselekedeteikben is megvalósítani. Imádkozzunk, hogy a háborús térségek vezetői emlékezzenek Mária üzenetére, és hogy felismerjék a világra született Jézus, az élet és a szeretet megtestesítője.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom!
2: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Az örvendetes rózsafüzér negyedik szent titka, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál. Mária, amikor bemutatta Jézust a templomban, nem csupán a vallásos hagyományoknak tett eleget, hanem a közösség előtt is megmutatta a szeretet és az áldozat fontosságát. A templom mint szent hely, a közösség együttlétének szimbóluma, ahol az emberek találkoznak, imádkoznak és támogatják egymást. A vezetőknek is ezt a közösségi szellemet kellene képviselniük, keresniük kell a párbeszéd lehetőségeit, a békét szolgáló intézkedéseket, és elkötelezniük magukat a konfliktusok békés megoldása mellett. Mert a béke megteremtése nem csupán a háború leállását és leállítását jelenti, hanem egy új közös jövő építését is, ahol mindenki biztonságban élhet. Imádkozzunk, hogy a háborús térségek vezetői emlékezzenek Mária áldozatára és odaadására, és hogy a béke keresése közben soha ne felejtsék el azokat, akik szenvednek. Legyenek a remény hirdetői, és tegyenek meg mindent, hogy a háború borzalmait szenvedők újra megtapasztalhassák a szeretetet, a közösséget és a békét. A templom, amelyben Mária bemutatta Jézust, legyen példa számukra. A valódi vezetés szívből fakad, és a közösség szolgálatáról szól.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafüzér 5. szent titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Mária, amikor Jézust a templomban megtalálta, nem csupán egy szent helyen tapasztalta meg a hit és a közösség erejét, hanem egy olyan találkozásban volt része, amely az élet, a remény és a jövő szimbóluma. A béke nem csupán a háború elkerülését jelenti, hanem egy aktív állapot, amelyben a megértés, a párbeszéd és az együttérzés válik a középpontba. A vezetőknek bátorsággal kell lépniük a béke útján, és keresniük kell a lehetőséget a konfliktusok békés megoldására. Ahogy Mária Jézust a templomban megtalálta, úgy a vezetőknek is meg kell találniuk az utat a közösségükben, élők szívéhez, hogy meghallgathassák fájdalmukat, igényeiket és reményeiket. Imádkozzunk, hogy a háborús térségek vezetői emlékezzenek Mária szeretetének és elkötelezettségének példájára. Kérjük, hogy a béke vágya és az emberek iránti felelősség vezérelje őket, hogy a háború borzalmait elszenvedők újra megtapasztalhassák a biztonságot, a szeretetet és a közösség örömét.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Ó Mária édesanyánk,
2: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk.
0: Most, amikor a mai imádságot befejezzük, szívünkből az a remény és vágy árad, hogy a háborús térségek vezetői mi hamarabb rátaláljanak a béke felé vezető útra. Imádságunk nem csupán a vezetőkért, hanem mindazokért is szólt, akik a háború szenvedéseit élik át. Családok, gyerekek, kis álmokat és jövőket keresnek. Kérjük, hogy az ő hangjuk is eljusson a döntéshozókhoz, és hogy az együttérzés és a szeretet irányítsa cselekedeteiket. Bízzunk abban, hogy a béke fénye, amely Máriában megtestesült, végre elér minden sarkot, ahol szenvedés és fájdalom uralkodik. Legyen imáink eredménye a remény, és hozzon el mindenki számára egy jobb, biztonságosabb jövőt. Amen. Rózsafüzér királynője,
3: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítő szűz,
3: könyörög érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
3: könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit az Élet Kenyere közösség házából. Ma újból Veronikával és Mária Zsuzsanna nővérrel fogok beszélgetni. Mai témánk a szegénység. Hogyan éli meg a közösség, mit jelent számukra, és erről fognak majd tanúságot is tenni. Kedves Veronika, kérnélek, hogy a bevezetőben te szólj hallgatóinkhoz.
1: Mielőtt a szegényekről és a szegények helyéről a közösségünkben beszélnénk, érdemes egy kicsit körüljárni, hogy mit is jelent az, hogy új közösség, az Élet Kenyere közösség, illetve egy népet alkotunk. Volt erről szó a korábbi műsorokban is, de érdemes ezt újra feleleveníteni. Közösségünkben különféle életállapotú keresztények élhetnek együtt. Vannak közöttünk világiak, akik házasok, vagy gyermekkel is rendelkező családok. Vannak a világiak között egyedülállók, és megszentelt életű testvérek és nővérek is, illetve van lehetőség a papoknak is, diakónusoknak is elköteleződni a közösségünkben, és van két különleges életállapot, a remeték és a zarándok testvéreknek a hivatása. Ugyanakkor nem csak különféle életállapotok élhetnek a közösségben, hanem rendkívül változatos élethelyzetekből kerülhetnek ki azok, akik egy fedél alatt élnek. Különböző életkorúak, tehát ugye a családosokkal vannak gyerekek is, vannak idősek, tehát bármilyen életkorral, sőt, aki elhívást érez az evangéliumra, nálunk nincsen ilyen, hogy bizonyos életkor fölött már nem. Tehát Isten bárkit bármikor hívhat. Bármilyen egészségi állapotban is lehet. Tehát nincsenek kizárva Isten országából sem a betegek, sem a nehézségekkel küzdők. Együtt alkotjuk Isten népét. Ugyanígy különböző anyagi helyzetből érkezhetnek a közösség tagjai és barátai, vagy különböző képzettségből. Tehát nincsen ilyen előírás sem, hogy nem tudom, egyetemet kellene végezni. A szegények így teljes értékű tagjai annak az életszentség felé haladó népnek, amit a közösségben alkotunk. Helye van benne mind a sánta báránynak, mind az anyajúnak. Az életszentség ugyanis mindenkié, főleg a szelideké és az alázatos szívűeké. Azoké, akik sírnak, és akik az élet terhei alatt roskadoznak. Szükséges, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen. Éppen ezért különböző elköteleződési formák léteznek a közösségben, hogy mindenki a saját hivatása, illetve élethelyzete szerint tudjon válaszolni arra a hívásra, amit Isten a szívébe ad, hogy az életét neki adja. Így vannak Isten szegényei, akiknek a neve héberül Anavim, ez egy ószövetségi fogalom. Isten szegényei azok, akik csak ő benne keresnek oltalmat, azok, akik nem számíthatnak senkinek a segítségére,

0: hanem egyedül Isten az, akibe kapaszkodnak. És az Ószövetségben több ígérete van az Úrnak, hogy róluk különösen is gondoskodik, őket a szívén viseli. Vannak a közösségben úgynevezett társak, ők vagy a közösségi házon kívül élnek, de szoros kapcsolatot ápolnak a közösséggel, vagy élhetnek bent is a házban. Ők évente tesznek egy ígéretet, amelyben a közösség lelkisége szerint nagyon konkrétan megfogalmazzák azt, hogy ők ebből mit tudnak, illetve mit szeretnének abban az évben megélni, hogy hogyan váltják életre azt, ami a közösségnek a lelkisége. Ez egy nagyon nagy teret ad nekik, hogy valóban a saját helyzetükre és helyzetükben élhessék meg a közösség hivatását. Azután vannak olyan közösségi tagok, akik a fogadalomra éreznek elhívást, ők fogadalmat tesznek, először ideglenesen, majd véglegesen az evangéliumi életre, életállapotuk szerint. Tehát a házasok is tesznek fogadalmat, nyilván ők a szüzességre, az Isten országáért vállalt cölibátusra nem, de szegénységre, engedelmességre ők is tesznek. Azután ott vannak a barátok, ez egy informális közösséghez tartozás, ők nem köteleződnek el hivatalosan, viszont nagyon közel vannak a közösséghez, és magukénak érzik azt, szívesen vannak kapcsolatban. És ott vannak a befogadottak, akik egy időt velünk töltenek. Ők azok a szegények, vagy bármi nehézséggel küzdő személyek, akik azért jönnek, hogy segítsünk nekik talpra állni. Ők egy időt, hosszabb, rövidebb időt velünk töltenek, velünk járnak az úton, azután hát remélhetőleg sikerül nekik folytatni, egyedül, akár a közösség közelében maradva, akár visszatérve saját életükhöz, de immár megerősödve.
1: Nagyon tetszett, Veronika, ez a megfogalmazás, vagy ahogyan kiemelted, hogy Isten szegényei. Isten szegényei közé kik tartoznak? Vajon az Úr előtt ki az, aki szegény?
0: Hát azt gondolom, hogy valamilyen formában mindannyian szegények vagyunk az Úr előtt. Kérdés, hogy mennyire ismerjük ezt el. Ugyanakkor a szegényekre általában úgy tekintünk, mint akinek nagy hiány van az életében. A közösségnek az életkönyve az ezt írja szegényekkel kapcsolatban. Mi valósággal újjongunk örömünkben a Szentlélek kiáradásától, akit a köztünk lévő legszegényebbek szívén és kezén keresztül kapunk. Ők közvetítik nekünk a Szent Lelket. Azzal, hogy együtt élünk velük, a szegények, a betegek, a megalázottak egyfajta kézrátételében, egyfajta áldásában részesülünk. Igen, imádkozzanak értünk kézrátétellel, hogy kapjunk egy keveset, megalázott és megfeszített Urunk lelkéből. A szegényeknél és a kicsinyeknél van Isten országának a kulcsa. Sőt, ők maguk a kulcs. Boldogok a szegények, mert övék a mennyek országa. Ők birtokolják. Ha nem nézzük őket, nem találjuk meg a kulcsot. Tőlük kell megkérdezni Isten országának a nyitját. Nézzétek az evangéliumi Lázárt, akiről Lukács evangéliumában olvasunk. Aki minden tekintetben szegény, nincs mit ennie, valószínűleg ruhája sincs sok, látni lehet sebeit. Nézzétek a sebekbe öltözött Lázárt, társai a kutyák, vagyis az undor és a bánat démonai, melyek sebeit ingerlik, megfertőzik és elmérgesítik, de társai az angyalok is. Egyenesen a paradicsomba megy, eljönnek érte az angyalok, és az atya ölébe viszik. A gazdag ember észre sem vette Lázárt, közömbösségében eszébe sem jutott, hogy odavesse neki a morzsákat. A gazdag elvesztette Isten országának a kulcsát, képtelenné vált megérteni Mózes és a próféták üzenetét. Ha egy halott feltámadt volna, még akkor sem értette volna meg, vak volt. Nem láthatta meg Istent, mert nem látta meg a szegényt. Ha vette volna a fáradtságot, és lehajolt volna az asztal alá, ha leereszkedett és megalázkodott volna, hogy belenézzen Lázár szemébe, akkor kiolvasta volna belőle mennyei atya gyöngétségét, megtalálta volna az írásoknak és Isten országának a kulcsát. Hitt volna a feltámadásban, remélt volna, és őt is felvitték volna az angyalok az égbe. Ott van Mózes, és ott vannak a próféták, és ott van Lázár. És most itt van a megalázott, és az emberek nyomorúságába öltözött Jézus, aki magára vette minden betegségünket és szenvedésünket. Így eltorzult alakban és megvetett voltában kell felismernünk és szeretnünk ahhoz, hogy felismerhessük színe változottan, és hihessünk a föltámadásban.
1: Veronika részéről elhangzott ez a gondolat, hogy együtt élünk velük, együtt élünk a szegényekkel. Közösségetek mennyire nyitott arra, hogy együtt éljen a szegényekkel, illetve milyen kapcsolatban vagytok ti, mint közösség a szegényekkel, vagy akár az elmúlt évek során, milyen kapcsolatban voltatok velük?
2: Hát a fő elv nálunk a közösségben, hogy egy szegény egy szegényért. Mi magunk is a saját szegénységünkkel vagyunk ebben a közösségben, és hogy annyi befogadottunk lehet elméletben, ahányan vagyunk a közösségi tagok. Az elmúlt időben nekünk egy befogadottunk volt, Viktor bácsi.
1: Mit jelent az, hogy befogadott?
2: Befogadott az egy olyan szegény, akinek szüksége van szállásra, és ha nem is kéri kifejezetten, de legalábbis elfogadja, hogy egy imádságos környezetben, tehát hívő környezetben legyen, éljen.
1: Említetted, volt egy ilyen befogadottatok az elmúlt években?
2: Igen, Viktor bácsi, aki én nem is tudom hány évet, 30-at velünk élt, és hát ő meghatározó volt itt nekünk. Emlékszem, volt még egy fiatal lány is befogadott, aki a diplomamunkáját írta, és Viktor bácsi volt, aki a legjobban ráért közülünk, úgyhogy ketten írták meg. Viktor bácsi volt a román helyesírásért és kifejezésekért felelős korrektor. Úgyhogy tehát, hogy ilyen megtisztelő szerepbe került az összes szegénységével. Tehát, hogy ez a jó, hogy be tudjuk adni a közösbe a saját szegénységünket, mert mindannyiunknak vannak hiányosságaink. Én például nem tudtam volna korrektor lenni ugyanennél a dolgozatnál, amit ő meg tudott csinálni.
1: És Viktor bácsi úgy került ide, hogy nem volt ahol laknia, vagy anyagilag nem tudott megélni egyedül?
2: Igen, úgy került ide, hogy elveszítette mindenét, és akkor már huzamosabb ideje az utcán élt. Rossz társaságba is keveredett, s hogy abból tudjon szabadulni, úgy került hozzánk.
1: Hogyan kerültetek kapcsolatba vele?
2: Hát egy másik szegény által, Júlia által, ő hozta el, bemutatta, hogy itt van ez a szegény, érte igazán tehetnénk valamit. És akkor úgy került hozzánk Viktor bácsi, és tényleg nem bántuk meg. Olyan érdekes volt, mert tehát neki ideje volt, és mi, ahogy dolgoztunk, a számlákat annak idején még személyesen kellett bevinni minden szolgáltatóhoz, és ott fizetni helybe, és akkor nem tudom, hogy első héten, de biztos, hogy első hónapban megkapta a számlának az árát, most már nem tudom melyik számlát, És elment, visszajött, és elszámolt a visszajáróval. Na hát ez volt a belépője, ő lett a fő számlafizetőnk akkor, illetve kenyeret meg tejet ő vásárolt, mert hogy rá lehetett bízni a pénzt, ez nem mindig egyértelmű.
1: Közben köszönhetem közöttünk László testvért is, aki közösség tagja, róla már hallottak a hallgatók. Szeretném, hogy bemutatkozzon hallgatóinknak, elmondja, hogy hogyan került ő a közösségbe, mit jelent számára a közösségi élet, és milyen kapcsolatban volt a szegényekkel.
3: 1997-ben léptem be a közösségbe, hosszú keresés után. Hosszú éveken át kerestem olyan közösséget, ahol a hivatásomat megtalálhatom, és én nekem az nagyon fontos volt, hogy a szegényeket segítsük. Ott nagyon sok szegény segítettek abba a közösségbe, Martonvásárban, ahova én beléptem, és volt egy meghatározó élményem is, egy olyan szegény, akivel már jó néhány évvel korábban találkoztam, egy tezéi úton, és ott valahogy úgy igényelte a társaságomat, és én is örültem, hogy egy szegény is részt vesz azon az úton, és segíthetem őt lelkileg legalábbis. 1997-ben Martonvásáron ő is ott volt, és ez egy pünkösdi ünnep volt, ahol találkoztunk az életkenyerésekkel, és Sanyi, ez a fiatalember nagyon megörült, hogy engem újra lát. És ez is hozzájárult ahhoz, hogy a életkenyerébe beléptem. Ilyen személyes kapcsolat. Egyébként meg hosszú éveken át kerestem a lehetőségét annak, hogy a szegényeket segíthessem. De anyagilag elég jól álltam, akkor jó kereső állásom volt, és segítettem a szegényeket anyagilag, de igényem volt arra, hogy személyesen is segítsem őket. És akkor, amikor ezen a pünkösdi ünnepen összejöttünk Sanyival, meg több más szegény is volt ott, meg a közösség akkori vezetője a Margit nővér, és akkor ők valahogy mind örültek el én nekem, és akkor ezt tapasztaltam, hogy ott igény van az én jelenlétemre, és akkor biztos, hogy az Úr is oda hív engem, hogy ott tudom szolgálni a szegényeket, mert azért az elég hosszú idő volt, amíg megtaláltam ezt a helyet, hogy hol tudom én legjobban szolgálni a szegényeket.
1: Köszönöm szépen László testvérnek, hogy megosztotta ezt velünk. Veronika, kérlek, folytasd történetünket a szegényekről, illetve a te személyes kapcsolatod a szegényekkel.
0: Én is egy olyan történettel kezdeném, ami közösségbelépésem kezdetén volt, szintén Martonvásár és szintén pünkösd. Évelején léptem én be a közösségbe 2006-ban, és pünkösdkor László testvér elutazott Rómába zarándoklatra, és engem ott hagyott egyedül a házba, akkor éppen nem volt befogadott a házba. És hát én egy kicsit olyan szomorú voltam, hogy itt van pünkösd, az egyház születésnapja, ugye a közösség születése történik ott, és akkor én meg itt vagyok egyedül. És csöngettek, összeszedtem a bátorságomat, kimentem, és egy nő volt ott, egy 40 év körüli nő, aki jött látogatóba. Én nem ismertem, nem is hallottam róla, de láthatólag ő jól ismerte a közösséget, volt egy nagyon nagy csomagja, hát én beengedtem, lesz, ami lesz, legalább nem vagyok egyedül, biztos az Úr küldte, és nem mondom, hogy egyszerű volt, hát nem tudtam ugye róla sokat, de ahogy beszélt, úgy nagyon hamar kiderült számomra, hogy itt egy komoly pszichés beteggel állok szemben. De mondom az Úrnak, te itt vagy, te házadban vagyunk, te látod vendégül, és így éltem meg azt a hétvégét, hogy nem voltam egyedül a kápolnában, az asztalnál, hanem ott volt valaki, aki aki legalább annyira otthon volt, sőt, még inkább, mint én. Ugye ő sokkal jobban ismerte a közösséget, valószínű élt is benne korábban, de legalábbis rendszeres kapcsolatban volt vele. Tehát nem volt könnyű, nem mondom, hogy ez nem micsoda nagy jó érzés volt, viszont azt megtapasztaltam, hogy az Úr maga volt az, aki ott minket vendégül látott. Tehát ez, amit felolvastam az életkönyvből, hogy az Úrnak az áldását közvetítik nekünk a szegények. És még egy történet, egy rövidebb, szintén Martonvásárról, az pedig egy férfi volt, akit befogadtunk egy rövid időre. Családja kitette, mert alkoholista volt, és elintézték neki, meg ő is akart menni elvonóra, rehabilitációra, és addig még volt másfél-két hét, amit valahol el kellett tölteni, és akkor megkértek az ismerősei, hogy fogadjuk be mi. És hát másfél-két hét alkohol nélkül, ugye még az elvonó előtt, tehát azt el lehet képzelni, hogy milyen nehéz volt, tehát folyamatosan vele kellett lenni, foglalkoztatni, együtt dolgozni, hát nem nyilván a teljesítménye az elég alacsony volt neki, tehát kísérni ezen az úton, hogy eljusson egyáltalán odáig. Aztán elment a rehabilitációra, és onnan küldött nekünk egy képes lapot, amiben megköszönte és elmondta, vagy leírta nekünk, hogy nálunk megtapasztalta az Istent. Tehát, hogy kicsiben képzeljük el, és próbáljuk mi ezt megvalósítani, nem nagy intézményben, hanem ez, amit Mária Zsuzsanna nővér mondott, hogy egy szegényért. Tehát ott állni mellette, elkísérni, és végül is ő is, és mi is az Úr áldását kapjuk. Nem sokkal később ez a férfi elhunyt, de az van bennem, hogy előtte találkozott azzal, aki előtt ugye, mint bíró előtt meg kell állnia, tehát hogy nem egy ismeretlen elé állt oda élete után, vagy élete végén, hanem egy szerető Isten elé, aki már hívta, aki már ismerte őt.
1: Ti hogyan látjátok, ti akik kapcsolatban voltatok, vagytok a szegényekkel, hogy a hallgatók számára milyen bátorítást tudnátok mondani, buzdítani, mit tegyünk a szegényekért? Vajon mit vár tőlünk Jézus? Hogyan kellene hozzájuk állnunk? Mit kellene tennünk? Vagy talán mind kellene változtatnunk a szegényekhez való hozzáállásunkon?
2: Sokszor elég csak meghallgatni. Tehát, hogy a legtöbbször az, hogy emberszámba venni a másikat, a szegényt is. Tisztában vannak ők a saját szegénységükkel.
3: Egy nagy-nagy nyitottság kell hozzá. Az embereknek általában az a irányvonaluk, hogy fölfelé gazdagodni, többet birtokolni, biztonságot teremteni. A szegény felé az út pedig ellenkező irányba vezet. Vállalom azt, hogy nem fölfelé megyek, hanem lefelé. Vállalom azt, hogy olyan emberek gondjával foglalkozom, akiket a jobbmódú emberek többsége megvet, és lehet, hogy engem is meg fognak vetni ezért. Tehát egy irányváltást jelent ez, és hát ilyenkor én Jézusra gondolok, hogy ő is a szegények felé közeledett, nem a hatalmasok és gazdagok és elismert emberek felé, és egy ilyen irányváltást kell csinálni az embernek, és hát ez folyamatosan, mert ugye a másik irányba is nagy erők húznak, hogy megmaradjon az emberben ez, hogy a másik irányba menni, ahova Jézus hív.
0: Isten népének tagjai ugyanúgy a szegények, mint bárki, és vagy együtt leszünk szenté, vagy nem leszünk szenté. Vagy együtt építjük velük Isten országát, vagy Isten országa nem épül fel.
1: Kérjük az Urat, hogy legyen velünk, hogy együtt építsük a szegényekkel együtt az ő országát, és adjon az Úr nekünk nyitott szívet, nekünk és minden kedves hallgatónak, hogy észrevegyük ott, ahol szükség van ránk, ott, ahol tehetünk valamit a szegényekért. Legyünk figyelemmel így a következő napokban, a környezetünkben, illetve arra, hogy kit küld hozzánk, kit küld hozzám az Isten. Köszönöm, hogy velem voltatok, köszönöm, hogy a hallgatókkal voltatok ebben az elmúlt fél órában, hogy megosztottátok velünk mindazt, amit megéltek, úgy a szegénység, illetve a közösség kapcsán. Búcsúznak a kedves hallgatóktól.
2: Mária Zsuzsanna nővér.
3: László testvér.
0: És Veronika.
1: Isten áldja minden kedves hallgatónkat, Illés Izabella is búcsúzik önöktől. Jézus az élet kenyere című műsort hallhatták. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Ott hagytuk abba Nehemiás könyvénél, hogy a gúnyolódásnál, hogy a következő, amivel gúnyolódtak, az ez volt, hogy vajon megengedik-e ezt nekik, megengedik-e nekik, hogyha valaki kezdi építeni ezt a belső szellemi házat, és észreveszik rajta, hogy ő más, akkor mindjárt így gondolkodnak, hogy no, csak nem valami új vallást hoztok létre. Hát megengedik ezt hivatalosan, mit szólnak ehhez? Nehemiás, amikor visszatért, neki volt hivatalos hatósági engedélye. Őt a király küldte el, még írása is volt, de nem erre hivatkozott. Arra hivatkozott, hogy mi a menny és a föld urának az akaratából tesszük, amit teszünk. A hatóságok azért vannak, hogy az Isten elgondolását segítsék elé. Nincs hatalmasság csak Istentől. A hatóságok legtöbbször így is vannak. De mivel a világ a sátán uralma alatt van, mindig vannak jó eszközei. Vannak tóbiások, akik túl akarnak tenni a hatóságokon és mindenen, mert egyszerűen bosszantja őket, hogy mi megy ebben a világban. Ez bosszantja őket. Bármit is mondanak, ne azon gondolkodjunk, hogy mit mondanak az emberek, és hogy mint van. Azt tudjuk, hogy Isten a földnek a teremtője. Ővé az egész föld, az Úré az egész föld és annak teljessége, és minden ember lelke az ő kezében van. Ő hívott el, és ez az Isten az, aki bennünk, általunk építeni akarja az ő országát, az ő dicsőségét. Kinek áldozunk? A következő, amit mondtak, hát bevégezik ma? Talán áldozni fognak? Hogy az embernek ki igazán az Istene? Az abban mutatkozik meg igazán kifelé, hogy kinek áldozik. Aki az italnak áldozik, az annak a rabja, mert az ital az Istene. Aki a szerencsejátékoknak, az az Istene, az a bálványa. Hogy nekünk Isten mennyire az Istenünk, azt a gyakorlati életben úgy tudjuk lemérni, hogy mennyit áldozunk. És amikor az ellenség támad, akkor azt mondja, hogy megéri ez neked? Hogy az idődet ilyenekkel töltsed? Hogy a fiatalságod így teljen el? Hogy az erőd erre fordítsd? Hogy a pénzed ilyenekre adjad? Megéri ez neked? Erőd, időd, pénzed, fiatalságod, az egész életedet erre áldozod? Nem lenne jobb dolgod? Nem butaság ez? Ezt addig nem mondják, amíg nem áldozunk az orrótárán semmit, csak amikor áldozunk. Ez nem azt jelenti, hogy az áldozatunkért kapnánk örök életet, hanem amikor valakinek a szívét átjárta az, hogy Isten olyan nagy áldozatot hozott létre, vagy érte, hogy az ő egyszülött fiát adta, ez a legnagyobb áldozat, mindenit odaadta, hogy nekem örök életem legyen. Akkor én ezt hittel elfogadom, és nem elmélet marad a hit, hanem átmegy a gyakorlati életembe. Akkor ez a gyakorlati életemben azt jelenti, hogy Uram, ha te mindent odaadtál értem, akkor én nem akarok semmit visszatartani. Igenis, úgy tekintek magamra, hogy az erőm, az időm, a pénzem, ami javam van, az nem az enyém. Kaptam. És én mindent neked áldozok. Itt van a gyakorlati fokmérője annak, hogy mennyire Isten nekünk a mi Istenünk. Azt kérdezték, talán áldozni fogtok? És úgy fog csúfolódni a világ, és úgy állítja be, hogy nem érdemes. Nézd csak szét. Ebben a világban annak van jó dolga, aki törtet, aki könyököl, aki csal, aki másképpen él. De te, aki így fogsz élni, te csak áldozatul esel. Te mindenkinek csak adhatsz. Nagyon rosszul fogsz járni ebben a világban. Amikor a Zsoltár író így széjjel nézett ebben a világban, ő is feltette a kérdést, hogy mi az oka, hogy a gonoszok élnek. A vénséget élnek. Jobbnál is olvasuk ezt, vagy a Zsoltárokban, a 73-as Zsoltárban, hogy gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg bemennék Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Tehát amikor ilyen gúnyolódás jön,
látni, hogy mire áldozott fel az életedet, akkor csak örülni lehet neki, mert ez a bizonyítéka annak, hogy igen, nem csak elmélet maradt számomra a hit, és ez bosszantja az ellenséget, ezért gúnyolódik. Utána feltették azt a kérdést, hogy hát befejezik ma? Tehát úgysem tudsz olyan életet élni, ahogy Isten kéri. Egyszerűen nem lehet. Ezt nem lehet befejezni. Te elkezdtél valamit, de nézd meg ezt az embert. Ez is elkezdett szenteskedni, és hol van most? Nézd csak meg a másik embert, az sem tudta befejezni. Az is olyan nagy szentfazék volt fiatal korában, és nézd meg, hogy hová jutott. Nem tudotta azt befejezni. És nézzük csak meg a 6. fejezetnek a 15. versét, ahol a következőt olvassuk. Elvégezték, pedig kőfal. Elül hónap 25. napján, 52 nap alatt, tehát 52 nap viszonylag rövid idő, hogy egy város kőfalát tornyokkal és kapukkal felépítsék, de elvégezték. És hogy ez mit mond nekünk? Erről a következő műsorban. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Drága gyermekek, a magasságbeli megengedi nekem, hogy veletek legyek, hogy imádkozzak értetek, hogy édesanyátok és menedéketek legyek. Kicsi gyermekek, hívlak benneteket, térjetek vissza Istenhez és az imához, és Isten bőségesen meg fog áldani benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatóink, a 2023. június 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót. A mikrofonnál
1: Kovács Emese
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. 14 óra és 43 perc a pontos idő. Fogadjuk az Önök ima szándékaikat a következő bő negyed órában, hiszen az irgalmasság rózsafüzérét fogjuk elimádkozni 3 órakor.
1: Ezt a rózsafüzért felajánljuk minden háború megszűnéséért, békéért, Leó pápáért, püspökökért, papokért, keresztények közötti egységért, a katolikus anyaszent egyházunkért, felajánljuk az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, minden testi-lelki betegért, a szenvedélybetegekért, azokért is imádkozunk, akik magányosan egyedül élnek. Továbbá imádkozunk a keresztény családokért, az utónlévőkért és a fiatalokért, hogy megismerjék Krisztus szeretetét. Ma is hálával imádkozunk önkénteseinkért, munkatársainkért és támogatóinkért, hogy a Szentlélek vezesse minden tevékenységüket.
0: Hívhatnak a szokott módon 0259 420 555 vagy 0359 420 555. Írhatnak is a 0758 420 555-ös SMS számra, vagy honlapunkra a www.mariaradio.ro címre, és ezen belül az ima szándék gombra kattintva. Amíg telefonáló lesz a vonalban, addig néhány üzenetet osztunk meg Önökkel.
1: Ezt az rózsafüzét felajánlom az Önök által kért szándékokért, egyetértésért a családunkban. Hogy ne a pénz és a világ uralkodjon, hanem a szeretet. Családom élő és elhunyt tagjaikért is imádkozik, Csíkszeredából a hallgató.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom gyógyulásért, az egészségünkért, a gonosz távozásáért, a csíksomjói segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával.
1: Az irgalmasság rózsafűzért, mai szentmiséket, imákat felajánlom a ma 50 éve elhunyt egykori csíksomjói plebános Tóth András lelki üdvért, hálából, a sok szeretetért, segítségért, amit tőle kaptunk, testvérei, gyermekei.
0: Ezt a rózsafűzért és az összes imát felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, bűneink bocsánatáért, a Mária Rádió fennmaradásáért és a szüleimért.
1: Ezt a rózsafüzét felajánlom magamért, arra kérem a Szüzanátnyát, gyógyuljak meg és legyek jól, egy mindennapos hallgató, írta az imát.
0: Mérjem lelke üdvéért ajánlom fel ezt a rózsafüzért.
1: Ezt a mai rózsafüzért felajánlom magamért, a gyógyulásomért és a gonosz távozásáért, Timárzitáért. Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel.
2: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a stúdió munkaközösségét, köszöntöm az én kicsi családomat, és ezt az irgalmasság rózsafüzérét fel szeretném ajánlani a családom egészségért, a nevérem és az ő családja egészségért, a betegek gyógyulásáért, a Mária Rádió munkaközösségét és bennmaradásáért, a világ békéért, és végül, de nem utolsó sorban, elhunyt szeretteim lelke üdvéért, különösen a sógorasszonyomért, Bíró Póra Viktóriáért, akinek máma születésnapja lenne, de a csíkszentdomokosi temetőben pihen, a többi elhunyt szeretteimmel együtt. A Jóisten adjon nekik örök nyugodalmat, az örök világosság. Fényeskedjék nekik, nyugodjanak békességben az Úr Jézus szennevében. Köszönöm szépen a lehetőséget, és kívánok mindenkinek egy áldott szép délutánt, és egy szép hetet. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom egy testvéremért, hogy tudjon pihenni éjszaka, és az állapota ne romoljon.
1: Erdély Bőt Timea írta, imád szeretnék írni a gondolataim tisztulásáért, erőért, a kísértésekben, a bűnök bocsánatáért, és azért, hogy Isten akarata szerint életet élhessek. Újabb üzenetek érkeznek, felajánljuk az Irgalmasság rózsafüzért, Emike gyógyulásáért az ima csoportja ajánlja fel.

0: Imád kérek az egészségemért, orvosokért, írta egy hallgató.
1: Imád szeretnék kérni a testvérem alkoholtól, szabaduljon meg, s tudjon visszamenni dolgozni.
0: Marika írja Kézdi vásárhelyről, férjemért, aki műtét előtt áll. Imádkozom, ugyanakkor az orvosokért és minden dolgozóért, ápolóért kérem az imát és az egész rózsafűzért.
1: Eti rózsafűzért és imákat szeretném felajánlani az egészségem védelmébe, Zágomból Zsuzsa írta.
0: Csíkszeredából írja egy hallgató, imát szeretnék kérni lányomért, a sikeres vizsgáért.
1: És újabb hallgatót köszöntünk, itt a Mária Rádió. Élőadásban van a kedves betelefonáló. Halló, itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel.
2: Halló, igen.
1: Köszöntjük szeretettel, itt a Mária Rádió.
2: Szeretetek az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Az irgalmaság rózsafűzőjét felajánlom, hálából a kapott kegyelmekét, családom a jőségét, békességét, szeretetét, testi-lelki gyógyulásunkét, halottaim lelkük üdvéjét, a világ békéjét, három fontos szándékra. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Áldott szép napot kívánunk, és köszönjük, hogy velünk imádkozik.
0: Lányomért, Orsolyáért imádkozom, aki a negyedik kisbabáját kell megszülje a napokban. Jézus szíve, bízunk te benned.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom elhunyt szüleimért, Péter, Józsefért és Ilonáért, nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevében.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom békességért, szeretetért a családomban.
1: Ezt a rózsafüzét felajánlom párom egészségért, lábakarja gyógyulásait, jó magam egészségért, a Mária Rádió fennmaradásait, halottam lelki üdvért és a szeretteimért. Súlyabb hallgató van a vonalban, itt a Mária Rádió.
3: Jó.
1: Itt a Mária Rádió.
3: Tessék Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Rózsafüzét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, fiamért, születésnapi alkalmából, István atyáért, a munkatársaimért, az elhunyt hozzám tartozókért és minden kedves Mária Rádió hallgatóit. Köszönöm, hogy meghallgattok. Áldott szép napot kívánok.
1: Áldott szép napot kívánok. Köszönjük, hogy velünk imádkozik.
0: Mai nap összes imáját, rózsafüzérét felajánlom a kéréseimért, a drága kicsi unokám egészségéért, két nagyon fontos szándékért. Bízom benned, drága Csíksomlyói, csodatevő Szűz Mária.
1: A rózsafüzért felajánlom a családomért, fontos szándékokért, Jézusom, bízom benned.
0: Lányom egészségéért, gyógyulásért, jó orvosi eredményért kérem a szűzanya kegyelmét, az édesanyja imádkozik.
1: Felajánlom ezt a rózsafüzért, minden beteg gyógyulásait, Péter szobátáról imádkozik.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom gyermekemért, a gyermekeimért, akik az úton vannak hazafelé, kérem az Úr Jézust borítsa be oltalmazó vérével, és minden úton levőért imádkozom.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom az idegenbe dolgozó gyermekemért, Szentlélek vezesse a helyes útra az úton lévőkért, békért, önökért egy édesanya imádkozik.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom magamért, páromért, a két fiamért, akik külföldön dolgoznak, egészségért és hálából a kapott kegyelmekért. Arra kérem, a szűzanyát mindig vigyázzon rájuk, egy mindennapos hallgató írta.
1: A rózsafüzért felajánlom a szeretteim lelkük üdvéért.
0: Mai rózsafüzért felajánlom gyermekeimért, akik külföldön élnek, hálából egy megfelelő társért, Magdi írta Székely udvarhelyről.
1: Menjem lába gyógyulásáért, fiam nehéz anyagi gondjai javulásáért, áldásért a munkájára, oltalomért kérem a szent rózsafüzért, egy édesanyja imádkozik. És újabb hallgató van a vonalban. Köszöntjük szeretettel, itt a Mária Rádió.
4: Halló.
1: Élőadásban van itt a Halló. Mária Rádió. Igen, Halló. Nagyon jól halljuk mi.
4: Dicsértessék Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
4: Ezt a napi rózsafüzért, szentmiséket felajánlom az én teljes gyógyulásomért, egy barátnőmnek a gyógyulásáért, aki a kórházban van, a világ békéjét, a bűnösök megtérését, a Mária Rádió fennmaradásáit, a háború megszűnését, és minden jó akaratú emberét. Köszönöm szépen, magukkal imádkozok mindig. Köszönöm szépen, dicsőség.
1: Köszönjük, hogy együtt imádkozik velünk, mindörökké, amen.
0: Örök hála és dicsőség, imád kérek a családom minden tagjáért, elhunyt szüleimért, bűneim bocsánatáért, a gonosz távozzon a családunkból, anyagi gondjaink megoldásáért, unokáimért, az idegenben dolgozó gyermekekért, Jézus szent szíve, remélek és bízom benned, légy velünk minden percben.
1: Mai rózsafüzét felajánlom a gyógyulásomért, fiam testi lelki jólétért, anyagi helyzete rendezéséért, család minden tagja boldogságáért és egészségéért. Egy édesanyja imádkozik.
0: Markus gyógyulásáért, valamint jó orvosi eredményért, a daganatos betegségből való teljes felépülésért, az egészségért kérem ezt a szent rózsafüzért.
1: Van egy hallgató a vonalban. Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel.
5: Kérdezték a Jézus
1: Krisztus. Mindörökké.
5: A szent rózsafüzetem mögött a imája, a szentiséget önökkel, mit felajánlunk. Önökért a jó Máriaság, ilyen megoldások munkáit, és Csicsen Mártoni, Özvegy, Vitus Ferencné, hírnapi alkalmával Norvitnak, kívánok egészséget, további kényves örökkort, kedves családjával együtt, és kérjének kívánok örök nyugodalmat, minden meghúznak az én halottaimnak és életnek, gyermekeimért, testvéreimért, a Jóisten őrözze meg mindegyiket, unokáimot, távolba dolgozókot, itthoni blokkot, őrözze meg bajtunk, a halottaknak adjon örök nyugodalmat, az élőknek segítő kegyelmet, a betegeknek gyógyulást, türelmet, Isten tudással nyugtatni, tolgatni, igyekezték a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy velünk imádkozik.

0: Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntjük.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom minden beteg gyógyulásáért, de különösen most a szomszédasszonyomért, Anikó gyógyulásáért. A Jóisten gyógyítsa meg őt is, és minden beteget. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását, és azt is, hogy velünk együtt imádkozik.
2: Kérjem egészségért, az ő gyógyulásáért, minden betegségből, kérjem a szűzanya oltalmát, írta egy kedves hallgató. És újabb hallgató van. Hello. A vonalban, itt a Mária Rádió.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké.
3: Én Margit nevű édesanyámért szeretnék imát mondani a közösbe, és 40 éve, hogy meghalt, 38 éve jobban mondva. És kívánok neki nyugodalmat, és a Jóisten ide az ő mennyei országába, és legyen vele örökké, és imádkozzon ő is értünk, mert bizony nagyon-nagyon rá vagyunk szorulva az imákra, és továbbra is kívánok minden Margitnak, minden halottnak, minden kinek, akinek akiért nem imádkoznak, én is szívembe fogadom őket, és kívánok.
2: Köszönjük szépen az imánkat.
3: Áldjon szép napot. Köszönöm kívánunk. Köszönöm szépen, hogy megtetszett hallgatni.
2: A jó Isten áldását kérjük.
3: Isten áldjon őket, drága.
0: Kedves hallgatók, lejárt az ima szándékra szánt idő. Hívjuk önöket, hogyha tehetik. Továbbra is tartsanak velünk, kapcsolódjanak be az imába is. Az irgalmasság rózsafűzérét itt a Sepsi Szentgyörgyi stúdióban a jelenlévő önkéntesekkel fogjuk imádkozni. Akik az önök imakéréseiket, imaszándékaikat fogadták,
2: Kovács Emese
0: és Görgényi Tünde.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevébe, amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss

0: és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.

0: Atyádnak.
1: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk is az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk is az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk is az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk is az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk is az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk is az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk is az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk is az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk is az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk is az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk is az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk is az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk is az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk is az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk is az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk is az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk is az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk is az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk is az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk is az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk is az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk is az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk is az egész világnak.
3: Jézusom,
0: bízom benned.
3: Szent Faustina nővér,
0: könyörög érettünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Ámen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Székelyudvarhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

őskezdet óta jár földünk felett. Sebesen zúgó szélnek zendülése, örök tisztító égi lehelet. Kastélyok, sviskók közt megy zúgva át, megzörgeti a bűnök lakhelyének hazugság függöny fette ablakát. Alan terjengő füstöt szerte őz, s haldokló hambas oltári parázson színaranyfényű lángra kap a tűz. Az érkezése útja mély titok. De szól, sasszárnyam tollain emelve az égbe jutnak halk imáitok. Száll, zendül, zúg, és nem pihenhet el, míg minden juhot amaz egy akolba, az egy pásztorhoz össze nem terel.

szólít a dallam. Jöjj, égi tűz! Hintsd ránk a fényt, ami bűnt előz. Úgy kell ma nekünk a drága láng, baj verte híveit szánva szánt. Jöjj, drága szentélek, adj új erőt, nélküled bús és szegény a föld. Ha szólít az ének, száj, szent galamb, elnémul most minden földi hang, tárt szívvel várunk, költöz belénk, add vissza nekünk a szép reményt. Te nélküled létünk a porba hull, általad győzünk. Te légy az Úr.

Pünkösd előtt, sóvárgás titkos mélye, Pünkösd előtt ígéretek zenéje, Pünkösd előtt esedezés, esengés, Pünkösd előtt halk hajnali derengés, Pünkösd előtt szent vágyak mozdulása, Pünkösd előtt koldus szív tárulása, Csendesen várni, várni, hinni, kérni, aztán boldog pünköst utánba érni. S pünköst után szent égi erőt vetten, pünköst után lélekkel telítetten, pünköst után bátor tanúvá lenni, pünköst után szolgálni, égni, tenni, pünkösd után régit kárnak ítélni, Krisztusnak élni és másoknak élni, minden mennyei kincset elfogadni, és pünkösd után adni, adni, adni.

Pünkösd előtt, sóvárgás titkos mélye, pünkösd előtt ígéretek zenéje, pünkösd előtt esedezés, esengés, pünkösd előtt halk hajnali derengés, pünkösd előtt szent vágyak mozdulása, pünkösd előtt koldus szív tárulása. Csendesen várni, várni, hinni, kérni, aztán boldog pünkösd utánban érni, s pünkösd után szent égi erőt betten, pünkösd után lélekkel telítetten, pünkösd után e bátor tanúvá lenni, pünkösd után régit kárnak ítélni, Krisztusnak élni, és másoknak élni, minden mennyei kincset elfogadni, és pünkösd után adni, adni, adni.

lesz még egyszer ünnep a világon. Zengsz ó költő és visszhangzik szabad. Lesz virág a fán, gyümölcs az ágon. S nép erényben boldog és szabad. Most nem az, nem. Élvén is halottan, bűn fertőjében tengleng itt a nép, az Istentől sújtva elhagyottan, mert elhagyta áldó Istenét. Attannyont fel sírok lomha zárja, ti proféták, ne aludjatok, míg hajnal jő a vak éjszakára. Hadd harsogjon bátor ajkatok. Száraz csontok szerte széthevernek, álljatok meg a csontok felett. Ha ti szóltok, mind életre kelnek, s lelket lelnek ők halál helyett. Telve hittel s lélektől felkelve, keljetek fel szent apostolok. Ha megoldódik mozgalom tűznyelve, millió szív újra égni fog. Égni, forron, és lángolni hűen. Uram, Uram, a te szent oltáridért, és nem csüked el kicsinyhítően, ha kemény harc próbál és kísért. Jöjj magad, jöjj, s alkos új világot, ó, te tövis koronás király. Áldott a szív, sírjáiglan áldott, hol jó lelked hűszállást talál. Te mosod meg tiszta hófehérre bűnszennyétől a szegény szívet. Tévelygőnek te mutatsz az égre, s meggyógyítod ki hozzád siet. Jöjj, ó Jézus! Porba hullva kérünk, jöjj és gyógyíts, mert a világ beteg. Hogyha nem te vagy a mi vezérünk, elfogy a hit és a szeretet. Elfogy minden. Áldás, üdv, béke. Síron innen és túl a síron, ó, ihles meg szent idők emléke, s őj pünkösdöt, ó, hívő Sion.

Ha jó ember szívbe, mint gyógyító balzsam, lázongó lélekbe, mint hódító dallam, zokogó sírásra, mint örömharangja, életnek, tavasznak hívogató hangja. Jöjj el, szent lélek! Gyenge női szívbe, mint az erő lángja, kereső lélekbe, mint lobogó fákja. Kedvesség és jóság langyos fuvalmával, a szelid megváltó gyöngét uralmával. Jöjj el, szent lélek! Kis gyermeki szívbe, mint a csengő ének, ártatlan lélekbe, mint a vidám élet, ezüst kacagással, angyal seregekkel, atyai mosolyjal, igaz szeretettel. Jöjj el, szent lélek! Családi tűzhelyre, mint a hit szikrája, békesség, boldogság borúván így rája. Magas palotáknak fényes nagy termébe, kicsi házikóknak virágos csendjébe. Jöjj el, szent lélek! Szomorú özvegyhez, mint a remény napja, éhező árvákhoz, mint az árvák atya. Könnyek törlésére, orvosság adásra, testvéri szent csókra és vigasztalásra. Jöjj el, szent lélek! Bűnnek tengerében hánykodó habokra, minden nemzetekre, kicsikre, nagyokra. Hitnek sugarával, Jézus szerelmével, az örök atyának örök kegyelmével. Jöjj el, szent lélek!

0: hitben és szeretetben élő emberek képesek legönzetlenebbül adni.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Ezeket azért mondtam, hogy békességetek legyen bennem. A világban megpróbáltatások érnek majd titeket, de bízzatok, én legyőztem a világot. Még 9. koromban azt mondták, nagy bételt olvassuk el valamelyik evangéliumot. Lehet Márk, mert az rövid, és akkor elmondtam, hát most nem a legrövidebbet fogom választani, hanem János evangéliumát választottam. És ez így szerintem nagy hatással volt így a kezdődő hitemre. Azt érzem, és ez a mondat jól tükrözi, hogy Isten azt szeretné, hogy boldogon és békességben éljünk, és hát vannak megpróbáltatások, de hogy ő mindig erősebb annál. És ezt szerintem nagyon-nagyon jól tükrözi János evangéliuma, hogy mindig ott van egy ilyen nyugalom. És ez az én hitéletemben is azért általában itt van, hogy hiába van bármilyen nehézség, ami legbelül van a lelkemben, azt a külső körülmények azok nem veszélyeztethetik. Csak én magam veszélyeztethetem, ez sajnos meg is történik sokszor, de hogy ez meg egy másfajta küzdelem. És hogy amit az Isten belém plántált, az erősebb. És nem lehet az, hogy a rossznak legyen végső győzelme, hanem csak a jónak lehet végső győzelme. Tehát minden nehézség átfordul abba, hogy Isten dicsősége nyilvánul meg benne.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mai katekézi sorozatunk tovább folytatódik a keresztény hitről. Ott hagytuk abba, hogy a keresztény hit Isten ajándéka, mert hinni csupán Isten kegyelmével vagyunk képesek. Senki se gondolja, hogy a hitet merő tanulással el lehet sajátítani. Az efezusi levélben olvashatjuk, hogy a hit Isten ajándéka. Azért könyörögtek az apostolok Krisztushoz, hogy Uram, növeld a mi hitünket. Isten a hitet már a kerességben adja nekünk, azért nevezzük a kerességet a hit kereségének. Isten tudnélik a kereségben, a megszentelő kegyelemmel egyidejűleg a hit képességét, vagyis a hit erényének magvát is adja nekünk. Az újonnan keresztelt azonban eszének használata előtt ezt a képességet nem használhatja, és hitét még nem gyakorolja. Ez csupán eszének használata után a kegyelem és a keresztény oktatás hatás alatt történik. A bűnös a hit képességét bűnbánat által nyeri vissza. Miután azonban Isten a felnőtteknek a kegyelmeket nem adja azok közreműködése nélkül, azért a bűnös részéről bizonyos előkészület szükséges. Isten a keresztény hit adományát különösen a következőknek adja. Azoknak, akik az igazság után komolyan törekszenek, akik Isten félő életet élnek, akik Istentől kérik az igaz hit kegyelmét. Az igazság után

komolyan törekvő ember bizonyosan elnyeri a hit kegyelmét. Jézus Krisztus szerint ugyanis boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők ki lesznek elégítve. Továbbá Isten azt mondja, megtaláltok engem, ha teljes szívetekből kerestek. Olvashatjuk Jeremiás könyvében. Ezen szavaknak teljesedését tapasztalta az igazság után törekvő Szent Justin bölcselő, akit egy aggastyán a Tiberis partján tett figyelmessé a keresztény vallás fönséges tanaira, ami meg is térítette. Az istenfélő életet élő ember is elnyeri a hit kegyelmét. Jó cselekedeteinkért ugyanis kegyelmet nyerünk Istentől, ez pedig értelmünket felvilágosítja. Azért mondja Krisztus Urunk, hogy Isten akaratának teljesítője megismeri az ő tanításainak isteni eredetét. Bűnöktől tisztátalan lélek nem látja az igazságot, tiszta lélek előtt azonban nem rejtőzhet el az igazság. Ha egy erdőben vadállatok között felnőtt ember csupán saját eszét követve jót cselekednék, a rosszat pedig kerülni, bizonyosnak tarthatjuk, hogy Isten akár benső felvilágosítással, akár valamely hithirdető után tudomására adná neki a hinni szükségeseket, mondja Aquinói Szent Tamás. Így küldötte Isten Cornéliushoz, a cezáreai pogány századoshoz, hithirdetőnek Szent Pétert. Végre az is elnyeri a hit kegyelmét, aki Istentől kéri azt. Krisztus Urunk szerint, aki kér, nyer, aki keres, talál, és az őrgetőnek megnyittalak. A protestáns Stolberg Frigyes gróf, aki 1819-ben halt meg, 7 év imádság után felismerte a katolikus hit igazságát, s híres katolikus író lett belőle. Irgalmában Isten gyakran még az igaz vallás ellenségeinek is megadja az igaz hit kegyelmét. Gondoljunk Szent Pál megtérésére. Azonban Isten ezen rendkívüli kegyelemben csupán azokat részesíti, akik tévedésük dacára jó érzelműek. A nagy megtérők, akik azelőtt ellenségei voltak a hitnek, megtérésüket sokszor hozzátartozóik vagy barátaik imájának köszönhették. Isten a keresztény hit kegyelmének adományozásánál rendes eszközként a prédikációt használja fel. Rendkívüli eszközként esetleg a csodát is. Prédikáción kívül rendes eszköz a hit kegyelmének megszerzésére az istenes könyveknek az olvasása, továbbá a másoktól nyert oktatás. Szent Ágoston, Szent Ambrus milánói püspök prédikációinak hatása alatt ért meg. Loyolai Szent Ignácot, Krisztus Urunk és a szentek élettörténetének olvasása vezérelte a hithez. Szent Justin bölcselőt pedig az az oktatás, amelyet az aggastyántól nyert a Tiberis partján. Rendkívüli eszközöket főképpen a kereszténység kezdetén használta a Jóisten. Azonban használ gyakran még a jelenben is. A betlehemi pásztorokat Isten angyala részesítette oktatásban a megváltóról, a három királyt rendkívüli csillag megjelenése vezérelte Krisztus Urunkhoz. Szent Pált a csodálatos szó és az égből származó fény, a börtönőrt Filippiben a börtön megrázkódása és kinyílása, Nagy Konstantin császárt a fénylő kereszt megjelenése az égen, Rattisban Alfonsz hit hirdetőt, az elszászi bolzsidó kereskedelmi utazót Isten anyjának a római Szent András templomában 1842-ben történt megjelenése. Nagy Lasser, a megvakult párizsi ügyvéd, a Lourdi csodák későbbi megírója úgy jutott a keresztény hithez, hogy szeme a Lourdi vízből meggyógyult. Vannak azonban, akik sohasem jutnak el a keresztény hithez, mert hiányzik bennük a jó akarat, vagy pedig mert nagyon kevélyek. Némelyek nem jutnak el a hithez, mert hiányzik bennük a jó akarat, mondja Szent Ágoston is. És amint a Jóisten minden embernek megadja a nap világosságát, úgy megadja mindenkinek a hit világosságát is, szintén Szent Ágoston mondja. Krisztus Urunk a világ világossága,
A világra jövő minden embert megvilágosít a Szentlélek által. Azonban az emberek sokszor visszautasítják a lelkükbe hatoló hitvilágosságot. Nem akarnak hinni, különben gonosz életüket meg kellene változtatniuk. Jobban szeretik a sötétséget, mint a világosságot. Vétkeznek tehát a Szentlélek ellen, és így tettek a Krisztus korabeli farizeusok is. Kevés embereknek sem jut osztályrészül a hit kegyelme. Isten ugyanis rendesen, igénytelen eszközökkel szokott valakit a hitre vezérelni, és ezen a kevés emberek megütköznek, és ezért nem jutnak a hithez. Így Krisztusunk nem csupán alacsony rangból és szegénységből, hanem azon felül még, elnézést, így felejtettem a telefon, de a szándékosan ugye Názáretből és a megvetett városból származott Jézus Krisztus nem csupán alacsony rangból, és megvetették az ő tanítását, és a tekintélyes római néphez Isten azok alakvalóit, a zsidókat küldte hit hirdetőkül, akik azon felül még tanulatlanul emberek voltak. Herodes királyhoz és a jeruzsálemi főtanácshoz Isten szándékosan pogányokat, tudnilik a három királyt küldte Krisztus születésének a hirdetésére. Hasonlóan jár el Isten másnap is. Az igazságot hirdető egyházat az alacsonság és az üldözés állapotában hagyja. Az Isten ége kincse tehát valóban igénytelen szántóföldben rejlik. Nem csoda ezért, ha a kevélyek megszégyenülnek, mert az okosok és gazdagok elől Isten elrejti az ő titkait. Isten ellenáll a kevélyeknek. A keresztény hit nélkülözhetetlenül szükséges az örök üdvösség elnyerésére. Erről a témáról egy rövid dal után maradjanak velünk.

Szeretettel köszöntök újra minden kedves Mária Rádió hallgatót. A keresztény hit nélkülözhetetlenül szükséges az örök üdvösség elnyerésére, itt maradtunk el mai katekézisünkben, és éppen ezért a szentek a hit kegyelmét igen nagyra becsülték. Hit nélkül nincsen üdvösség. Ezért hangoztatja Krisztus Urunk, aki nem hisz, elkárhozik. Aki itten nem hiszi, az a túlvilágon nem láthatja Istent. Hit nélkül lehetetlen kedvesnek lenni az Istennél. Amint Péter süllyedni kezdett, mikor kételkedni kezdett, úgy az örök kárhozatnak megy eléje az, aki a hitet elveszíti. A hit a tűzoszlophoz hasonlít, amely az izraelitákat a pusztán keresztül az ígéret völgyére vezette, vagy pedig a csillaghoz, amely a három királynak Krisztus Urunkhoz vezető utat mutatta. Hit nélkül továbbá nincsen érdemszerző cselekedet. Miként a fa gyökér nélkül nem hozhat gyümölcsöt, úgy az ember hit nélkül semmiféle jó cselekedetet nem végezhet. És viszont miként a gyökér nem marad egyedül, hanem abból csak hamar növény fejlődik, éppen úgy hoz létre a hit is jó cselekedeteket. Az örök jutalomban való hit az embernek erőt ad a jónak gyakorlásához. A jövendő feltámadásban való hit erősítette meg a Makkabeus testvéreket és valamennyi szent vértanút. Az egykori megjutalmazás bizonyossága tette Tóbiást és más szenteket adakozókká. A hit továbbá a kísértés idején visszatart a bűntől. Gondoljunk egyiptomi Józsefre, miként a világító torony a hajóst figyelmessé teszi az átanyokra is, és ezzel őt a pusztulástól megoltalmazza. Úgy tesz a hit is bennünket figyelmesek ki az örök kárhozatra, amelybe a bűn sodorna. Ezzel visszariaszt bennünket a bűntől, és megment az örök haláltól. Szent Pál szerint a hit pajzsával a gonosznak minden tüzes nyílát eloldhatjuk. Miként a pajzs a katonákat az ellenség ellen, úgy oltalmaz bennünket a hit az ördög támadásai ellen. A hit végül megóv bajainkban a kétségbeeséstől. Hitünkkel vannak arányban az Istentől nyert kegyelmek is. Ezt bizonyítják már Krisztus Urunk beteg gyógyításai is. Mikor nagyobb hitre talált, gyorsabban és csodálatosabban gyógyított, azért kérdezősködött a beteg gyógyítása előtt gyakran annak hite felől. Gondoljunk csak Krisztus szavára, a te hited meggyógyított. A trilenti zsinat is ezt mondja, a hit az üdvösség kezdete. Alapja és gyökere az egész megigazulásnak. Csupán hinnünk azonban nem elégséges az örök üdvösség elnyerésére, szükséges egyszer s mind a hit szerint élni, és a hitet külsőleg is megvallani. Falovon nem lehet Rómába lovagolni, hasonlóképpen halott hittel sem lehet eljutni a mennyországba. Hitünknek elevennek kell lenni, vagyis jó cselekedeteket kell létrehoznia Krisztus Urunk szerint. Nem minden, aki mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki atyám akaratát cselekszi, aki a mennyekben van. Például az irgalmatlanokat Krisztus Urunk az utolsó ítéleten kárhoztatni fogja. Az ilyenek hite a gonosz szellemekéhez hasonlít. Ezek szintén hisznek, de gonoszul cselekednek. A jó cselekedetekben nem mutatkozó hit tulajdonképpen nem igazi hit. Csak is ott igaz a hit, ahol szavaink vallomásának, cselekedeteink nem mondanak ellene. Valamint ugyanis a test lélek nélkül halott, úgy a hit is jó cselekedetek nélkül meg van halva. A hit jó cselekedetek nélkül olyan, mint a fa gyümölcs nélkül. Jó cselekedetek nélkül a hívő az evangéliumi balga szűzekhez hasonlít, akiknek lámpájukban nem volt olajuk. Ahhoz az emberhez hasonlít, aki nagy tőkéjét nem használja fel, és így pénze dacára éhen hal. Csupán a keresztlevél tehát nem elégséges az örök üdvösség elnyerésére, és ebből következik, hogy a hit csak az Isten szeretetével párosulva üdvözít.
Azért mondja Szent Pál apostol, legyen bár oly teljes hitem, hogy a hegyeket áthelyezhettem, ha szeretetem nincs, semmi sem vagyok. Isten szeretete nélkül tehát a hívő elkárhozik. Szükséges továbbá hitünknek külsőleges is megvallani, mert szívvel hiszünk az igazságra, szája pedig vallást teszünk az üdvösségre. Az ember lélekből és testből áll, tehát nem csupán belsőleg, hanem külsőleg is köteles Isten tisztelni, már természete is készteti őt arra, hogy külsőleg is nyilvánítsa belső meggyőződését. A hitüket meg nem vallókhoz, az utolsó napon így fog Isten szólni, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. És a hit megvallásáról azonban majd későbben fogunk részletesebben beszélni. A hitnek vannak indító okai is, és a keresztény hit indító okai különösen a csodák és a jövendőlések. Ugyanis ezek biztosítanak teljesen a hit igazságoknak az isteni eredetéről. De erről majd a következő katekézisünkben, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsétessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsi Szent Györgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa a tiszteletére adott hangversenyen. A szépség segít az ég felé emelni a tekintetünket. Magyar cserkészek az USA-ban, élő hagyomány. Tóth Tamás atya beszámol a Fillmore-i Cserkész Központban tett látogatásáról, amelyet a külföldi Magyar Cserkész Szövetség meghívására a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálatának koordinálásával tett New York államban. XIV. Leó pápa tiszteletére adott hangversenyen. A szépség segít az ég felé emelni a tekintetünket. Szombaton este Castel Gandolfóban az Albánói Egyház megye koncerttel kedveskedett a pápának, aki nyári pihenését tölti. A Szent Atya meghatottan mondott köszönetet az előadóknak és az egyház megyének a koncert ajándékáért, amelyen a szépség közelebb vitt Istenhez. Olyan világban élünk, ahonnan hiányzik a szépség. Sok gond van, háború, konfliktusok, gyűlölet, erőszak, nincs munka és sok más dolog. Az, hogy alkalmunk van egy ilyen helyzetre, mint ez, tényleg nagy ajándék, mert arra emlékeztet, hogy sokkal több van ennél. A férfiak és a nők pedig, ha akarjuk, mind együtt bemutatják a szépséget, ami szívtől szívig segít látni és felemelni tekintetünket az ég felé. 14. Leó pápa ezekkel a szavakkal üdvözölte szombaton este mindazokat, akik a Castel Gandolfói apostoli palota udvarán jelen voltak a hangversenyen, amit az Albánói Egyház megye rendezett, közelsége és szeretete jeléül a pápának, aki a Róma környéki kisvárosban tölti nyári pihenését. Tudjátok, alig több mint egy hónapja Spanyolországba utaztam, és az utazás célja éppen az volt, hogy felemeljük a szemünket, a tekintetünket az ég felé. A zene, a művészet, a szépség olyan eszköz, ami segít Isten irányába nézni, s ami valóban az emberi lény egyik legjobb része, folytatta a pápa, aki a zene és a művészet értékéről elmélkedett. Ezek segítségével az ember képes felülemelkedni a jelen nehézségein, a szépség megtapasztalása pedig Istenhez vezet és visszaadja a reményt. Éppen ez jött létre ezen a hangversenyen, amelyen Marco Rogliano hegedűművész előadta Niccolò Paganini harmadik hegedű versenyének polonéz variációját, majd Rossana Tommasi Golcár zongoraművész szólaltatta meg a Vincenzo Bellini Norma című operájára Luis Bacalov által írt szabad fantáziát és variációt, a Pármai Muzsikusok zenekarával, amelyet Pier Carlo Orizio karmester vezényelt. Elsőként éppen a zenészeknek mondott köszönetet 14. Leó pápa. Nagy köszönet illeti a művészeket, akik meghatottak engem. Az Albánói Egyház megyét, amelyik felajánlotta ezt a koncertet nekünk. Minden itt jelenlévőt, mert valóban nagyszerű dolgot tapasztalhattunk meg a szépségnek ezekben a perceiben, beléptünk minden értelemben abba, amit Isten akart a teremtésben, s ami éppen a szépség, mondta rögtönzött szavakkal a pápa. Az estet az albánói püspök Vincenzo Viva nyitotta meg, aki 14. Leó pápához intézte köszöntését, emlékeztetve a helyi egyház hálájára, amiért a pápa visszatért Castel Gandolfóba. Kifejtette, hogy a koncerttel akartak köszönetet mondani, és együtt osztozni a szimfonikus zene ajándékában. Bellini normájára utalva a főpásztor azokra a nőkre és anyákra gondolt, akik a világot szétszaggató különböző háborús helyzetekben gyermekeikkel és családjukkal együtt a legkeményebb árat fizetik a konfliktusokért. Éppen bennük tükröződik vissza egy kiengesztelődött holnap reménye, Leó pápa béke felhívásai nyomán, amelyeket pápasága kezdete óta intéz a világhoz.
A koncerten a 19. századi olasz zene két főszereplőjétől választottak műveket. Niccolò Paganini és Vincenzo Bellini zenéjében közös szál a dallamosság, ahol a hangszeres virtuozitás összefonódik a melodráma nyelvezetével. A norma újraolvasata ebben az értelemben csak zongorára és zenekarra íródott, ahol a főszereplőt végig kísérhetjük a fájdalomtól a megbocsátásig és az áldozatig, amikor a személyes történet egyetemes visszatükröződésévé válik a szeretet és a béke erejének, ami, ahogy a librettóban jól illusztrálták, képes a háborús szelek dúlt a levegőben is újra felhangozni. Ez a kívánság szállt fel Castel Gandolfo egéről, hogy egyetemes legyen. Nem véletlen, hogy a hangverseny a csillagos ég képével zárult, amelyet a zenekar mögötti kivetítőn jelenítettek meg. A koncert végén a pápa, mielőtt elhagyta az apostoli palota udvarát, köszöntötte a művészeket és a jelenlévőket, akik hagyományosan gyűrűcsókra járultak elé.

A Szent Atya 14. Leó pápa szülőhazájában az idén 250 éves fennállását ünneplő Amerikai Egyesült Államokban a terület lakosságának sajátos összetételéből adódóan, akiknek túlnyomó többsége valamikor ide érkezett és itt talált új otthonra, fontos a gyökerek ismerete és az azokhoz való ragaszkodás. A hivatalos felmérések szerint az Egyesült Államokban 1.380.000 ember vallja magát így vagy úgy magyar származásúnak. Ebből 150-200.000 ember beszél valamilyen szinten magyarul. Ma is vannak működő magyar közösségek. Közülük az egyik legismertebb hagyományos diaszpora közösség Ohio államban, Clevelandban működik, ahol magyar plébánia is van. A szövetségi fővárosban, Washington DC-ben úgy 2-3 ezer magyar él. Nagy a fluktuáció, hiszen sokan néhány évre kiküldetésbe érkeznek ide, illetve a főváros hivatali és intézményhálózata, tudományos élete sajátos tudást igényel, ami ugyancsak szűrőként működik. Gondoljunk csak bele! A városban számos felsőoktatási intézmény és kutatóközpont, köztük több katolikus egyetem is található. A fővárost körülvevő régióban közel 50 ezer lehet a magyarok száma. A magyar nyelv és kultúra ápolásának, a vallási, így a katolikus közösségeken és a kulturális szervezeteken túl, illetve velük együttműködve két fontos pillére van. Az egyik a magyar iskola. A világon úgy 250 működik belőlük, ebből az Egyesült Államokban 60-70 található. Mivel a gyerekeket ezekben a hétvégi, szombati iskolákban a szülők segítségével tanítják, így a létük értelemszerűen a szülők elkötelezettségétől függ. Ahol van szülő, aki magyar nyelvre és kultúrára akarja tanítani, taníttatni a gyermekét, és neki magának is van iskoláskorú gyermeke, ott tud fennmaradni ez az iskolatípus. Washingtonban a magyar nagykövetség régi épülete ad otthont a washingtoni magyar iskola és óvodának, amely 15 éve működik, jelenleg úgy 50 diákkal, akiknek egy része nyelvileg vegyes családokban nő fel. Vagyis, ahol az egyik szülő magyar, illetve rendelkezik magyar gyökerekkel, a másik azonban nem. A magyar nyelv és kultúra ápolásának másik fontos pillére a vallási és nemzetiségi alapon működő külföldi magyar cserkész szövetség. Éppen 80 éve, amikor 1946-ban a kommunista hatóságok betiltották a keresztény ifjúsági szervezeteket, köztük a Magyar Cserkész Szövetséget, az emigráns magyarok már javában szervezték a mozgalmat külföldön, amely így rövidesen a világ diaszpora magyarságának egyik legfontosabb jellemnevelő szervezetévé vált. Észak- és Dél-Amerikától kezdve, Nyugat-Európán át, egészen Ausztráliáig a cserkész mozgalom a magyar nyelv és kultúra megőrzésének és továbbadásának a kulcsa lett. Mindez az alapító Lord Baden-Powell eredeti szándékával egyező módon vallásos keretek között történt és történik, így nem csoda, hogy a cserkész csapatok szoros kapcsolatban állnak a magyar egyházi közösségekkel, plébániákkal. A statisztikák szerint a magyar cserkészek nagyobbik része itt is katolikus. Az Egyesült Államok északkeleti részén 600 méterrel a tenger szintje felett Fillmore-ban található a Sík Sándor Cserkészpark, az észak-amerikai magyar cserkészek legfontosabb találkozási helye. A külföldi magyar cserkész szövetség 1963 végén vásárolta meg a New York állam nyugati szélén fekvő Fillmore-i területet. A vételárat cserkészvezetők adták össze, köztük olyanok, akiknek a II. Világháború, illetve az 1956-os forradalom leverése után kellett elhagyni hazájukat.
közülük többen erőn felül vállaltak anyagi áldozatot az ügy érdekében. A helyet Sík Sándor piarista szerzetes papról, a Magyar Cserkészet programadó vezetőjéről nevezték el, aki ugyanabban az évben, 1963-ban hunyt el. Fillmore azonnal az Egyesült Államok keleti és középső, illetve Kanada keleti részének legfontosabb táborhelye, a cserkész vezető képzés központja lett. A rendszerváltást követően a hazai cserkész mozgalom újraindulása idején az első magyarországi cserkésztiszteket ugyancsak Fillmore-ban képezték ki. Az 1989-ben végzettek közt több katolikus pap is volt. Itt ma is rendszeresen zajlanak nyári, illetve vezetőképző táborok, köztük a hagyományos központi akadályverseny. Idén több mint 300-an érkeztek ide az Egyesült Államok béli New Jersey, New York, Massachusetts, Ohio és Connecticut államokból, továbbá Washington DC szövetségi fővárosból, illetve a kanadai Ontario és Quebec tartományokból, valamint a főváros Ottawából a pünkösdi hétvégére azért, hogy játékos keretek közt adjanak számot cserkész tudásukról. A kétnapos megmérettetésre Washingtontól Torontóig hónapokon keresztül készültek a fiatalok. Az akadályverseny keretét most az 1956-os forradalom adta. Miközben a cserkészek megmutatták tudásukat például a magyar nyelvű imádságok, a térképészet és geocaching, az elsősegélynyújtás, a népzene vagy a tűzrakás és a palacsintasütés terén, ismereteket szereztek a forradalomról és annak fájdalmas következményeiről. A résztvevők közt többen voltak olyanok, akiknek a nagyszülei vagy a szülei akkor 70 évvel ezelőtt kényszerültek elhagyni hazájukat, örökre megváltoztatva ezzel az ő és leszármazottaik életét. A cserkészeket a szokatlanul hideg és esős idő sem tántoríthatta el a hagyományos esti tábortűztől, amely a közös táborozásoknak mindig egyik kiemelkedő eseménye. A hétvége lelki csúcspontja azonban a pünkösdi szentmise volt, amelyet idén Tóth Tamás atya, e sorok szerzője, tarthatott, maga is cserkész segédtiszt, és aki a külföldi Magyar Cserkész Szövetség meghívására a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálata koordinálásával érkezett a cserkészparkba. A Sík Sándor cserkészpark területe jelenleg 64 hektár. A tulajdonos a külföldi Magyar Cserkész Szövetség, amelyet 1946-tól kezdve Bodnár Gábor vezetett. Tőle 1996-ban Lendvain Lindner Imre vette át a stafétát, aki az elnöki teendőket 2025-ben adta át Vajtai Istvánnak. A szövetségnek jelenleg 4 földrész, 14 országa, 72 csapatában 3000 cserkész tagja van. Vannak olyan cserkész csapatok, amelyek stabilan tartják magukat, ilyen például a New Jersey állam területén fekvő Garfieldben működő két csapat. Mindkettő, egy a fiúknak, egy a lányoknak, az 50-es években alakult, és azóta működik. Saját cserkészházuk van, amelyet a legendás cserkészvezetőről, Bodnár Gáborról neveztek el, aki családjával csupán néhány saroknyira lakott innen. Ezen a környéken, Passaicban található az Egyesült Államok keleti partvidékének egyetlen ma is működő magyar katolikus plébániája, amellyel a cserkészek természetesen élő kapcsolatban állnak. Vannak olyan cserkész csapatok is, amelyek a magyarság fogyása, illetve az asszimiláció következtében lassan fogynak vagy megszűnnek, de vannak olyan csapatok is, amelyek most alakulnak, vagy most kezdenek újra növekedni. Ilyen például a washingtoni, amelyben jelenleg körülbelül 60 cserkész ismerkedik a magyar nyelvvel és kultúrával. Sokat mondó az, ami a csapat pólóra van írva. Beszéljünk magyarul.
A foglalkozások ugyanis szigorúan magyar nyelven zajlanak, így az imákat is magyarul tanulják meg. A taglétszám a korábban megszokott 30-40 cserkészről az utóbbi években nőtt meg, hála a toborzásnak és annak, hogy az érdekelt családok egyre több gyermeküket beíratják. A foglalkozások miatt a szülők közül sokan több órát is autóznak minden szombaton. A Szent Atya 14. Leó éppen nem régen, 2026. június 1-én találkozott európai katolikus cserkészvezetőkkel, akiket arra bátorított, hogy a rájuk bízottakkal együtt éljék meg a hit szépségét a mindennapi gesztusokban és a közös imában, a szentségekben és mindenki hivatásának felismerésében. Válaszoljanak nagylelkűen Krisztus hívására, aki arra hív, hogy másszanak fel a csúcsra, hogy evezzenek a mélyre, hogy együtt járjanak az erény útján. A több mint 100 éve működő magyar cserkészet, amelynek legszebb hagyományait viszi tovább a külföldi Magyar Cserkészszövetség, szintén ezen az úton igyekszik járni. A Filmori Cserkészpark névadója, Sík Sándor pianista volt az, akinek a hazai cserkészpedagógia kidolgozását köszönhetjük. Hozzá kötődik az emberebb embert, magyarabb magyart nevelési elv, és mindez keresztény keretek között. Így bátran hozzátehetjük azt a harmadik tételt, amivel egy másik cserkész, az 1999-ben elhunyt Veszprémi Tibor pialista szerzetes, e-sorok szerzőjének bérmapja, egészítette ki rendtársa híres mondását: emberebb embert, magyarabb magyart és krisztusibb keresztényt. Ez a magyar cserkész hivatás.

Tóth Tamás atya beszámolóját hallották a Filmori Cserkész Központban tett látogatásáról. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mikrofonnál
1: Gyulai Éva
0: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából fogadjuk az önök ima szándékaikat.
1: Hamarosan az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk, melyet felajánlunk a háborúk megszűnéséért, a világ békéért, Szentatyánkért, Leópápáért, püspökeinkért és papjainkért, a keresztények közötti egységért, felajánljuk katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, testi, lelki és szenvedélybetegekért, imádkozunk a magányosokért, az egyedül élőkért, a keresztény családokért, az úton levőkért és a fiatalokért is, hogy megismerjék Krisztus szeretetét. Ma is hálával imádkozunk önkénteseinkért, támogatóinkért, munkatársainkért, hogy a Szentlélek vezesse minden tevékenységünket, és imádkozunk elhunyt szeretteink, önkénteseink lelke üdvéért. A kedves hallgatók hívhatnak minket a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös számokon. Írhatnak üzenetet a 0758 420 555-ös számra, vagy pedig az interneten keresztül a www.mariaradio.ro honlapon az ima szándék gombra kattintva hagyhatnak üzenetet. Megkérjük kedves hallgatóinkat, ha élő adásba kerülnek, a háttérben a rádiót szíveskedjenek kikapcsolni. Köszönjük szépen!
0: Úgy látom, hogy nincs telefonáló, de van már jó néhány üzenet, ezeket megosztjuk önökkel.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom a lábam gyógyulásáért, a gyermekeim és unokáim egészségéért, és hálából mindenért. Egy kedves hallgatót köszöntünk. Halló, itt a Mária Rádió. Megkérjük szépen lehalkítani a háttérben.
0: Rózsafűzért felajánlom férjem megtéréséért, írta egy hallgató.
1: Szüleink lelke üdvéért ajánlom fel ezt a rózsafűzért, nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevében. Egy aleánya kéri az imád.
0: Kérjük szépen, hogy a

0: egy állandó hallgató és támogató. Isten tízesed meghallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenekkel amen, köszönjük szépen a hívását, együtt imádkozunk önnel.
2: A ma elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, ha Jóisten és a szűzanya vigyázzon rájuk, segítse munkájukban, egészséget, békességet az egész családnak, imádkozom anyagi gondjaink megjavulásáért és a gonosz távozásáért a családunkból.
1: Újabb telefonálót köszöntünk. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Halló.
1: Hallgatjuk ön szeretettel.
3: Dicsértessék Jézus Krisztus.
1: Mindenki, amen.
3: Péter atya vagyok Nagyváradról, és szeretném felajánlani magukkal együtt ezt a rózsafüzért, egy volt pattársunkért, Nagyváradi Egyházmegyes pattársunkért, illetve Korbolás atyáért, aki Jóisten tennap reggel visszahívott magához, akinek a temetése majd hónap lesz, már most lesz egy virasztási szentmise Köröstorjánban. Nagyon sokan ismerték, ismerik, én kérem, hogy imádkozzunk érte, hogy ő Isten engedje át, engedje be őt menjek országába, és legyünk hálások azért, hogy egy olyan paptestvét kaptunk, aki tényleg példát mutatott a kitartásból, a munkájából, és hiszen, hogyha visszatekintünk az ő életére, olyan sokat ugye, keresztelt, temetett, esketett, akármit is csinált a lelki pásztori munkával. Egy szóval Istennek legyen hála, hogy megismertük őt, és imádkozunk azért, hogy eljusson, bejusson a mennyek országában. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Köszönjük szépen a hívását, hálával imádkozunk mi is mindezen szándékokért.
2: Emese írja Gyimes Középlokról, ezt a rózsafüzért felajánlom testi-lelki gyógyulásért, férjem gyógyulásáért a betegségből és a gyermekeinkért. Jézusom, bízom benned.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom, hogy a testvérem tudjon pihenni éjszaka, és ne romoljon tovább az állapota, szép vízről kéri egy mindennapos hallgatónk.
2: Felajánlom a rózsafüzért férjem lelke üdvéért és a hozzám tartozó szeretteim lelkük üdvéért, nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevében.
1: A ma elhangzó közös imákat és szentmiséket felajánlom gyermekeimért, unokáimért, saját magam testi-lelki gyógyulásomért, a férjem örök nyugalmáért, a rágalmazóim távozásáért az életemből és több fontos szándékért. Istenem, hallgasd meg kérésem, bízva a közös ima erejében. Kérj egy kedves hallgatónk.
2: Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
0: A rózsafüzért és az esti misét felajánlom. Családom illés meghalt tagjaiért, családban lévő betegek gyógyulásaért, és a magam gyógyulásáért, unokám vizsgáimnak a sikeréért, és fontos szándékért, önökért, a Mária Rádióért, és a dolgozóért, a világ békéért, és azokért, akiért, kikért nem imádkozik senki. Kicsért.
2: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Önnel együtt fogunk imádkozni a felsorolt szándékokért.
1: Üzenetekkel folytatjuk. Gyermekeim, nehézségeik megoldásáért kérek imát, írja egy kedves hallgatónk.

0: Rita írja Brassóból, minden mai imát felajánlok a férjem egészségéért és a műtét sikeréért. Köszönöm szépen.
1: Ezt a rózsafűzért és szentmisét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, fontos szándékok megoldásáért, testi-lelki nyugalomért, gyógyulásáért, a családom élő és elhunyt szeretteiért, szeretett tagjaiért, Jézusom, bízom benned, egy

0: hír egy másik kedves hallgatónk. Imád szeretnék felajánlani az élettársamért, hogy változzon meg, mert mindenben és mindenkiben csak a rosszat látja, sokat átkozódott, és a körülötte lévőket szóval is bántalmazza. Kérem a szűzanyát, hogy járjon közben imám meghallgatására. Uram, legyen meg a te szent akaratod.
1: Imád kérek lányom sikeres vizsgájáért, és minden vizsgázóért egyaránt.
0: Rózsafűzért felajánlom ellenségeimért.
1: Ezt a rózsafűzért és szentmisét felajánlom a családom élő és elhunyt tagjaiért. Köszönöm az imákat. És egy kedves hallgatót köszöntünk. Haló, itt a Mária Rádió. Haló. Élőben van a kedves hallgató.
0: Hogyha hall bennünket, akkor megkérjük, ossza meg az imakérést.
1: Haló.
2: Haló.
1: Hallgatjuk ön szeretettel.
2: Dicsértessék Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.
2: Hát a hozzafűzőt szeretném ajánlom családom, minden egyes tagja, a gyermekeimé, unokáimé, akik most indulnak hosszú útra, Jóisten segíteni, és a szüzenye áldása kísérje, szerencsés útjuk legyen. Dicsértessék Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását, imádkozzunk együtt minden úton levőért.

0: Hallo, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntjük. Mindörökké, amen.
1: Szeretném a mai szándékomat minden nap imetelni, hogy segítsen én, Istenet, teljesítően járok. Csaba után szülásomnak, csodás Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük a hívását, együtt fogunk imádkozni önnel.

0: Az egész heti rózsafüzért felajánlom a szűzanya szándékára, bűneink bocsánatáért, hálából a kapott kegyelmekért, gyermekeinkért, békéért, áldásért és az összes hívekért. Nagyváradról írta egy kedves hallgató.
1: A heti rózsafüzért és imákat szeretném felajánlani az egészségem védelméért. Zsuzsa kéri az imádságomból. És egy kedves hallgatót köszöntünk. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Halló.
1: Szeretettel köszöntjük.
2: Dicsértessék az Úr Jézus
1: Krisztus. Mindörökké, amen.
2: Ezt a Szent Rózsafüzért, egész heti szentmisét. Én szeretném a drága fiamé, a drága fiam hétvégére sikeres műtéti, hogy a drága Jóisten adjon erőt, segítséget, sok-sok türelmet, és az orvosokat segíje meg, hogy tudja jól megcsinálni. Továbbfelé szeretném ajánlani a beteg testvéreimé, az egészé, a halottjaimé, a drága férjemé, saját magamé, maguké, a háború megszűnésé, mindené. Már maguk nekünk egy fénysugar a lelkünkbe, de ami a legfontosabb, a drága fiam és leányom egészségé. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását, együtt imádkozunk betegeinkért, elhontjainkért, és minden kért szándékért.
0: A ma elhangzó rózsafüzéreket, szentmiséket felajánlom udvarhelyen Tófalvi Margitért, az ő születésnapja alkalmából. Kívánom, hogy Isten éltesse sokáig erőben, egészségben, boldogságban, családjával együtt Fenyőkútról testvére és az édesanyja.
1: Jobb telefonálót köszöntünk, halló, itt a Mária Rádió.
3: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: A rózsafűzért és a Szent Mulani édesapám halálának 30 éves évfordulójáért, aki a Vicei temetőben nyugszik, emléke legyen áldott, nyugalmat rendes. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm szépen.
1: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását. Elhontjainkért is együtt imádkozunk.
0: És egy utolsó üzenet, a rózsafüzért felajánlom Hunor gyógyulásáért. Hívjuk önöket, hogy kapcsolódjanak be az imába. Az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk itt a Sepsiszentgyörgyi stúdióban a Szotyori Rózsafüzért Társulat tagjaival együtt, majd a rózsafüzér után a Jézus Szent Vérének a litániáját is elimádkozzuk, 6 órától pedig szentmisét közvetítünk. Ajánljuk fel az imáinkat elhunyt Kór Balázs atyáért is, akinek ma este 7 órától lesz a Kőrös-Tarjáni templomban a lelke üdvéért bemutatott szentmise, illetve holnap 21-én 12 órakor szintén szentmisét követően a helyi temetőbe helyezik örök nyugalomra. Akik az önök ima kéréseiket, ima szándékaikat fogadták,
1: Gyulai Éva
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretébe és szeretetébe. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Az

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg

0: Urunknak irgalmadra.
1: Örvendetes rózsafüzér első szent titka, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál. Mária, Isten első igazi temploma a földön, ahol az élet megjelent. Általa Isten az én testvérem lett, és most már velünk van minden nap a világ végezeteig. Lehet nélkül egyáltalán élni?
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.

0: pályán, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, Szűz a Szentlélektől fogantál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

Amen. Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, a Szentlélektől fogantál.

0: Álunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűza Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűza Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg

0: szorulnak irgalmadra.
1: Második szent titok, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál. Az első szentséges körmenet a földön. Az első igazi találkozás két ember között a paradicsom kert óta. Megáldozva én is hordozom Jézust, én is így akarok járni, kelni és találkozni másokkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is.
0: Minden

0: és meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: koráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Harmadik szentitok, akit te szentszűz a világra szültél. Jézus e világra születvén egyszer mindenkorra emberi családunk tagja lett. Isten most kicsi újszülöttként szemlélem. Milyen üres lenne karácsony, ha az ünnep elmúltával elfeledném, hogy Isten valóban emberé lett értem.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden

0: Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.

0: Isten, amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.

0: Halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézus!

0: Úrnak irgalmadra.
1: Negyedik szentitok, akit te szentszűz a templomba bemutattál. Minden elsőszülött fiúgyermeket Istennek kell szentelni, de egy szertartással vissza lehet váltani, hogy a miénk, az emberi, családi maradjon. Jézus öröktől fogva mindörökké Istené, de most már a miénk is. Most bocsásd el, Uram, a te szolgádat, mert látták szemeim az üdvözítőt.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: szemem.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszony.

0: irgalmadra.
1: Ötödik szent titok, akit te szent szűz a templomba megtalálta. Találkozás. Bárcsak sose veszítenélek szem elő Jézusom, de ha mégis megtörténnék, ad, hogy mindig megtalálhassalak, és egykor majd a földre leszállt mennyei Jeruzsálemben veled lehessek mindörökké.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi

0: a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.

0: bánám ment.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.

0: koráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.

0: poráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg.

0: Szűzanyánk. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szent

0: Szentliak, Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsa Füzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csík Somlyai segítő szűz,
0: könyörög érettünk.
1: Mária Rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Most segíts meg.

0: nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen.
1: Istenünk,
0: te három püspököt arra

0: Amen.
1: Jézus szentvérének litániája. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a haláltusában földre hullott vért,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a megostorozáskor kísérkent vér,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, tövis koronától kicsordult vér,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, az irgalmasság folyama,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a gonosz lelkek legyőzője,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a vértanúk erőssége,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, szüzeket teremtő vér,
0: termővér, üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a veszélybe forgók támasza,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a bűnbánók reménysége,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, az örök élet záloga,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a tisztító helyén szenvedő lelkek szabadítója,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér,
0: üdvözíts minket!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmez nekünk!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk!
1: Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel,
0: és Istenünk országává tettél bennünket.
1: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójával rendeltet, és vére által megengeszteledni akartál, engedd, kérünk üdvösségünk árát, úgy tisztelnünk és annak erejével az élet bajaiba úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atyának, Fiúnak, Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Szentmisét közvetítünk a Székelyudvarhely Kadicsfalvi Szent Anna tiszteletére felszentelt plébánia templomból, melyet főtisztelendő Darvas Emil helyi plébános mutat be. A kántori szolgálatot Sándor Béla látja el. Meghívom hallgatóinkat, lélekben kapcsolódjanak bele a szent.

0: Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvérek, a mai Szent Misénkben Jézus arra tanít bennünket, hogy ne rendkívüli jeleket keressünk, hanem nyitott szívvel fedezzük fel Isten jelenlétét mindennapi életünkben. Sokszor szeretnénk biztos válaszokat kapni kéréseinkre, a Jóisten azonban mindenek előtt bízalomra hív bennünket. Kérjük a mai Szent Misében a hit kegyelmét, hogy felismerjük Krisztust életünk eseményeiben, és a remény ajándékát, hogy a nehézségek között is tudjunk benne mindig bízni. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltó lélekkel ünnepeljük az Eukarisztia szent titkát.

0: hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
1: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, könyörülj népeden, és add bőségesen kegyelmed ajándékait, hogy mindenkor élő hittel, reménységgel, szeretettel és állandó éberséggel teljesítsük parancsaidat, a mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasd meg Mikás proféta könyvéből. Profétája által szól az Úr. Halljátok hát az Úr szavát, rajta, szájperbe a hegyek előtt. A halmok hallják meg szavadat. Halljátok meg tehát az Úr panaszát, ti hegyek, és ti erős alapjai a földnek. Mert az Úr perbe száll a népével. Vádbeszédet mond Izrael ellen. Népem, mit vétettem ellened? Vagy mivel vontam terhedre? Felelj nekem! Talán azzal, hogy kihoztalak Egyiptom földjéről, kiszabadítottalak a szolgaság házából, vagy azzal, hogy Mózest, Áront és Mirjámot küldtem előtted? Mivel állhatok az Úr elé? Mivel borulhatok a magasságos Isten elé? Vajon álljak oda égő áldozatokkal, egyesztendős búrjakkal? Kosok ezreiben telik-e az Úrnak kedve, vagy áradó olajpatakokban? Feláldozom-e első szülöttemet vétkemért, drága gyermekem életem bűnéért? Megmondták neked, ó ember, mi a jó, és mit kíván tőled az Úr? Semmi más, mint hogy vásd tettekre az igazságot. Szeresd hűségesen, és jár alázatosan a te Isteneddel. Ez az Isten igéje.

0: és a telep.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből.
0: Dicsőség neked, Istenünk!
1: Néhány írástudó és farizeus így szólt egyszer Jézushoz: Mester, jelet szeretnénk tőled látni. Jézus így válaszolt: ez a gonosz és hűtlen nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Amint ugyanis Jónás próféta 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az emberfia 3 nap és 3 éjjel a föld szívében. Nyilván férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megérték Jónás predikálását. Ám de itt nagyobb van, mint Jónás. Dél királynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, hiszen ő a föld végső határáról is eljő, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ezek az evangélium igéim. Az evangélium tanítása legyen. Kedves hívek, kedves Mária Rádió hallgatók, a mai evangéliumban különös kérés hangzik el Jézus irányába, Jézus felé: Mester, jelt akarunk látni tőled. Ahogyan olvassuk az evangéliumban, az írástudók és a farizeusok bizonyítékot kérnek, valami nagyon rendkívülit, valami olyat, ami minden kétséget kizáróan igazolja Jézusnak a küldetését. Jézus válasza azonban első hallásra keménynek tűnik: ez a gonosz és hűtlen nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Érdemes megállnunk ennél a mondatnál, mert könnyen azt gondolnánk, hogy ez a régi korok emberének a problémája volt, de valójában a mai ember kérdése is ugyanez: hol van az Isten? Hol lakozik az Isten? Miért nem mutatja meg magát egyértelműbben? Miért nem tesz olyan csodát, amely után senki sem kételkedhetne benne? Egy idős papácsi mesélte egyszer, hogy egy fiatal ember felkereste őt, és azt mondta: atya, én hinnék, de előbb látnom kellene valamit, egy csodát, egy jelet, egy bármit is. A pap elmosolyodott és megkérdezte: mondd csak, ha ma este az égen megjelenne egy ragyogó, szép kereszt, akkor holnap már biztosan hűségesen szeretnéd magát a jó Istent? A fiatal ember hosszasan hallgatott, majd azt felelte: nem tudom. A pap pedig így zárta a beszélgetést: látod, nem a szemeddel van baj, probléma, hanem a szíveddel. Jézus is erre akar rávezetni bennünket, nem azért ad újabb és újabb jeleket, mert esetleg közömbös irántunk, hanem azért, mert a hit nem a látványosságokból születik, a hit nem más, mint találkozás. Tehát még egyszer, a hit a találkozásból születik. Abból, hogy az ember megengedi Istennek, hogy belépjen az életébe. Mert a farizeusok már annyi csodát láttak, érdekes, vakok nyerték vissza látásukat, a bénák jártak, a leprások megtisztultak, és mégis újabb és újabb jeleket kérnek. Miért? Miért? Kedves Mária Rádió hallgatók, mert aki nem akar hinni, annak 1000 csoda sem elég az életébe. Aki pedig nyitott szívvel keresi a jó Istent, annak egyetlen napsugár, egyetlen megbocsátás, egyetlen imádság is elegendő ahhoz, hogy felismerje Isten jelenlétét az életében. Jézus ezután Jónás próféta történetére utal: 3 nap és 3 éjjel volt Jónás a hal gyomrában, mielőtt visszatért volna az élők közé. Ez élő képe Krisztus halálának és feltámadásának. A keresztény hite legnagyobb jele nem egy látványos csoda, hanem egy üres sír. A kereszténység nem egy filozófia, nem egy erkölcsi rendszer. A kereszténység annak a hitnek a neve, hogy Jézus Krisztus feltámadta a halálból. És ez a mi keresztény reményünk alapja. Szent Pál azt írja: ha Krisztus nem támadt volna fel, hiába való a hitünk, de Krisztus feltámadt. Éppen ezért, kedves jó hívek, nincs olyan sötétség, amelyből nevezett neki út a világosságra. Nincs ilyen sötétség. Nincs olyan bűn, amelyet Isten ne tudna megbocsátani. Nincs olyan bűn. Nincs olyan seb, amelyet ne tudna begyógyítani a Jóisten az életedbe, az én életembe. Nincs olyan halál, amely után ne várna bennünket az örök életnek a reménye. Nincs olyan halál. A mai ember talán másképpen kér jeleket, mint a farizeusok. Nem feltétlenül csodát akar látni a mai ember, inkább biztosítékokat keres magának. Biztonságot, garanciát, szerződések, előlegek. Olyan világban élünk, ahol mindent ellenőrizni akarunk. A telefonunk mutatja az időjárást, a telefonunk mutatja a bankszámlánkat, a híreket, a térképet, a GPS. Hozzászoktunk, hogy minden azonnal elérhető az életében. Minden azonnal elérhető. És néha Istentől is ezt várja a mai ember. Mutasd meg magad azonnal. Válaszolj azonnal. Oldd meg azonnal a problémáimat. Isten azonban nem egy alkalmazás a telefonunkon, nem gombnyomásra működik a Jóisten. Ő kapcsolatot akar velünk, és nagy üzenete a mai evangéliumnak, kapcsolatot akar velünk. Olyan kapcsolatot, amelyben van bízalom, olyan kapcsolatot, amelyben van hűség, és olyan kapcsolatot, amelyben van egy pici szeretet. Eszembe jut egy kis történet. Egy kisfiú hajózott az édesapjával egy ködös tavon. Egyszer csak olyan sűrű köd ereszkedett le, hogy már semmit sem lehetett látni, és a gyerek megijedt. Édesapám, nem látom a partot! Az édesapa nyugodtan felelte, hogy fiam, én sem. Akkor honnan tudod, hogy jó irányba megyünk, édesapám? Az édesapa mosolyogva válaszolt, nem látom a partot, kisfiam, de ismerem az utat. Sokszor ilyen a mi életünk is, kedves Máne Rádió hallgatók. Nem látjuk a holnapot, nem tudjuk, hogy mi történik az életünkkel, nem értjük a szenvedést, miért van az életünkben, nem tudjuk, hogy miért történnek bizonyos dolgok, melyeket nem értem a barátomat, nem vagyok valamiért szerethető. De a hit nem azt jelenti, hogy mindent látunk, a hit azt jelenti, hogy ismerjük azt, aki engem vezet az életem folyamán. A mai evangélium reménykeltő üzenete éppen ez. Jézus nem hagy bennünket jelek nélkül. A legnagyobb jelet már megadta, önmagát adta értünk. A keresztet adta nekünk. Nyugodtan rá lehet tekinteni a keresztet. A keresztet adta nekünk. A feltámadást adta nekünk. Tehát jövőt adott nekünk. A szerethető eukarisztiát adta nekünk. Az egyházat adta nekünk. És nap mint nap jelen van az én életemben. Tudjátok miért? Isten nélkül nincs élet. Sokszor a legnagyobb jelek csendesek. Egy váratlan vigasztaló szó. Még egyszer, sokszor a legnagyobb jelek csendesek. Egy megbékélés. Egy imádságban kapott lelki béke, amire az embernek szüksége van. Egy találkozás, egy megmagyarázhatatlan erő, amely segít tovább menni akkor is, amikor emberileg már nem lenne hozzá erőnk. Olyan szép Reményik Sándor egyik versében írja, hallgassak, ne várd, hogy a föld meghasadjon és tűztől szóljon hozzád az ég. Kicsin csodákra figyelj oda, mert azokban él az Isten még. Milyen igaz. Mi sokszor rendkívüli jelekre várunk, miközben Isten ott van a mindennapok apró csodáiban, meglátni a Jóistent. A Mária Rádió hallgatói között bizonyára sokan vannak, akik hordoznak valamilyen terhet, betegséget, magányt, családi gondokat. Talán valaki éppen most imádkozik szerettéért, talán valaki régóta vár egy kérdése választ. Nekik szeretném különösen is továbbadni a mai evangélium vigasztaló üzenetét. Isten nem feledkezik meg az emberről. Még egyszer, Isten nem feledkezik meg rólad. Lehet, hogy nem mindig válaszol úgy, ahogy várjuk. Lehet, hogy nem azonnal mutat jelet, de jelen van az életünkben. Krisztus feltámadása ennek bizonyíték, hogy a szenvedésnek nincs utolsó szava, a bűnnek nincs utolsó szava, a halálnak nincsen utolsó szava, az utolsó szó mindig a jóisteni, és ez a szó azt jelenti, hogy élet. Milyen szép, élet, élek még. Isten adta életemet, élem. Ezért, amikor ma befejezzük ezt a napot, ne újabb jeleket kérjünk a Jóistentől, inkább kérjünk nyitott szívet, hogy felismerjük azokat a jeleket, amelyek már most is ott vannak, vagy amiket elhelyezett az én életembe a Jóisten. Kérjük a hitnek a kegyelmét, hogy a ködben is bízzunk a Jóistenben. Kérjük a reményt, amely a feltámadt Krisztusból fakad, mert aki Krisztusba kapaszkodik, az soha nincs egyedül, és így tudom az özvegyeket is, éppen aki egyedül hallgatod a kis rádiódat, így tudlak megvigasztalni, mert aki Krisztusba kapaszkodik, az soha sincs egyedül, mert az embernek tudom, hogy nem jó egyedül, és aki benne remél, annak az élete sem sötétségbe, hanem világosságba vezet. És még egyszer akkor, aki otthon hallgatod a kicsi rádiódat, Reményik Sándor egyik versében írja, ne várd, hogy a föld meghasadjon, és tűzből szóljon hozzád az ég. Kicsin csodákra figyelj oda, mert azokban él az Isten még. Hidd el, szeret téged a Jóisten.

0: Kérjük testvérei mennyei atyánkat, hogy minden munkánkat az ő dicsőségére végezzük.
1: Add, Urunk, hogy az anyagi világ javait a magunk és az embertársaink földi boldogságára és örök üdvösségére használjuk.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, Urunk, hogy mindennapi munkánkban felismerjük szent akaratodat, és az készségesen teljesítjük.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy munkatársainkkal és jó együttműködésre törekedjünk, és így kölcsönösen segítsünk a közösség javát.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Nekünk a Szentlélek által szelídséget és jó szívűséget és a türelmet.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Bűn nélkül töltsük el, hogy majd este örvendezve köszönhessük meg a jóságodat.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket! Kérünk Istenünk, cselekedeteinket előzz meg sugallatoddal és kísért segítségeddel, hogy minden munkánkat mindig veled kezdjük, és amit elkezdtük, segítségeddel be is fejezzük, Krisztus, a mi Urunk által.

0: Imádkozzatok testvéreim az én áldozatom, és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot.
2: Nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Istenünk, Te a sokféle ószövetségi áldozat helyébe egyetlen tökéletes áldozatul fiat kereszt áldozatát rendelted. Kérünk, fogadd el híveid áldozati adományát, amint egykor elfogadtad Ábel áldozatát, hogy amit most fölséged dicsőítésére felajánlunk, az egész világ üdvösségére váljék Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
2: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
2: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Te ő benne akartál megújítani mindent, és gazdagságából nekünk is részt adtál, mert Isten létére kiüresítette önmagát, és a kereszten kiontott vére árán mindenkinek békét szerzett. Majd felmagasztalva minden más fölé, örök üdvössége lett azoknak, akik engedelmeskednek néki. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szentel meg ezt az adományt, árazza rá szent a lelkedet, hogy számunkra mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt, vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titkam.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, te tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely és László püspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzé meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal is, minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiat által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnkönek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Jézus Krisztus, te azt mondod az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzet, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek is szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Jézus Krisztus, az élő Isten fiam, te az Atya akaratából, a Szentlélek közreműködésével, halálod által, életre keltetted a világot, szabadíts meg engem, szentested és véred által, minden vétkemtől és minden bajtól, add, hogy mindig ragaszkodjam törvényeidhez, és soha el ne szakadjak tőled.
1: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
2: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékommal jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk.
1: Kérünk, Urunk Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket mennyei misztériumok beavattál, vezess át a régiből az új életbe, Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
1: A Szent Mis áldozatot bemutattuk, menjetek békével.
2: Istennek legyen hála.
1: Istenünk, te áron püspököd, arra választottad ki, hogy igazságodnak őrem, az üldözötteknek védelmezője, és népennek jó pásztora legyen, add, hogy milyen ő szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára az Atya, a Fiú.

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Kadics falvát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Kadics falva Székelyudvarhely város része, Hajdan önálló falu, a város északi kiáratánál a Resztető alatt terül el. Vidéki hangulat fogadja az ide látogatókat, miután rátérnek az Oroszhegy felé vezető útra, és amint túljutnak a hídon, már is tisztán tartott porták látványa tárul a látogató elé, mintha több kilométerre lenne a várostól. Az itt lakók többségét a településhez közeli cégeknél alkalmazták, de műszak után otthon folytatják a munkát, a házak többségében gazdasági udvar van, állatokat tartanak, mezőre járnak. A kadicsfalviak szorgalmas emberek, összetartó a közösség. Nagyon barátságosak is, szívesen látnak minden arra járót, mert törődnek egymással és ragaszkodnak évszázados szokásaikhoz. Kadicsfalván ilyen emberek laknak. A hagyományos népi mesterségek közül fontos megemlítenünk a fafaragást, gyapjufonást, kerámiakészítést, szalmafonást, méhészetet, fazekasságot, tojáshírást, valamint a kovács és ács munkákról sem szabad megfeledkeznünk. A krónikák szerint 1566-ban a Kadics falva nevet viselte, ekkor említették először. 1658-ban Kadics falva formába fordul elő. A hagyomány szerint a Resztetőn levő egykori vár tulajdonosától, Kadicsától kapta a nevét. Középkori temploma nem volt, Székely Szent Tamásnak volt filiája. Ha temploma nem is, de katolikus kápolnája már az 1600-as évektől van, melynek védőszentje Szent Anna, mert 1614-ben egy betlenfalvi lakos azt vallja, hogy a pápás papok idejében a betlenfalviak Kadics falvára is jártak prédikációra. 1755-ben egy szentegyházas falvi ember úgy emlékszik, hogy az udvarhelyi Szent Anna kápolnát Kadics falvára transferálták, mint filiális eklézsiában. Ez lehetséges, mert ebben az időben Kadics falva udvarhelyhez tartozott, majd ismét Székely Szent Tamáshoz. Betlen falva több ízben el akart szakadni udvarhelytől. Kadics falva pedig Szent Tamástól, és a kettő egyesülni akart, mint önálló plébánia. Hosszas tárgyalások után Sükös János vikáriussal megegyezésre jutottak. 1659-ben olyan szerződést írtak alá, hogy a két falut udvarhelyhez csatolják. Ebben az időben mindkét falunak volt már kápolnája. A hívek 1769-ben kérték, hogy a kápolna leányegyházból plébániai rangra emelkedhessen, ezt a gyulafehérvári püspök 1802-ben hagyta jóvá, ekkor lett tehát Kadics falva önálló plébánia és Betlen falva filiával. Első papjuknak Fülöp Lajos udvarhelyi káplánt nevezte ki Mártonfi József püspök. Mivel a templom kicsinek bizonyult, 1778-1780 között építették fel a mai Szent Anna templomot. Ekkor társ egyháza Betlen falva is. A középkortól kezdve mindvégig tiszta katolikus falu volt. 2018-ban Szent Anna és Joákim ünnepére készült el a kadicsfalvi templom felújítása. A munkához összefogtak a hívek, akár csak 250 évvel ezelőtt, amikor a templom megépült. A hálaadó ünnepséget háromnapos lelki gyakorlat előzte meg, köszönetnyilvánítása és emlék plakett átadása került sor mindazok részére, akik anyagi támogatásukkal vagy munkájukkal hozzájárultak a negyedévszázados templom felújításához. A felújított templom épületet Tamás József segédpüspök áldotta meg, és ünnepi szentmisét mutatott be a koncelebráló papsággal együtt. A kadicsfalvi plébánia gyulafehérvári római katolikus érsekség székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. A plébánia búcsúját Szent Anna és Joákim ünnepnapján tartják, vagyis július 26-án. Örökös szentségimádási nap március 18. Székely Betlen falva, Mária neve filia, ellátó plébánia kadicsfalva. Hargita megyében Székelyudvarhely központjától 3 kilométerre északkeletre a Nagy Küküllő bal partján fekszik. Nevét 1504-ben Betlen falua néven említette először oklevél. 1505-ben pedig neve az udvarhelyi székely nemzetgyűlés által választott bírák közt Betlen falvai Péter nevében tűnt fel. 1505-ben Betlehem falva néven jelentkezik az oklevelekben, 1518-ban Betlehem falva a neve. 1624-ben Betlen Gábor úgy rendelkezik, hogy a templom és a pap nélkül maradt székelyudvarhelyi katolikusok is Betlehem falvára járjanak templomba. Betlehem falva templomára vonatkozóan az első írásos említés 1600-ból való, a középkor végén egy felújításra szoruló temploma volt Betlehem falvának. Miután székelyudvarhelyen is templomhoz jutnak a katolikusok, 1633 után Betlehem falva filiaként udvarhelyhez tartozik. A régi templom a 18. századra romos állapotba került, így új templom építését rendelték el 1774-ben, amelyet toronnyal is elláttak, az új templomot nem a régi helyére építették, de felhasználták annak egyes elemeit. A hagyomány szerint az eredeti kápolna a Kápolnakert nevű helyen állott az új templomon felül. A székely-betlenfalvi templom főoltárán a szűzanya látható, ezen kívül a szűzanya és Jézus szíve szobrok láthatók, és két mellékoltára van a templomnak. A templom a Szűz Mária szent neve tiszteletére van felszentelve, búcsús ünnepét szeptember 12-én tartják. Örökös szentségimádási nap március 1. A betlenfalvi Mária plébánia a gyulafehérvári római katolikus érsekség székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a gyulafehérvári érsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől, az Erdély Mária Rádió Csíksomjói stúdiójából, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: És az ige destélőn.
1: És mi köztünk lakozzék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te álom püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít, tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által, hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.

0: Jézus él. Tanúságtételek a Mária Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rádió önkéntese. A Sepsiszentgyörgyi stúdióból jelentkezek. Önök a Tanúságtételek műsorát hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a mai tanúságtevőnket. Üdvözöllek, kedves Henrietta!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves Henrietta, visszaemlékszel-e, hogy először mikor volt olyan, hogy Isten megtapasztalható volt valóság?
2: Igen. Én azt mondanám, hogy szerencsés vagyok, mert egész életemen keresztül éreztem a Jóistennek a gondviselését. De úgy igazából, amikor megtapasztaltam azt, hogy mennyire ott van az én életemben, és mennyire segít az ő jelenlétével, az a házasságomban történt meg. 10 éve vagyok házas, és mint minden házas pár, mi is összeházasodtunk, és azt szerettük volna, hogy mindenünk is meglegyen. Ebbe persze a gyermek áldás is beletartozott. És olyan egyszerűnek tűnt, hogy ezt nem kell kérjük mi a Jóistentől, a gyermekáldást, ez biztos, hogy nekünk
1: benne van a pakliba.
2: Igen, benne van a pakliba. Eltelt 1 év, 2, 3 is, és hát néztük, hogy hát nem, ez nem, hogy ez csak úgy olyan
1: automatikusan jön.
2: Igen, hogyha akarjuk, az lesz.
1: Éppen egy picit jöjj, bocsáss meg. Visszaemlékszel az első áldozásodra?
2: Igen, visszaemlékszem.
1: Mi maradt onnan meg?
2: Az első áldozásomból kaptam egy új szövetséget a kereszt
1: szentírásból,
2: és abban a leírás maradt meg. Ők írtak egy szép idézetet bele, és én arra nem tudom, hogy miért, de hogy válaszoltam, hogy én mindig is Isten gyermeke akarok maradni. Ez olyan jól esett most így felnőttként, mikor a kezembe vettem, hogy akkor ezt én hogy éltem.
1: 10 éves korodban, az igen.
2: Igen, hogy mennyire jól esett nekem a Jóistennek a közelsége, hogy mennyire készültem rá.
1: Jó, nagyon örülök. Bérmálkozásról tudsz-e valamit?
2: A bérmálkozás az már nem így, tehát nem ezzel a gyermeki tisztasággal, hanem azzal készült, hogy na, vajon mit fogok kapni a keresztszüleimtől ajándékba. Az nem maradt meg nekem, hogy a Szentlélek adománya. Nem tudatosan készültem valószínűre.
1: Értem, hát így vagyunk valahogy, hogy a fiatalkorban a világ szelleme jobban befolyásol, mint az Isten kegyelmet, mert jól érezzük magunkat, mert vagányok vagyunk, mert mi tudunk, mert mi képesek vagyunk, és akkor ott Isten egy kicsit várjon, mert nekünk most dolgunk van. Ha. Jó, bocsáss, mert megszakítottalak. De ott maradtunk el, hogy arra számítottatok, hogy ebben a házassági kötési csomagban benne van a gyerek áldás is.
2: Így van. Aztán eltelt 3-4 év, és akkor már kezdtünk aggódni, gondolkozni, hogy vajon milyen problémánk lehet, milyen egészségügyi probléma az, amiért nem lesz gyermekünk. És elkezdtünk orvosokhoz járni, többek között én jártam kezelésről kezelésre, ahol megállapították, hogy egészséges vagyok. Utána a férjem, így kiderült, ő is egészséges. És akkor kezdtem igazán gondolkozni, hogy akkor vajon mi a Jóisten akarata az én életemben? Hogy ő hogy akar belőlem édesanyát csinálni, hogy én...
1: A vágyad is beteljesedjen.
2: Igen, el tudom-e fogadni az ő akaratát? És nagyon sokáig, tehát ez 1-2 év, amíg el tudtam dönteni, és el tudtuk fogadni az ő akaratát, mert az, hogy nem lett olyan könnyen gyermekünk, és ez kísért egy ilyen gyászfolyamat, egy ilyen önsajnálkozás, egy gyászfolyamat, amiben hála jó Istennek, hogy nem ragadtunk meg, hanem akkor az, ami nagyon kimozdított minket ebből, az volt, hogy a családunkban és a baráti körünkben, hála jó Istennek, születtek a gyermekek, egyre másra szép nagy családok alakultak, és akkor fogalmazódott meg bennünk, hogy mi meddig akarunk várni ezzel a döntéssel, hogy eddig volt a mi akaratunk, azt akartuk érvényesíteni, most akkor mi az Úr akarata. És akkor indultunk el az örökbefogadás.
1: Ja, bocsáss meg. Tehát úgy éreztétek, hogy Isten akarata nem az, hogy saját gyereketek legyen, hanem örökbefogadjatok? Tehát úgy
2: igen,
1: láttátok,
2: igen,
1: hogy ez
2: mert
1: az Isten...
2: nekem nagyon sokszor megmaradt ez az evangéliumi rész, hogy a Jóistennek

0: a legkisebbekre is gondja van. És elgondoltam, hogy milyen igaz, hogyha mindenkinek ad 3-4 gyermeket, vagy amennyit ő szeretne, akkor ki az, aki felvállalja azokat a gyermekeket, igen, tehát akkor senki nem fog még 2 vagy 1 gyermeket örökbe fogadni, akkor, és így tud gondja lenni, hogy azt mondja, hogy viszed-e a keresztet, felvállalod-e te ezt, hogy ez a te életed, és én nagyon örültem ennek, hogy ennyire megadta nekünk, vagy nem tudom, suttogott a fülünkbe, vagy hogy sugallatot adott erre.
1: Megvilágosodást kaptatok, igen.
0: Igen, az örökbefogadás útján nem mondom azt, hogy egyszerű folyamat volt.
1: Tehát, el tudom képzelni.
0: Tehát azzal kezdődik, hogy először iskolát kell járni, hogy igenis megfelelte szülőnek.
1: Éppen egy picit, bocsáss meg, hogy megszakítlak, de azelőtt ez kinek volt először az ötlete, hogy ment, hogy szólt a másiknak, hogy mennyire bízott,
0: hát
1: hogy elfogadja?
0: Ez nehéz dolog volt, mert nem igazán tudtunk mi beszélni erről a témáról, hogy miért nincs gyerekünk, vagy nem tudtunk leülni, hogy beszéljünk róla, hanem csak úgy mindegyikünk magunkba zárta ezt a témát, és amikor elmentünk valahova a közösségbe, ahol gyermekek voltak, ott látszott mindegyikünk arcán, a férjem arcán is, és az enyémen is, hogy belül gyászolunk, vagy szomorúak vagyunk, hogy velünk ez nem így történik, nem hogy még nincsen gyermekünk. És akkor az utolsó gyermek születésén, a baráti körbe, ahol már a 4. született, akkor fogalmazódott meg bennem is, és jött egy ilyen erő, hogy üljünk le, beszéljünk róla, és kérdezem meg a férjemtől, hogy ő mit is szeretne, hogy maradjunk meg, volt 3 kutyánk és egy macskánk, hogy és mi ketten, és akkor ez lesz a mi családunk, vagy fogadjunk örökbe, és akkor próbáljuk meg így élni az életünket a Jóisten akarata szerint. A férjem is nagyon nyitott, hála Jóistennek, a Jóisten felé, tehát nem volt ez neki gond, hogyha én beszéltem arról, hogy szerinted mi a Jóisten akarata a mi életünkben. És akkor ekkor fogalmazódott meg, és ő mondta, hogy akkor hívjad fel Csíkszeredába az illetékes intézményt, hogy tudjunk elindulni a folyamaton. Aztán én még vártam egy kicsit, és még egyszer rákérdeztem.
1: Csak egy pillanat, amikor a férjednek elmondtad, úgy számítottad, hogy mi lesz az ő válasza, vagy biztos voltál benne, hogy beleegyezik, vagy esetleg feltételezted, hogy lesznek kérdései, vagy feltételei, vagy?
0: A feltételei nem hiszem, vagyis nem gondoltam, hogy lesznek neki, mert ő is vágyódott nagyon arra, hogy legyen gyermekünk, és nem volt ez kérdés, hogy én nem is gondoltam arra, hogy ő ezt elutasítaná. Nehezen alkalmazkodik, nehezen kommunikál, de hogy nem gondoltam azt róla, hogy ő ezt ellenezni. Úgy voltam vele, hogy ha engem elfogad, akkor elfogadja az én gondolatomat is, vagy amit a Jóisten szeretne, hogyha sokat utána beszéltünk erről, hogy erről az evangéliumi részről, és akkor egyértelművé vált számunkra, hogy ez a mi életünk, hogy a Jóisten ezt szeretné tőlünk. És amikor ezt elhatároztuk, az iskolát végigjártuk, akkor utána jön a gyakorlati rész, amikor kell gyermekeket meglátogatni, és igen, nagyon nehéz volt az, hogy meglátogatunk egy gyereket, utána még egyet, és nem tudtuk azt mondani, hogy igen.
1: Éppen egy pillanatja. Mielőtt elindultatok volna erre az útra, a válogatásra, a szemlélésre, hoztatok egy döntést, hogy mégis mire volna igényetek? Mennyi idős, milyen nemű?
0: Igen, az, hogy milyen nemű, az nem volt kérdéses nálunk. Ha kislány, kislány, ha kisfiú, kisfiú. Az életkort, hogy úgy éreztük, hogy ne legyen nagyon túl nagy, tehát 5 éves korig gondoltuk, hogy
1: lehessen nevelni.
0: Tehát a legkisebbtől 5 éves korig, igen. És nem volt kritérium így nagyon, hogy milyen legyen, hanem amilyen a Jóisten nekünk szánt. És amikor elindultunk, az első két alkalomnál úgy éreztük, hogy félnek tőlünk azok a gyermekek. Tehát már látogatva is voltak, de hogy féltek. És amikor a
1: harmadik... Akiket meglátogattatok, láttatok rajtuk, igen, hogy félnek? Mennyi idősek voltak?
0: A félelmet. Hát 3 évesek, 2,5 évesek voltak, és láttuk, hogy félnek, és akkor úgy voltunk vele, hogy hozzunk el egy olyan gyermeket, aki már fél.
1: Indulásból fél.
0: Tehát, hogy igen, igen. Amikor a harmadik gyermekünkhöz, vagy a gyermekhez készültünk látogatóba, akkor nem mondtam el azt a részét, hogy akkor nekikezdtünk az örökbefogadásnak, mi mindennek is nekikezdtünk, tehát nekikezdtünk házépítésnek, mert addig anyósoméknál laktunk, és hogy legyen saját otthonunk, ahova tudjuk hozni a gyermeket. És felépült a házunk, készlet, lakható lett, és az építkezés során a férjemnek többször is felmerült, hogy nem érzi jól magát, hogy valami probléma van. Azelőtt is volt, hogy munkából hazajött, nagyon fáradékony volt, de hát hogy arra gondoltuk, hogy korán kell, sokat dolgozik, fizikai munkát végez, nem egyszerű, és ezért van. És aztán elmentünk orvosokhoz, egyhez, kettőhöz, akik megállapították, hogy jól van. Aztán elmentünk, csak nem volt jó, nem érezte jól magát, és elmentünk egy másik orvoshoz, aki megállapította, hogy szívbeteg, születési rendellenessége van, a magzatkorban nem fejlődött ki a szíven. És volt egy 5 centis lyuk rajta.
1: Júj.
0: Akkor megtorpantunk, hogy most itt vagyunk egy döntés előtt, és vajon mi legyen, hogy visszalépjünk, tehát elkezdtünk félni, úgymond, hogy mi történik, ha, és nem tudtunk akkor egy-két napig teljesen a Jóistenre hagyatkozni, hanem jöttek ezek a, hogy
1: gondoltok,
0: mi van, mi történik, ha. És amikor ez történt egy keddi nap, és csütörtökön, 2 napra rá kellett menjünk egy harmadik gyerekhez látogatóba, és amikor meglátogattuk a kislányt, amilyen közvetlen volt hozzánk, és amennyire kiválasztott minket, amikor kijöttünk a
1: kapu... Bocsáss meg egy kicsit. Kimentetek válogatni, és ő választott ki titeket?
0: Igen, igen. Akkor azt mondtuk, hogy mindegy, hogy mi történik, örökbe fogadjuk. És őt bánta nekünk a Jóisten.
1: Tehát jelnek vettétek a kislány magatartását?
0: Igen, igen.
1: Értem.
0: És akkor elkezdtük őt látogatni, persze tudtuk, hogy ott van, a férjem közben járt felülvizsgálatokra, mert elmondták, hogy tehát ne itt az országba menjünk orvoshoz, aki meg fogja őt műtetni, hanem lehetőségünk szerint menjünk külföldre. A lehetőségünk nekünk annyi volt, hogy üres volt a zsebünk, mert akkor építettük fel a házat, úgyhogy nagy anyagi lehetőség nem volt, de a Jóisten előtt nincsen lehetetlen. És ő megteremtette mindazt, ami szükség volt ahhoz, hogy az a műtét sikeres legyen. És ez úgy kezdődött, hogy jött egy testvérke, aki a férjemnek munkatársa volt, és azt mondta, hogy ő felvállalja, hogy kivisz minket Magyarországra. A Jóisten küldött egy olyan professzort, akivel felvettük a kapcsolatot, aki felvállalta a műtétet, a műtéthez tartozó részt. Kialakult Budapesten a szállásunk, ami nem került anyagi költségbe.
1: Jó,
0: és nem került anyagi költségbe. Igazából a Jóistennek köszönhessük azt, hogy minden úgy működött, ahogy azt... Ha egy stáb és egy forgatókönyv meg lett volna írva, akkor se sikerült volna ilyen tökéletesre, mint ahogy ő megtervezte nekünk. És a műtét sikerült. Hála jó Istennek, kint észrevették, hogy még van komplikáció, tehát nem csak az a 5 centis lyuk volt a szívén, hanem a mitrális billentyű, tehát ez a fő billentyű a szívében, az sem fejlődött ki, és nem működött rendesen is. És elmondták az orvosok, hogy ha most nem léptünk volna, akkor maximum 2-3 év lett volna még az életéből.
1: Azt a minden.
0: Úgyhogy én azt mondom, hogy tényleg a Jóisten előtt nincsen lehetetlen, és lehet, hogy adott időben nehéz egy döntést meghozni, mint az örökbefogadást is, hogy jön egy egészségügyi probléma, de ha hiszünk a Jóistenbe is, tudjuk, hogy ő ott van velünk, akkor nincsen lehetetlen az életünkben.
1: Mégis azért egy kicsit visszatérnék oda. Hát egy házépítés az nem semmi dolog a mai nap. Mikor megtudtátok, hogy még a férjeit is meg kell műteni, nem volt ilyen, hogy hát lehet a gyereket majd később kéne elfogadni?
0: Volt meg. Két napig, amíg nem találkoztunk Annával, aki most már a kislányunk. Addig volt két napig, volt kedden jöttünk a megbeszélésről, amit a szakorvossal történt, és csütörtökön volt a találkozom Annával, a kislányunkkal, és az a két nap volt az, amikor bizonytalanodtunk el, hogy vajon ez jó lépés, vajon ez jó döntés lesz, és vagy hogy mit is csináljunk. És csütörtökön a Jóisten Annán keresztül én azt mondom, hogy azzal, hogy ennyire közvetlen volt, pedig akkor látott ő, 3 éves volt, és akkor látott először, és mégis annyira beszélgetni akart velünk, és annyira érdeklődött a mi életünkről, hogy mikor kijöttünk, akkor csak mind a ketten mosolyogni tudtunk a férjemmel egymásra, és beültünk a kocsiba, és annyira boldog volt a szívünk, hogy azt elmondani nem tudom.
1: Említetted, hogy a kislány milyen hatással volt rátok. Kérdezett is tőletek, hogy dolgokat szóban, vagy csak a...
0: Igen, tehát ő nagyon érdeklődő volt, de a mai napig érdeklődő. De hogy igen, mindent, hogy ti hol laktok, hogy kik vagytok, hogy mit dolgoztok, minden érdekelte, minden is. Milyen állatotok van, minden.
1: Tényleg?
0: Igen. Hogy,
1: és amikor hazavittétek, ott hogy viszonyult az új...
0: Ez már másabb, tehát ugye ez a rendszer úgy van kialakítva, hogy egy gyereket meglátogatsz 5-6 alkalommal igazából, és hozhatod el. De hogy
1: nálunk
0: kitolódott, igen, kitolódott a 14-15 látogatásra, mert úgy voltunk vele, hogy látogassuk minél többet, mert... A ház is, hogy legyen lakható belül is, és a másik dolog pedig az, hogy elgondoltam, hogy azt a kislányt, aki addig a nevelő szüleit szülőnek gondolta, hogy az az ő édesanyja és édesapja és testvérei, és most két vadidegen ember, akit igazából akkor lát pár alkalommal, és elhozzák, nem volt egyszerű. Tehát annát, mikor elhoztuk, az 23-a, december 23-a volt, tehát karácsony elő napja, és mindenki azt mondta, hogy biztos milyen szép karácsonyotok van. És mégis egyik felől sírt a szívünk, másik felől boldogok voltunk. Tehát ő nagyon szenvedett, amíg be tudott illeszkedni hozzánk, hogy el tudta fogadni, hogy most már csak mi vagyunk, akiket pár alkalommal ismert, és pár alkalommal találkoztunk, játszottunk, és minden, nem mondom, hogy minden második szava az volt, hogy vigyetek vissza. És
1: tényleg?
0: Igen, ez annyi, mai napig, mikor rágondolok, akkor úgy elgondolom, hogy mennyire nehéz lehetett neki. Én próbáltam felfogni felnőtt fejje, hogy elfogadjam, hogy miért is mondja ezt, mert ez a 3 hónap, amíg volt ez a próbaidő, mindent, amit lehetett, mindennel a kedvébe próbál járni az ember, hogy elfogadtassuk magunkat vele, és mégis most gondolok arra, hogy ha valami megtetszik, neki megveszed, de hogy a szeretet, az még nem alakul ki benne, és lehet, hogy a nevelőszülőknél nem volt ekkora mindene is meg, és közös szobája volt a testvérekkel, de hogy azt a szeretetet akkor én még nem tudtam neki pótolni.
1: Igen, amúgy is ki van a gyerekekben alakulva már 3 éves korra valamilyen irányzat, valami megszokás, meg ilyen, és az embernél az ilyen másabb, és az át kell alakuljon.
0: Igen. És hála a Jóistennek, hogy most már úgy érzem, tehát érzem azt, hogy szeret, és én is nem adnám a világ kincséért se, tehát nagyon szeressük őt.
1: Tehát most van házatok, a férjednek van egészsége, és Kettőtöknek egy gyereke?
0: Igen, igen. Az egészség az múlandó, tehát van mikor feladja valami magát, és akkor ez olyan, hogy teljesen egészség, de hogy mit mondjam, tehát nem rossz a helyzet, nem rossz a helyzet. Hogy a férjemnek azóta is megvan, hogy gyógyszert kell szedni a szívére, hogy vérhígítót folyamatosan kell járjon laborvizsgálatra, hogy ne legyen elhígulva nagyon a vére, vagy ne sűrűsödjön be, mert hogy a billentyűnek, mert ő kapott egy műbillentyűt, ez nem jó. És ezt folyamatosan kontroll alatt kell tartani.
1: Hát igen, az idegen alkatrészekkel ez igen, a valóság, igen, tud, hogy igen. Nem a szervezetnek természetes alkotó eleme, és igen. Akkor alkalmazott, mert van olyan is, akinek időben úgy valahogy a szervezet, hogy nem jól reagál, és kellemetlenséget.
0: És nem mondtam el, aztán is felejtettem, hogy igazából amikor a férjemnek jött ez a szív problémája, akkor egy falustársam, testvérke, aki jár az ima csoportban, mindig az úton megállított, hogy hogy vagy, Henny, és mondom, hogy hát nem vagyok jól, meséltem mindig, hogy mi van a férjemmel, és mindig mondta, hogy gyere el az ima csoportba, meglátod, hogy jó lesz, imádkozunk, jó lesz. És az első, második, harmadik alkalomnál mindig mondtam neki, hogy jó, mikor időm lesz, elmegyek. És mikor tovább mentem, akkor úgy gondoltam, na jó, én még erre ráérek, hogy imádkozzak, hogy én imacsoportba járjak. De hogy ezt nem tudhassuk, hogy mikor hogy mindig elegendő olaj kell legyen a mécsesünkbe, mert soha nem tudhassuk, hogy mikor jön a vőlegény, hogyha az evangéliumi részt próbálnám idézni.
1: Igen. Amikor megentél az imacsoportba, az milyen volt neked, vagy hogy élted meg?
0: Először ima találkozóra mentem el a csíkszeredai nagy találkozóra 3 évvel ezelőtt, igen, és hát úgy voltam vele, hogy néztem, hogy mindenki dicsőítéskor felemeli a kezét, hát az enyém körülbelül úgy deréktáján volt a felemelés.
1: Sporlósabban csináltam.
0: Igen, sporlósabban, hogy akkor még azokkal a gondolatokkal voltam elfoglalva, hogy jaj, mit mond más, jaj, hogy ezt nem lehet úgy dicsőíteni, hogy én most úgy, ahogy én szeretném, hogy tiszta szívvel felemelem a kezemet, és a Jóisten felé nézek felfele, hogy igen, közvetlen kapcsolatom van vele, és dicsőítem őt. Akkor még nem így gondoltam, hanem úgy, hogy mit mond más.
1: Aztán igen, valahogy így vagyunk.
0: Igen, még ima találkozóra, és még jártam ilyen nagyobb találkozókra, és akkor talán a második csíkszeredai találkozón volt az, amikor sírtam, és úgy éreztem, hogy megérkeztem, tehát itt vagyok most, jó uram, hozzászólod, Edor, hogy ezt éreztem teljesen.
1: Igen, az ember át kell formálódjon, mert mi azt hiszik, hogy hiszünk Istenbe, csak amikor konkrétum van, akkor nyilvánul meg ez. Kedves Henriette, én nagyon szépen köszönöm a felvált ezt a beszélgetést, és ilyen őszintén beszéltél a eseményekről. Hát, ha valaki hasonló helyzetben van, mint ti, ezért arra kérnélek, hogy imádkozzunk azokért, ha tényleg vannak ilyen személyek, hogy el ne vesztenek, és ne a reménytelenségben éljenek, hanem térjenek az élő hitre, hogy valóban, hogy Isten bizonyságot tett nálatok, az a segítő készségéről, hogy mások is megnyíljanak rá, és tudjon segíteni rajtuk. Atyánk Istenem, Szent Fiad nevében, testvéremmel hozzád kiáltunk, Uram, az élő Istenhez. Kérve kérünk, jó segítségre, Uram, mindazoknak, akiknek nem adatott meg, hogy élet fogadjon az anyamében, a család keretén belül, az együttlétben. Áld meg, Uram, hogy ne a reménytelenség foglalja szívüket, fogja a szívüket, hanem annak lehetősége, hogy van megoldás, és van lélek, aki vár, hogy családban nőhessen fel. Érítsd meg ezen szíveket, Uram, add kegyelmedet, hogy örömmel tudják felvállalni. Hát a szavaid szerint, aki azt mondotta, aki egyet is befogad, a legkisebbek közül engem fogad be. Áld meg ebben teljességre, Uram. És áld meg testvéreinket, hogy sokak példára legyenek, és tanúságtételre, te dicsőséget győzelmére sokak életébe. Jézus nevében, ámen.
0: Ámen.
1: Köszönöm szépen, ő Isten áldása legyen továbbra is rajtatok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amin.
2: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves hallgatót, a mikrofonnál Görgényi Tündét hallják, műsorismertető következik. Kedves hallgatók, a mai estén a következő műsorokba, imákba kapcsolódhatnak be. Hamarosan az esti mese veszi kezdetét, majd a zsolozsmából elimádkozzuk az esti dicséretet, melyet egy rövid gondolat kísér, minden napunk ajándék Istentől. 20 órától Hit és Tudás című adásunkat sugározzuk, hívjuk, hogy tartsanak velünk. Szokás szerint este 9 órától imára hívjuk Önöket, kiáltás ima nemzetért, nemzetünk lelki megújulásáért imádkozunk, folytatva az imát a béke rózsa füzérével, majd a hivatásokért imádkozunk. 9 óra és 25 perckor kezdődik az Efatta nyílj meg, Bacsi Tiborral várjuk Önöket, majd 10 órától a zsolozsmából elimádkozzuk a befejező imaórát. Ezt követően hallgassuk meg Szilágyi László műsorát, az örömhírt fogja, az örömhírről beszél, hallgassuk az örömhírt, ez az adás címe, érdemes velünk tartani akkor is. Majd 10 óra 40 perctől az Életre növelő című műsorunk ismétlését hallják Pécsi Rita szerkesztésében. Ma is 23 óra 40 perckor, azaz 11 óra 40 perckor kezdődik a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása. Ezzel zárjuk ezt a mai napot. Kedves hallgatók figyelmébe ajánlom, holnap reggel 8 órától Sárközújlakról közvetítünk szentmisét, majd este, illetve délután 6 órától Betlenfalváról. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket magam és minden munkatársam nevében, és kívánok egy csendes, békés estét. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Kedves gyerekek, ma este Farkas Szilvia óvónéni mesél nektek a Mária Rádióban. Hallgassátok szeretettel! Kedves gyerekek, ma este a Bodzáról és Pitypang Tündéről fogok mesélni nektek. Hallgassátok szeretettel! A tavaszi réten azon a reggelen minden kissé álmosnak tűnt. A virágok még félig csukott szirmokkal ringatóztak, a fűszálakon apró harmadcseppek pihentek, mintha nem akarnának elindulni a nap felé. Bodza, a kis őzgida, csendben sétált a mezőn. Milyen furcsa, mondta, ma mintha mindenki szomorkás lenne. Ekkor egy halk, csilingelő hang szólalt meg mellette. Talán csak egy kis ragyogás hiányzik. Bodza körbenézett, majd meglátta a pitypangok között ülő, apró, fénylő alakot. Ruhája aranyló pihékből készült, haja puha szellőként lebegett. Te ki vagy? Kérdezte. A pitypang tündér, mosolygott az apró lény. Az a dolgom, hogy emlékeztessem a rétet, egyetlen kedves mozdulat is képes fényt gyújtani. Bodza leült mellé. De hogyan lehet valakinek szebbé tenni a napját, hiszen én csak egy kis őz vagyok. A tündér nevetett. Pontosan így kezdődik minden. Nézd csak! Oda repült egy kissé meghajló virághoz, és gyengéden megérintette. Jó reggelt, szép virág! Ma különösen ragyogsz. A virág, mintha egy kicsit magasabbra emelte volna a fejét. Látod? Mondta a tündér. Egy figyelmes szó is csoda. Bodza elgondolkodott, majd odasétált a közeli patakhoz, ahol egy kis sündisznó próbált átjutni a köveken. Segítsek? Kérdeztem. A sűn hálásan bólintott, és együtt könnyebben átkeltek. A sűn mosolya olyan meleg volt, hogy Bodza szíve is könnyebb lett. Most már értem, mondta visszatérve a tündérhez. Amikor segítek másoknak, én is boldogabb leszek. Pontosan, felelt a pitypang tündér. A szeretet olyan, mint a pitypang magja. Ha útnak indul, sok helyen új fényt hoz. A szél ekkor finoman megmozdult, és a pitypangok apró pihéi a magasba emelkedtek. Bodza figyelte, ahogy a kis fehér csillagok messzire szállnak. Akkor ma én is küldök néhány jó napot a világnak, mondta. És attól a naptól kezdve a réten mindenki tudta, ha valaki figyelmesen mosolyog, segít egy kicsit, vagy kedvesen szól a másikhoz, valahol biztosan ott repül egy apró pitypang tündér, mert a napok attól ragyognak, hogy egymás fényét gyújtjuk meg. Így volt, mese volt, fele igaz, fele álom, ha elhiszed, azt se bánom.
1: Kedves gyerekek, a Bodzáról és pitypang tündérről szóló mesét Farkas Szilvia óvónéni mondta el nektek.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Fény szíve, fényár, skútfeje a fénynek, szónkra figyelmez, imáinkra hallgas, gyenge szívünknek oszlatva homályát fényjel elárasz.
1: Mai nap gondját magunk mögött hagyva, jól esik nálad nyugalomra lelni, mindig örömmel sietünk te hozzád hálaadásra.
0: Napfénye eltűnt, leszállott az alkony, várjuk világát am az örök napnak, mely a mennyekben angyalok csapatját fürdeti fényben.
1: Mindam a vétket, amiben ma estünk, Krisztus törője irgalomra készen, s éj idejére teljék meg a szívünk égi derűvel.
0: Menj, Atya, áldunk, fiadat is egyben, szint úgy dicsérünk, Lélekisten, téged. Égi erőtök kormányozza bölcsen mind e világot. Amen. Adjatok hálát az Úrnak, mert szeretete örökké megmarad. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó hozzánk, mert szeretete örökké megmarad.
1: Adjatok hálát az Istenek Istenének, mert szeretete örökké megmarad.
0: Adjatok hálát az Urak Urának, mert szeretete örökké megmarad.
1: Aki egyedül tesz nagy csodákat, mert szeretete örökké megmarad.
0: Aki bölcsességgel alkotta meg az eget, mert szeretete örökké megmarad.
1: Aki a vizek fölé terítette a földet, mert szeretete örökké megmarad.
0: Aki megformálta a nagy égi testeket, mert szeretete örökké megmarad.
1: A napot, hogy uralkodjék a nappalon, mert szeretete örökké megmarad.
0: A holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak éjjel, mert szeretete örökké megmarad.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Adjatok hálát az Úrnak, mert szeretete örökké megmarad.
2: Nagy és csodálatos minden műved, mindenható Urunk Istenünk, aki Egyiptom elsőszülötteire lesújtott,
1: mert szeretete örökké megmarad,
0: és kivezette közülük Izraelt, mert szeretete örökké megmarad.
1: Erős kézzel és kiterjesztett karral, mert szeretete örökké megmarad.
0: Aki ketté hasította a vörös tengert, mert szeretete örökké megmarad.
1: És átvezette a közepén Izraelt, mert szeretete örökké megmarad.
0: Aki a fáraót és hadát a vörös tengerbe vetette, mert szeretete örökké megmarad.
1: Aki a sivatagon átvezette népét, mert szeretete örökké megmarad.
0: Aki nagy királyokat vert meg, mert szeretete örökké megmarad.
1: És tönkrevert hatalmas királyokat, mert szeretete örökké megmarad.
0: Szihont, az amoríták királyát, mert szeretete örökké megmarad.
1: Földjüket pedig örökségül adta, mert szeretete örökké megmarad.
0: Örökségül szolgájának Izraelnek, mert szeretete örökké megmarad.
1: Aki megalázottságunkban megemlékezik rólunk, mert szeretete örökké megmarad.
0: És ellenségeinktől megment minket, mert szeretete örökké megmarad.
1: Aki eledelt ad minden élőnek, mert szeretete örökké megmarad.
0: Adjatok hálát az Ég Urának, mert szeretete örökké megmarad.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen.
1: Nagy és csodálatos minden műved, mindenható Urunk Istenünk.
3: Isten elhatározta, hogy amikor eljön az idők teljessége, Krisztusban, mint főben újra egyesít mindent. Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya,
1: aki Krisztusban minden mennyei lelki áldással megáldott minket.
0: Benne választott ki a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte.
1: Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által gyermekei legyünk. Akaratának tetszése szerint.
0: És magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában.
1: Benne nyertük el vér által a megváltást, bűneink bocsánatát.
0: Kegyelme bőségének arányában, amelyet gazdagon árasztott reánk, minden bölcsességgel és okossággal.
1: Tudtunkra adta jóságos tetszése szerint, akaratának titkos végzését.
0: Elhatározta ugyanis, hogy amikor eljön az idők teljessége,
1: Krisztusban, mint főben, újra egyesít mindent, ami van a mennyben és a földön.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Isten elhatározta, hogy amikor eljön az idők teljessége, Krisztusban, mint főben, újra egyesít mindent.
3: Gyarapítson és gazdagítson titeket az Úr a szeretetben, egymás és mindenki iránt, mint ahogy mi is szeretünk titeket. Tegye álhatatossá szíveteket, hogy fedhetetlen szentségben állhassatok Istenünk és Atyánk elé, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus majd eljön összes szentjének kíséretében.
0: Imádságom, szálljon eléd, Uram!
1: Imádságom, szálljon eléd, Uram!
0: Mint tömjén füst.
1: Szálljon eléd, Uram!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Imádságom, szálljon eléd, Uram!
0: Magasztaljon téged mindig az én lelkem, Istenem! Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong, üdvözítő Istenemben!
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
0: Csodát művelt erős karjával. A kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat előző trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Magasztaljon téged mindig az én lelkem, Istenem.
0: Jézust, aki nem hagyja el a benne bízokat, kérjük alázatos könyörgéssel.
1: Hallgass meg, Istenünk!
0: Krisztus Urunk, mennyei világosságunk, világosítsd meg fényeddel egyházadat, hogy hirdesse a népeknek szereteted nagy titkát, megtestesülésedet.
1: Hallgass meg, Istenünk!
0: Őrizd egyházad papjait és szolgáit, hogy miközben másoknak hirdetik tanításokat, maguk is hűségesek maradjanak szolgálatodban.
1: Hallgass meg, Istenünk!
0: Véreddel békét szereztél a világnak, fordítsd el tőlünk az egyenetlenkedés bűnét és a háború csapását.
1: Hallgass meg, Istenünk!
0: Segítsd a házastársakat bőséges kegyelmeddel, hogy minél tökéletesebben jelképezzék egyházad szent titkát.
1: Hallgass meg, Istenünk!
0: Add meg minden megholtnak bűnei bocsánatát, hogy irgalmadból a szentek között élhessenek.
1: Hallgass meg, Istenünk!
0: Most mondjuk együtt azt az imádságot, amelyet Krisztus Urunk tanított nekünk.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Maradj velünk, Urunk Jézus, mert már esteledik. Velünk járva az úton melengest fel szívünket. Irgalmaddal támasz bennünk reménységet, és engedd, hogy téged testvéreinkkel együtt felismerjünk a Szentírásban és a kenyértörésben. Aki élsz és uralkodol, az Atya Istennel és a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Örömünkre szolgál, hogy egyre többen szeretik és hallgatják műsorainkat. Határon és tengeren túli hallgatóink számára is lehetőséget biztosítunk az Erdélyi Mária Rádió támogatására. Kattintsanak a www.mariaradio.ro honlapunkra, azon belül pedig az online adományozás gombra, menüpontra. Itt minden információt megtalálnak. Köszönjük, hogy imájával és adományával támogatja rádiónkat, hisz a jókedvű adakozót szereti az Isten.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Önmagunkat megváltoztatni nem tudjuk. Csupán engedhetjük, hogy a változás végbe menjen bennünk. Mondta Simon Weil.

0: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallják. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégünket, dr. Vellai Tibor tanszékvezetőt, az ELTE genetikai tanszékének tanszékvezető tanárát, aki egyben egyetemi tanár is. Szeretettel köszöntöm állandó vendégünket, dr. Nárai Szabó Gábor egyetemi tanárt. Én Lósanita Barbara vagyok, szerkesztő műsorvezető. A mai műsorunk témája az epigenetika lesz. Mit jelent ez a fogalom, hogy epigenetika?
1: Köszöntöm a hallgatókat. Az epigenetika a genetika tudományának egy viszonylag új, friss területe, ami alapvetően nem a DNS szerkezetében öröklődő elsődleges változása, hanem a DNS másodlagos, feltekeredett pakolással kapcsolatos struktúrájával foglalkozik. Ezt nagyon röviden azt jelenti, hogy az elmúlt 100 évben megtanultuk azt, hogy a DNS molekulában látható kódolt betűk, az a 4 betű, az adenin, timin, guanin, citozin által leírt fehérje kód, örökíti alapvetően a tulajdonságainkat, és az elmúlt 10-15 évben kiderült az, hogy ettől függetlenül a DNS másodlagos pakolódása, csomagolódása is alapvetően befolyásolja a gének aktivitását, a gének működését, és ennek következtében a tulajdonságaink öröklődését. Röviden ezt úgy kell elképzelni, hogy a DNS molekula az egy viszonylag nagy makromolekula, ezt kell bepakolni egy viszonylag pici 6 mikrométer átmérőjű sejtmagba, és ez a makroszkopikus méretű DNS molekula egy kromoszomán körülbelül akár 1 cm hosszúságú is lehet. Ennek a becsomagolása, feltekerelése, összegyömöszölése az alapvetően bizonyos DNS régiókat eltakar a működtető enzimek fehérjék elől. Most az, hogy ez hogyan pakolódik, hogyan csomagolódik, ez az epigenetikának a alapvető üzenete. Ez elsősorban metilációval, kémiai módosulással, kovalens módosulással jön létre, és ezek a nem DNS nukleotid sorrendben írt változatok az, ami alapvetően az epigenetika területét jelenti.
0: Tehát a DNS szerkezetében nem jön létre változás, hanem van egy lerakódás. Mi okozhat ilyen változásokat?
1: A eddigi tudásunk alapján nagyon sokféle ágens tud epigenetikai módosulást okozni. Azok a kromoszomális régiók, amelyek éppen működnek, átíródnak

0: nagyon sokféle kémiai ágens tud ilyen epigenetikai módosulást létrehozni. Egy konkrét példát említsek rögtön az elején, a cigaretta füstben sok olyan kemikália található, amely jelentős mértékben módosítja a DNS-nek a epigenetikai szerkezetét. Ez azt jelenti, hogy ha egy terhes nő cigarettázik, akkor a benne fejlődő magzatnak a DNS állományát jelentős mértékű epigenetikai trauma átalakulás éri, és a nagyon furcsa dolog az, hogy már a magzatban található csíravonal a következő generációnak a lenyomata is ott megtalálható, tehát egy terhesen dohányzó hölgy már az unokája genetikai állapotát is jelentős mértékben, szerkezetét is jelentős mértékben képes módosítani, befolyásolni, értelemszerűen káros irányba.
1: Tehát ez az epigenetikai változás öröklődik, tehát nem, mondjuk ha valakinek van, ez csak tényleg ilyen nagyon egyszerűen vagy sematikusan fogalmazva, valakinek tehát nem lenne fejlődési rendellenessége, mert mondjuk genetikailag ő egy egészséges magzatként születne, de mondjuk az édesanyja dohányzik, akkor lehet fejlődési rendellenesség.
0: Pontosan ez így történik. Egy káros genetikai átalakulás nagyon komoly tulajdonságok kialakulását és öröklődését tudja létrehozni. Nemrégen jelent meg a Nature-ben egy olyan tanulmány, ahol epigenetikai átalakulásokat hoztak létre egy kis modellrendszer egy fonálféreg genomjában, majd újra kikeresztezték ezt a genetikai állományt vad-típusú normális genetikai állományra, és azt tapasztalták, hogy 4 generáción keresztül ennek a genetikai módosításnak a hatása fennmarad. Azok az állatok, amelyek mutattak valami furcsa fenotípust, teljesen normálisan visszaalakítva a genomjukat, még 4 generáción keresztül, tehát a unokában is kimutatható volt az átalakulásnak a hatása.
1: Tehát ezek nagyon komoly dolgok, amikről most beszélünk, mert most csak tényleg egy ilyen laikus kérdés, hogyha van egy ugye közelmúltban, nem olyan közel, de voltak itt nukleáris háborúk, meg mindenféle atomrobbanások, és ezek a környezeti szennyezések okoznak az ember szervezetébe eltéréseket. Tehát ez azt jelenti, hogy 3-4 generáción keresztül ez.
0: Így van. Ugye, hogyha a DNS elsődleges szerkezetében, a nukleotid sorrendben történik változás, akkor ez egy innentől kezdve egy indefinit módon öröklődő, mendeli módon öröklődő genetikai betegségé tud átalakulni, ha azonban az epigenetikai struktúrában hoz létre változást, tehát olyan metilációs vagy acetilációs lépések jönnek létre a DNS-ben, vagy a DNS-t pakoló úgynevezett hiszton fehérjék szerkezetében, akkor ezek akár 4 generáción keresztül, mai tudásunk szerint 4-5 generáción keresztül kifejtik káros hatásukat.
2: Én eddig úgy tudtam, hogy a DNS szerkezetében bekövetkező változások nem öröklődnek, tehát hogyha valami mondjuk egy sugárzási károsodás éri a makromolekulát, és ottan felszakad egy-két kötés, vagy megváltozik a sorrend, akkor az az utódokban már nem észlelhető. Ez most nem igaz?
0: Hát, hogyha fixálódik ez a genetikai változás, mutáció történik, és ez a csíravonalat érinti, ugye az a petesejteket, hímival sejteket létrehozó szövetet, akkor ez bizony az következő generációban, illetve az ő által létrehozott generációkban, ez most már sokáig fenn fog maradni, ez az evolúciónak a nyersanyaga, így van, fejlődünk, így alakulunk át, és hát ez az oka, hogy viszonylag gyorsan, még evolúciós mértékben nézve, viszonylag gyorsan egészen látványos, fenotípusos megnyilvánulási változatok tudnak kialakulni és fennmaradni.
1: Milyen behatások okozhatnak még epigenetikai változásokat?
0: Ugye mondtam a dohányzásnak a káros hatását, egy érdekes, hogy mostan sem mutatták ki, a stressz igen fontos szerepét a epigenetikai vonatkozású funkcióját. Kiderült az, hogy a stressz, akut stressz hihetetlen mértékben tudja átalakítani a genomunk epigenetikai szerkezetét, tehát a DNS-nek a metilációs módosulását, vagy a hiszton fehérjéknek a kémiai átalakulását, és ez a módosulás jelentős mértékben asszociált, társított különböző neurodegeneratív betegségek, neurobiológiai elváltozásoknak a megjelenéséhez. Tehát számos olyan betegség, mint a skizofrénia, a szorongás, a hiperaktivitás ma már köztudottan ilyen epigenetikai átalakulásokkal kapcsolt, és hát ahogy ezt beszéltük az eddig elmúlt percekben, ezek bizony öröklődő képességgel rendelkeznek.
2: Egyre több a hiperaktív gyerek, ugye?

0: Hát én ADHD ambulancián mellett dolgozom, tehát tudom, hogy itt nagyon-nagyon sok ilyen gyerek.
1: Sokkal egyszerűbb lenne megválaszolni úgy a kérdését, hogy mi nem okoz epigenetikai változást, és ezzel próbálnám azt kifejezni, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelni a mindennapi életünkre, a tudatos, stresszmentes, károsító anyagok mentes életmód kivitelezésére, mert el sem tudjuk képzelni, mennyi minden kémiai és egyéb más fizikai, kémiai stressz tud ilyen DNS nukleotid sorrendjétől független, de az örökítő anyagokat érintő átalakulás, módosítás létrehozni. Tehát,
0: és hogyha mondjuk egy erős stressz ér egy embert, és ez átöröklődik, és ezek ilyen neurobiológiai változásokat idéznek elő, hogy ADHD, skizofrénia, tehát ezek már ugye ilyen pszichiátriai megbetegedések. De nyilván akkor, tehát ezt nem tudom, hogy mennyire kutatják, hogy, vagy biztos, hogy kutatják, mert olvastam erről, hogyha valami iszonyatos, nagy erős trauma ér egy embert, az a stressz attól függetlenül, hogy, tehát hogy nem okoz pszichiátriai megbetegés, de a stressz élmény is átöröklődhet. Tehát az, hogy szoronghat az ember olyan helyzetekben, amikor nem tudja, hogy miért szorong esetleg azokban a helyzetekben.
1: Na, ez olyan furcsa dolog, hiszen számos gyereknél nem tudjuk az okát, hogy miért van ilyen furcsa viselkedés figyelhető meg az esetükben, és hát ma már egyre inkább kezd körvonalazódni az a tény, hogy viszont nem is bennük, hanem a szülőkben, vagy éppen a
0: transzgenerációsan átöröklődik.
1: Így van, tehát hogy a nagyszülőkben ért trauma, háborús élmény, vagy bármi más vezethető vissza ilyen egészen furcsa viselkedési mintázók kialakulásához.
0: Ön a öregedés genetikájával foglalkozik, ugye az ELTE genetikai tanszékén belül. Milyen eredmények vannak ma a nemzetközi tudományos közéletben a öregedés genetikájával foglalkozva, illetve milyen felfedezéseket tettek önök mostanában?
1: Hát ez egy olyan terület, amit szerintem mindenkit érdekel, izgalomba hoz, hiszen mindenki öregszik, mindenki egyszer jut az élete végéig, és mindegyikünkben felmerül az a kérdés, hogy az öregedési folyamat módosítható-e, értelemszerűen lassítható-e, és hát szélsőséges gondolatunk az, hogy akár az öregedési folyamat meg is állítható-e. Ez a terület egy kb. 20-30 éves intenzív kutatásra tekint vissza. 1993-ban izolálták az első olyan mutációt, ami egy szintén fonálféreg modellrendszerben, aminek hatására egy kétszer hosszabb ideig élő fonálféreg törzs jött létre. Ekkor vált világosan mindenki számára, hogy a öregedés az nem csak úgy lárpullár, úgy a véletlen események sorozata, a világűrből érkező sugárzás vagy egyéb tényezőknek a hatása, hanem ez egy genetikailag szigorú kontrollált folyamat. Ezt erősíti az a tény is, hogy a különböző fajok jellemző élettartammal rendelkeznek. A kis fonálféreg kb. 2 hétig él, a genetikusok másik szent modellállata, a Drosophila, egy kis gyümölcslégy, ez 1-2 hónapig él, a egér 1-2 évig él, még az ember esetében egy 70-80 éves élettartammal rendelkezünk. Ez már úgy sejteti, hogy itt valamiféle szabályozási genetikai háttere lehet a folyamatnak. Ezen 30 év alatt körülbelül 500 olyan evolúciósan konzervált gént sikerült eddig meghatározni, amelyek jellemzően befolyásolják, szabályozzák az öregedési folyamatunkat. Ha ilyen gént kiütünk, akkor általában egy hosszabb ideig élő élettartalmú állattörzshez jutunk, és amikor ezeket a géneket megvizsgálják, analizálják a hozzájuk kapcsolatú fehérjéket, akkor kiderül, hogy ezek a gének és a fehérje megfelelők a humán genomban és a testben, sejtekben is megtalálhatóak. Mégis néhány évvel ezelőtt mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy a öregedési folyamaton nagyon sok mindent tudunk, egy alapvető és nagyon izgalmas kérdés maradt nyitva, mitől öregszünk elsődlegesen. Nagyon sokáig azt hittük, hogy a telomér szekvenciák, például a kromoszom végeken található struktúrának a fogyása, a sejtcikluson, sejtosztódásokon bekövetkező fogyása az, ami az öregedést katalizálja, de aztán kiderült, hogy ez nem így van. Számosan élőlény van, amelyek, amikor elérik a felnőtt kort, már nem osztódnak a testi sejtek, esetükben nem rövidül a kromoszomák vége a telomér régió, és mégis megöregednek és elpusztulnak. Szóval nagyon sokáig divatban volt a reaktív oxigéngyökök elmélete, amikor olyan kis kémiailag aktív molekulák érintkeznek a sejtjeinkben lévő fehérjékkel, amelyek oxidálják ezeket a fehérjéket, agregáltatják, tehát a szerkezetüket elrontják, de aztán kiderült, hogy számos olyan mutáció, ami jelentős mértékben felszaporítja a reaktív oxigén gyökeknek a mennyiségét a sejtjeinkben, alapvetően nem befolyásolja az öregedési folyamatunkat. Néhány évvel ezelőtt jön meg egy Nature összefoglaló review cikk, szintén a Kenyontól, a öregedés kutatás egyik vezérhajójától a Nature-ben, és ott ezt viszont leírta ezt a nagy megalapítást, hogy rengeteg tudásunk ellenére egy alapvető kérdés maradt ezen a területen, mi az az elsődleges faktor, jellemzően genetikai faktor, ami az öregedési folyamat hátterében áll, és ez mai napig egy enigma, egy megválaszolatlan kérdés. Amit mi a genetikai tanszéken tettünk, az eddig ismert halhatatlan biológiai rendszereknek a DNS-ét, genomját hasonlítottuk össze. Ilyen halhatatlan biológiai rendszer a csírovonal, amely a ivarsejteket hozza létre, petesejteket, hímivarsejteket, és ez a sejttípus, ez a szövettípus az, ami összeköti az egymás követő generációkat indefinit módon. Aztán ilyen halhatatlan biológiai rendszer a rákos sejtvonalak. Az első ilyet 1956-ban izolálták, és HeLa sejtvonalnak nevezték el. Mai napig fenn lehet tartani laboratóriumon, lehet szaporítani a sejteket, passzálgatni, nem mutatják a rákos sejtek, a rákos őssejtek az öregedésnek semmi jelét. És ismert néhány olyan egyszerű állati faj, mint a édesvízi hidra, a planária és más organizmusok, amelyekről úgy tudjuk, hogy nem öregednek, nem mutatják az öregedési folyamatot. A testi sejtjeik egy ilyen végtelen megújító kapacitással rendelkeznek, és ha bezárnak egy ilyen élőlényt 30 évei kertrecbe, akkor az ott el van, virul, semmiféle öregedési jelenségeket nem mutat. Szumma-szumma, ezekben az élőlényekben összehasonlítottuk, hogy mi az az egyedi közös dolog, ami az összes többire nem jellemző, és hát most elnézést, egy csúnya szakszót kell mondani, mert olyan genetikai útvonal, a PVP-RNS útvonalnak a jelenlétét tártuk fel, ami egyébként más öregedő, elpusztuló biológiai rendszerekben nem jellemző. Ennek az útvonalnak az alapvető biológiai funkciója, hogy a genomban található ugráló gének, ezeket transzpozonoknak nevezik, mobilis genetikai elemeknek, a aktivitását gátolja. Kiderült a humán genom szekvenálási program eredményeként, hogy a genomunk felét, közel felét, 47%-át ilyen gének alkotják, ezek virális eredetű gének, és egy dolgot tudnak, össze-vissza ugrálnak a genomban, megváltoztatják a helyüket. Ez egy nagyon furcsa és érdekes tulajdonság, de ezzel sokáig nem foglalkozott senki. És amíg ők ugrálnak és mozognak a genomban, beugranak más génekbe, inszerciós mutációkat hoznak létre, elrontják ezeket a géneket, és ez az elrontás, ez a rossz fehérje struktúra, ami az ilyen génekből képződött fehérjéket jelenti, vezet el végül is az öregedési folyamat gyökeréhez. Hát ez egy teória, az elmúlt pár évben publikáltunk néhány elméleti cikket, hogy na mi előálltunk egy ilyen elképzeléssel, de hát aztán ennek utána mentünk kísérletesen is, és genetikai modellrendszerekben, fonálfélekben, drozofilában, vagy gyümölcslégyben inaktiváltunk mobilis genetikai elemeket, és azt látjuk, hogy igen drámai élettartam növekedést figyelünk meg ezen élőlények génkezett
0: mutáns. Ez mit jelent?
1: Hát akár 2-3-szor hosszabb ideig tud élni egy-egy ilyen törzs, egy ilyen génkezelt, géncsendesített törzs, de ha arra gondolunk, hogy több ezerféle mobilis genetikai elem család található a genomukban, akkor ez egy óriási növekedés, hiszen egyetlen ilyen családot tudunk csak inaktiválni, addig az összes többi kifejti a mutagén hatását, és mégis 2-3-szor hosszabb ideig élőlény törzseket tudunk létrehozni.
2: Na most én egy nagyon megkökkentő dolgot mondok, nem biztos, hogy én örökké szeretnék élni. Tudnék, az élet ugye egyrészt a fiziológiai tevékenységnek az összessége, de szellemi tevékenység is van, és két dolog miatt gondolom én ezt. Az egyik az, hogy megtelik az agyam előbb-utóbb valahogy, és akkor már annyira, már minden unalmas lesz. Azért ez ma is előfordul különböző emberekkel. A másik pedig az, hogy a társadalom nem tud fejlődni, mert én azt hiszem, hogy igazi megújulás csak akkor van, hogyha a régi egyedek elhalnak. Igen. És az újak már teljesen új úton mehetnek előre. Úgyhogy ez még komoly filozófiai viták fognak társulni valószínűleg.
1: Hát értem szerint, hogy ilyen jellegű kutatás nagyon sok társadalmi, gazdasági, orvosbiológiai kérdést vett fel, és bevallom, hogy mi nem is ilyen szándékkal kezdtük ezeket a kutatásokat, hogy most halhatatlan élőlényeket hozzunk létre, vagy akár emberi kontextusra gondolkodjunk. Azt látjuk, hogy az öregedés folyamat egy evolúciós stratégia. Ennek segítségével távolítódnak el a populációkból a posztreproduktív egyedek, azok az egyedek, akik már nem vesznek részt a szaporodásban. Ennek következtében csökken a fajon belüli kompetíció, versengés a limitált erőforrásokért, és ez megnöveli a faj túlélésének esélyét. Tehát, hogyha mi halhatatlan élőlényeket szeretnénk létrehozni, akkor azzal a veszéllyel állunk szembe, hogy hát akár a adott fajt, amit éppen vizsgálunk, tönkre is tudjuk tenni hosszú távon. Csak egy konkrét példát hagyd mondjak, ha veszek egy kóli sejtet, ez egy baktérium sejt, ez olyan pici, hogy nem lehet szemmel látni, mikroszkóp kell hozzá, ezt korlátlan szaporodási közegbe teszem, akkor ez a sejt 20 percenként ketté osztódik. Ahogy ez egyből kettő, kettőből négy, négyből nyolc sejt képződik, 37 fokon, kettő nap alatt a Föld tömegével egyenértékű biomassza jön létre. Világos mindenki számára, hogy ez nem egy fenntartható, földi körülmények között nem fenntartható dolog. Tehát ilyen halhatatlan élőlényeket generálni, ez nem egy hosszú távú stratégia. Mi azonban egy érdekes alapbiológiai kérdésben voltunk hát involválva, mert azt szerettük volna tudni, hogy ennek az öregedés fontnak mi lehet a genetikai háttere, mint egy érdekes biológiai jelenségnek, és hát nem eltagadva, mi szerettük volna nagyon sok öregkori degeneratív elváltozás, elsősorban neurodegeneratív elváltozásoknak a molekuláris hátterét megérteni, hiszen azt gondoljuk, hogy az öregedési folyamat és az öregkori betegségek kéz a kézben járnak egymással, ugyanaz a molekuláris háttér lehet mind a kettő esetében, nem véletlen, hogy ilyen betegségeket jellemzően időskorban és nem fiatalon.
0: Igen, ezt szerettem volna én is kérdezni, mit jelent ez, hogy öregedés, mert az öregedésnek vannak külső jelei, meg ahogy a professzor is mondta, tehát az agyműködésre is hatással lehet, tehát hogy fogható meg, mi a fogalma?
1: Hát, ha definiálni szeretném, akkor az általános fiziológiában, a sejtműködésben, illetve a fitnessben, a túlélési képességünkben történt életkorral megfigyelhető fokozatos hanyatlás, csökkenés. Ezt alapvetően ma azt gondolják, hogy a sejtekben felhalmozódó molekuláris károsodások, elsősorban letekeredett, agregálódott, oxidálódott fehérjék okozzák, de az alapvető kérdés az, hogy mi hozza létre ezeket a fehérjéket, és ahogy mi ezt előbb is elmondtam, mi azt gondoljuk, hogy elsősorban a fehéregének beugrott mobilis genetikai elemek, ugráló gének, transzmozonok azok, akik ezért felelősek. A gének normálisan működnének, de ha beleugrik a közepükbe egy ilyen mobilis genetikai elem, akkor nem, vagy rossz szerkezetű fehérjét fognak létrehozni, és alapvetően ez áll az öregedési folyamatunk gyökerébe.
2: Egy olyan érdekes elmélet is van, most nem tudom, hogy mennyire írták ezt le, vagy mennyire csak fantázia és beszélgetés során merült föl, hogy a fehérjék szerkezete az fokozatosan megy le a hegyről a völgybe, tehát egyre alacsonyabb energiájú formációkat vesz föl, és a legalacsonyabb, abból már nincs kimenekülés, tehát hogyha fokozatosan az idők során különböző behatások révén átmegy ebbe a legalacsonyabb energiájú szerkezetbe, akkor már az öregedés tulajdonképpen befejeződött.
1: Hát így van, azért vannak hál' Isten ilyen menekítő biológiai folyamatok, ugye minden fehérjének a működése az nem a születésünktől kezdődik, és nem a halálunkig tart, hanem egy ilyen életidő társul minden fehérjéhez. Működnek, majd lejárnak, és aztán elpusztulnak a fehérjék. Egy fehérje turnover, egy egészséges ciklus zajlik, a rossz fehérjéknek le kell bontódniuk, az újak, és ebből a lebontott monomerekből aztán újak fognak szintetizálódni. Néhány évvel ezelőtt, éppen két évvel ezelőtt adtak orvosi Nobel-díjat az autofágia folyamatának tanulmányozásáért és biológiai funkcióinak meghatározásáért, és az autofágia az egyik, az sejtes önemésztés egyik legfontosabb folyamat ilyen rossz fehérjéknek az eltávolításában. Mi azt gondoljuk, hogy az autofág fenntartó folyamat működésében történik életkorra megfigyelt hanyatlás, autofág génekbe ugranak be mobilis genetikai elemek, transzpozonok, ezáltal az autofágia kapacitása egyre inkább cseng le, egyre kevésbé képes eltávolítani ezeket a rossz fehérjéket, ezek mint salakanyag halmozódnak fönn a sejtbe, és előbb-utóbb egy-egy sejt el fog pusztulni.
2: És ez az Alzheimer-kor.
1: Így van, és amikor a sejtpusztulás tömegessé válik, akkor jön aztán a szöveti diszfunkció, ha különböző agyterületeket érintünk, Alzheimer, Parkinson, Huntington, szklerózis és egyéb betegségek, de ide sorolható a cukorbetegség és a hasnyál miatt érintő ilyen sejtes puszlások, tömkelege, számos rákos elváltozás tartozik ide, a szöveti fibrózis, hát ez nagyon széles paletta.
0: Melyek azok a legfontosabb epigenetikai hatások, amik az öregedést lassítják?
1: Hát mi most ezt éppen nem tudom megmondani, de amit mi éppen a kutatásunk összekapcsolt az epigenetikai vizsgálatainkkal, hiszen kiderítettük, hogy a mobilis genetikai elemszekvenciák, amit még egyszer hangsúlyozom, a humán genom felét ilyen szekvenciák alkotják. Tehát tulajdonképpen egy puskaporos holdon ülünk, a genomunk fele arra van kitalálva, hogy tönkretegye a másik felét, és ez egyfajta regulált, szabályozott módon megy végbe. Sikerült azt feltárnunk, hogy ezen szekvenciák mentén specifikusan a egyik típusú nukleotid, az adenin képes metilálódni, és ez, ami lehetővé teszi életkor függő módon, egyre intenzívebb módon a mobilis genetikai elemeknek a aktiválódását, ugrálását, mobilizációját. Tehát ez az adenin metiláció az, amelyik egy hihetetlen fontos epigenetikai átalakulási folyamat, és ez teszi lehetővé ennek a mobilis genetikai elemeknek, ugráló géneknek a életkor során megfigyelhető egyre erősebb mozgási képességét.
0: Tehát ugye a köznyelvben mondjuk én most ilyen laikusan táplálkozás, vagy mozgás, vagy tehát ezek úgy tudjuk, hogy lassítják az
1: öregedési folyamatot.
0: Erre vannak kutatási eredmények?
1: Nagyon sok és nagyon friss kutatások vannak, és ezekkel ma még óvatos lennék. Jó pár évtized lesz arra szükség, hogy kiderítsük azt, hogy a citozinnak a metiláció az egyik bázis a DNS alkotelmében, vagy az adeninnek, adenin bázisnak a metilációja, azok pontosan milyen környezeti összefüggésben képesek változni. A mozgás, a hőmérséklet, a oxidációs körülmények, a táplálkozási táplálékban található különböző kémiai ágens, ezek milyen képen képesek ezt a folyamatot befolyásolni, hát ez még a jövő feltártási
0: között
1: tartozik.
0: Hogyha csak egy-egy embert nézünk, az egy, mondjuk két 60 éves, és az egyik úgy néz ki, mint egy 50 éves, a másik meg vagy 10 éve fiatalabb is letagadhat 10 évet, a másik meg akár 70 éves is. Tehát nyilván ez is valahol genetika lehet, nem?
1: Így van.
0: Tehát a saját szüleitől hozza ezeket.
1: Epigenetikai világhoz hozzátartozik. Pontosan mi kutatásaink is elvezettek oda, hogy ennek a adenin metilációnak a mennyisége meghatározásával lehet mondani egy relatív mennyiséget, hogy egy adott DNS szakaszon, egy adott mozgó genetikai elem szakaszon milyen mértékű az adenin metiláció, ezzel mi képesek vagyunk meghatározni DNS-ből egy adott egyének a élettartalmát, vagy legalábbis prediktálni egy adott egyének az élettartalmát. Ez egy fontos betület. A másik fontos aspektus pedig az, hogy idősebb korban a biológiai életkor és a kronológiai élettartamban, évek számában kifejezhető életkor szétválhat sok egyénben egymástól, és ahogy ön mondta, két 60 éves ember eltérő módon tud 60 éves lenni, az egyik már alig csoszog, még a másik még vígan rohangás, sportol és szellemi aktivitást végez. Ezek a metilációs szintek, epigenetikai folyamatok indikatívak lehettek a biológiai életkor rátájára. Lefordítva, hogyha valaki, bárkinél megnéznénk egy ilyen epigenetikai átalakulásnak a mértékét, ebből következtetni lehetne neodegatív folyamatok, vagy egyéb sejtpusztulása együtt járó degeneratív folyamatoknak a kialakulására mértékére. Tehát egy korai marker jelző csóva lehetne ezen folyamatok előrejelzésére.
0: Tehát ha mondjuk van egy 60 éves ember, de ez ugye nem bizonyított, mert ugye ezt mondja, hogy még nem nincsenek erre biztos eredmények, de annak a 60 éves nőnek volt egy édesanyja, aki egészségesen táplálkozott, megfelelően mozgott, kevesebb stressz érte, akár ezt ilyen, tehát ugye alakult valahogy az ő genetikai igen rendszer, és ezt átörökli. Átörökíti.
2: Tehát leginkább az, hogy 85 éves korában halt meg, tehát aztán az a legfontosabb jelző.
0: Hogy később is haltak. Igen, meg hogy, de hogy az is, hogy esetleg 60 évesen jól, tehát hogy egy fiatalos hölgybenyomását kell.
1: Az is kell, hogy tehát ne csak örököljük ezeket a jogjátékai kondíciókat, hanem meg is tartsuk. Igen. Tehát, hogyha én mértéktelenül iszom, eszem, dohányzom és mindenféle rossz dolgot csinálok, akkor bizony ezt az adományt, amit a szülőktől örököltünk, ezt el is lehet rontani, és már nem adjuk tovább.
2: Egy kivétel van a csülkös bableves, tehát ez kifejezetten hasznosnak tekintem.
0: És ugye a másik...
1: A vörösbor is hasonló.
0: Igen. És amit a másik, a professzor úr is mond, hogy ugye itt az élettartam is, hogyha valakinek az édesanyja vagy édesapja sokáig élt, akkor ezt átörökítheti, ugye? Hogy...
1: Egy nagyon érdekes dolgot még hadd mondjak ezzel kapcsolatban. Egypetejű ikrek vizsgálatában láthatóan egészen drámaian ennek az epigenetik öröklésnek a hatása. Ugye az egypetejű ikrek teljesen azonosak genetikai értelemben, a DNS szekvenciában található, nincs különbség közöttük. És mégis, hogy az idő halad előre, megvizsgálták ezeknek az egyéneknek, ékerpároknak a genetikai állományát epigenetikai kontextusban, és szépen lehetett látni, hogy különböző körülmények között élt ékerpárok igen jelentős mértékű különbséget mutatnak bizonyos kromoszomális régiókban epigenetikai szerkezetükben. És az egyik ikerpár adott betegségre fogékony, a másik nem. Az egyik ikerpár közül él 60 évig, a másik 80 évig. Tehát igen jól lehet látni, hogy ezek az epigenetikai különbségek, még egyszer hangsúlyozom, a DNS elsődleges nukleotid sorrendjében semmiféle különbség nincs közöttük, alapvetően befolyásolják a különböző tulajdonságaink, például betegségre való hajlamunk és élettartamunknak a kifejeződését.
0: Igen, ez most csak így érdekes, amit mond, mert ugye, tehát Alzheimer-kor meg Parkinson-kor két időskori neurodegeneratív betegség, de nem minden idős lesz Alzheimer-kóros, meg Parkinson-kóros, tehát hogy ennek van egy biztos, hogy van egy epigenetikai.
1: Abszolút van. Mi is azt gondoljuk, hogy hogy az öregedési folyamat rátája az nem egyformaképpen zajlik bennünk, egyén és egyén között van különbség, és ahogy ezt előbb beszéltük, két 80 éves ember jellemzően különböző lehet öregedési szempontból, biológiai öregedési szempontból, noha az élettartalmuk mind a kettőnek 80 év egyformának kéne lenniük. Abban, amelyikben lassabb rátával halad az öregedési folyamat, kicsit lefordítva, lassabban ugrálnak ezek a mobilis genetikai elemek, lassabban rongálják a genomot, azokban később alakulnak ki, vagy egyáltalán nem alakulnak ki ilyen sejtpusztulás együtt járó elváltozások, nem lesz fogékony Alzheimer, Parkinson, egyéb más neurodegeneratív betegségekre, még egy másik 80 éves ember, akiben viszont nagy rátával zajlik ez a folyamat, könnyebben ugrálnak benne ilyen mobilis genetikai elemek, igen, könnyen tud beszerezni ilyen öregkori elváltozást.
0: De azt még nem tudjuk, hogy miért ugrálnak benne könnyebben.
1: Hát ez még azt sem tudjuk, hogy egyáltalán a mobilis genetikai elemek a felelősek ezért. Ez nekünk nagyon friss kutatási területünk, ilyet még nem lehet olvasni a tudomány lapjain. Nem régen fejeztük be ezeket a kutatásokat, egy kéziratot írtunk, és ezt a kéziratot éppen egy igen neves magazinban most van bírálói folyamat alatt. Az első körben már úgy érzem, hogy sikeren átment a folyamat, úgyhogy optimista vagyok e tekintetben, de késztényként csak néhány hónap múlva, vagy fél év múlva lehet erről beszélni, hiszen ez lenne az első olyan publikáció, ami ezen a területen megjelenik, és azt gondoljuk, hogy ha ez meg tud jelenni, akkor igen nagy hatása, impaktja lenne az öregedési kutatásokra, illetve az öregkori betegségek kutatásának területeire.
0: És ez a Nature magazin.
1: Hát ez a, igen.
0: Jó, olvastam olyat is, hogy a fiatalkori növekedést és szaporodás segítő gének hatásai, tehát vannak hatásai ezeknek a fiatalkori növekedést és szaporodás segítő géneknek. Ezek öregkorban is működnek, ugye? És hogy ezek különböző problémákat okozhatnak. Akár elhízás, daganatos betegségeket.
1: Hát ezeket a folyamatokat nagyon sokféle genetikai háttér tudja létrehozni. Elhízás, rák kialakulása nagyon ritkán köthető egyetlen gén megváltozásához. Én azt látom, hogy itt az öregedési folyamatban egyfajta félelem is van, hogy lelassítjuk az öregedést a végtelen mértékig, és aztán olyan idős öreg populációk lesznek, hogy már senkinek nem lesz kedve semmit csinálni. Valójában arról van szó, hogy itt az életpálya arányosan lassul le, és arányosan élünk tovább. Tehát a fiatal élettartam, a közép élettartam és az öreg élettartamnak a korlátai is kinyúlnak, megnövekednek. Ez azt jelenti, hogy egy ma 80 éves viszonylag mindenféle betegséggel együtt élő ember néhány évtized múlva akár egy egészséges, aktív munkára képes egyénként lesz majd tekintve, hiszen az öregedés folyamat módosulásával ezek a folyamatok arányosan fognak csökkenni. Az ön kérdését megválaszolva, ez egy nagyon friss és nagyon még bizonytalan kutatási terület. Mi magunk is most találtunk egy olyan fehérjét, ami az autofágiának, a sejtes önemésztő folyamatnak a működését katalizálja, és kiderült, hogy ez élettartam előre haladtával ennek az aktivitása folyamatosan növekszik, egyre erőtesebben nyomja le, gátolja ennek az autofág sejtvédő funkciónak a működését, tehát egy pro-aging, egy ilyen öregítő génként működik, és ahogy az életkorra halad előre, ez egyre intenzívebben fejti ki a hatását. Tehát amin ön mondott, tényleg, minthogyha aknák lennének elszórva az evolúció során a sejtjeinkben, olyan öregítő, olyan károsító fehérjék jelennek meg, és működnek egyre intenzívebben az idő lealattával, amelyek végülis arra determinálják az egyént, hogy öregedjen meg, és aztán végül pusztuljon el.
0: Ja, a reneszánszban most ez jutott eszembe, a Rómeó és Júlia Shakespeare mű, hogy ott már a Júlia édesanyja 40 évesen öreg, 36 évesen öreg nőnek, vagy egy öreg idős hölgynek számított. Ma mennyi az átlag életkor? Vagy illetve hogy vagyunk most ezzel az öregedéssel?
1: Ez egy drámai dolog, amiről itt beszélünk, és hát ennek a társadalmi hatását nap mint nap látjuk a médiában, ugye a nyugdíjkorhatár fokozatos növekedése, a társadalmak előlegedése. Azt tudom mondani, hogy 200 évvel ezelőtt a fejlett ipari társadalmakban 45-47 év volt a várható átlagos élettartam. Voltak 67.
2: 26, én olyat is hallottam Oroszországban.
1: Így van. Ez nem jelenti azt, hogy nem voltak 60-70 éves emberek, de kevesen voltak, akik ezt az életkort megélték, és az öm, az bőven 45 előtt halt meg. 200 év elteltével ezekben az országokban 87 év a várható élettartam. Ez azt jelenti, hogy 200 év alatt megduplázódott a várható élettartam. Az várható élettartam növekedése ez a időtartam alatt lineáris tengely mentén változott. Tehát, hogyha egy nagyon rossz forgatókönyvet képzelnék el, és azt gondolom, hogy na, akkor ma ott van a telítés, és szép lassan ez le fog csengeni, akkor is a mai fiatal 40 év alatt élő generáció egy 90-100 éves válható élettartammal fog szembesülni. Egy ilyen közegben mondják azt nekem, hogy nincs értelme öregedési kutatásokat végezni, abszolút hatása és impaktja van a mindennapi életünkre, a társadalmi összetevőnkre.
2: Meg egyéni nyugdíjrendszerben.
1: Így van. Tehát ennek őrületes hatása van, nem csak a biológia területén, hanem a gazdasági, az orvosbiológiai, öregkori betegségek. Minél tovább élünk, annál jobb esélyünk van csúnya öregkori betegségek beszerzésére. Ugye régen, akkor 40-50 évesen haltak meg az emberek, hát kitalálkozott Alzheimerrel, nem volt esélyünk meg találkozni.
2: Rák is alig volt,
1: így van. Ma meg a 80-70 éves sokáig élő emberek bizony-bizony könnyen szembesülnek ilyen betegségek.
0: Most jön be, mit jelent ez, hogy öregedés, mert lehet, hogy az élettartam kitolódik, de egyre kevesebb gyerek születik, és ki fogja ezeket hát az idős embereket eltartani?
1: Így van, ez egy óriási kérdés, és hát ez egy nagyon komoly társadalmi feszültség. Hogy ennek mi a pontos oka, ezt valószínűleg nem nekem kell megfejtenem, de az látható, hogy itt két ellentétes irányú trend mozgatja a társadalmakat negatív irányban. Egyrészt az orvostudomány fejlődése, a kutatás fejlődése teszi lehetővé, hogy egyre tovább éljünk. Másrészt egyre kevésbé vállalkozó szellem, hogy utódokat hozzunk létre. A kettő eredője vezet oda, hogy a mai modern, ipari fejlett társadalmak egyre inkább az előregedés irányába vették a útjukat, és hát az előregedés folyamata az, ami látható. Ebből egyetlen kitörési pont lehetne az az, hogy a születési kedvet valahogy egy kicsit feléleszteni a házaspárokban, és legalább kettő, tehát olyan reproduktív szinten, de ennél jó, akár még magasabb utód létszámot létrehozni, és akkor van esély arra, hogy egy-egy társadalom nem egy lefelé hajló lejtőre kerüljön, hanem legalább steady state állapotban fent tudja magát tartani.
0: Hát meg azt elfogadni, hogy az az életrend, hogy megöregszünk. Hát és igen. Meghalunk.
1: Így van, ez nehéz ez ellen ágálni, és ugye szeretnénk, eljárunk orvoshoz, ha van bajunk van, azért csak elmegyünk orvoshoz, szeretnénk magunkat meggyógyítatni, elodázni a halálunkat, de azért azt gondolom, hogy az egy teljesen normális dolog, hogy az ember tudomásul veszi azt, hogy az élet alapvető rendje az, hogy az öregedésben való szépség megtalálása, és aztán az út végén.
0: Igen, hát az nem mindegy, hogy hogy öregszik az ember, hogy egy kiszolgáltatott állapotba kerül, vagy van, öregen is aktív tud lenni fizikailag, szellemileg, tehát hogy ez...
1: Ennek a gondolatnak a végre talán engedjenek meg egy ilyen filozófiai öntetű, ilyen kicsit science fiction ízű megjegyzést. Ugye az öregedési kutatásoknak tálatos célja lehet az, hogy az öregedési folyamat rátáját befolyásoljuk. És ez azt is jelenti, hogy jelentős mértékű élettartam növekedést tudunk majd megvalósítani, ahogy azt ma már könnyen meg tudjuk csinálni modern rendszerek, állati rendszerek esetében. Ez elvezethet a nyugdíjkorhatár abszolút kitolódásához, aktív élettartam, az healthy aging, az egészséges öregedés meglétéhez, de ha nagyon szélsőségesen akarok gondolkodni, akár elvezethet az öregedés folyamat teljes blokkolásához. Ezt a természetben látjuk. Van az édesvízi hidra, van a planária, a rákos sejtek, a csíravonal. Ezt már a természet feltalálta. Hogy ez az emberi kontextusban ez valaha előkerül, ezt nem tudom, és nem is szándékozunk ilyen jellegű vizsgálatokat folytatni, de ha filozófilag gondolok a tálatokban, akkor azt látom, hogy a föld élet az egy véges dolog. 4,5 milliárd éve sorsolják a napnak a végét, de bőven előtte ez vörös óriássá fog felfúvódni, be fogja olvasni a Földet. Tehát az biztos, hogy az élet, ami egyszer kialakult a Földön, annak a története ezen a bolygón korlátok közé van szorítva. Ahhoz, hogy ez az egyszer megszületett élet, ez fenn tudjon maradni, és el tudjon ezt a kataklizmát valahogy túl tudja élni, egyetlen dolgot lehet tenni, teoretikusan ma még, elmenni egy másik galaxis, vagy másik bolygóra, tehát kilépni a világűrbe. Az ott történő utazásokat pedig nem lehet megtenni olyan kontextusban, amit ma megszoktunk, 80 éves emberi kontextusban, ott fénysebességekbe kell gondolkodni, fénysebességgel mért távolságokban, talán ott, azokban a dimenzióban majd egyszer hasznosak lehetnek az ilyen biológiai, orvosi ismeretek, de hát ez ma még tényleg science fiction és nagyon messze vezető gondolatok.
0: Jó, köszönjük meghívott vendégünknek, dr. Vellai Tibornak, és állandó vendégünknek, dr. Nárai Szabó Gábornak, hogy elfogadták a meghívást a műsorunkba.
1: Köszönöm én is a meghívást.
0: Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy műsorainkat online is követhetik, illetve rövid regisztráció után ingyenesen meghallgathatják a Mária Rádió archívumában. A rádió Facebook oldalán aktualitásokról, műsorainkról, érdekességekről tájékozódhatnak. Köszönjük kedves hallgatóink figyelmét, várjuk Önöket 2 hét múlva szerdán este 21:05-től a Hit és Tudás műsor újabb adásával.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.
2: Az

Most pedig hallgassuk meg a mai evangéliumot Szent Máté evangéliumának könyvéből. Néhány írástudó és farizeus így szólt egyszer Jézushoz. Mester, jelet szeretnénk tőled látni. Jézus így válaszolt. Ez a gonosz és hűtlen nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Amint ugyanis Jónás próféta 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az emberfia 3 nap és 3 éjjel a föld szívében. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. Ám de itt nagyobb van, mint Jónás. Dél királynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, hiszen ő a föld végső határáról is eljött, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Kedves testvérek, Jézus a most hallott példabeszédében keményen bírálja hallgatóságát. Sokan nem akarnak neki hinni, pedig ennek súlyos következményei lesznek. Jézus 2 példára is hivatkozik a zsidók történetéből, amikor egy ember szava

0: dél királynője, hogy nagyon messziről is útra kelt, hogy felkeresse és hallgathassa. Jézusban pedig sokkal nagyobb volt köztük, mint Jónás vagy Salamon. És sokan mégsem akartak hinni neki, mégsem akarták hallgatni őt. Jézus pedig arra figyelmezteti hallgatóságát, hogy súlyos következményei lehetnek annak, ha valaki nem hallgat rá. Ma is sokan úgy gondolják, hogy minden következmény nélkül dönthetnek úgy, hogy nem hisznek Jézusnak, nem akarják őt hallgatni. Pedig elég csak megnézni a hanyatló, teljesen irányvesztett nyugatot, hogy lássuk, milyen következményei vannak az Istentől való elfordulásnak.
1: Mai ima szándékunk. Mennyei Atyánk, áraszt ki a te szent lelkedet, és ajándékozz meg a hit ajándékával. Újítsd meg, Uram, a mi hitünket, hogy ne a világi dolgokra, ne a mullandóságra, hanem az örökké valóra építsünk, és mindig az odafönt valókat keressük.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária! Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál! Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók, a nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.

Úr Jézus Krisztus, aki azt mondottad nekünk, kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz. Íme szavaidon felbátorodva, könyörögve kérünk téged, küldj nekünk apostoli buzgóságú lelkipásztorokat. Te választ ki őket, hogy hívó szavad nélkül senki az oltár szolgái közzé ne lépjen. Add meg a papi, szerzetesi hivatás kegyelmét áldozatra kész és erős lelkeknek. Önts a választottak szívébe lángoló szeretetet irántad, hűséges ragaszkodást Péter kősziklájához, amelyre anyaszent egyházadat építetted. Add, hogy minden munkájukban egyedül a te dicsőségednek, a lelkek megmentésének szándéka vezesse őket. Add, hogy papjainkat a bensőséges, erényes élet megszentelje, a Szentlélek kegyelme megsegítse, hogy biztonságban vezessék Isten népét az üdvösség útján, és egyházmegyénket az igazi keresztény szellemben megújítsák. Aki az Atyával és Szentlélekkel élsz és uralkodsz, mindörökkön örökké. Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Nyissátok meg szíveteket, lelketeket az Úrnak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót az Effatta Nyíj Meg című adásunkban. A mai adás szerkesztői
1: Bajcsi Tibor
0: és Görgényi Tünde. Effatta Nyíj Meg. Csak nem mindegy, hogy minek, szoktuk mi mondani. Akkor, amikor ez az adássorozat útnak indult, és azóta is nyitogatjuk hol a szemünket, hol a fülünket, hogy valóban Isten lelke vezessen bennünket, és az ő igazságában tudjunk megmaradni. De körülvesz minket egy világ, ugye, amit nem tagadhatunk meg, mert Isten, ha ide teremtett, és két lábbal a földre teremtett, azt azért tette, hogy azért a lábunk éri a földet.
1: És maga Jézus sem kérte, hogy vedd ki őket a világból.
0: Biztos, hanem óvd meg őket a gonosztól. Csak úgy gondolom, hogy nálunk az a gond, az a baj, hogy mi nagyon sokszor szövetkezünk a gonosszal.
1: Nem tudom, hogy mennyire biztos, hogy szövetkezünk, de néha annyira közömbösek vagyunk, mintha úgy egyek volnánk.
0: Hát azért szövetkezünk is, mert megengedünk magunknak olyan dolgokat, amiket úgy Isten elmondja, hogy nem jó. Mi meg felülírjuk, mert úgy gondoljuk, hogy mi legalább akkorák vagyunk, mint Isten, ha nem nagyobbak.
1: Vagy egyszerűen le van maradva a korra.
0: Biztos, jaj, hányszor van ilyen. Na de, ma egy különleges téma van.
1: Igen, halljuk.
0: Tudom, meg is fogsz lepődni, és lehet a kedves hallgatók is, ugye az elmúlt két adásban az imáról beszéltünk, ma a nyárhoz kötjük a témát, azért, mert nagyon sokan elmennek nyaralni, ami nem rossz, mert te is szoktad mondani, hogy kell a kikapcsolódás, csak nehogy
1: a pihenés.
0: Teljesen kikapcsolódjunk, és nagyon sokan elfelejkeznek a vakációkba, vagy a nyaraláskor, vagy egész nyáron ugye a lelki életre figyelni, inkább a buli, a külsőségek, és ami megint nem annyira rossz, de ha kimegyünk az utcára, annyi furcsaságot látunk, és nem csak a fiatalok körében, az, hogy levetköznek, mert nyár van, az egy dolog, viszont nekem megakadt a szemem, és nemrég beszéltem valakivel, hogy egyre több a körül tetovált, vagy agyon tetovált ember tele mindenféle karikákkal, fülkarika, orrkarika, köldök és stb. Akkor vannak ezek a kigyúrt testek, ugye most nagy divat, hogy terembe járunk, és végül is nem rossz, mert ha beülök az autóba, és elmegyek a munkába, 8 órát ülök megint be az autóba, tehát ez a rész kimarad, és gondolom ezt akarják pótolni. Kicsit furcsa lett, nem? Ez az egész felfogás, mint hogyha bálványoznák a saját testüket. Nem tudom, ezt így lehet, hogy durván hangzik, de szerinted van-e ebben valami, vagy te hogy látod?
1: Hát a gyökér az a gölgösségben van, amikor szeretnék különcebb lenni, mint más, különlegesebb, hogy rám felfigyeljenek, rólam beszéljenek, engem megdicsérjenek, sikerem legyen. És akkor nem vagyok megelégedve a bőrszínemmel, és kidíszítem, hogy lássák, hogy nekem ott milyen tetoválásaim vannak, vagy ehhez hasonlók.
0: Szerinted ez a gőgösség?
1: Vagy onnan indul, igen.
0: Onnan indul?
1: Igen, mert kirívóbb akarok lenni, tehát legyek több, mint más, legyek másabb.
0: Nem én a nem kisebbségi olyan, érzés, hogy pont az...
1: Kiváltos a kisebbségi igen. Érzés ezt, mert ugye az emberben, hogyha megvan pecsételve és kisebbségi érzésben él, akkor ő is szeretne valamivel, hogy kitűnjön.
0: Uh-huh. Igen, zöld haj, lila, piros,
1: igen. Ilyen műkörmök, meg egyebek, meg elég sok minden ilyen lehetőség van. A másik résznél, amiről beszéltél, ezeknél a terem gyakorlatoknál, ugye, hát vannak olyanok, akik úgy érzik, hogy terembe kell járnak hetente egyszer, vagy kétszer, mert a gerincük nehezebben bírja a dolgot, de És vannak olyanok, akik a teremben is szeretnének kiválóbbak lenni. Nem rossz, én visszaemlékszem, mikor még sportoltam, akkor ugye mi is azért úgy nézegettük önmagunkat és másokat, hogy na akkor kinek nagyobb a bicepsze, vagy a mellizmok, vagy a hasizom, vagy ehhez hasonló, hogy ki bírja jobban. Ezek úgy megvoltak a fiatalkori sportkörökben és törekvésekben.
0: De akkor ez viszont... is bálványá válhat, nem? Tehát az életembe? Hát jobban figyelek a testemre, mint a lelkemre.
1: Hát az a valóság, tudod, hogy itt van egy olyan kategória, aki, mert nekünk az edzéseinktől voltak, ami kötelező edzés volt.
0: Jó, mint ezért, sportoló,
1: ezért,
0: persze.
1: Ezért külön nem csináltunk edzést az izomfejlesztésre. Volt egy kolléga, aki igen, tényleg ő nagyon sokat dolgozott teremben, és mind a mellett, hogy néztük, hogy hiába fogja csinálni, mind a mellett azért izmosodott, tehát pedig jó magam
0: sem néztem. Hogy értsem, hogy hiába fogja csinálni?
1: Hát annyira vézna volt, annyira olyan úgy nézett ki, hogy abból nem lesz senki, és nagyon fél tornázta magát, tehát országos harmadik vagy negyedik lett a végére. Az ifjúsági csoportba.
0: És ilyenkor mi hajtja, mert valami kell adjon neki lendületet, vagy kitartást, nem?
1: Igen, ő nagyon ambiciós volt, hogy úgyis megmutassa minden mellett, hogy
0: hát, mi nem láttuk. A gőgösség, igen.
1: Igen, úgyis meg fogja mutatni, hogy lesz, és éjszakákon át nem volt a sportteremben, és nem egész éjszaka, de 2-3 órát ott gyakorolt, és hasznára vállotta.
0: Legalábbis a testének, a lelkének.
1: Viszont van egy olyan kategória, ugye, akik a kitűnésért tesznek dolgokat, tehát, és akkor vannak ilyen érdekes kiegészítő tápszerek is, ugye.
0: Persze, ilyen porok, proteínporok.
1: Igen, hogy az izmok jobban fejlődjenek, nagyobbak legyenek, meg ehhez hasonló. Ez már ugye a bálványimádás irányába megy, mert mindent azért teszek, hogy kitűnjek az emberek között, hogy én legyek a legmutatósabb,
0: hát, hogy felfigyeljenek rám, persze.
1: Igen. Igen, és akkor hát sajnos, hogy vannak esetek, ugye, amikor akár ilyen bizonyos szereknek a túladagolásokat, csináltak injekciókat, meg minden van ehhez, hogy...
0: Ja, persze, hát a hülyeségnek határa nincs.
1: Hogy ezt lehessen fejleszteni, és akkor egyszerűen annyira ráhangolodok a mullandó világra, annyira azt táplálom bennem, hogy mullandó, hogy az, ami örökké valóság, az úgy elmarad, hogy nincs időm. De ugyanez megvan minden tevékenységben. Valaki nem teremben jár, csak számítógép előtt ül, vagy szerencsejáték, vagy kocsma, vagy ehhez hasonló.
0: Tehát bármit ki tud használni a gonosz, hogy az én figyelmemet elterelje Krisztusról, akár önmagamra, akár valami mulandóra.
1: Így van. Uh-huh. Így van, ez nagy szándék.
0: Állandó éberségben kell lenni akkor.
1: Ez nagy szándék az ördögnek. Ugye, tehát sajnos voltam olyan lelki gyakorlaton, nem sajnos, hogy voltam, de voltam olyan, hogy ahol láttam, hogy a kényelmet nagyon első helyre tették, mert mindenkinek meg kell legyen a külön a pihenési lehetőség mindenkinek.
0: De a lelki gyakorlat nem önmegtagadásról szól, vagy nem, ez hát, nincs meg benne?
1: Ez az alkalommal ez nem szólott, nem volt ennek fontossága, nem az volt, hanem hogy mindenki érezze jól magát, nehogy valakit megsértsünk, tehát azok a dolgok, amik megkeményítik, megerősítik a hitet, azokat úgy valahogy úgy éreztem, hogy ilyen, hát lehet, hogy tévedek, de démoni sugallatra úgy cselekedtek, hogy ne legyen ilyen hitben való megerősödés az egészben. Szép előadások voltak, békés, barátságosok, meg minden, viszont nem volt következménye. Míg ott, ahol hogy keményebben vannak, és nincsen a kényelem, sincs annyira biztosítva meg minden, ott úgy sokkal érdekesebbek a dolgok, ugye, mert talán éppen azért, mert én igényesebb vagyok, és nem azt kapom, talán az az első, amiből ki kell gyógyuljak.
0: Hát nyilván ezért megyek lelki gyakorlatra, nem ugye, azért, mert, hogy ne legyek
1: mert azt
0: otthon.
1: Valljuk, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, jaj, mi hogy ne hinnénk, viszont ha belenézünk mindannyiunk a saját életébe, hogy mennyire vagyunk elvárásokkal, milyen igényeink
0: főleg
1: vannak,
0: mások
1: mennyire sértődékenyek,
0: igen,
1: akkor nagyon tükröződik, hogy a mi Krisztus követésünk eléggé csorbás. Mert megtörténik, hogy megsértődünk bármire.
0: Bármire. Ja, persze, tudom
1: magamról. Egy olyan tekintetre, egy felelősségre vonásra, meg ehhez hasonlók.
0: Szemüldökre, amikor összehúzzák.
1: Igen,
0: amikor...
1: hogy ez vajon miért nézett úgy rám, és akkor...
0: Hú, mennyi bajom volt nekem a te szemüldököddel. Mikor néztél, és akkor megint gondoltam, már megint mit nem csináltam jól.
1: Vannak olyan békés nézéseim, amit ő nem lehet aludni.
0: Kell a szépenség.
1: Ha azt nézzük, hogy magát Jézust úgy kezelik, mint rablógyilkost, azzal vádolják, hogy Isten káromló. A gunyolódásnak a különböző fokozatait éli meg. Plusz a verés, a megostorozás. És nincs benne ellenszenv ezek következtében. Akkor miért van bennünk ellenszenv, hogyha valaki valamit terjeszt rólunk, ha rosszat mondnak, ha megszólnak, ha figyelmeztetnek? Nagyon furcsa, hogy az első reakciónk nem az, hogy megköszönjük, hogy valamiért figyelmeztettek, hanem mi vajod vele, és ne kötekedj, és ellenszenv, és akkor...
0: Akkor én innen megyek, és én tudom ezt. Igen. Sokáig üztem ezt a sportot.
1: Igen, mert a világi gondolkodásmód leuralja az embert, és ez a krisztusi kiszorul. Igen. Hát amikor ugye azt mondja Jézus, hogy aki engem akar követni, tagadja meg önmagát, és vegye fel keresztjét, akkor nem arra hivatkozik, hogyha teszem fel vakbélgyulladásod van, akkor nem menj orvoshoz, mert ez a te kereszted. Mert abból halál is lehet, pedig nem akarja halálát, még a bűnösnek sem.
0: Így van.
1: Hanem azt, hogy amikor vannak a mindennapi nehézséges és problémák, azok felett ne békétlenkedjünk, ne zugolódjunk, ne elégedetlenkedjünk, hanem mindazzal, ami megterhel bennünket, ugye, mint ő tette az ő gyötrelmeiben, mindezzel magasztaljuk Istent, ajánljuk Isten dicsőségére. Amikor megszólnak, rágalmaznak, vagy bármit is tesznek, legyünk hálások, hogy igenis embertársaink által Isten gondoskodik rólunk, és azért van, mert ők felhívják a figyelmünket, és ezt meg kell köszönjük. És mindazt, ami megterhelő számunkra, ami a gonosznak a sugarat, hogy aztán most védd meg magad, mert te igazad, meg ehhez hasonlók, azt, hogy tegyük háttérbe, és ajánljuk Isten dicsőségére. Ugye, mint Jézus az ő szenvedéseit felajánlta, ha hiteles követő akarunk lenni, akkor ezt meg kell tegyük. Viszont ha nincs bennünk önmegtagadás, ez nem fog sikerülni. Ettől vagy gyomorfekét kapsz, vagy egy szívinfarktot, vagy epegörcsöt, vagy vesegörcsöt, vagy valami hasonló.
0: Viszont ne felejtsd szavat, csak úgy eszembe jutott, hogy több mint 18 éve, hogy úgymond megtértem, vagy kezdődött a megtérésem, mondjam így, mert hogy minden nap szükséges, hogy összeszedettségben éljek. Nekem 10 év kellett, hogy ezt éljem. Hát volt olyan, hogy te elmondtál valamit, amire felhívtad a figyelmemet, de tényleg nem volt benne rossz szándék. Úgy megsértődtem, én emlékszem, egyszer azt mondtam, hogy soha többet neked nem fogom felvenni a telefont, mert hogy nem voltál egy kicsit kíméletesebb, vagy hogy nem csomagoltad jobban, vagy valami ilyen, emlékszem, hogy így mentem hazafele, és én eldöntöttem magamban. És egy vasárnap, ez egy péntek este volt, vasárnap mentem a templomba, de én mindig úgy imádkoztam, hogy Uram, mutasd meg nekem, hogy igazam van, hogy már megint belém kötöttek. Mármint belém kötöttél.
1: Igen.
0: Pontosabban. És emlékszem, hogy találkoztam veled, és na, vártam, hogy hát...
1: Elnézést kérjek?
0: Minimum. Igen. Tehát, hogy ha nem is elnézés, de legalább valami hát együttérző, vagy valami empátiát mutassál, hogy hát azért mégiscsak megértesz, hogy vannak nehézségeim a két fül között, ahogy szoktad mondani. És így emlékszem, megfogtad a felkaromat, és azt mondtad, hogy Hát nem gondoltam, hogy annyi alázat nincs benned, hogy megköszönt, hogy felhívtam a figyelmedet. Júj. Azt hiszem, ha egy veder forró vizet öntöttek volna rám, az akkor annyira nem fájt volna. Viszont hazamentem, emlékszem Szent Mise után, és leültem, és mondtam, uram, kérlek szépen mutasd meg, hogy nekem van igazam. És mondta az úr, hogy nem. És én emlékszem, hogy ezek voltak azok a pillanatok, amikor így kimozdított az úr általad a komfortzónámból, hogy ez az ilyen, hogy elvárom, hogy jaj, hozzám kedve, jaj, megértőek, jaj, nem tudom mi, és akkor fogalmazódott meg bennem először, és mondtam ki, és le is írtam magamnak, hogy amíg nagyobb bennem az önsajnálat, mint az önátadás, addig fog fájni minden megjegyzés, minden beszólás, vagy valami. Ezt elkezdtem magamban így mondani, hogy tehát addig fog fájni valami, de nehezebb volt megélni. Mert mikor gondoltam, hogy na most akkor kivédek minden ilyet, akkor húzták ki a széket a lábam alól, vagy a fenekem alól, és akkor padlót fogtam. És utólag lettem nagyon hálás a Jóistennek, hogy azok nekem kellettek, hogy nekem minden bálványomat az Úr összetörje. Mert volt olyan, amikor felháborodtam, és azt mondtam, Uram, átvertél. Miért nem tisztítottál meg, mikor én azt mondtam, hogy megtérek, s minden, és akkor engem tisztíts meg, és törj össze bennem mindent, ami bálvány. És akkor azt mondta az Úr, hogy te azt nem bírtad volna meg.
1: Ez történhetik. Nagyon érzékenyek vagyunk.
0: Igen. És én nem is gondoltam volna magamról, hogy vannak ilyen, nem is tudom, hogy mondjam, ilyen kis rejtett érzékenységek, amik csak akkor bújnak elő, amikor úgy élesbe. Lehet, hogy a másikban meglátom, hogy na nézd meg az milyen, de amikor rám kerül a sor, akkor én milyen vagyok?
1: Ha az emberek valóban elfogadnák az igazságot, és rájönnének-e, hogy mennyi bajuk van, nagyon sok bajuk van, éppen emiatt, mert nincs önmegtagadás bennük. Nincs, nem érthető számunkra a kereszthordozásnak a lényege. Nagyon sok betegséget sorolhatnék fel, amely pontosan ebből fakad.
0: Kérlek, párat sorolj fel.
1: Mert hát csak úgy elmondom szimplán, hogy hányan kapnak agyvérzést, ideges állapotba, vagy szívinfarktot.
0: Ami súlyos tényleg.
1: Na, és ez mind azért van, ugye, mert nem Krisztust követem, hogy felvegyem a keresztjemet és énekeljek, hanem zugolódok, neheztelek, és aztán velem ilyen ne csináljanak, mert mi mondtak nekem ezt, mert nem tudom, hogy csináltak velem, így meg ehhez hasonló. Pedig mindig a mullandóságért békétlenkedünk. Nem hiszem, hogy valaki azért kapott szívinfarktot, mert jaj, elveszítem az öröködvességet. Attól hát, nem hiszem, hogy...
0: Én is megnézném. Na,
1: tehát valami olyan hiába valóságét, amit úgyis elveszítünk.
0: Pontosan.
1: Nagyon sokszor, ugye említettem, hogy beszéltem idős emberekkel, akár ugye a haláluk előtt, meg minden, és akkor az ilyenek, hogy érdekes módon, úgy nem tudom mennyit van a haláluk előtt, hogy megvilágosodnak, hogy hát mennyi hiába valóságot csináltok az életben. Mennyi mindent, hogy ez legyen az, és most sehol semmi.
0: Tehát mondja a Prédikátor könyve, hogy minden kész, hiába való.
1: Így van. Tehát kész most, hogy itt kell hagyni mindent. Tehát, és emiatt mennyi betegséget és nehézséget vonunk magunkra. Vállóperektől megkezdve nagyon sok mindent.
0: Igaza van Pál apostolnak, hogy meg kell újuljunk gondolkodásmódunkban.
1: Nagyon igaza van. Hűha. A Krisztus tanításnak is ez a lényege. Ugyanis aki vitalizálja maga a Szentlélek Isten, mert vannak ilyen kurzusok, ahol próbálják ott egyengetni az emberi gondolkodásmódot, nem rossz, viszont arra gondolok, hogy pünkös napján, pünkös reggelén pár perc alatt az egész gondolkodási mód átalakult.
0: Így van.
1: Nem kellett kurzust végezni ezért. Ezért is sajnálom ezeket, akik ilyen kurzuson próbálnak célt elérni, és nem azt használják ki, mivel megáldott Isten. Nem azt használják, hogy Isten lelkére figyeljek akkor, amikor lehordanak, amikor rágalmaznak, amikor bántalmaznak, meg ehhez hasonló. Tehát egyik alkalommal egy terembe léptem be, ahol úgy is nagyjából ismert mindenki. Azért mondom nagyjából, mert pontosan nem. És volt egy fiú, melyik ott szórakoztatta a társaságot, és éppen a magyarokkal gunyolódott.
0: Nem volt magyar?
1: Nem, én egyedül voltam csak magyar.
0: Ja, értem.
1: Abba a társaságban. És ketten tudták, hogy én magyar vagyok. És amikor megjelentem az ajtóba, akkor az a kettő nagyon melkomodott, és nagyon meg is lepődtek, hogy na akkor most már mi lesz. Viszont leültem, és a többiekkel nevettem, és bekapcsolódtam teljesen ebbe a, uh-huh. ebbe a valóságba.
0: Kazaktál magadon?
1: Hát ahogy a másik úgy próbált, hogy színészkedni, ott nem tudom miféle, és akkor amikor befejezte, akkor oda ment ez is a fülibe sugta, hogy te tudtad, hogy Tibi magyar. És a másik, az tudta, hogy birkozó vagyok, akkor még sportoltam.
0: Ja, tudta, hogy birkozó vagy, de nem tudta, hogy milyen nemzetiség.
1: Nem tudta. És amikor meghalotta, elfehéredett. Rögtön oda is kérte a bocsánatot, és mondtam, ne arra, hogy nincs, ami érte.
0: Te már akkor azért, tudtál mert... ilyen szabadon reagálni dolgokra? Mert gondolom, ez fiatalabb korodban volt.
1: Persze.
0: De akkor ez tanulni kell, vagy ez egy krisztusi ajándék, vagy a Szentlélektől egy ajándék? Valamilyen szinten csak kell...
1: Tehát amikor készültünk, azt hiszem, még beszéltem, hogy készültünk első áldozásra.
0: Igen, emlékszem, azt még mondtad.
1: Igen. Ugye, és akkor a papbácsi elmondta, hogy minden magatartással, ami nem Istentől származik, tehát amit éppen a káromkodásról szól, egy ostorcsapást mérek Krisztus testére. És akkor nagyon fölbegyekelett a lábam, és nagyon megszégyeltem magam, és nagyon törekedtem arra, hogy olyan magatartást ne nyilvánítsak ki, ami benne ellenszenv, harag, vagy ilyen ördögi megnyilvánulás lenne bennem. És viszont nem pont úgy nyilvánultam meg, mint most.
0: Hát gondolom, hogy azért...
1: Ugye azért, hogy volt bennem utána egy-két szót mondani, vagy ehhez hasonló. De most már nem szoktam, tehát jönnek ilyen érdekes hírek, olyan rágolmazom meg ilyesmi, de mindig mosolyok rajta. Sőt, van, aki jaj, ne tessék, de bárki nem van, így mondjak, és akkor mondtam, mondja nyugodtan, jaj, de hát tetszik, de ez olyan, hogy mondom, nem fog zavarni bármit mond. És akkor így meghallgatom, és köszönöm, elmondtam, de ne foglalkozzon vele, mert egyszerűen olyan bajoknak az okozói ezek a magatartások, amikor beengedem a békétlenséget, beengedem az ellenszenvet, a neheztelést, a megszólást, az ítélkezést, meg egyebeket, hogy egyszerűen gátolja a vérkeringést, és ezen keresztül alakulnak ki. Hát leggyakrabban ugye vérkeringési zavar, epekövek, gyomorpanaszok, vesekövek, szívproblémák.
0: Gondolom, hogy emiatt nyúlnak egyesek, akkor különböző szerekhez is tudatmódosítok.
1: Igen, ahol próbálják ahelyett, hogy elfogadnák a krisztusi felhívást, hogy olyan minden áldalak és magasztalak, bármit előtt történik körülöttem, dicsőségedre válj Jézus Szent nevében, mert te vagy Úr mindenek felett, és köszönöm ezt a lehetőséget, Uram, hogy most hozzád hasonlóan szenvedhetek, akár ártatlanul is, Uram, ilyen lehetőséget, hát ennyire értékelsz engem, és akkor így betelek, hogy Isten szent lelkével.
0: De állj meg ahhoz, hogy itt eljussak, azért mi az első lépés? Egyszer a döntés kell, nem? Hogy én nem fogok ráhangolódni.
1: Az első döntésem az, hogy Isten igét tegyem elsőbb helyre, mind a saját meggyőződésemet, emberi véleményeket, mind a jellememet, vagy mind örökséget, vagy bármit.
0: Ez a döntés az fontos.
1: Ez a döntés, hogy igenis nekem Isten igéje fontosabb. Akkor egy esemény, mit mond erről Isten igéje? Mond Jézus, na, ez számít nekem, nem az, amit mondnak. Én. Tehát bemész, mint tudom én, van egy orvosi vizsgálat, elmondják, hogy hát hölgyem, sajnos úgy tűnik, hogy egy daganata van a mellébe. Ja. Akkor a legelső dolog nem az, hogy jaj, akkor most már hogy, és akkor mit kell csinálnom. Az első az, hogy Uram, hálát adok, hogy én így is ugyanúgy szeretett gyermeked vagyok mindeddig. És azt is köszönöm, Uram, hogy az Isten szeretőnek minden a javát szolgálja. Tehát mindez, amivel most szembe kell nézzek, ez dicsőségemre fog válni. Ez dicsőségedre fog válni az én életembe, mert nem a kétségbeesés lelkét adtad nekem, hanem az Isten gyermekség lelkét. Ezért újongó szívvel magasztalak téged, és köszönöm, Uram, hogy be fogod bizonyítani, hogy mire vagy képes, és mit teszel azért, hogy megdicsőj bennem. És teljesen hát, más valami... kimenetele, mint annak, hogy jaj, akkor most mi lesz, akkor gyorsan orvos, de külföld, de ez nem jó, ez nem tudom, és akkor sereg ilyen kapkodás.
0: Még pár percünk van az adásidő végéig. Hát ez azt jelenti, hogy ha Isten valamit megenged az életembe, annak célja van.
1: Igen, ez fejlődési lehetőség a hitben. Megerősödés. Azért van megengedve. Hogy én ezt arra használom, hogy kétségbees, és aztán nem függ.
0: Igen.
1: Ha hitre törekszem, akkor a hitben való. Tehát minden baj a hitben erősít meg.
0: Minden megpróbáltatás.
1: Így van. Hogyha nem ez a törekvésem, hanem csak jobbnak akarok tűnni, vagy szebbnek, vagy nagyobbnak, vagy nem tudom minek, akkor komoly letörési hullám vesz erőt rajtam, és békétlenség, és egész a kétségbeesésig, depresszióig, pánikbetegig. Mert hogyha én ezt hittel veszem, akkor nem esetek sem depresszióba, sem pánikba, mert normális, hogy Isten gyermeke vagyok. Rendoganattól több vagy valamivel, de Isten gyermeke vagyok.
0: Jó, akkor ezért imádkozunk, mert most már tényleg lejárt az adásidő, hogy erősödjünk meg hitben, hogy ne a mullandóra figyeljünk, hanem az örökkévalóra.
1: Atyánk Istenünk, tanítványod mondotta, hit nélkül lehetetlenség tetszen Istennek. Mert hit nélkül sem a szenvedést, sem a megpróbáltatást, semmit nem tudunk helyesen kezelni, ami a démoni világ kezében van. Kérve kérünk, Urunk, jöjj segítségünkre, értsd meg a mi elménket és a mi szívünket, Uram, hogy hiteles követői lehessünk a te szent fiadnak. Aki arra kért bennünket, hogyha őt akarjuk követni, elsősorban tagadjuk meg önmagunkat. Ne a dicsőséget keressük, hanem a megdicsőültet, hogy mi is megdicsőjünk. Érítsd meg, Uram, a kedves hallgatók szívét, elméjét, hogy az önmegtagadásnak megadják a kellő fontosságot és jelentőséget az életükbe. Hogy az a szabadság, ami ennek következménye, az életük része legyen. Hogy valóban látszadjék, hogy hiteles Krisztus követők, vagyis keresztények, Istenek gyermekei. Jöjj, teremtő lélek, jöjj és törj meg minden elvárást, minden igényességet, és oldozd fel a háladást az emberi szívet, hogy mennyei békét betöltsön, és újongó szívvel magasztaljunk minden kísértés közepette, hogy szent fiathoz hasonlóvá lehetünk, hogy téged dicsérjen minden gyötrelem a méletünkben. Hál és dicsőség ennek lehetőségért, mindenek felett most és mindörökké. Amen.
0: Amen, amen. Köszönöm nagyon szépen, köszönjük a kedves hallgatóknak. Két hét múlva sajnos nem találkozunk, mert Mládi Fest lesz a Medjugorje Ifjúsági Fesztivál, de utána várjuk Önöket. További jó rádiózást kívánva búcsúznak Önöktől.
1: Bajcsi Tibor.
0: És Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet. Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk. Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút éjhomályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki szent lélekkel és veled, uralkodik, s örökre él. Amen.
0: Uram, te hosszantűrő és könyörülő Isten vagy. Fordulj hozzám és hallgass meg, Uram, mert gyámoltalan és szegény vagyok.
1: Védj oltalmadba, mert neked élek. Szabadítsd meg, Istenem, szolgádat, aki benned bízik.
0: Könyörülj rajtam, Uram! Látod, egész nap hozzád kiáltok.
1: Vigasztald meg szolgád szívét, hiszen lelkem hozzád emelem, Uram.
0: Mert te, Uram, jóságos vagy és szelíd, és nagy irgalmú azokhoz, akik hozzád kiáltanak.
1: Imádságomat hallgasd meg, Uram! Könyörgésem szavára figyelj!
0: Szorongatásom napján hozzád kiáltok, mivel te meghallgatsz engem.
1: Az Istenek között nincs hozzád hasonló, Uram, és műveidhez semmi sem fogható.
0: Térjen hozzád minden nemzet, amelyet csak alkottál, boruljanak le előtted, Uram, és magasztalják nevedet.
1: Mert nagy vagy, és csodákat művelsz. Te vagy Isten, egyes egyedül.
0: Mutasd meg nekem utadat, Uram, hogy igazságod szerint járjak.
1: Tedd egyszerűvé szívemet, hogy félje nevedet.
0: Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből, és nevedet dicsőítem mindörökké.
1: Mert annyira szeretsz engem, hogy a sír mélyéből is kimentesz.
0: Istenem, kevélyek kelnek fel ellenem, hatalmaskodok serege törvesztemre, de nem számolnak veled.
1: Pedig te, Uram, irgalmas és jóságos Isten vagy, hosszantűrő, könyörülő és hűséges.
0: Tekints rám, és szánj meg engem, adj erőt szolgádnak, és szabadíts meg szolgálód fiát.
1: Mutasd meg rajtam jóságod jelét, hadd lássák gyűlölőim és szégyenkezzenek. Mert te, Uram, megsegítesz és megvigasztalsz engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, te hosszantűrő és könyörülő Isten vagy.
1: Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket, Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén.
0: Könyörögjünk, Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
2: Áldunk megváltónknak, Anyja, nyílt kapuja fönn a magas égnek, és tengercsillag, nyújts oltalmat nékünk, szánd meg jóra vágyó népedet, hisz

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, folytatjuk az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A negyedik fejezetig jutottunk el, és kezdem az első két verssel. Még beszéltek a népnek, amikor a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok oda mentek hozzájuk. Rossz néven vették, hogy tanítják a népet, és hirdetik Jézus példájával a halálból való feltámadást. Lukács gyorsan átvezet Péter beszédéről az arra érkező reakcióra, kiemelve a dühös hallgatók által okozott közbeszólást, ahogyan az Názáretben is történt, Lukács evangélium a 4. fejezetében, később pedig Jeruzsálemben, amikor Pál beszélt, majd az apostolok cselekedetei 22. fejezetében olvasunk erről. Itt a papok, a templomi őrség parancsnoka és a szadduceusok szakítják félbe a beszédet. A szadduceusok a jeruzsálemi papi arisztokrácia tagjai voltak, ahogy Lukács máshol is kifejtette, a Lukács 20.27-ben, vagy az Apcsel 23.6-8-ban, ők nem hittek a feltámadásban. Haragjuk abból fakad, hogy a tanítványok Jézusban hirdetik a halottak feltámadását, ami a keresztény ige hirdetés tömör összefoglalása a lényege. A 3. és 4. versekkel folytatom. Kezet vetettek rájuk, de mivel már este volt, másnapig őrizetben tartották őket. Azok közül, akik a beszédet hallgatták, sokan hívők lettek, úgyhogy a férfi hívők száma mintegy 5000-re növekedett. A papok, a templomi őrség és a szadduceusok

letartóztatták Pétert és Jánost, és őrizetbe vették őket. Letartóztatásuk ellenére hallgatóik közül sokan hittel fogadták az igét. Csak a felnőtt férfiakat számolva 5000-en voltak, tehát a számuk 5000-re nőtt. Még akkor is, amikor Jézus tanúit bebörtönzik, Isten igéje tovább terjed, és a hívők száma tovább növekszik. A hivatalos szankciók nem tudják megakadályozni, hogy a jeruzsálemi zsidók jelentős kisebbsége Jézus követőjévé váljon. Éppen ellenkezőleg, ahogyan az egyház történelem során már sokszor megtörtént, a keresztények hajlandósága arra, hogy Jézus nevéért szenvedjenek, az evangélium még gyorsabb, még nagyobb terjedéséhez vezet. Az egyház növekedése megállíthatatlannak bizonyul, bármit is próbáljanak tenni a hatóságok annak megakadályozására. És akkor itt egy újabb rész következik. A béna ember meggyógyítására és Péter magyarázatára gyorsan reagáltak. Egyrészt sok új hívő csatlakozott az apostolokhoz, másrészt a Sanhedrin, vagyis a zsidó legfelsőbb bíróság is azonnal ellenállást tanúsított. Itt a 4. fejezetben Lukács bemutatja, hogyan válaszolnak az apostolok és követőik ezekre a kihívásokra. Ez a rész következik, itt most a tanúskodás a Sanhedrin előtt. Az 5.-6. verseket olvasom. Másnap összegyűltek Jeruzsálem előjárói, a vének, az írástudók, Annás főpap, Kaifás, János és Sándor, s minnyáján, akik a főpapi nemzetségből valók voltak. Lukács kiemeli, hogy a zsidó vezetés teljes gárdája jelen van Péter és János elítélésére, a legfőbb zsidó bíróság a Sanhedrin hivatalos ülésén, ugyanazon a bíróságon, amely Jézust is bíróság elé állította Lukács 22.66-ban. A vezetők általános kifejezés valószínűleg a Sanhedrin mind a 71 tagjára utal, akiket a főpap vezet, a vénekre, az írástudókra és a főpapi osztály tagjaira vonatkozik itt, tehát előjárók vagy vezetők. A főpapok körében Lukács elsőként Annás főpapot említi, aki valójában egy korábbi főpap volt, akit Róma megfosztott tisztségétől, de akit a zsidók továbbra is nagyra tartottak. Az akkori tényleges főpap az ő veje, Kajafás volt. A Sanhedrin tagjai között szerepelt János is, aki valószínűleg Annás fia volt, aki Kajafás után lett főpap, valamint Sándor és más kevésbé ismert főpapok. A 7. vers így hangzik, előállították és vallatóra fogták őket. Miféle hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek? A nagy tanács, a Sanhedrin vezetői követelik Péter és János magyarázatát, milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek? Hát pontosan erre a kérdésre válaszolt már Péter korábban a templomban összegyűlt zsidó tömeg előtt, amikor azt mondta nekik, ne gondolják, hogy ez a gyógyulás saját erőnkből vagy jámborságunkból történt, ez a 3. fejezet 12. versében van leírva, inkább a béna ember Jézus nevébe vetett hite, az gyógyította meg, az hozta meg a gyógyítást, tehát Jézus nevébe vetett hit által gyógyult meg. Aztán a következő 3 verset olvasom. Péter a Szentlélektől eltelve így válaszolt. Népünk előjárói és ti vének. Ha azért vallattok ma minket, amiért egy nyomorékkal jót tettünk, hogy vajon hogyan is gyógyult meg, hát tudjátok meg mindannyian ti és Izrael egész népe, hogy annak a názáreti Jézus Krisztusnak a nevében, akit ti keresztre feszítettetek, és akit az Isten feltámasztott a halálból, az ő nevében állít előttetek egészségesen. Jézus arra intette tanítványait, hogy ne féljenek, amikor hitük miatt bíróság elé állítják őket. Amikor majd a zsinagógákba vagy a hatóságok és hatalmasságok elé hurcolnak benneteket, ne gondolkodjatok azon, hogyan védekezzetek, hogy mit mondjatok, mert a Szentlélek abban az órában majd megtanít rá benneteket, hogy mit kell mondanatok. Olvashatjuk Lukács 12.11-12-ben. Itt Jézus prófétai utasításainak beteljesüléseként Péter a Szentlélekkel eltelve, miközben válaszol nekik, válaszában a Szentlélek által sugalmazott bölcsesség és bátorság nyilvánul meg.
Ugyanaz a Péter, aki meghunyászkodott egy szolgáló leány kihívása előtt, Lukács 22. fejezetében, most félelem nélkül száll szembe a Sanhedrinnel, a nép vezetőivel és a vénekkel. Burkoltan szemrehányást tesz nekik azért, hogy egy béna emberrel tett jó cselekedetről faggatják, majd ünnepélyesen hirdeti nekik és Izrael egész népének a gyógyulásokát Jézus Krisztus a názáreti nevében történt. Annak ellenére, hogy Jézust ti, a Sanhedrin tagjai keresztre feszítettétek azzal, hogy halálos váddal átadtátok Pilátusnak, Isten megfordította ezt a cselekedetet, és feltámasztotta őt a halálból. Péter kijelenti, hogy az ő nevében, Jézus nevében áll előttük a meggyógyult béna ember. A 11. verssel folytatom, ő az a kő, amelyet ti az építők elvetettetek, mégis szegletkővé lett. Ebben a tanúvallomásban Péter ismerteti a tényeket, és ezzel egyidejűleg szemrehányást tesz a Sanhedrinnek, amiért ellenszegültek Isten tervének. Jézus az a kő, amelyet ti az építők elutasítottatok, és amely szegletkővé lett. A Sanhedrin Izrael építői mégis elutasították a messiást, a szegletkövet, amely elengedhetetlen az épület szerkezetéhez. Az evangéliumban Jézus ugyanezt a mondatot idézte a Zsoltárok 118.22-ből, hogy megmutassa a zsidó vezetők általi elutasítása, Isten tervének része volt, és hogy szemléltesse az emberi szándékok isteni megfordítását. Isten feltámasztotta a keresztre feszített Jézust, és az új templom az egyház szegletkövévé tette. Péter első levele hasonlóképpen utal Jézusra, mint élő kőre, amelyet az emberek elutasítottak, de Isten szemében kiválasztott és drága. Majd a 1 Péter 2.6-ban az Izajás 28.16-ot idézi, ezért ezt mondja nektek Isten az Úr, nézzétek, egy követ helyezek el a Sionon, egy értékes szegletkövet, egy erős alapkövet, aki hisz, nem inog meg, és a jogot teszem mérő onná, az igazságot mérő vesszővé. Tehát Péter is idézi Izajás jövendőlését ezzel kapcsolatban, hogy Jézus a szegletkő. A 12. vers így hangzik, nincs üdvösség senki másban, mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnének. Hát ezután Péter valami igazán rendkívülit mond, amikor ünnepélyesen kijelenti, nincs üdvösség senki másban, hiszen Isten nem adott az embereknek más nevet az ég alatt, amely által üdvözülhetnének. Valójában a Jézus neve héberül Jeshua, a Jehoshua rövidített formája, ezt jelenti, Jahve megment, egy megszabadít. Péter kijelentése a Szentírásban a leghatározottabb és legátfogóbb kijelentés arról, hogy az üdvösség kizárólag Jézus Krisztusban van. Isten helyreállított népének prófétai vezetője, Péter a Sanhedrin előtt hirdeti, hogy Isten a fiát tette az emberiség üdvösségének egyetlen eszközévé. Péter példát mutat a keresztényeknek minden korszakban arra, hogy ne féljenek bemutatni a keresztény tanításait azoknak, akik még nem hisznek. A II. Vatikáni zsinat óta nagy zavar uralkodik azzal kapcsolatban, hogy milyen kötelezettségeink vannak katolikusként az evangelizáció és a vallások közötti párbeszéd terén. Egyrészt az Új Szövetség teljesen egyértelműen kimondja, hogy a keresztényeknek kötelességük tanúskodni Jézus Krisztusról, minden nép megváltójáról. Amikor Péter az apostolok cselekedetei 4. fejezetében a zsidóság vezetőihez szól, nem hajlandó lekicsinyelni azt az igazságot, hogy Jézuson kívül senki másban nincs üdvösség. Nem kerüli el az üzenet hirdetését azzal, hogy az összes vallásnak megvan a maga nézete, nem bújik egy ilyen gondolat mögé. Közvetlenül szembesíti hallgatóit hitetlenségükkel, és rájuk bízza, hogy elfogadják-e, vagy elutasítják az üzenetét. A katolikus szó egy görög kifejezésből származik, melynek jelentése az egész szerint. A katekizmus tanítása szerint az egyik oka annak, hogy az egyházat katolikusnak nevezik, az, hogy Krisztus az egész emberiséghez küldte misszióra. Tehát az egyház az egész emberiséghez kapta a küldetést. A katekizmus ezt követően kifejti az egyház missziós motivációját.
Isten mindenki iránti szeretetéből fakad, hogy az egyház minden korszakban megkapja mind a kötelességét, mind pedig a missziós tevékenységéhez szükséges erőt, mert Krisztus szeretete sürget minket. Valóban Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. Ezt olvassuk az első Timóteus levél 2:4. Az üdvösség az igazságban rejlik. Azok, akik engedelmeskednek az igazság lelkének sugallatainak, már az üdvösség útján járnak. De az egyháznak, akire ezt az igazságot bízták, ki kell lépnie, hogy megfeleljen az ő vágyuknak, hogy válaszoljon erre a vágyra, és elhozza nekik, eléjük tárja ezt az igazságot. Mivel az egyház hisz Isten egyetemes üdvözülési tervében, üdvözítő tervében misszionáriusi tevékenységet kell folytatnia. Sajnos az azóta eltelt évszázadok során az antiszemita előítéletek és a zsidók Jézus keresztre feszítéséért viselt felelősségét állító téves elképzelések gyakran ellenségeskedéshez vezettek a keresztények és a zsidók között. Az ilyen vallások közötti ellenségeskedés elkerülése érdekében sok mai keresztény tartózkodik attól, hogy Jézusról tanúskodjon a zsidóknak, vagy más vallások híveinek. Az egyház ebben a kérdésben foglalt tanításának tisztázása érdekében a hittani kongregáció 2000-ben kiadta a Dominus Jesus című dokumentumot, amely kimondja, a katolikus egyház nem utasít el semmit abból, ami igaz és szent a más vallásokban. Nagyra értékeli azokat az életmódokat és magatartás formákat, az előírásokat és tanításokat, amelyek, bár sok tekintetben eltérnek a saját tanításaitól, mégis gyakran tükrözik annak az igazságnak a sugarát, amely minden embert megvilágít. A dokumentum ezt követően kijelenti, azt mondhatjuk, és azt is kell mondanunk, hogy Jézus Krisztusnak az emberiség és annak történelme számára olyan jelentősége és értéke van, amely egyedülálló és különleges. Kizárólag rá jellemző, kizárólagos, egyetemes és abszolút. Jézus valójában az Isten igéje, aki mindenki üdvösségéért emberré lett. A hitbeli tudat kifejezéseként a II. Vatikáni zsinat így tanít. Az Isten igéje, aki által minden teremtetett, testé lett, hogy tökéletes emberként minden embert megmenthessen, és magában egyesíthessen mindent. Az Úr az emberi történelem célja, a történelem és a civilizáció vágyainak középpontja, az emberiség középpontja, minden szív öröme és minden törekvés beteljesülése. Őt emelte fel az Atya a halálból, magasztalta fel és helyezte jobbjára, megtéve őt az élők és holtak bírájává. Pontosan ez a Krisztusban megnyilvánuló egyediség ad neki olyan abszolút és egyetemes jelentőséget, amelynek köszönhetően, miközben a történelem részese, a történelem központja és célja marad. Én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég, olvashatjuk a Jelenések könyve 22:13. Ezt a kijelentést akár csak Péterét az apostolok cselekedetei 4:12-ben azok az emberek, akik nem értenek egyet vele, vagy tagadják az abszolút igazság létezését, arrogánsnak vagy elfogadhatatlannak tartják, de nem arrogáns dolog megosztani az Isten által kinyilatkoztatott jó hírt, amely döntő fontossága az emberek örök üdvössége szempontjából. Másrészt valóban leereszkedőnek tűnik, és végső soron mind az igazsággal szemben hűtlen, mind pedig a keresztények részéről irgalmatlan, ha ezt mondjuk nem beszélek a muszlimoknak Jézusról. Segítek nekik abban, hogy jobb muszlimok legyenek. Mit tudunk mi keresztények arról, hogyan segítsünk a muszlimoknak, vagy más vallású embereknek abban, hogy jobb muszlimok legyenek? Hát inkább Péter ajánlatát kell követnünk. Amin van, azt neked adom, mondta akkor a bénakoldusnak. Ami nekünk van, az az örömhír, hogy Isten Jézusban emberré lett, hogy minden embert megmentsen. A te véreddel vásároltad meg Istennek mindenféle törzsből, nyelvből, népből és nemzetből valókat, olvashatjuk a Jelenések 5:9. Az igazi misszionáriusi tanúságtétel szeretettel és kényszerítés nélkül osztja meg másokkal azt, amit leginkább értékelünk. Függetlenül attól, hogy egyes hallgatókat bosszantja-e az üzenetünk, vagy akár megpróbálják-e elnyomni azt.
Igen, lehet, hogy van, aki azt gondolja, hogy elég nagyképű dolog azt mond állítani, hogy nincs üdvösség senki másban, mert nem adatott más név az ég alatt, amelyben üdvözülni lehetne, csak a názáreti Jézus Krisztus neve. Igen, ezt Péter állította, Jézus pedig azt mondta, hogy senki sem mehet az atyához, csak általam. Mivel ő maga az igazság, el kell hinnünk, hogy ezt nem nagyképűségből mondta, nem azért, hogy más emberi törekvéseket az üdvösség elérésére lekicsinyeljen, hanem egyszerűen világosan megmondja, hogy ez az igazság. Tehát lehet próbálkozni más utakon, más vallásokkal, csak azok éppen nem vezetnek jóformán sehova. Az egyetlen út, az egyetlen mód az üdvösségre maga Jézus Krisztus, az ő személye, az ő megtestesülése, az ő megváltó szenvedése, halála, feltámadása. Ő benne van új életünk, ő benne van a bűneink bocsánata, ő benne van, ő benne válunk új teremtményé, Isten gyermekeivé a keresztségben, a belévetett hit által történik mindez. Tehát sajnos, aki Jézus Krisztus tudatosan ki akarja kerülni, azzal nem tudom, a jó Isten mit kezd. Azok pedig, akik még nem ismerik Jézus személyét úgy, ahogy mi ismerjük, és a vele való kapcsolatot, azt az átalakulást, amit ő bennünk képes még bevinni, na hát ezeknek az embereknek kell tanúságot tegyünk mi. Legyenek azok keresztények, más felekezetű keresztények, nem katolikusok, vagy más vallásúak, nem hívők, mindegy. Nekünk őszintén, egyszerűen, nem kötelező érvényűen kioktatva, hanem egyszerűen, alázatosan tanúságot kell tegyünk Krisztusról. Aztán az eredmény az már nem a mi dolgunk, az bízzuk a Szentlélekre. Ha valaki elutasítóan reagál, az nem a mi dolgunk, hogy meggyőzzünk bárkit. Az, hogy az illető abban a pillanatban éppen talán zavarban van, vagy így elsőre hogy reagál, az nem mérvadó. A lényeg az, hogy elhangozzon az örömhír. És ami egyszer már elhangzott, azt nem teheti senki el nem hangzottá. Azt az embert, aki hallotta azt a tanúságtevést, azt az igehirdetést, az majd hazamegy, aztán bosszankodik, pufog, ellenáll, nem tudom micsoda, de aztán egy adott pillanatban talán próbál elaludni csendben, és ott akkor, ott magában Isten eszébe juttathatja azt, ami elhangzott. Az a dolog, az az üzenet, az el kell hangozzon, az eredményt azt nem mi kell elérjük, nem mi kell meggyőzzünk senkit, de azt bármikor a Szentlélek eszébe juttathatja annak az embernek, amit mi mondtunk. És hogy hogyan fogja arról meggyőzni, annak igazságáról meggyőzni azt az embert, ez az ő titka, ez a Szentlélek munkája, nem a mi dolgunk. A mi dolgunk nem a meggyőzés, a tanúságtétel. Úgyhogy ne essünk bele ebbe a csapdába, hogy jaj, hát tiszteletben kell tartani a más vallásokat, és más vallások is nagyon szépek, meg ügyesek, meg nem tudom mi. Nincs üdvösség, testvérek, senki másban. Ez nem nagy képűség, ez az igazság, és ha ezt elhallgatjuk testvéreinktől a más vallások iránti tiszteletből, lehet, hogy éppen ezzel nem tesszük lehetővé, hogy megismerjék az igazságot, és az igazság az, ami szabaddá tesz, és egyedül Jézus Krisztus az igazság, ő benne van üdvösségünk. Hát ezekkel a gondolatokkal búcsúzom, innen folytatjuk majd az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja a jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálát

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az életre növelő műsorát hallják. Állandó beszélgető partnerem dr. Pécsi Rita, az Apor Vilmos Főiskola tanára. Következő vasárnap, advent első vasárnapja. Véget ért az egyházi év, és egy új év kezdődik. Az új év mindig tele van várakozással, vágyakozással. Hogyan készüljünk, hogyan egy-egy nagyobb ünnepre, hogyan készítsük fel a lelkünket a várakozás örömére, és hogyan tudjuk ezt a gyerekeknek is átadni, tolmácsolni?
1: Hát ez egy azért mindig felmerülő új kérdés, tehát ezt ugye új év előtt is, meg ugye az új adventi ünnepek előtt. Kicsit úgy belegondolunk, el szoktuk mondani, talán emlegetjük is, és mégse történik meg. Tehát azt tapasztalhatjuk, és pontosan ezzel kell egy kicsit szembe mennünk, és jól, tudatosan valahogy megsegítenünk, és újra felelevenítenünk ezt a készséget, mert ezt tanulni kell, főleg a mai időszakban, amikor minden azonnal van. Tehát valahogy azt tapasztaljuk, hogy most már nem is csak az új generáció, a Z-mekká, meg akármilyen generáció, hanem mi is ráálltunk arra, hogy az a jó, ami azonnal van. Tehát klikkelünk, és rögtön nyíljon meg, hogyha ott tekeredik a gépünk, szépen megy körbe, hát az borzasztó, akkor akár oda is kell vágni, az egy szolgáltatástól, egy sekélyesség, egy borzalom, stb. És tényleg vegyél most kettőt, tehát gyorsan menjen, azonnal menjen, duplán menjen, és úgy valahogy berobbanjon minden a világunkba. Na most ezzel szemben azt látjuk, hogy az élet maga azt tanítaná, hogy minden, ami él, az lassan jön. Az lassan jön, és hosszú előkészülete van. Ezt mondja Kenteni Hatya, ezt a bizonyos csíra törvényt, hogy minden élő belülről lassan a saját ritmusában növekedik. És amikor egy ünnepre készülünk, akkor azt várjuk tőle, hogy az élő legyen. Tehát, hogy felelevenítse a kapcsolatunkat egymással, Istennel, mit tudom én, a nemzeti ünnepekben, a hazánkkal, a családi ünnepekben, ugye a családtagokkal, hogy az valóban egy életnek a megszületése, felpesdülése, megelevenedése legyen. Most ez nincs előkészület nélkül. Nagyon szép az, ahogy például a néphagyomány egyszerűen nem hagy ünnepet előkészület nélkül. Tehát egyszer a minden nagyobb ünnep az hosszabb előkészülettel készülődik jár. És jár. És ugyanígy van ez az egyházi ünnepekkel is, olyan szép, ahogy elénk adja azt, hogy most jön az advent. Tehát itt egyszer egy megállás, egy csönd és egy hosszabb előkészület következik. Erre nagyon nehezen állunk rá. Nagyon nehezen. Tehát ez is látszik az, hogy az előkészületeket szinte megtöltöttük egy sürgésforgással. Tehát szép az, hogy készülünk ajándékkal. Szép az, hogy készítjük a lakást, hogy takarítunk, hogy a főzésre, az étkezésekre, a közös étkezésekre, az ünnepi környezetre, színekkel, nem tudom én, díszekkel, koszorúkészítéssel. Sok mindennel készülünk, de amikor ebből egy nagyon erős sürgésforgás lesz, pont a lényegét veszíti el. Pont azt a csendet, azt a megállást. Nagyon érdekes az adventben, ugye a rorate. Tehát az is egy olyan jele az egésznek, tehát tényleg, mint a hajnal. A hajnal, hogyha valaki átélt már akár csak egy hajnalt is, és most itt érdemes lenne átélni egy hajnalt, most nem arra biztatok, hogy menjünk ki a rorátéről, de lehet, hogy kívül könnyebb lenne egyszer, hogy úgy azt érzékeljük, hogy milyen lassan világosodik meg minden. És egyszer csak elkezdenek élni a hangok. Tehát érdemes lenne kimenni egy kicsit úgy, hogy a város zaja ne az legyen az első hang. De hogy például felébredünk, egy madár szólal meg. Egy kis recsenés, egy kis... Akkor alig mi sokat utazunk a férjemmel, és sokszor kell hajnapba elindulni, és mostanában ugye sokszor indulunk sötétben is már, hogy szinte tényleg olyan szép átmenettel dereng, annyi szavunk van erre, dereng, pityvalik, pirkad. Ugye ez mindegy, ennek ellentételeként fel tudnám, tehát idézni azt, amikor fölkapcsolunk egy lámpát. Tehát mi manapság mindig fölkapcsolunk egy lámpát. Puty legyen! És vagy egy reflektort is akár. Tehát, hogy most egy kicsit úgy szűkülünk, hogy jaj, mert nem lesznek városi kivilágítások. Én ugyan nem bánom, hogy nem lesznek városi kivilágítások, mert ugye az lenne a jó, az lenne szép, ahogy az adventi koszorún is valahogy növekszik a fény, hogy nem lennének már novemberben vagy októberben már adventi kivilágosítások, hanem nem lenne mondjuk semmi, és egy kicsit növekedne, és mondjuk jó, karácsony éjjelén akkor lenne egyszer egy díszfény. Tehát ezzel is érzékeltetve azt, hogy ne hozzuk előre. Nagyon érdekes, ahogy például ezt az egész ajándékozási, hogy már majdnem
0: őrületet. Őrület, nyugodtan ki
1: lehet mondani. De azt is előre hoztuk. Tehát olyan sok családban esik az meg, hogy na, mi legyen, na, akkor kap karácsonyra csak mondom, egy biciklit, vagy egy babaházat, vagy mit tudom én, vagy egy iPhone-t, ugye? És akkor mit csinálunk? Odaadjuk előre, hogy már tudja hordani, hogy már tudjon vele játszani, hogy tudja kipróbálni, hogy tud... Hát nem lesz jó. Hát nem lesz jó. Tehát egyszerűen ez a nagyon nagy sürgetése annak, hogy történjen meg előbb, de nem várjuk ki, ez elveszi pont az értékét, és ezért nagyon, nagyon fontos dolog megtanulni, tényleg várakozni, és azt mondja a lélektan, hogy aki nem tanul meg várni, nem tud várni, annak nem lesz erős énje. Tehát most ugye az ünneptől is leszakítva, és a nevelésre kicsit átgondolva, hogy mennyire bölcs dolog ez, hogy kisgyerekkorunktól kezdve meg kellene tanulni várni apró dolgokra. Tehát, hogy az ajándék az nem előbb történik meg. A születésnap nem előbb van. A születésnapi ajándékot nem próbáljuk ki előre, hanem kivárjuk az idejét. És ugyanígy az idény gyümölcsöknek kivárjuk az idejét, az idény zöldségeknek kivárjuk az idejét. És hogyha, vagy ugyanígy, hogy a nappalra való, az éjszaka éjszakára való, és kivárjuk azt, hogy amikor itt van a tetrekészségnek az ideje, és itt van a pihenésé, ugye mindenek megvan a maga ideje, stb., de ezt ki kell várni. És nekem nagyon, nagyon sokat mond, és néha érthetetlen is tényleg így a mai szemünkkel, hogy eljön Jézus, ugye megtestesül, Isten fia, hírül adja, itt van közöttünk, már ott él minden, és 30 évig nem lép elő. 30 évig. Tehát hihetetlen. Szóval tulajdonképpen azt is mutatja, hogy a családi közösségnek az a csendes fénye, vagy a csendes nevelő ereje, vagy az a kis tápláló mindennapja, az is a várakozás. És hogyha belegondolunk szülői mi voltunkba, hogy hát nem kell neki 5 évesen nyelvvizsgázni, nem kell neki belépnie a mindenbe 7 évesen és 17 évesen. Tehát, hogy már ott megtanítani ezt a várakozást, hogy nem hajtjuk, és nem, ugye azt látjuk, hogy talán még a várandóságot azt nem hajtjuk, mert azt nem szeretnénk, hogy koraszülött legyen. Tehát az az egyetlen életállapot, ami megmarad.
0: Pedig ott kezdődik a várakozás igazándiból. Ez fantasztikus élmény.
1: Igen, és hogy azt kísérjük, ami belülről növekszik. Tehát, hogyha most is megint menjünk vissza ide ez az adventi időre, mi az, ami most belülről akar növekedni? Ugye azt mondhatjuk, hogy ugye az isteninek, vagy Istennek a megtestesülése, a köztünk léte, a kapcsolatainkban való megszületése, az életünkben való megelevenedése, tehát az a közelség, hogy tényleg lehet, hogy úgy mondjam, azzal a fénnyel mosogatni, azzal a fénnyel biciklizni, vagy a természetet járni, vagy tanulni, vagy bármit csinálni, ami túlmutat azon a hétköznapin, hogy most mára megcsinálom, holnapra megcsinálom. És hogy ez a közelség, ez a találkozás, ez az együttlét, akár egymással, akár tényleg azzal az a bizonyos angyalival, hogy ez közel jöhet, erre várunk. Tehát ennek a megszületését keresgéljük. Na, ehhez tényleg azt mondom, hogy egy figyelem kell, egy csönd kell, egy kicsit lelassítás kell, egy olyan készülődés, lassú készülődés kell. És ezt érdemes lenne most tanítani, szép a néphagyomány megint. Tehát azért a néphagyományra érdemes lenne odafigyelni, mert ugye azt mondja András Favi Bertalan néprajzkutató, hogy a néphagyomány élni tanít. Tehát azokat a mozzanatokat adta át, ugye nem volt írásbeliség, vagy nem arra támaszkodtak, és azt mondja, hogy igazából pont az életnek azokat a kis forszait, azokat a kis fogásait, amit biztos ne felejts el. Tehát amit nem tudtam leírni, tehát el kell mondanom, tehát meg kell élni, tehát oda kell adni, hogy ezt biztos ne felejtsd el. Tehát azt mondja, hogy ilyen módon élni tanít. Na most, hogyha visszakanyarodunk megint a néphagyományhoz, az látszik, hogy szépen mindent várakozással készít elő. Tehát akár az udvarlást, a házasságkötést, a meghalást, a virrasztást, akkor az átlépéskor, vagy hát éppen a gyermekszületését, a barátságokat, az Isten várását, ugyanígy, ahogy átéli az adventet. Ott van például András napja. Szép az a szokás, hogy becsukja a hegedűt. Tehát ott van egy nagy bál, ugye András napja vége, ott mindjárt jön ugye az advent, és így is mondja, hogy így is játszották el szépen ezt, hogy megy a nagy bál, minden táncolás, vigalom, mindenféle, éjfél, becsukja a hegedűt, és bejönnek egy gyertyával. És azután nincs táncolás, és nincs semmi, és mind ugye megkezdődik a kisbőjt, sok minden kapcsolódó dolog, de úgy azt átélni is, hogy most várj, és akkor ezt így előkészít, hogy a sötétből indulunk, és legyen bátorságunk belemenni abba, hogy aha, szóval a sötét mit jelent? Kicsit magam megismerése, kicsit a helyzetemmel való szembenézés, mire van szükségem, már miben van szükségem egy kis megújulásra, vagy egy van. Ez a pusztaság.
2: Kapcsolatokra
1: ránézni egy kicsit. Ott egy kicsit megújítani, szóval...
2: Rendet rakni.
1: Igen.
2: Mert ott a takarítás is arról szólt, hogy kívül rendet rakunk, és belül rendet rakunk.
1: Igen.
2: Hát most azt látjuk, hogy az advent átment ebbe a vásárlási topcódásba, aminap bementem egy üzletbe, már kint vannak a karácsonyi díszek, már kint vannak az ajándékok, már fénybe úszik minden. Elképesztő űrt akar ez betölteni, úgy érzem, hogy belül űr van, és azt nem tudjuk ma megtölteni. Hogy lehet ezt a kicsi gyereknek tanítani?
1: Azt hiszem, hogy pont azzal, hogy megengedjük ezt az űrt, de nem töltjük be rögtön. Tehát most az történik, hogy érezzük azt, hogy elképesztő űr van. Ennek nem lenne semmi baja, mert szépen betölteni a karácsony, az ünnep, a találkozás, az egymásra találás, újra, stb. Most gyerekeknél apró várakozásokkal, tehát kicsi kis várakozásokkal, hogy de most például elkezdhetjük a karácsonyra való várást, és szimbólumokkal szinte. Tehát az, ahogy szép az, amikor csinálják azt, ugye, hogy kicsi kis jó tettekkel, odafordulásokkal, jó cselekedetekkel, kis szalmákat gyűjtünk ugye a jászolba. Egy-egy szálat. És úgy oda teszünk. És úgy megint oda tesszük. És akkor érvezheti azt, hogy hú, hát ez növekszik. És hogy ez valameddig tart. Tehát nem aznap fog beteljesülni. Tehát, hogy nincs minden aznap. Nincs minden rögtön. És nem kell ebben mindig részesülni, de nagyon apró dolgokkal, és azt hiszem, hogy ez így el is tűnt, hogy vagy például azt gyakorolni, hogy minden nap van valami, amire várhatunk. Tehát például felkelni, azt mondják talán Jelenincs tanár úrról mondták a növendékei, talán, nem vagyok benne biztos, de egy ilyen fiú kollégiumról szól, ahol ugye mentek reggel ébresztgetni ugye a kamasz fiúkat, és azt mondja, mindig azzal jött be, hogy fiúk, ébresztő, ma nem tudom én, van szép nap, vár, és akkor mit tudom én, erre vagy arra várhatunk, vagy ennek vagy annak örülhetünk. És hogy ez azt mondja, egész felnőtt korában végig kísérte, hogy amikor felébred, akkor rágondol valami, hogy a mai napban tulajdonképpen mire várok? Tehát egy-két olyan pontot, és ezt már a gyerekekkel is lehet tanítani, hogy aha, a mai napban várhatsz egy valamire, de azt ki kell várni, tehát lehet, hogy délután egy jó kis, nem tudom én, palacsintázunk egyet, vagy hogy biciklizünk egyet, vagy kimegyünk, vagy találkozol a barátoddal, vagy milyen érdekes lesz ma, hogy miket tanulsz meg az iskolába, aki mondjuk szeret iskolába járni, vagy óviba, tehát ez érdemes ezeket a várakozós perceket megörvendezni. Tehát, hogy maga a várakozás, az utonlevés is jó. Tehát nem mindig csak a beteljesülés az, ami elhozza. És ennek a készületnek ugye például az ajándék készítés. Tehát, hogy együtt elkezdjük kilesni azt. Tehát egy kicsit nagyobb gyerekekkel már jobban lehet csinálni, de azért a kisebbek is hajlandók már rá. Hogy együtt kilessük azt, hogy mi az, aminek ő örülne. Tehát ezt keresgélni. Tehát nem az, hogy most én mit tudok megvenni, vagy nem tudom, hanem mi az, aminek örülne. És akkor úgy ezt egy kicsit körüljárni, és megtapogatni, és akkor ezt kifürkészni valahogy. És ebben segíteni, vagy és ugyanígy azt is érdemes tényleg nézni, hogy te rád is várnak, az is szép érzés, hogy ez egy szép megajándékozottság, így akár a családban, egymásban. Tehát,
2: hogy várnak haza, egyáltalán, hogy igen. Várnak, de örülünk, hogy megjöttél, de örülünk, hogy halljuk a kocsi hangját, és igen. Nyílik a garázskapu.
1: És kinyitom az ablakot, és integetek, és ne. Ezeket tényleg azt mondom, meg kell állni egy kicsit. Sok ilyen mese van, hogy ugye sokáig várták, meg hogy 7 évig kellett várni, meg hogy amíg átalakul, azt ki kellett várni, meg ugye akár csak a hamupipőke, hogy amíg ott rendet rak, és akkor utána jön el a herceg, vagy a közben. Tehát azt hiszem, hogy tele vagyunk ilyen várakozós szimbólumokkal az életben, csak rá kéne nézni, vagy például, ahogy most például télen a természet, ahogy várja a megújulást, és ugye, ahogy mondja éppen a népi nyelv, hogy most ez az enyészet hava. Tehát egy ilyen mély lemerülés nélkül nincsen megújulás, és a gyerekekben sincsen.
2: És le is merülünk ilyenkor, tehát rosszkedőek vagyunk, rossz az idő, nem tetszik igen. A kintlét, potyognak a levelek, már nem az a szép zöld szeptemberben, igen. Októberben, tehát ilyenkor igen, a várakozás és a vágyakozás igen. Is egy olyan, ami összetartozik, szoros összefüggésben van egymással.
1: Igen, és a vágyakozás nagyon fontos lénye, de nagyon fontos része az emberi lénynek. Tehát azt mondja Bulárd atya például, hogy az ember vágyakozó lény. Tehát mindig van bennünk egy olyan kis csíra, amely kibomlani akar, és ezekre oda kell figyelni. Tehát van egy olyan, kicsit talán a kereszténységtől, vagy a nem jó kereszténységtől sem távol eső valami, hogy a vágyakat el kell nyomni. A vágyakat el kell nyomni. Nem, a vágyakat meg kell érteni, a vágyakat nagyon szabad kibontani, és de nyilvánvaló, hogy az akaratunkkal és az értékítéletünkkel valahogy át kell szűrni. De a vágyak, az Isten halk megszólalásai bennünk. Tehát például a serdülő gyerekeinknek arra a mély vágyakozására, ami elkezd fölbomlani bennünk, hogy ki vagyok én. Tehát, hogy úgy kibontakozik, hogy mit szeretnék, merrefelé, mi az, ami engem lázba hoz, mi az, ami engem leköt, amit én szépnek tartok. Hát vannak, akik tényleg a gépek mozgását tartják szépnek, hát én tőlem ez nagyon távol állt, ugye. De például ilyen volt a bátyám, tehát ő szeretett valamit csinálni, összerakni, jó, de ő és így van, és szereti azt, és kihúzza. Tehát a vágyakra nagyon, nagyon fontos odafigyelni. Azt mondja a Sam Anselm Grün, hogy a vágyaink azok ahhoz az énünkhöz vezetnek, ami több, mint ez az evilági énünk. Tehát az igazi szellemi kiteljesedett énünk, szóval oda akar belevinni. A Vörös Sándornak nagyon szép a vágyok idomítása, talán egy vers részlete, vagy talán csak egy ilyen gondolatmenetnek a részlete, de nagyon szépen összecseng Grünnek ezzel a gondolatával. Azt mondja Grün, hogy aki a vágyait elnyomja, az függő lesz. Tehát a függőségekbe, tehát valami, ami nincs, ahhoz fog ragaszkodni, és azt fogja fogni. Azt mondja, és szintén ezzel, hogy a függőség mindig egy elnyomott vágyat jelent. Tehát azért erre nagyon érdemes odafigyelni, hogy mi akar megszületni bennünk. És ez az a vágyakozás, nagyon szép ennek a szimbóluma az egész adventi időszakban, ugye a csillag megjelenése. Ugye az se egy földi jelenség. Tehát, hogy nézzél föl, most itt van ez az enyészet, ez a semmi, és ezt most mondhatjuk, hogy nem csak a térre vonatkozik, de tényleg azt mondjuk, hogy akár szellemileg itt van ez az enyészet körülöttünk, itt van ez a kuszaság, ez a
2: szellemi leépülés.
1: Abszolút. Tehát amikor egy női szépségversenyen nyerhet egy férfi, tehát valahogy az ember úgy szembenéz magával, hogy Hol vagyunk? És pont ebben az enyészetben jelenik meg egy csillag. Tehát érted, egy bennünk lévő nagyon tiszta vágy, hogy de létezik ez, de ez bennünk is létezik. Egy kicsit idézzük fel ezt a Vörös Sándor vágyakidomítását, kicsit készültem is vele, és úgyhogy szívesen felolvasom. Ne mondj le semmiről, mert ki, amiről lemondott, abban elszáradt. De kívánságaid rabja se legyél. Visszafojtott szenvedélyekkel vánszorogni, épp oly keserves, mint szabadjára eresztett szenvedélyek közt morzsolódni. Ha vágyaidat kényeztetett, párzanak és fiadzanak. Ha vágyaidat megölöd, kísértetként visszajárnak. Ha vágyaidat megszelidíted, igába foghatod őket, és sárkányokkal szánthatsz és vethetsz, mint a tökéletes hatalom maga. Na, ez az a vágy, amelyik azt mondja, hogy egy bennünk élő forráshoz vezet. Ezt kell itt megtalálni ebben az adventben, de megint ez a vágyakozás, ez csöndbe megy. Tehát ez befelé nézve megy, ezek halk szavak, tehát ez nem ordító vágyak, itt nem arra a hétköznapi vágyakozásról van szó, hogy most kérek egy bármit is, tehát ez az ajándékozási lecsapása, a villany felkapcsolása, ahelyett, hogy tényleg a pirkadást, a hajnalt megvárnak.
2: Az ajtó rárontása.
1: Az, igen.
2: Az rátörése.
1: Igen. És ez éppen ezért ez egy itt nagyon nagy szerepe lenne mesének, irodalomnak, költészet,

0: a földi találkozások, vagy az evilági kapcsolatoknak a kifényesedése, és az Istennel való kapcsolat kifényesedése. Tehát erre várunk, és itt talán szívesen behoznám azt is, azt a nagy dilemmát, ami nagyon sok családban tényleg komoly dilemmát okoz, ahogy veszem észre, hát egy praktikus világban élünk, hogy akkor most a Jézuska hozza-e, vagy az angyalok hozzák-e, vagy az anyukát hozza-e, vagy ki. És hogy ezt leromboljuk, vagy ez hazugság, akkor áltatjuk a gyereket, stb. Elfelejtettük már ezeknek a gesztusoknak az értékét átélni. Az nem véletlen, hogy így alakult ki, hogy szinte meglepetésként jelenik meg az ajándék, ugye először is ugye titkoljuk, eltesszük, nem fedjük fel, stb. Meglepetésként jelenik meg egy földíszített örökzöld a szobában. Meglepetésként hangzik fel egy csöngő, hogy valami van, angyalok járnak, surrogás. Tehát ezek a kis szimbólumok. Mit akar ez jelenteni, vagy mit akart, vagy ez az élni tanít, ez a hagyomány, mit akart nekünk mondani? Azt, hogy nem csupán abból születik egy ünnep, amit te oda teszel, hanem ennek van egy ilyen vonatkozása, hogy igenis ehhez a lélek hozzájárul, ehhez az a bizonyos isteni, az az angyali, az ott van. És a gyerekek erre nagyon fogékonyak. És én csak a saját, akár csak a családi példánkból, meg a sajátomból is tudom ezt így igazolni, hogy ne féljünk attól, hogy amikor, hogy úgymond az életkor előrehaladásával úgy bennünk úgy lelepleződik ez, hogy hát azért nem pontosan az angyalok tették ide, vagy ha valami így, ugye szóval ez azért összeáll, hogy akkor is szeretnénk megőrizni magunkban ennek a titoknak ezt a kis fényét. Mindenképpen. Én így is voltam már, persze a gimnazista voltam már, persze nyilván már jóval régebben mindent tudtunk, de nem engedtük lebontani. Tehát még akkor is, hogyha segítek feldíszíteni, behozni, maga az a pillanat, az maradjon meg annak, ugye, hogy éljük át mintha. Tehát ez a művészet, tehát ez a, nem a való, annak égi mása történik meg. És ezt nem érdemes lerombolni akkor se, hogyha mindannyian tudván tudjuk, hát ugyanígy van az ajándékkal is. Hát tudod, hogy ott van már rég 2 hete. Akkor most ez, akkor mi nem nézhetem meg? Pont ezért. És hogy ennek a fényét megtartani valahogy. Tehát ez minden családnak lehet egy külön szokása. Ugye attól függ, hogy van egy kisgyerek, meg nagyobb gyerek, mert ugye ott egy kicsit nehezebb. Minden kisgyerek kutatja ezt a titkot, de valahol a szíve mélyén mégis minden ember meg akarja tartani ezt a spirituális fényt. Tehát ami túl van azon, ami ez a megfogható karácsonyfa, vagy ajándék, vagy valami. És valahogy ennek a titkát, és ennek a harmatját, tehát ez szép azért, tele van ilyen szimbólummal, ugye az egész advent, ugye a harmatozat, az is egy ilyen kis titokzatos valami. Hogy egyszer csak ugye, pusztában élők is azt mondják, hogy még a puszta szárazsága is harmatos reggel. Tehát egyszer csak valami égi, valami finom fény, ami ugyanaz, tehát ugyanúgy ott a homok, ugyanúgy ott van ez, meg az, de azért annak van egy fénye. És hogy ezt tartsuk meg. Tehát erre nagyon bátorítanám a szülőket, hogy a saját módjukon, a saját eszközeikkel legyen meglepetés, és legyen csillogás, fény ebben az estében, vagy ebben az ünnepben. Aranyos volt az egyik fiunk, hogy átírkáltak a Jézuskának persze leveleket, és azért már iskolások voltak, és hát persze hát úgy meg ugye a környezetből is, ugye másik gyerekek, hülyeség, az nem is így, meg ugye. És az egyik egyszer próbára tette, hogy ugye az ablakba tették ki. És ugye hát az ablakból mindig elvittük. És ez több évvel utána mesélt el, hogy ő egyszer kitett az ablakba is, de fölment a felső szobába, és ott kitett a csatornába egyet. És azt mondja, ha angyal, akkor azt is elviszi. Hát ott bizony lelepleződik, mert azt nem vitte el az angyal. És érdekes, hogy nem árult el, akkor se, szóval több évvel utána mondta meg, hogy azt mondja, lehet, hogy még mindig ott van a csatornába az ő levele. De ebből is lehetett azt látni, hogy jó, erre az agyának az a része megbizonyosodott, hogy persze igaz, amit gondolok, és a többit meg meghagyta, hogy tényleg a szíve mégis átélhesse ezt a szép kis fényt.
1: Hát nagyon kívánunk mindenkinek egy várakozással, vágyakozással teli adventet. Önök az Életre Növelő műsorát hallották benne Pécsi Ritát, és Kívánjuk

magam. Nem merem már ígérni, hogy megjobbítom életemet. Ha te nem segítesz, csak rosszat tudok tenni. Ha nem segítesz, még szeretni sem tudlak. Magamban semmit sem bízom, Jézusom. Bizalmatlan vagyok önmagam iránt, benned azonban bízom. Uram Jézus Krisztus, ha te nem segítesz, sohasem leszek képes jót tenni. Ha te nem segítesz, elvesztem. Jézus, légy az én Jézusom, ez számomra az üdvösség. Add, hogy ne félelemből ragaszkodjak hozzád, hanem szeretetből. Nem akarok más tenni, mint a te akaratodat. Szent Háromság egy Isten, könyörülj rajtam. Amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Hétfői adásunk tartalmából

Leó pápa a vasárnapi úrangyala elimádkozásakor: vegyük észre a jót, bízunk Istenben, és kövessük az evangéliumi életstílust. Leó pápa: ne feledkezzünk el a háborútól szenvedőkről, és imádkozzunk a békéért. 14. Leó adja át a róla elnevezett fenntarthatósági érmet. Szentszék: senkit sem szabad magára hagyni az AIDS megelőzésében és kezelésében.

0: Leó pápa az Urangyala elimádkozásakor. Vegyük észre a jót, bízzunk Istenben, és kövessük az evangéliumi életstílust. Az a hivatásunk, hogy evangéliumi stílust vegyünk föl, anélkül, hogy sietve arrogáns ítélkezéssel ellenkeznénk, anélkül, hogy hatalommal és erővel uralnánk másokat, anélkül, hogy elveszítenénk a bizalmunkat Isten működésében, mondta július 19-én a Déli Máriai Ma elmondásakor a Szentatya. 14. Leó pápa vasárnap délben Castel Gandolfóban az apostoli palota előtti Szabadság téren imádkozta el az Úrangyala imádságot, a meleg ellenére nagy számban összegyűlt hívők és zarándokok részvételével. Gondolatait a napi evangéliumi szakaszhoz fűzte, amelyben Jézus a mennyek országát mutatja be példázatokon keresztül. Leó pápa így kezdte beszédét.
1: Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini. Il grano buono e la zizzania, il granello di senape, il lievito nella farina.
0: A magvető példázata után Jézus tovább beszél a tömeghez képeken keresztül. A jó búza és a konkoly, a mustármag, a kovász a lisztben. Három kis példabeszédről van szó, amelyek felhívják a figyelmet Isten országának eljövetelére a történelemben, működésére az emberek életében, ahogy növekszik, kiterjed és belülről átalakítja a világot. Ezekkel az elbeszélésekkel Jézus óvaint minket a kísértéstől, hogy úgy gondoljunk Istenre, mint egy hatalmas alakra, aki erővel kényszeríti rá akaratát másokra, aki elfoglalja a területet, hogy uralkodjon, és aki győztesként érkezik. Ellenkezőleg, Isten a kicsinységet kedveli, diszkrét szeretete jeleként, aki hagyja, hogy szabadon elfogadjuk, vagy visszautasítsuk, aki utat keres magának a konkoly között, rejtve és láthatatlanul működik, mint a legkisebb mag és a kovász a tésztában, anélkül, hogy zajt csapna. Kedves testvérek! Jézus ezekkel a példázatokkal valami fontosat mond nekünk arról, ahogy Isten működik az életünkben és a történelemben. Olykor valami feltűnő dolgot várunk, olyan Istenre vágyunk, aki felülről közbelép, és azonnal kitépi a rossz konkolyt. Egy erős és hatalmas Istent képzelünk, és sajnos ehhez a képhez igazítjuk a mi keresztény mi voltunkat és az egyházét is.
1: Il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzania e ci chiede uno sguardo capace di cogliere il bene che germoglia.
0: Ehelyett azonban Isten országa a konkoly között is terjed, és azt kéri, hogy tekintetünkkel képesek legyünk észrevenni a jót, ami a rossz sötétjében is kicsirázik, anélkül, hogy mindent és azonnal elítélnénk. Úgy nő, mint a legkisebb mag, és türelmet kér, hogy végigkísérjük a folyamatokat, felismerve a hétköznapi átlagos élet kicsinségében és egyszerűségében. Láthatatlanul növekszik, mint lisztben a kovász, és így megszabadít minket a csüggedéstől, és arra szólít, hogy bízzunk, akkor is, amikor úgy tűnik, hogy Isten távol marad. Mert valójában ő mindig elkísér minket, és szeretete mindig működik értünk. Istennek ez a stílusa kell, hogy egyénekként és egyházként is meghatározza azt a módot, ahogyan a minket körülvevő valóságot belakjuk, mutatott rá a Szentatya.
1: Siamo chiamati ad assumere uno stile evangelico, senza contrapporci frettolosamente con giudizi arroganti, senza imporci con il potere e con la forza.
0: Az a hivatásunk, hogy evangéliumi stílust vegyünk föl, anélkül, hogy sietve arrogáns ítélkezéssel ellenkeznénk, anélkül, hogy hatalommal és erővel uralnánk másokat, anélkül, hogy elveszítenénk a bizalmunkat Isten működésében. Ahogy annak idején 2000-ben Ratzinger bíboros mondta, arról van szó, hogy alávetjük magunkat a mag logikájának, ami nem a siker és a nagyság logikája, hanem azt kéri tőlünk, hogy kicsinyek legyünk, és szolgáljuk a személyek életét. Így módon mi magunk is olyanokká válunk, mint az evangéliumi kismag, mely kicsirázik, és mint a szeretet kovásza, ami átalakítja a világ tésztáját.
1: Preghiamo Maria Santissima, che ha saputo accogliere il seme della parola nella piccolezza, perché ci sostenga nel cammino e interceda per noi.
0: Imádkozzunk Szűz Máriához, aki be tudta fogadni a kicsinségben az ige magvát, hogy ő támogasson minket utunkon, és közben járjon értünk. Fohászkodott végül az Úrangyala elimádkozása előtt 14. Leó pápa.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
2: Amen.
0: Leó pápa, ne feledkezzünk el a háborútól szenvedőkről, és imádkozzunk a békéért. A pápa a vasárnapi úrangyala elimádkozása után köszöntötte Castel Gandolfo lakóit. Újra imákat kért a békéért a háború sújtotta országok számára, és üdvözölte az zarándok csoportokat. 14. Leó pápa hálásan köszöntötte Castel Gandolfo lakóit, akik között nyári pihenését tölti, majd üdvözölte a világ minden tájáról érkezett zarándokokat.
1: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza.
0: Aggodalommal követjük mindazt, ami számos országban történik, melyeket háború és erőszak dúl. Ne feledkezzünk el azokról, akik szenvednek és meghalnak a konfliktusok miatt, és állandó imáinkkal is kísérjük a békéért való nagy lelkű elkötelezettséget, buzdított a Szentatya. A pápa köszöntötte az Elvira Anya Cenákulum közösséget, mely Saluzzóban gyűlt össze az élet ünnepe alkalmából. 1983-ban alapította Olaszországban Elvira Petrozzi nővér a keresztény lelkiségű közösséget, mely kábítószer és alkoholfüggő, valamint reményvesztett fiatalokat fogad be. A Szentatya üdvözölte a Focolare mozgalom új családjait, akik nemzetközi képzési programjukat tartják. A mexikói diákokat, akik a Regina Apostolorum pápai fakultás nyári egyetemén vesznek részt, és a Regnum Christi mozgalom nyári képzésének csoportját.
1: I extend my greetings to the young adult Regnum Christi members who are participating in the International Formators course.
0: A Szentatya angolul üdvözölte a Regnum Christi fiatal felnőtt tagjait, akik a nemzetközi képzési tanfolyamon vesznek részt. A pápa köszöntése szólt az ausztrál Anthony Percy segédpüspök vezette oroszlán zarándoklat tagjainak is. 14. Leó pápa üdvözölte továbbá az Etienne Perni atya és Luigi Giussani lelkiségét követő római nagyboldogasszony szeretett nővéreihez tartozó családokat és gyermekeket, a római jeruzsálemi szent megváltó plébániáról érkezett fiatalokat, a bovolentai Szent Ágoston plébánia gyerekcsoportját és a Zsesovi Liturgikus Akadémia zarándokait. Mindannyiuknak szép vasárnapot kívánva búcsúzott a zarándokoktól.
4: A 14. Leó adja át a róla elnevezett fenntarthatósági érmet. A 14. Leó pápa fenntarthatósági érem az amerikai Villanova Egyetem által létrehozott új nemzetközi kitüntetés. A fenntarthatóság és az átfogó emberi fejlődés érdekében kiemelkedő munkát végző vezetők elismerésére felállított kitüntetés a 2026-os Villanova Nemzetközi Fenntarthatósági Konferencián mutatkozik be Rómában és Castel Gandolfóban, és maga a Szentatya adja át. A Villanova Egyetem és Fenntarthatósági Irodája létrehozta a 14. Leó pápa fenntarthatósági érmet, egy új nemzetközi kitüntetést, amely olyan személyeket ismer el, akiknek vezetői tevékenysége előmozdította a fenntarthatóságot, az ökológiai felelősségvállalást és az átfogó emberi fejlődést. Az érem azokat kívánja kitüntetni, akiknek munkája a fenntarthatóság egészére figyelő szemléletmódot testesít meg, tehát magában foglalja a környezetvédelem, a társadalmi igazságosság, a kiszolgáltatott lakosság iránti aggodalom, valamint a gazdasági és természeti erőforrások felelős kezelését, olvasható az Amerikai Katolikus Felsőoktatási Intézmény sajtóközleményében. Az Egyesült Államokban működő Ágoston Rendi Egyetem hozzátette, hogy a pusztán technikai mutatók helyett az átfogó ökológiát értékeli. A kitüntetettek bármely területről vagy tudományágból érkezhetnek, és a fenntarthatóbb és méltányosabb világ előmozdításában mutatott, bizonyított hatásuk alapján választják ki őket. Az első, 14. Leó pápa fenntarthatósági érmet a Szent Atya adja át Castel Gandolfóban a Villanova Nemzetközi Fenntarthatósági Konferencia keretében, melynek címe Válasz a Föld és a szegények kiáltására. A tanácskozást október 12-e és 15-e között rendezik meg. Közel 300 résztvevőt, köztük akadémikusokat, kutatókat, egyházi képviselőket, alapítványokat, valamint a köz- és magánszektor vezetőit várnak a konferenciára, amelynek célja, hogy a párbeszédtől a konkrét együttműködő cselekvés felé haladjon. Az első érem nyertesét 2026. szeptemberében hirdetik ki, a konferencia és a hivatalos díjátadó ünnepség előtt a Castel Gandolfóban található Laudato Si faluban. A 14. Leó pápa fenntarthatósági érem a Villanova Egyetem mélyen gyökerező hitét tükrözi, hogy a közös otthonunkról való gondoskodás és az egymásról való gondoskodás elválaszthatatlan, nyilatkozta Peter Donohue atya, az amerikai Villanova Egyetem elnöke. Azáltal, hogy elismerjük azokat a vezetőket, akiknek munkája előmozdítja mind a környezetvédelem, mind a közjó ügyét, reméljük, hogy érdemi és tartós hatást érhetünk el a világ közösségeiben. 14. Leó világi nevén Robert Prevost 1977-ben matematika szakon szerzett diplomát a Villanova Egyetemen, majd az egyetem 2014-ben díszdoktori címet adományozott neki. A pápa tiszteletére most alapított érmet két évente adja majd át a Villanova Egyetem, az intézmény globális fenntarthatósági kezdeményezések előmozdítása és az átfogó ökológia előmozdítása iránti elkötelezettségének részeként. A kitüntetést a Villanova Nemzetközi Fenntarthatósági Konferencia hivatalos programjának részeként adják át. Az első 2026-os díjra a jelölteket az Egyetem Fenntarthatósági Vezetői Tanácsának tagjai által lefolytatott felülvizsgálati folyamat során választották ki. A 2026-os Nemzetközi Fenntarthatósági Konferenciát a római Patrisztikum és a Castel Gandolfóban található Borgo Laudato Si-ben lévő Laudato Si felsőoktatási központ rendezi meg. A tanácskozást számos intézményi partnerrel párbeszédben szervezik, köztük az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztériummal és a Laudato Si felsőoktatási központtal, amelyet Ferenc pápa hozott létre az átfogó ökológiai képzés, a fenntarthatóságra nevelés és a Laudato Si kezdetű enciklika által ösztönzött kezdeményezések előmozdítása érdekében. Fábio Baggio bíboros, a Laudato Si felsőoktatási központ igazgatója üdvözölte a kezdeményezést, mondván, hogy a fenntarthatósági érem olyan személyeket tüntet ki, akiknek élete tanúskodik a teremtett világ iránti törődés és az emberi méltóság előmozdítása közötti elválaszthatatlan kötelékről, amely hitünk fényében gyökerezik. E rendkívüli elkötelezettség elismerésével az érem azokat a vezetőket ünnepli, akiknek példája arra ösztönzi a jövő nemzedékeit, hogy olyan átfogó ökológiát fogadjanak el, amely reménnyel válaszol mind a föld, mind a szegények kiáltására, hangsúlyozta Baggio bíboros. Szentszék. Senkit sem szabad magára hagyni az AIDS megelőzésében és kezelésében. Az ENSZ HIV AIDS-szel foglalkozó magas szintű tanácskozásán a Szentszék kiemelte a betegség elleni küzdelemben elért eredményeket, miközben nagyobb erőfeszítéseket sürget a kezeléshez való hozzáférés biztosítása érdekében mindenki, különösen a gyermekek és a veszélyeztetett közösségek számára. A Szent Szék megújult globális elkötelezettséget szorgalmaz az AIDS felszámolása érdekében. Üdvözli a HIV vírus megelőzésében és kezelésében elért eredményeket, miközben hangsúlyozza, hogy sokan, különösen a fejlődő országokban továbbra sem férnek hozzá az életmentő ellátáshoz. Az ENSZ 2026-os HIV AIDS-szel foglalkozó magas szintű találkozóján július 10-én pénteken New Yorkban a Szent Szék állandó megfigyelő missziója megegyezte, hogy az új HIV-fertőzések száma a legtöbb régióban csökkent 2010 óta, és hogy az antiretrovirális kezeléshez való szélesebb körű hozzáférés lehetővé tette a HIV vírussal élők számára, hogy hosszabb és egészségesebb életet éljenek. A Szentszéki küldöttség szerint az egészségügyi rendszerekbe, az orvosi kutatásba és a gyógyszerek helyi előállításába való folyamatos beruházás elengedhetetlen ahhoz, hogy mindenki számára folyamatos ellátást biztosítsanak. 14. Leó pápát idézve a Szentszék óvaintett attól, hogy figyelmen kívül hagyjuk azokat, akik a társadalom peremén maradnak. El sem tudunk képzelni egy olyan társadalmat, amely teljes sebességgel rohan előre, a jólét hamis mítoszaiba kapaszkodva, miközben figyelmen kívül hagyja a szegénység és a kiszolgáltatottság oly sok helyzetét. A nyilatkozat különös hangsúlyt fektetett a gyermekekre. Felhívta a figyelmet, hogy bár a HIV vírussal élő embereknek mindössze 3%-át teszik ki, a HIV-vel összefüggő halálesetek 12%-át képviselik a diagnózis és a kezelés terén továbbra is fennálló hiányosságok miatt. A Szentszéki misszió hangsúlyozta továbbá a minőségi terhes gondozás, a szülés körüli és a szülés utáni ellátás fontosságát az anyák számára, a korai tesztelést és a gyermekbarát gyógyszereket, hogy javítsák az eredményeket a HIV-vel élő gyermekek számára. A Szent Szék a felszólalás végén megerősítette az egyház elkötelezettségét a betegség által érintett emberek gondozása iránt. A katolikus egészségügyi intézmények, amelyek világszerte a HIV vírussal kapcsolatos összes ellátás közel negyedét nyújtják, továbbra is kiveszik a részüket annak érdekében, hogy minden HIV vírussal élő ember a vele született emberi méltóságával összhangban lévő kezelésben és ellátásban részesüljön, hangsúlyozta a Szentszéki küldöttség a New York-i ENSZ ülésen. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Nézzük, mivel várjuk önöket a folytatásban. Itt a Mária Rádióban hamarosan a rózsafűzért imádkozhatjuk együtt, él egy órától pedig a nap katekézisének ismétlését hallhatják. Az útravalót követően éjjel 2 órától Barsi Balázs Ferences atya egy szép emlékedését sugározzuk, 2:30-kor pedig Boldizsár Ferenc atya Dicsérjétek az Urat című műsorra lesz hallható. Éjjel 3 órától az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk, majd György Alfréd atya Gyógyító jelenlét című műsora következik. 4 órától egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk, 5 órától pedig a keresztút imádságára hívjuk önöket. 5:40-kor a Vatikáni Rádió friss hírei lesznek hallhatóak, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Csíksomlyói stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Meghívjuk a kedves hallgatókat, közösen imádkozzuk az örvendetes rózsafűzért, a békéért a Mária Rádió munkatársaival. Amikor ma az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk, emlékezzünk meg a világ sokféle kihívásáról. Többek között a spanyolországi árvízről, amely nem csak a természeti katasztrófákra, hanem az elhatalmasodó félelemre és szenvedésre is rávilágít. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy a békére való nyitottság egyesítse a nemzeteket, és hozzon gyógyulást mindazok számára, akik háború és szenvedés közepette élnek. A titkok által merítsünk erőt a hitünkből, hogy képesek legyünk visszatérni a béke és a szeretet világába. Kezdjük el együtt ezt az imádságos utat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

0: Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.

0: Első szent titok, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. A fogantatás egy csodálatos pillanatot örökít meg, amelyben Isten szeretete és kegyelme megnyilvánul a világ számára. Ez a titok nem csupán a megtestesülés csodáját jelenti, hanem azt a mély üzenetet is, hogy az Isten által hozott élet mindig reményt hoz, még a legnehezebb időkben is. Most, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megváltoztatták, érezzük a természet hatalmát és az emberi élet törékenységét. Az áradó víz, amely elmosta az otthonokat, rávilágít arra, hogy milyen gyorsan elveszíthetjük mindazt, amit fontosnak tartunk. Az ilyen tragédiák közepette a világban keresett béke különösen értékes és sürgető feladattá válik. Az árvizek nem csupán természeti katasztrófák, hanem a közösségek összetartásának próbái is, ahol emberek összefognak, hogy támogassák egymást a szenvedés idején. Álljunk meg egy pillanatra és kérjük Máriát, hogy segítsen a békére és a szeretetre törekednünk. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akik elvesztették otthonaikat, és akik a háború következtében kénytelenek elviselni a fájdalmat.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz,

0: a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Második szentitok. Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Ez a titok a szeretet, a támogatás és az összetartozás szép példája. Mária, aki Jézus életének hordozója, nem csak a saját örömére érkezik, hanem hogy megossza a csodát, amely benne fogant. Ez a találkozás a hit és a remény ünnepe, amelyben a két nő együtt örül a gyümölcsöző életnek, és kölcsönösen erősítik egymást. Ma, amikor az árvizek sokak életét tönkretették, a közösség összefogása és a másik iránti szeretet különösen fontos. Az áradások nyomán sok család veszítette el otthonát, és a szenvedés közepette a békére és támogatásra van szükség. Mária példáját követve, nekünk is feladatunk, hogy keressük a módját, miként segíthetünk másokon, és hogyan táplálhatjuk a reményt a szívükben. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel és szeretettel forduljunk embertársaink felé. Legyünk mi is a remény hírnökei, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a béke megteremtésére törekszenek. Mária látogatása Erzsébetnél emlékeztesse minket arra, hogy a közösség és a szeretet ereje képes áttörni a legnehezebb időkben is, és hogy együtt mindig erősebbek vagyunk.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Harmadik szentitok, akit te szent szűz a világra szültél. Jézus születése a remény és az új élet csodáját hordozza magában. Abban a pillanatban, amikor Mária életet adott a világ megváltójának, a sötétségben világosság gyúlt. Ma, amikor a spanyolországi árvizek otthonokat mostak el, és sokan elvesztették mindazt, ami számukra fontos volt, különösen szükség van a békére és a reményre. A hirtelen jött áradások, amely felforgatták a családok és közösségek életét, a világunk törékenységére és kiszolgáltatottságára utalnak. A szenvedés közepette a közösség összefogása és a szeretet gyakorlása elengedhetetlen. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akiknek életét árvizek vagy háborúk keserítik meg. Kérjük Máriát, hogy segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel, szeretettel és együttérzéssel éljünk, és hogy a béke és a remény üzenetével járjuk a világot. Jézus születése az élet és a szeretet csodáját hozta el mindannyiunk számára.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Negyedik szent titok, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál. Ez a titok a hit, a tisztelet és a közösség szép példája. Ez a szent cselekedet nem csak Jézus megváltói küldetésének elismerése, hanem a hagyományok és a családi értékek fontosságát is hangsúlyozza. Mária és József tudták, hogy Jézus nem csupán az ő gyermekük, hanem az emberiség megváltója is. Ma, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megkeserítették, különösen fontos, hogy templomaink csendjében fohászkodjunk értük. Az áradások következő életét megkeserítették, különösen fontos, hogy templomaink csendjében fohászkodjunk értük. Az áradások következtében sokan elvesztették otthonaikat és a jövőbe vetett hitüket. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükségünk. Ahogyan Mária és József a templomban bemutatták Jézust, úgy nekünk is feladatunk, hogy képviseljük a reményt és a békét a világban. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy felismerjük a szent pillanatokat életünkben, és hogy minden nap a béke és a szeretet hírnöke. Segítsenek minket abban, hogy felismerjük a szent pillanatokat életünkben, és hogy minden nap a béke és a szeretet hírnökei legyünk. Legyünk mi is azok, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a közösség érdekében együtt dolgoznak, hogy a világot szebbé és élhetőbbé tegyék.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ötödik szentitok, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Az, hogy Szűz Mária és Szent József megtalálják Jézust a templomban, a keresés, az öröm és a megértés szép példája. Ma a spanyolországi árvizek nyomán sokan keresik a reményt és a biztonságot, miután otthonaik és életük egy része elúszott. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükség, mint ahogyan Mária és József is összefogtak, hogy megtalálják fiukat. Az ő keresésük az élet igazi értékeinek felfedezésére is ösztönöz minket. Kérjük Mária és József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy ne adjuk fel a keresést, és hogy mindig törekedjünk meglátni a jót és a szépet, még a legnehezebb körülmények között is. Legyünk a béke és a szeretet hírnökei, és segítsünk másoknak is megtalálni a reményt a sötétségben.

0: mennyatyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Ahogy elmélkedtünk az örvendetes rózsafűzér titkain, arra is ráeszméltünk, hogy mindannyian részei vagyunk egy nagyobb tervnek, ahol a szeretet, a remény és a béke ereje összeköt minket. A természeti katasztrófák okozta fájdalom és veszteség a világ törékenységére mutat rá, és hogy a szenvedés közepette mindennél fontosabb a közösség és a támogatás. A mi feladatunk, hogy a szeretet és az együttérzés útján járjunk, hogy emlékeztessük egymást a reményre még akkor is, amikor a világ zűrzavara körülöttünk tombol. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket a béke és az összefogás hirdetésében. Legyünk mi is a fény hírnökei, akik a sötétségben reményt hoznak, és akik a szeretet erejével alakítják a jövőt. Az ő példájuk és a mi közös imáink által képesek lehetünk egy olyan világot teremteni, ahol a béke és az egység uralkodik. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy belekapcsolódtak ebbe az imába, amelyben a békéért, az egységért, a reményért imádkoztunk együtt, közösen. Isten áldása legyen mindannyiunkon, családjainkon. Köszönjük, hogy velünk voltak, együtt imádkozhattunk, további jó rádiózást, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: ne féljetek. Ez a bátorítás rendkívül időszerű volt az elmúlt 100 évben nekünk, erdélyeknek, Trianon után. Mindig meg tudta találni az erős erdélyi ember a módot, hogy átmentse a veszélyeken saját magát és a fizikai szellemi javainak a lényegét. És én magam is hát ezt a sorsot éltem át. Még gyerekkoromban a szüleim elvittek, hogyha volt Szatmáron egy hangverseny, vagy volt egy színházi előadás. Én elég korán láttam például az Ember tragédiáját. Azon kívül ott élt a városban Pap Aurél, festőművész, aki a nagybányai festészet egyik utolsó követője volt. Édesapám rajztanára volt, ezért én bejáratos voltam a műtermébe, és ez a Pap Aurél, ez egy rendkívül erős egyéniség volt, öregen is, hiszen 1960-ban meg is halt, de az 50-es években még lehetett tőle sok mindent tanulni, és gyakorlatilag azt a titkot, ami a művészi alkotás mögött van, hogy tudnélik, abban a valóságos környezetben él a művész, mint minden más ember, és mégis ő látja meg az igazságot, a valóság mögötti létet, és azt ki is tudja fejezni. Ezt így akkor még nem tudtam megfogalmazni, de ez a titok bennem attól kezdve mozgósító erővel bírt, és egész életemben ezt kutattam a művészetben, hogy mi az a titok, és aztán ugye rájöttem, hogy tulajdonképpen a Jóisten ezt a két ablakot nyitotta meg az emberiség számára, hogy az örökké valóságba, a földön túli létbe bepillantson a hit és a művészet ablakát.
1: Banner Zoltán, művészettörténész, író gondolatait hallották.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a

0: meg szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelyek hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
1: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
2: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
0: A Jóisten fizesse vissza százszorosan eddigi adományaikat.
1: És azokat is, amelyeket a jövőben juttat.

Drága gyermekek, édesanyai szeretettel kérlek benneteket, adjátok nekem összekulcsolt kezeteket, adjátok nekem a Szent Jónásban megtisztult szíveteket, és én fiamhoz foglak vezetni benneteket. Mert gyermekeim, egyedül fiam tudja fényével beragyogni a sötétséget, csak ő tudja szavával elvenni a szenvedést. Ezért ne féljetek velem járni, mert én fiamhoz, az üdvösséghez vezetlek benneteket. Köszönöm nektek! Kedves hallgatók, a 2025. március 18-ai üzenetet hallották, melyet Mirjana látnok kapott az éves jelenés alkalmából.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai katekézésünkben tovább megyünk, a hit indító okairól beszélünk. Arról ott maradtunk el, hogy a keresztény hit indító okai, különösen a csodák és jövendőlések, ugyanis ezek biztosítanak teljesen a hit igazságok isteni eredetéről. Minden esetre Isten igaz mondása is elégséges indító oka hitünknek. Az isteni kinyilatkoztatásokat ugyanis azért hisszük, mivel tudjuk, hogy Isten igazmondó, tehát se nem tévedhet, sem tévedésbe nem ejthet. Azonban okosan senki nem hihet el valamilyen igazságot mindaddig, míg egészen nem bizonyos ezen igazságnak isteni eredetéről. Azért azok a tények, amelyekkel Isten bebizonyítja, hogy ő valóban szólt, reánk emberekre nézve hitünknek fontosabb és elengedhetetlenül szükséges indító okai. Mivel az apostolok Krisztus Urunknak sok csodatételét saját szemükkel látták, és Krisztusnak és a prófétáknak sok jövendőlését saját szemükkel látták beteljesedni, minden habozás nélkül hittek az utolsó vacsorán ne szavaknak, ez az én testem, ez az én vérem. Pünkösd ünnepén a nyelvek csodája 3000 embert indított a keresztény hit elfogadására. A templom ajtajánál tett csoda ismét más 2000-et. Az apostolok sok csodája, amelyekkel Isten az ő szavaikat megerősítette, indította a pogányokat a keresztény vallás elfogadására. Szent Pál apostolt semmi egyéb nem indította megfékezésre, mint a damaszkuszi csoda, illetve megtérésre, mint a damaszkuszi csoda. Konstantin császárt az égen fénylő kereszt. Sokat indított a hitre, vagy erősített meg abban az, hogy a 70. évben teljesedni látták Krisztus Urunknak Jeruzsálem elpusztulásáról szóló jövendőlését. Továbbá az, hogy a 361. évben a jeruzsálemi templom építés csodálatos meghiúsulásából ismét de egy másik jövendőlés igazságát ismerték fel. Vannak még a hitre indító más okok is, mint például a vértanúk álhatatossága és nagy száma, a keresztény vallás csodálatos elterjedése és szilárd fennállása. Az egyház 4 ismertető jele. Már az egyház magában véve is hatalmas és állandó indító oka a hitnek. Gondoljunk annak fennállására és felvirágzására, minden üldözés dacára. Nem minden embert ugyanaz az indító ok késztet, buzdít a hit elfogadására. Az egyiket onnillik, például a vértanúk álhatatossága indítja arra, a másikat a hit hirdetőjének fedhetetlen és szent élete, ezt valamely csoda, amaz pedig a büntetés, amely az egyház üldözőjét utoléri, mondja Szent Ágoston. Legtöbb csoda a kereszténység első idejében történt, mert akkor a csodák a hit elterjedésére szükségesek voltak. A Jóisten a kertészhez hasonlít, aki a növényeket mindaddig öntözgeti, amíg csak kicsinyek. Mindaddig,

mert azt még nem láttuk, nem hallottuk, és talán megmagyarázni sem tudjuk. Aki életében még vasútat, gőzhajót nem látott, csodálkozik, ha ezek a dolgok elébe kerülnek. Sokszor rendkívüliek, egyes természeti tünemények, például a sarki fény, nap, holdfogyatkozás, üstökös hulló csillagok, vagy akár a szivárvány is. Azonban az ilyen rendkívüli tünemények nem csodák, habár azok megpillantására csodálkozva kiáltunk is fel. Az ilyen tünemények ugyanis természetes úton a természeti erők segítségével magyarázhatók. Csupán azokat a rendkívüli eseményeket nevezzük csodáknak, amelyek természeti erők segítségével egyáltalán nem jöhetnek létre. Például a halott feltámasztás a csoda, mert itt egyrészt a rendestől egészen eltérő, tehát rendkívüli dolog történik, másrészt a világ valamennyi tudósa és művésze sem tud az előttünk ismeretes természeti erőkkel halottat megeleveníteni, itt tehát minden esetre felsőbb erő lépett közbe. A csodák, kivételek, rendkívüli jelenségek a természet rendes menetében a természeti törvényekkel ellenkezni látszanak. Tényleg azonban nem úgy van, a természeti törvények tudnélik működnek ugyan. Működésüket azonban egy közbelépő magasabb erő megakadályozza. Ha a földre eső könyvet kezem fenntartja, ez a természeti törvényt még nem semmisíti meg. És hasonló történik a csodáknál. Csak hogy itt a közbelépő erőt nem látjuk. Vannak nagyobb és egyszerűbb csodák. Továbbá vannak látszólagos csodák is, amelyek igazi csodaszámba nem jönnek. Nagyobb csodák az olyan rendkívüli események, amelyek természeti erők segítségével egyáltalán nem hozhatók létre. Például a halott feltámasztása, a holttestnek állandó éppen maradása és hajlékonysága. Egyszerűbb csodák az olyan rendkívüli események, amelyek a természeti erőket nem múlják ugyan felül, azonban a természet rendes menetében mégsem szoktak létrejönni, hanem csak felsőbb isteni erő beavatkozására. Egyszerű csoda például a betegek meggyógyítása, csupán szóval valamely idegen nyelvnek hirtelen tudása. Látszólagos csodák az olyan rendkívüli események, amelyeket a gonosz szellem a természeti erők segítségével oly ügyes módon hoz létre, hogy azok érzékeinket tévedésbe ejtik. Azt hisszük, hogy valahol van valami, ami a valóságban nincs ott. A látszólagos csodák a szemfényvesztők bűvészetéhez, kardok elnyeléséhez, pénzdarabok kiköpéséhez, stb. Hasonlítanak, csak hogy a gonosz szellemek képessége és ügyessége a szemfényvesztőkét messze felül múlja. És ilyen csodákat vittek végbe a gonosz szellem segítségével már Egyiptom bűvészei, akik Mózes csodáit utánozták, továbbá Simon, a bűbájos, a természeti erők segítségével az Antikrisztus is fog látszólagos csodákat végbe vinni. Éppen így lehet és kell a pogányok, áldozatok eltűnését, vagy pedig Ifigéniának szarvassá változását, stb. Megmagyarázni. Igazi csodákra csupán saját dicsőségére és az igazság bebizonyítására enged meg az Isten. Nevezetesen Isten a következő okokból szokott csodát megengedni. Hogy saját jóságát és igazságoságát kimutassa, és hogy tanúskodjék, miszerint valaki Isten küldöttje, és szavai hitelre érdemesek, harmadszor pedig, hogy egy megholtnak életszentségét igazolja. Hamisság megerősítésére azonban sosem enged meg csodát az Isten. Erről egy szép dal után maradjanak továbbra is velünk. Továbbra is velünk.

Drága jó Istenem, segítsd tiszta lelkem, kérlek, hogy fohászom meg,

támogatást nyerjen. Engedd, hogy a hitünk, mint a mag, kikeljen. Engedd, hogy a lelkünk szeretettel teljen. Engedd színes álmunk valósággá válni. A béke madarát a vállunkra szállni. Az emberek lelke tisztuljon meg szépen, ragyogjon a jóság az ébredők szívében. Szeretetet szórjunk az éhező világra. Szívünk hangolódjon köszönő imára. Add, Uram, hogy kapjak hitet, bátorságot. Szeretettel teremts egy boldogabb világot.

amikor Isten csodával, tehát egész rendkívüli módon nyúl bele a természet rendes menetébe, akkor mindig valamely főben járó indoknak kell fennforognia. Isten valami különösen fontos dologra akarja ezáltal felhívni az emberek figyelmét. Nevezetesen vagy azt akarja kézzelfoghatóan bebizonyítani, hogy ő a természet ura, valóban létezik, és neki hatalma van a természet fölött is, tehát a hitet akarja erősíteni, vagy pedig tanúbizonságot akar tenni valami mellett. Minden okmányt, például az iskolai bizonyítványokat pecséttel átáll a kiállító hatóság. Ez igazolja, hogy az okmányt valóban az illető hatóság állította ki. Így van Istennek is pecsétje, amellyel igazolja, hogy valami tőle származik. Ez a pecsét a csoda, melynek a többi pecsét fölött az előnye van, hogy senki sem utánozhatja. A csoda néhány Isten, néha Isten jóságát és igazságosságát igazolja. Gondoljunk például a három ifjú csodálatos megmenekülésére a tüzes kemencéből, és az egyiptomi csapásokra. Máskor Isten a csoda által az isteni küldetést és az isteni küldött szavainak igazságát bizonyítja. Mikor Isten Mózest a fáraóhoz és a zsidó néphez küldötte, hatalmat adott neki bizonyos csodák művelésére. Csodákat műveltek a proféták, Krisztus és az apostolok is. Krisztus gyakran hivatkozott is csodáira, hogy isteni küldetését bizonyítja. A francia direktórium egyik tagja, Le Pau, sok fejtörés után az ember szeretet új vallását gondolta ki, azonban senkit nem tudott annak megnyerni. És egy híres államférfiú előtt panaszkodott is a sikertelenség miatt. És ez találóan így felelt. Nem lep meg, hogy nem boldogul. Ha célt akar elérni, akkor tegyen csodákat. Gyógyítson betegeket, támaszon halottakat, azután feszítesse magát keresztre, halljon meg és harmadnapra támadjon fel. Az új vallás alapító lehorgasztott fejjel távozott. Igen, csodák kellenek az Isten küldötteinek igazolására. Az igaz egyházat is csodákkal igazolja Isten. Sokszor csodákkal erősíti meg Isten a megholt emberek életszentségét. És a végből történtek csodák, a szentek sírjainál is, például Ildés sírjánál, király könyvében beszéltünk róla, a szentek testein, amelyek például éppen maradtak, továbbá a szentek segítségül hívására is. Az egyház mindegyik boldog avatásánál legalábbis 2-3 csodát kíván, amelyek az illető halála után az ő szószólására történtek. A szenti avatásnál új 2-3 csodát kíván az egyház. Soha sem engedi azonban Isten, hogy hamisság mellett történjenek csodák. Az igazi csodák ugyanis mindenkor az isteni működésnek és az igazságnak a bizonyítékai. Ha az ördögnek hatalma volna ilyeneket művelni, akkor Isten a tévedés megerősítését engedné meg, amit azonban az ő jósága mellett nem lehet feltételezni. Minden esetre megengedi Isten, hogy a gonosz szellemek vagy gonosz emberek műveljenek látszólagos csodákat. Ezek Isten igazságoságának következményei és a hitetlenség megbüntetésére történnek. Az igazaknak azonban Isten kegyelmet ad a csalás felismerésére. Ördögi eredetűek, tehát látszólagos csodák, azon csodák, amelyek nem tartósak, tehát beteggyógyítások, amelyek nem tartanak soká, amelyek sem a lélekre, sem a testre nem hasznosak, amelyek nem a hitnek és a jó erkölcsöknek megerősítésére történnek, vagy pedig amelyeket esztelen és értelmetlen szertartások közben visznek végbe. Mint hogy minden csoda Isten dicsőségét és a lélek üdvösségét szolgálja, azért Isten sohasem művelhet csodát az emberi kíváncsiság kielégítésére, vagy csak azért, hogy bámulatba helytsen. Ezt látjuk Jézus Krisztus magatartásából is Heródes előtt, aki szeretett volna csodáját látni Krisztustól, de nem láthatott. Tehát Isten a csodát rendesen valamely teremtmény útján viszi végbe, néha méltatlan teremtmény útján is. Csak Isten művelhet csodát, teremtmények csak abban az esetben, ha Isten nekik erőt ad arra.
a szentet is, mikor mindenkor Isten erejével, nevében a szentek is akkor tettek csodákat, csupán Krisztus Urunk művelte saját nevében a csodáit. A csodák adományát érdemre való tekintet nélkül, azért tehát a mások üdvének céljából méltatlan emberek is elnyerik. A csodatevés tehát még nem jele a szentségnek, az ördög is művelhet igaz csodákat, ha Isten őt használja fel a gonoszak megbüntetésére. Így például az egyiptomi csodáknál. Ilyen esetben az ördög csodái is az igazság bebizonyítására szolgálnak, és nem kell mindjárt csodára is Isten minden hatóságára gondolni, hogyha valamely dolgot természetes úton is meg lehet fejteni. Innen folytatjuk, kedves Mária Rádió hallgatók, Tibor atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

hiszem, Aranyos Jervin. Hiszem, minden lélek, ki eljön a földre, hibátlan és tiszta. Tanulni akar. Úgy érzi, hogy mástól kaphat csak erőre, s falakat kell bontson, ami eltakar. Mindannyiunk szíve szeretetre éhes, és hogy megszerezzük, bármit megteszünk. Erősítjük szívünk, s ha már harcra képes, mindent, mire vágyunk, mástól elveszünk. Ám tudd, a szeretet különleges jószág. Másoktól elvenni csak úgy nem lehet. Jó lenne, ha látnánk mi is a valóság, mi késztet hibára érző lelkeket. Hiszen szeretetet senki nem kap pénzért, s adni is csak szívből tisztán adható. Ám ha adni akarsz, pusztán csak a létért, visszaáramlik majd ebben az a jó. Meg kéne csak értsük, egyek vagyunk mind-mind. Egy kirakós játék szép darabjai, akik társaikat játéknak tekintik, s maguk is egy játék vétlen rabjai. Ám a szabályokat mások találták ki, s rosszul is tanítják. Ettől szenvedünk. Azt tanítják nekünk, hogy uralhat bárki, s mi csak szerencsétlen bábuk lehetünk. Hogyha megtanulnánk szeretetet adni, nem vétenénk többé annyi sok hibát. Ha nem akarnánk a versenyben maradni, nem okoznánk többé fájó galibát. Nem mérnénk magunkat egyre másra máshoz. Csak a jó érzésre figyelne szívünk. Visszatérnénk végre teremtőnk szavához, s megkérdőjeleznénk, amikben hiszünk. Ha a többi lényért élne csak az ember, s képes lenne fogni a mások kezét, ha emelni tudna szívvel, szeretettel, és ezért használná a tudós eszét. Apránként feladnánk számtalan hibánkat, s jót látnánk másokban, és szerethetőt. Megértenénk mindazt, ami fájjon ránk hat, s végre tisztán állnánk Istenünk előtt. Hol a hiba bennünk? Hogy javíthatnánk ki? Mit kellene tennünk, hogy létünk szebb legyen? Tapasztalatunkat át kéne formálni, hogy ne bántson senki, és boldoggá tegyen. Bocsássuk meg végre, amit elkövettünk. Próbáljuk meg jobban, szívből, igazán. Csupán az volt a baj, hogy rosszul szerettünk. Tanuljunk szeretni, és jobb lesz talán.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Boldog Béna Hermann, bencés szerzetes. Altshausené második Wolfrat gróf fia. 2013-ban született Zalgauban. 7 éves korától a Reichenau-i kolostorban nevelkedett. Bernó apát vezetése alatt alapos tudományos képzettséget szerzett. Szerzetesi fogadalmat tett, majd 1043-ban pappá szentelték. Reichenau apátsága abban az időben virágkorát élte. Hermann mindössze 41 évet élt, egy súlyos betegség miatt teljes bénaságban, mindvégig harcéghez kötötten, s mégis csodálatos életművet hagyott ránk. Tündöklő példáját adta ezzel az igazságnak, mely szerint az erő a gyöngeségben nyilvánul meg, s az Isten szeretőkben a lélek természet fölötti képességeit a test fogyatékossága nem képes akadályozni. Mint történész, matematikus, csillagász, költő és muzsikus, sokoldalú tevékenységet fejtett ki szóban és írásban egyaránt. Legjelentősebb művének tekintik világtörténelmét, a Rajna jobb partjának vidékéről, a legrégibb és máig fennmaradt krónikát. Krisztus születésével kezdődik, és szerzője halálának évével zárul. Időrendje biztos, adatai megbízhatók, szerzője táglátókörrel rendelkezett. Bámulatos, hogy ez a betegsége miatt a külvilágtól tökéletesen elszigetelt szerzetes meg tudta szerkeszteni ezt a világkrónikát, mely magába foglalja a birodalom politikájának egész területét Dániától Apuliáig, Lengyel és Magyarországtól Flandriáig és Champagneig. Halála előtt Hermann a rendtestvérére, Bertoldra bízta, hogy folytassa a munkát. Reichenau-i Bertold ezt írja: Hermann, vagyis a nagyhős és Jámbor Wolfrat fia, gyermekkorától tartó szenvedése folytán minden tagjában megbénult, de ez csak a külső embert illette. Lelkében Hermann felülmúlta minden kortársát. Mindenféle versmértékhez értett. Gyermekkorától a tanulmányoknak szentelte magát, s az összes egyházi és világi tudományban olyan járatos volt, hogy mindenfelől hozzásereglő tanítványok csak csodálták és bámulták. Végtagjai annyira megbénultak, hogy segítség nélkül önmagától nem tudott mozdulni. Egy szolga hordszékbe helyezte, de csak meggörbülten tudott ülni munkája végzése közben is. Száját, ajkát és nyelvét csak nehezen tudta használni, csak törve és lassan, alig érthető hangokat volt képes megformálni, hallgatói szemében mégis okos szavú és buzgó tanítónak tűnt, aki színes élénkséggel és talpra esetten válaszolt minden kérdésre. Hibátlan embernek tűnt, bár ő maga állandóan hangoztatta, hogy semmi emberi nincs távol tőle. Alázatos szeretetreméltóság és szeretetreméltó alázatosság jellemezte. Csodálatos volt türelme megőrzésében. Mint jókedvű adakozó, az igazság legyőzhetetlen hirdetője és védelmezője, a keresztény élet kipróbált nevelője. Csodás jóság, derű ömlött el rajta, mindenkinek mindenben szolgálni akart, mindenkinek mindenévé vált, mindenki szerette. Összeállította az időszámítás szabályait, és ebben minden korábbi tanítót felülmúlt. Többek között föltalált egy holtidőszámítást, amellyel a holtfelkeltét minden napra és minden éjszakára vonatkozóan meg lehet állapítani. Hasonlóképpen föltalálta a holtfogyatkozás kiszámításának módját is. A zenében alig volt hozzáfogható, egyéb művek mellett szekvenciákat szerzett. Tőle származik az Alma Redemptoris Mater, Üdvözítünk édesanyja, és talán a Salve Regina, Magyarország királynéja antifóna. Mindehhez társul egy költemény formában váltakozó versekben írt könyvecske a 8 főbűnről. Órák, hangszerek és más szerkezetek készítésében senki nem volt korábban hozzá hasonló. Ilyenféle és sok más dologgal foglalatoskodott mindig, bármilyen gyengének érezte is magát. Neki köszönhetjük az arab munkák első latin fordításait. A zenetörténetbe belekerült a Hermanni betűhangjegyírás. Fejtegetéseiben úgy mutatkozik, mint korának legjobb zeneismerője és zenetanítója. Vele és Bernó apáttal jutott el Reichenau a zeneművelés ragyogó tetőpontjára. Kortársai korunk csodájának nevezték. Joggal nevezzük Hermannt a középkor egyik legnagyobb tudósának. Tisztelete a bencés rendben maradt.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. A tűz melegít, nem a füstje. A hajó visz át a tengeren, nem a hullám. Ugyanúgy létünk láthatatlan mélysége mutatja meg, hogy kik vagyunk, nem pedig tetteinkben való visszatükröződése. Igazi valónkat nem környezetünkre tett hatásunkban kell keresnünk, hanem a lelkünk mélyén, ahonnan tetteink fakadnak. Mondta Thomas Merton.

Kedves hallgatóink, a következő percekben az Igazság szabaddá tesz című műsorunkat hallgathatják, melyben Barsi Balázs, Ferences atya elmélkedései közül válogattunk önöknek.

Szent Ágostonnal most így kezdem ezt a beszédet, valamikor egy jó 1500 évvel ezelőtt mondta. Mi külsőleg beszélünk, az Úr belsőleg élünk. Hogy mit halljatok, arról mi gondoskodunk. De hogy mit gondoltok, egyedül csak ő ismeri, aki gondolataitokat is látja. Ő épít, ő figyelmeztet, ő fenyeget, ő nyitja meg értelmeteket a hitre, érzésvilágotokat. De mi is dolgozunk, mint az ő munkatársaink. Szent Ágoston a belső figyelemre hívja fel a figyelmünket. Mennyiszer hallottuk már az Úr Jézusnak ezt a példabeszédét, hogy a mennyek országa hasonló a magvetőhöz. A magot ő vetette lelkünkbe, de vajon mit jelent az, hogy útszélre esett? Azt mondja, ha hallgatjuk ugyan a mennyek országára szóltunk, tanítál, de nem értjük, akkor a gonosz élet elragadja, mert ez olyan, mint az útszélre esett mag. Tehát a lényeges, hogy nem értjük. A másik, hogy a gonosz élet kiszedi. Tehát egyrészt mi vagyunk a hibások, másrészt a hibánkból a gonosz lélek profitál. Nagyon nagy probléma van az értés. Testvérek, Isten Jézus Krisztus által üzen, az értelmünkhez szólt, azért az nem egyetlen szín, a sokkal magasabb. Mégis mindenki megérteni. Tessék elmondani, hogy azzal van baj, hogy a kereszténységben nincs továbbképzés. Hát utoljára 50-60 évvel ezelőtt gyerekkorában tanítottam. És aztán templomban saját igényeset hallott, nem olvasunk. Hát az nem csoda, hogy még azt is, amit valamikor tanult, azt is kiszedi a gonosz lélek a lelkéből. A megértésnél csírázik a mag. Ez az első. Amikor én valamit megértettem a predikációból, akkor az azt jelenti, hogy elkezdődött a csírázás. Azt már a gonosz idej nem lehet ki, mert az iszére esett, ami még nem csirázik, az amit az elvesztett pénz. Ez azt mondja, nem tartozik senki, ez azt elviszem. Gyerekkorunkban valószínűleg veletek is előfordult hazaérve a kis miséről, ugye 8-as mise tele volt gyerekekkel, megkérdezte legtöbbször a nagypapa, na mit prédikált az ösztönösként? És hát nem tudtuk elmondani. Hát akkor nem figyeltünk. De ugyanígy azt is megkérdezték, hogy mit tanultál ma az iskolában? Ez egy rendkívüli bölcs dolog volt. Tehát, hogy egyáltalán megértettél valamit? Azt mondja az Úr Jézus, aki csak hallgatja mennyek országáról tanítást, de nem érti, az olyan, mint az útszélre szólt mag, semmi haszna nincs benne. Hát igen, éppen ezt kell megérteni, hogy a mennyek országára szóló tanítás. Az Úr Jézus zsidó módon, ha lehet, akkor kikerülje az Isten nevét. Erre azért vigyázzunk. Egy dolog, ami mindig felháborít nekem. A keresztény ember az gondja, hogy káromkodtak. Hát halapja el a nyelvét. Hát kicsoda az az Isten? Jézus korában még pozitívesen volt szabad kimondani Isten nevét. Minden kitaláltak, hogy elfeljék. Adj, hogy adassék. Vagyis, hogy Isten adja. Vagy azt mondták, hogy az örökké van. Vagy azt mondták, hogy a név. Tehát a Máté, az az ősi Jézusi kerintetés, Lukács már lefordítja a dögöknek, hogy Isten országa, mert nem érteni, nem zsidó. A mennyek országa azt jelenti, hogy Isten országa. És itt következik a következő értési probléma. Tehát erre mennék, mint papok, meg hittanárok, meg szülők, hogy olvassuk utána. Jézusnak egyetlen mondani valója van, hogy vele elérkezett az Isten országa. Hát mi ez? Rossz fordítás. Nem ország, hanem országlás, uralkodás. Egy folyamat. Ott talán tavaly is mondtam, hogy nézem a parasztember vetését.
Most nem azt jelenti, hogy azt a föld darabot nézem a vetés, hanem az, ahogyan vett. Isten uralkodása Jézusban érkezett el, mert végre van a földön egy ember, a Názáreti, akiben Isten egészen Istennel, éjjel és nappal, kamaszkorban is fölnőtten, lakodalomban is a templomban, a poros Názáretben, és akkor, amikor izzadtan dolgozik, végre van egy ember, akiben Isten, Isten lehet. Egészen szeretheti. Nem olyan, hogy néha imádkozik. Nem olyan, hogy hát néha templomba jön. Hanem folyamatos. Tehát az Isten ország azt jelenti, hogy az Istennel való kapcsolat. Ezt hozta el Jézus. Ezt se Mohamed nem tudja megadni. Se Buddha, se Konfuciós, senki. Mert senki sem jött az Istentől. Csak a Názáreti. Ezért mondja, én fölülről való vagyok, ti alulról való vagytok. Testvérek, olvasunk is kell, annyira megdöbbentett engem legalább két hónappal ezelőtt, rátaláltam 16. Benedek egyik könyvébe, Jakob Neusner. Ez egy ma is élő, remélem él még, zsidó ortodox rabbi. És becsületesen gyönyörű könyvet írt, hát csak idézetekben ismerem még, arra, hogy a rabbi beszélhet a názáreti Jézus. Beleképzeli magát a 2000 évvel ezelőtti zsidó terembe. Ő is zsidó. És most hallgatja, hogy mit prédikál a názáreti. És olyanokat hall meg, amire nekünk fogalmunk sincs. Fogalmunk sincs. Amikor azt mondja a hegyi beszédbe, első beszédbe, hogy a régieknek mondta ott, vagyis a régieknek mondta Isten. Én pedig mondom nektek. A régieknek mondott, hogy ne törj házasságot. Én pedig mondom, aki már ilyen szemmel néz a nőre, az már házasságot tett vele. A régieknek mondott, hogy ne ölj. Én pedig mondom nektek, hogy aki haragot tart, az már gyilkos. Egyébként a Máté Evangéliumban ott van, de nem merik lefordítani, a hallgató zsidó tömeg az úgy van lefordítva, hogy megjelenik, nem igaz, megjelenik. És ez a zsidó rabbi azt mondja, hát ki ez a Názáreti? Vagy amikor azt mondja, hogy jöjjetek hozzám mindjárt, mert fáradtak vagytok.

ebben egy nagy ígéret van, hogy Isten létmódjából ad az embernek. Az állatnak nincs sábbátja, nincs szombatja. Azokat nem kell megbüntetni, hogy futkosnak. A növényeknek sincs. Tehát a zsidó embernek az, hogy szombaton ott ülnek, és az ortodox zsidóknak ezért nincs vállás. Mert péntek estőtől szombatig ott ülnek egy szobában. Tévésség. És azt mondja Neissner, hogy Jézus most azt mondja, hogy én adom meg nektek a szombati nyugalmat, vagyis Isten létmódjába belevezetlek benneteket. És tényleg, ezután a jelenet után, amikor Jézus azt mondja, hogy én adom meg nektek a szombati nyugalmat, az apostolok halászokat szednek, mert éhesek, morzsolják. És rászólnak a farizeusok, hogy mit tesznek a te tanítványai, dolgoznak, mert ez dolgozás. Erre azt mondja, hogy az ember fia ura a szombatnak is. És erre megint Neissner, ez a rabbi azt mondja. Nem igaz az, amit most sok püspök és pap is prédikál, hogy a liberális Jézus, hogy ő a szombatot úgy feloldotta, nem kell azt komolyan venni. Nem igaz. A korabeli zsidó rabbik között is volt szigorú, és volt liberálisabb. Hanem Jakob Neissner megérti. Mi az, hogy ura a szombatnak is? És akkor odafordul Jakob Neissner képzeletbe a 2000 évvel ezelőtti zsidóhoz, mellette te, Krisztus követő zsidó, kicsoda neked az ember fia? Tényleg ura a szombatnak? Jézus Isten? De nem mondja ez a rabbi, hogy Jézus károkodott. És nem mondja azt, hogy megbolondul, mert ott vannak a csodái. De azt mondja, én maradok az örök Izraelbe. De az ő fülében van. Hát tudja ezt egy katolikus? Hogy nem egy vallás követek. Hogy Isten emberré, hogy értünk meghalt és föltámadt. Hát az hogy történhet meg, hogy három napra a temetése után, majd egy hétre egy zsidó ember, a Tamás apostol, mikor Jézus megjelenik neki föltámadott testébe, leborul, én Uram, én Istenem! Hát ez egy iszonyatos károkodás zsidó szempontból. Hát ember lát és Isten van mi? Mert megértette a kicsoda Jézus, hogy Isten három személy, nincs egyedül. És hogy elküldte a másik isteni személyt és emberét. És mit hozott el Jézus? Ezt a kapcsolatot az Istennel. Amióta ember van a Földön, mindig vallásos volt az ember. Mindig. És mindig áldozatot mutatott be, hogy érezte, hogy bűnös, és hogy lenne visszaállítani az Istennel való kapcsolatot. Persze sose sikerült. Jézus azt mondja, most elérkezett az Istennel való kapcsolat. Ha hiszel bennem, bűnei bocsánatot nyerne, te is Isten gyerek leszel. Ez a keresztelés. Erről is Szent Pál, hogy a Szent Lelket elnyertük. Ez az a ma, ami csirázik bennünk. Jézusban jelen van az Isten országa, vagyis az Istennel való kapcsolat. Ő ezt hozta. A zsidó vallás is csak ígéret volt, hogy eljön a Messiás, akkor majd minden tudtunkról. Majd az ember elhoz a végső tudást. És most eljött ebbe a személyes kapcsolatba való belépés, ez a mennyek, ezért mondja, hogy nem jön el látható módon. És milyen aljas dolog, hogy Jézust azzal vádolják, hogy egy országot akart alapítani a császár területén. Hát tudták, Pilátus tudta, hogy nem fegyverkezett Jézus. Pilátus ezért meg akarta menteni. Kicsavarták ezt a gondolatot, hogy Isten országa. Tehát a császár országa alatt ő akar egy magán zsidó országot.

mikor Nikodémus elmegy hozzá az egyetemi tanár éjszaka, ezzel a kérdéssel, hogy mi az az Isten országát, azt várjuk. Az egy zsidó világot adott, amiben pogányok is bejöhetnek. Mi az, mikor jön el? Azt mondja, újjá kell születni. Hát hogy születhetek újjá, mikor rend vagyok? A Szentlélek által. Ebben bele kell születni, ez egy Istennel való kapcsolat. Mint hogy anyánk mélyéből kiszabadva, bele születünk az emberiség életébe. Ugyanúgy a szívünk, a lelkünk, az, ahol azt mondod, hogy én, az a keresztség pillanatában és a hittel, az bele burkolva Jézus Isten életével, ott nincs halál. Ezért mondja, hogy Isten országa bennetek van, de legyen köztetek, hogy úgy viselkedjetek. Jézus csak erről beszél, hogy eljött az Atyával való kapcsolat, hogy általam most be lehet lépni. És kedves testvérek, hát ezt jelenti. Most egész héten azért ezt gondoljuk meg. A kereszténység az az örök Atyafiú Szentlélekkel, a végtelen teremtő Istennel tényleges kapcsolat. Szinte biológiai kapcsolat. Beleszülettünk. Na most, ha itt élünk, akkor az események maradnak olyanok, amilyen betegség, halál, elhagyta a férjem, felesége, munkanélküli, mit tudom én. Ez az élet, de nem ott élünk, hanem ebben a kapcsolatban. És innét nézek el át. Most temettem egy nagyszerű férfit, Komáromi Jánost, aztán hagyják nekem a kettő ferences pap. Ott álltak mellettem. Világi rendi, harmadik rendi testvér, hirtelen halt meg szent életekért. És a város majomba volt értelmi se, mert nem fértünk volna be pesti ferences templomban, mint budai templomban. Testvér. Ha láttátok volna azokat a 30-40 éves fiatal embereket, nőket, itt három gyerek, itt két gyerek, egy új Magyarország! És mind áldoztak. Ezek kapcsolatban vannak az Istennel. Nem úgy, hogy egyszer eljövök a misébe. Mondok egy mi anyámat. Ég és föld el fog mullani, eltemetnek minket. De az énünk, a lelkünk igenis meg van mentve, mert Istenben kell élni. Amíg ezt nem érted, nem érdemes templomba járni. Az egész egy homokra épített semmi vallásoskodás. Élő kapcsolat az élő Istennel. Olyan megrendítő volt számomra, a múlt héten Giulianus Szent Veronika, egy ferences nővér, 1600-as évek közepén született, írja. Ma megnyújt a fájdalom a kezemben, lábamon, szívemben, és a csapásokkal és kínokkal teljes, drágalátos éjszakát átvészeltem, hála Istennek, viselte Jézus sebeit. De óriási fényt kaptam, az első bűnei ismeretet. És a miattuk való fájdalom, aggódó vágy a lelkek megmentésére, az a vágy, hogy értük véremet, életemet felajánljam, igen, nagy bizalom Isten irgalmában. A második hatás abban állt, hogy elhagyatottnak éreztem magam, mint aki elmerült a kísértések tengerébe. Mit gondoltok? A szentek azok mindig jól érezték magukat, nem? Bóklókat jártak meg. Alig várták, hogy ezt érezzék, hogy kimondhassák, hogy akkor is szeretlek Istenem, mert te ott vagy. És nem menekültem italhoz, kábítószerhez, testi gyönyörökhöz, hogy azt a belső sötétséget, ami az Isten helye, azt valahogy kipótolják. És mindjárt azt a tisztos érzést is tapasztaltam, hogy teljesen nyugodt vagyok. És nagy békát kivel rajtam. Isten akaratában erősen megtöpereztem. Végül a harmadik hatás ilyen forma volt, amikor belsőleg ördögi gyötrelmek kavartak meg. A
szentek szívében milyen örvendi gyökerek. Lehet, hogy szemérmetlen kísértés, egy testkiség kijussál, és nem egyezik bele. Fölgeteges küzdelek. És külsőleg másoknak rendelkezésre álltam, hivatásom érdekében ide-oda szaladgáltam, hol ezzel, hol azzal voltam elfoglalva, mégis mindent elvégeztem. Tökéletesen. Mindez leginkább a fontosabb cselekedetek közben történik velem, mint például a szentségek vételében, imádságban és az egymás közt folytatott lelki beszélgetésben. Érzem, hogy nagyon levert vagyok, szám ez teljesen érzéketlen, de nem vár pofákra, és nem teszi tönkre a családnak, meg a szerzetes közösségnek a hangulatát, hanem viseli Jézus szenvedését. És azt is, hogy így tovább lehetetlen élnem. És ebben az állapotban gyógytatóhoz mennem, elközsékol időnek tűnik számomra. Van, aki mindig a kapkozatos tudkos. Minek? Ezt egyedül pedig viseli. Gyógy meg, ha mondtam. De nem arra való a pap, hogy Isten helyettesítse. Nem megyek. Ennek ellenére alig, hogy a legkisebb mértékben is felfogom szívemben ezen erőnek a működését, már is, mintha ki volnék cserélve, új erőre kapok, hogy bármilyen vagy is a szárazság, ez egy kifejezés. A lelki szárazság azt jelenti, hogy nem tud imádkozni. Na most, hogy a szentek nem tudtak imádkozni, amivel szentek ez éveken át nem tudta egy miattákat úgy elmondani, hogy odafigyelt volna. És ezért mit csinál? Ezért mindig imádkozott. Szüntelen abban volt, hogy ez a világ elmúlik. Hogy Istenem, itt vagy. Ez a szárazság, ez a berzenkedés, vagy érzéketlenség, bármilyen nehéz is a munka, könnyűvé válik nekem. Minden Isten dicsőségére teszek.

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

dicsérjétek az Urat. Boldizsár Ferenc, mikói falusi plébános műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Kedves hallgatóimat meghívom, hogy elmélkedjünk tovább a papság kapcsán különböző keresztény erényekről, legutóbb az odafigyelés, egymásra figyelés, elérhetőség kapcsán elmélkedtünk arról, hogy milyennek kell lenni a papi lelkületnek, tehát úgy gondolom, hogy minden keresztény lelkületnek is ilyen kell lenni, csak én most Per François Potez, az öröm súlya papnak lenni a napjainkban könyve alapján elmélkedek, és ezért a papságra mérve, a pap testvérének írva a sorokat, beszél különböző papi motivációkról, papi hangsúlyokról, és ebben a papi hangsúlyban legutóbb arról elmélkedtünk, hogy hogyan kell jelen lenni a másik számára, jelenlét fontossága. Hogyha nem is mondunk semmit, de odafigyeljünk a másikra. Vagy akár egy ölelés, mennyit jelenthet egy pap testvérnek, vagy a híveinknek, a családtagjainknak. Sokszor úgy meglepődnek, hogy miért kaptam ezt az ölelést, vagy most ezt a puszit miért kaptam. Csak azért, mert olyan jó, hogy vagy. Vagy éreztetni, hogy olyan vagy, mint a nagypapám lennél, vagy. Én is szoktam az öreg paptestvérekkel így beszélgetni, hogy szinte nagyapám lehetnétek. De azzal a tisztelettel, szeretettel kell felé közelíteni, hogy érezzék megtisztelve magukat. Szent II. János Pál pápáról említett egy példát, amikor a tömegben ránézett a papokra vagy teológusokra, akkor mindig megmaradt az emberekben ez az érzés, hogy rám nézett, észrevett engem, felismert vagy szeretett, ha csak pár másodpercig is. Ezzel a tiszta, átfogó tekintettel találkozunk az evangéliumban is. Jézus így tekintett mindenkire, akivel csak találkozott. Egészen mély benyomást gyakorolt rájuk. A gazdag ifjú, a házasságtörő asszony, az áruló Péter, a vámszedő Máté, a kálváriát járó Mária, és még sokakat említhetnénk, akikre Jézus ránézett. Különben is írja az evangélium, hogy minden szem rászegeződött. És kétségtelenül éppen miatt, mert Jézus különleges nézéssel, Isten nézésével, ha így tetszik, látott mindenkit. Ezzel a tiszta átható tekintettel, mely szíveket és veséket vizsgál. A kereszten függő Jézus mindegyikünkre egyformán rápillantott. Mi mind igazán azt tudjuk mondani, rám nézett, engem nézett. Halál szenvedésében, aggóniájában pedig így szólt, Atyám, kezedbe ajánlom a lelkemet. Adod a François-nak, Benoátnak. A lelkedet, a tekintetedet, az irgalmasság tekintete, amely üdvözít minket, életet ad. Adja is, ahogy így tudjunk nézni a szomszédasszonyra, a 98 éves asszonyra, vagy a 72 éves szomszédasszonyomra, a szomszédemberre irgalmasság tekintete. Ez üdvözít minket, nem a cselekedeteink, nem a lelkület. Nézzetek rá, és öröm tölti el a lelketeket, s arcotok el fog pirulni, írja a 34. Zsoltár 6-os vers. Jézusnak ezzel a tekintetével szeretnénk mindenkire nézni, akit ő elénk hoz. Ezt jelenti a papi jelenlét, vagy a krisztusi jelenlét. Különösképpen igaz ez a kiengesztelődés életet adó szentségére, amelynek vételekor legintenzívebb formájában nyilvánul meg az irgalom. És mivel csak azt tudjuk jól átadni, amit mi magunk is elfogadunk, ezért jó barátságban kell lennünk ezzel a szentséggel, a gyónás szentségével, az irgalmassággal. Szeressük a pillanatot, amikor Jézus ránk tekint és felemel, amelyen mélyen megrendülve érezzük magunkat. Amikor az irgalom feltárja előttem saját bűnömet, ugyanabban a pillanatban megnyilvánul az Atya végtelen szeretete. Ettől fogva még jobban szeret engem. Ez a tékozló fiú apjának tekintete, aki megpillantja a hazatérő gyermekét. Megesett rajta a szíve, fogalmaz finoman,
a liturgikus fordítás. Valójában egész mélyéig meghatódott, megrendült, a zsikereig hatolt ez az érzés, a fiának a látványa. Vajon megérinti-e még a te zsigereidet is, ha valaki azért keres fel, hogy meggyógyulhasson, hogy elmondhassa az ő bűneit, és te feloldozd. Nyitottságodban, felé nyújtott karodban felfedezheti-e Isten végtelen szeretetét, vagy elintézed egy olyan maró megjegyzéssel, mint amilyen ez is, most nincs rá idő, egyébként pedig ki van írva a hivatalos órarend. Ezt a gyöngéd és irgalmas tekintetet a betegek is várják, valószínűleg még sokkal jobban, mint mások. A betegek, az idősek és mindazok, akik nem tudnak kimozdulni otthonukból, vagy kórházban vannak. Személyes érintettségem, hogy amikor betegeimhez megyek, mindig ez a mondatuk, hogy egész nap vártuk, papbácsi. Sokszor este érek oda, és én mondom viccelődve, hogy én egész nap jöttem. Hogy ugyanolyan szeretettel készülök én is velük találkozni. Vagy ha türelmetlenek, jaj, nem tudtunk ebédelni, vacsorázni, mert nem tudtuk, hogy mikor jön a papbácsi, mondom, képzelje, még én se ebédeltem, én se vacsoráztam. Mind a ketten most együtt vagyunk éhesek. De most itt az Úr Jézus, táplálkozzunk vele. Kedves testvéreim, nem mindegy, hogy hogyan reagáljuk le a híveknek a kérdését. Hát nem azért mondtam, mondják a hívek, ha véletlenül türelmetlenebb vagyok, vagy véletlenül hangosabban szólok vissza. Kedves testvérek, nagyon-nagyon fontos az, hogy jelen legyünk az első péntekeseink számára. Nagyon várnak minket. Úgy megvigasztalódok, mondja egy 90-valahány éves asszony. Mindig elmondja, amikor elmegyek, mert már ugye a nap vége felé van az, és azt mondja, jaj, papbácsi, magára nem számítottam, de amikor imádkozunk, azt mondja, hogy Isten fizesse, papbácsi, hogy elhozta az Úr Jézust, úgy megvigasztalódok. Nagyon sokszor van az, hogy szeretnénk lerövidíteni a feladatainkat. Van olyan paptestvér, aki azt mondja, hogy hát, hogyha életében nem volt első péntekes, akkor most mit akar az asszony? De számomra ez az irgalmasságnak a cselekedete, hogy legalább most időskorában adjuk meg az esélyt, hogy havonta lehessen az Úr Jézussal. Ez az én odaszentelődésem. És különösen, amikor még egy temetés is bejön erre a napra, akkor a híveim, a betegeim mindig nagyon megértőek. Azt mondják, hogy papácsi, mi magát nem is vártuk. Jó, akkor elmegyek, mondom. Nem, ne úgy értse, papbácsi, csak annyi dolga volt, úgy sajnáljuk magát. Nem kell sajnálni, mert a jó Isten ad erőt, bátorítom őket. Mindig, hogyha nem is jól fejezik ki magukat, de mindig ott van a ragaszkodás, a szeretet. Volt olyan a pap elődön már 8 órakor reggel, ott volt a betegnél, én 11 óra után érkeztem, azt mondja, jaj, papbácsi, azt hittem már nem is jön. Hát miből hitte? Hogy a másik pap 8 órakor már itt volt? Hívjam a másik papot? Nem, jó lesz maga. Vagy amikor hosszabban beszélgetünk, akkor mindig ez van bennem, hogy egy kicsit meghallgatni, megismerni az életért történetüket, ne csak átlendülni a feladaton, hogy na, akkor megáldoztattam, mehetünk tovább. Találkoztam ilyen beszámolóval is, hogy a papbácsi, ahogy belépett, kezdte a mi atyánkot, megáldoztatott, már el is ment. Még azt se kérdezte, hogy hogy tetszik lenni. Pedig nagyon sokszor, nagyon fontos ez az emberi, akár gesztus is. Vagy amikor imádkozni kell, hogy hamar ledarálok egy imát, és rögtön megáldoztatom, vagy beviszem abba a lelkületbe, az irgalmasság lelkületébe, hogy itt most van bűnbánat, bűnmegbocsátás. Időseknél nem nagyon van bűn, de mindig elmondjuk mi a bánatimát is, az első péntekes imába. Azért is, hogy ne felejtsük el, de azért is, hogy tudatosítsuk, hogy Istent néha megbántjuk. És erre bocsánatot kell kérnünk. Hát igen, én is tanulom még ezeket a lelkületeket. Sokszor a híveim már úgy benne vannak a megszokottságba. Volt, hogy egy olyan paptestvér után jöttem ide a faluba, hogy
Amikor beléptem, rögtön kezdte a mi atyánkot a hívám, és mondom, hogy nem, kicsit álljon meg, köszönjünk egymásnak, dicsértessék mindörökké, hogy tetszik lenni, mivel telt a napja, hol fáj. Olyan sokszor elnevetem magamat, hogy ugye ki szokta megkérdezni a beteget, hogy hol fáj, vagy hogy tetszik lenni, hát általában az orvos. És mivel fehérbe is vagyok, vagy általában papi ruhában, akkor mindig azt mondják, jaj, doktor úr. Hogy még a hozzátartozók is elfelejtik megkérdezni a betegüket, az idősüket. Nincs idejük, rohannak. Mindig az idősek ezt mondják el fájdalomnak. Néha megállni, akár egy 5 percet szállni a másikra, megölelni. Mama, most van 5 percem, most egy kicsit itt ülhetek-e maga mellett? Hogy szakítsunk időt erre. Mert mondjuk, hogy nincs időnk, de azért eljutunk lakodalomba, eljutunk keresztelőre, ahova akarunk, oda jutunk el. Még nyaralni is el tudunk menni 2-3 napot. Hát akkor legyen időnk azért a papunkra is. Egyik vasárnapi szentmisében úgy reklámoztam, hogy hát a papot eleinte nem hívták sehova, aztán kezdték meghívni, hogy milyen jó volt ez a családiasság, hogy papácsi, hozzánk is eljöhet, mikor jön kávézni, egy ebédre meghívhatjuk-e? De hát a misa után nem maradott senki, hogy papácsi, eljön-e akkor hozzánk kávézni? Ha meglátjuk az úton is, behívhatjuk, hogy papácsi, ha nem siet nagyon, jöjjön be egy kicsit hozzánk. Egy friss vízre, vagy egy kávéra. Kicsit legyen velünk. Általában akkor hívjuk a papot, ha nagyon-nagyon égető szükségünk van rá. Vagy beteghez hívjuk, vagy valamit akarunk üzletelni vele, éppen kilátásban van egy felújítás, vagy valami, vagy egy munkálat, akkor jaj, azt szeretnénk mi végezni. És a pap azért megérzi, amikor csak a haszonért hívják őt. Hogy legyen egy külön irányítás is, hogy papácsi, bármikor szeretettel várjuk, jöjjön máskor is. Sokszor elkeseregjük, hogy a pap nem áll szóba velünk, vagy nem kérdez minket, de hogy mi foglalkozunk-e a pappal a negatív kritikán kívül, hogy van-e bennünk ilyen beállítottság. Van olyan rendszeres Mária rádió hallgató is, aki állandóan kommentálja a saját papját, vagy a más papját, vagy az anyagiakat, stb., hogy minek kell a pap megint kérjen, vagy miért ennyit kér, vagy miért ilyen kocsija van, s hallottad, hogy új kocsit vett. Tehát állandóan ez a negativizmus, és ez azért kihat a környezetünkre. Gyerekeink, fiataljaink látják ezt, hogy na, a pap, na, amen, akkor imádkozzunk. Tehát ez a hozzáállás kérdése. Nagyon szeretem Székelyfalukban azt a megtiszteltetést, ami ér egy akármilyen papot, vagy egy idegent is. Hogy jött valaki, érdeklődik, hogy hát ez hol lakik, hát itt lakik a faluba, vagy valami. Megkérdezzük, hogy szomjas tetszik-e lenni, kell-e mosdóba mennie, van egy kicsit időnk a másikra. És kedves testvéreim, erre nem kell felkészülni. Hála Istennek, hogy néha meglepem a híveimet, olyankor is megyek, amikor nem várnak, és örvendek, hogy néha úgy visz a sors engemet, hogy találkozhatok a hétköznapjaikban, amikor nincs ünnepivé varázsolva akár egy konyha, hanem a mindennapi főzésben találom őket, vagy a mindennapi takarításban, munkában. Olyankor olyan kényelmetlenül érzik magukat, mondom, hogy nem kell kényelmetlenül érzik magukat. A pap, ha rendet akar látni, akkor jelentkezzen be telefonon egy fél órával előtte. És akkor ők is elkacagják magukat. Hogy ez nagyon természetes dolgok, a mindennapi élet. Nem kell mindig patika legyen a házunk. Vagy lehet patika, csak akkor nincs élet benne. Igenis kell oda a gyermek, aki rendetlenítsen, szétdobjon mindent. Ha 100-szor összeszedjük is utána, kellednek ezek a dolgok. Vagy a templomunk is nem mindig van tisztába. Van, amikor kell falat fúrjunk, falat vésünk, porozunk. Harangozó néném szokta mondani, hogy jaj, mire rendet rakok, már papbácsi megint valamit javít. Már megint szét van szórva minden.
De hát ez a felújításnak az ismérve. Ez családi házat is, mikor újítunk vagy meszelünk, összehordunk mindent, leterítünk, porozunk, takarítani kell utána. De épp ez az élet van benne. Feltölteni élettel, jobbá tenni valamit. Ez mindig sokat kell kerülgetni a dolgainkat, de utána van egy öröm bennünk, hogy ez is megvalósult, az ember valamit jobbá tett, szebbé tett. Legyen egy meszelés, egy falhiba javítás, egy ajtócsere, mindig az embert jó érzéssel töltik el a megvalósulások. És kedves testvérek, a nyitottságban bennünk felfedezik az Isten végtelen szeretetét, vagy elintézzük egy lekicsinylő megjegyzéssel. Volt, hogy valakit nagy szeretettel meglátogattunk, ső pedig keserűen vagy dacosan azt mondja, hát akinek van ideje. És mondom, hát a maga is elmegy egy kicsengetési bulira, oda is van ideje. Elvégzi mellette a veteményt is minden, arra van időnk, amire szakítunk. Akkor mondja, hogy ne jöjjünk, és többet nem jövünk. Hogy azt gondolja, hogy azért vagyunk mi úton, mert van időnk. Mi is ott hagytuk a munkánkat. Valamit abba hagytunk, hogy legyen időnk a másikra, hogy megtiszteljük. Van olyan ember, aki bezárkózik, aki sötétté lesz, lesötétíti a termeit, a szobáit. És nagyon hat ránk, kedves testvérek, a környezetünk. Aki a világosságra megy, aki a fényt szereti, annak más az élete. Nagyon szeretem ezért a templomi imáinkat, mert nem csak egy gyertyát gyújtunk meg, vagy egy fél homályban imádkozunk, mint otthon, hanem itt meg van gyújtva legalább 12-14 gyertya. Sajnos szintén a papi elődökről hallottam ilyent, hogy a két öregasszony jött a litániára, és hazakergette őket, hogy menjenek otthon, imádkozzanak, 14 gyertyát nem égetek két öregasszonyért. Most hétköznap kérje a harangozón, hogy meggyújtsa a nagy villanyt is, mondom, azt is meggyújtassa. Mert ebben is benne van az, hogy szeretjük a fényt, szeretjük, nem ilyenkor kell spórolni, vagy nem ezen kell spórolni feltétlenül. A hívek, akik eljönnek, azok érezzék megtisztelve magukat, érezzék fényesnek, világosnak azt a liturgiát, azt a szent misét. Legutóbb egy Mária köszöntőt tartottam, hogy nem is Mária köszöntő volt, egy Mária ünnepi szentmise volt, esti szentmise, hogy a máshova is érjek el, és az esti szentmisében gitáros mise volt, 4 éve vagyok itt a faluba, az idős asszony el volt csodálkozva, nagyon jól esett neki, hogy milyen szép volt ez a mise, azok a gitáros énekek, szentírási mondatokkal, hogy feltöltődött ő. Akkor mondták a többi évek, hogy máskor is van, minden vasárnap este így misézik a papbácsi. Hogy neki milyen sokat jelentett ez a különleges szentmise. És sokszor, amikor tálalunk vagy főzünk is, azért főzzük meg a második ételt is, vagy azért készítünk a másodikat is, hogy a jelenlévőt is megtiszteljük, vagy akár magunkat is. Amikor egyedül leszünk is, terítsük meg az asztalt, hogy egészen más, amikor egy abroszon eszünk, ezt szájgokkal, nem kézzel, lábbal. Én elhiszem, hogy jól esik azt úgy enni, de hogy kicsit tiszteljük meg magunkat. Adjuk meg a körítést, akkor is, ha nagyon sietünk. Legyen egy megtiszteltetés. Ezért szeretjük többek közt a vendéget is, mert neki azt a abroszt terítünk, külön megmutatjuk a legszebb tányérjainkat. Hányan is hányan a plétányérból lesznek, hogy kíméljék a porcelánt. És aztán, amikor meghalnak, akkor a porcelánjukat is kidobják a szemétbe. Azért van, hogy használjuk a ruhánkat is, vegyük elé, mert megeszi az idő is. Ha nem használjuk is, a cérna úgyis elrégiesedik és elszakad. Mennyivel kedvesebb az a ruhánk, amit minden nap hordunk. Ha kimossuk is, alig várjuk, hogy megszáradjon, hogy újra felvehessük. Mert abban jól érezzük magunkat, ahhoz emlékek kötnek, ahhoz testhez álló a zsebe, vagy nagyon szeretem, ahogy beleteltem a telefonomat, vagy bármi. Használjuk a dolgainkat. Jó lenne akár a
szekrényünket is havonta átköltöztetni egy másik szekrénybe, hogy lássuk meg, hogy jé, ez a ruhadarab, ezt már rég nem láttam, vagy ez a cipő. Legutóbb egy ismerősöm mesélte, hogy egy cipőt nagyon régóta nem húzott, de vasárnapra felhúzta az ünnepi alkalomra, de mire elment a templomba, a cipő szétnyílott, tehát agyon volt száradva is, elszakadt. Bement a szomszédasszonyhoz, szomszédasszony, adj egy cipőt, hogy tudjak hazamenni legalább. Adott ő is egy cipőt, mire hazaért, az is szétszakadt az a cipő. Elrégiesedünk mi is, elhasználódunk. És ezért amíg van, addig kell használni, hogy nem ábrándozni, hogy jaj, még fiatal voltam, akkor tudtam volna dolgozni. Nem tudjuk azt mondani időskoromban, hogy hát fiatalkoromban azért éjjel-nappal dolgoztam, papbácsi. Jól is esett, szerettem is. Na, legyen egy ilyen jó érzésű jelenlétünk a másik számára. És kedves testvérek, nem mondjuk azt, hogy nincs rá időnk, vagy bezzeg a másiknak van erre is, arra is ideje. Nekünk is ebben úgy lehet. Nem hivatalos órarend szerint kell élnünk az életünket, hanem gyengétséggel, irgalmassággal. Híveim is tudják, hogyha sok dolgom van, megvárják a szentmisére, odaérjek. Irgalommal vannak. Eleinte türelmetlenek voltak, békétlenek, miért késik a pap, hát mindenkinek drága az ideje. Most olyan szépen, szeliden várnak, ha néha megcsúszok az időmbe. Igyekszem nem megcsúszni. De a betegek is várják, hogy velük törődjek, hogy hozzájuk szóljak. És kedves testvérek, ez a személyesség is nagyon fontos, hogy jelen tudjunk lenni a másik számára. Amikor a papok meglátogatnak, azt ne egy hivatalos körútnak vegyük, hanem azt, hogy megtisztelt a jelenlétével, hogy együtt örvendhetünk. Értékeljük ezért a papoknak a látogatásait. Legutóbb egy prédikációra készültem, fél óra múlva szentmisén volt, de érkezett egy paptestvérem. Hamar el akart köszönni, de mondtam, nem, az autódot kicsit tett félébb, hogyha jönnek a hívek, tudjanak érkezni, te pedig gyere be hozzám. És leültünk, és 15 percet beszélgettünk. Anélkül, hogy az órára néztünk volna, megkérdeztem, hogy van, hogyan készülődik, ugye most falut is kell váltson, egy új plébániára jön, milyen izgalmai vannak, milyen örömei, épp egy papi találkozóról érkezett. Na, találkozni, ne sietni, ne átlendülni egy-egy találkozáson, hanem megélni azt a találkozást. Vagy akik elhozzák nekem a beteg ágyhoz az oltári szentséget, megköszönni, hogy mekkora nagy dolog, hogy áldozhattam, hogy az Úr Jézussal lehetek. Mindazoknak a látogatásait megköszönni, akik melegszívű, igazi testvéri érintéssel, közelséggel jönnek. A híveimből is érződik, amikor szeretettel, békességgel jönnek. És ezekért hálásnak lenni. Krisztusban szeretett kedves testvérek, rendszeresen meg kell látogatnunk egymást. Mert a látogatásokban mindig azt érzem, hogy én fejlődök. Türelmemben, odafigyelésemben, hogy miben tudok a másiknak a javára lenni. Legutóbb valakit úgy köszöntem el tőle, hogy csak beültem az autóba, meg sem puszíltam, meg sem öleltem, feltűnt nekik. Volt bennem egy megbántottság, de azután is soha nem tudtam elengedni ezt a pillanatot. Jó lett volna elköszönni illendően, de akkor a sértettségem, a magányosságom, vagy éppen a harciasságom nem engedte ezt a lépést. És olyankor mindig veszítünk, amikor nem szeretetben döntünk. Hát kívánom a kedves híveknek, hogy ezzel a szeretettel való döntéssel tudjunk jelen lenni a másik számára. Hogy merjünk időt szakítani, merjünk velük lenni. Papi szolgálatunkban is a legnagyobb öröm, amikor a haldoklók ágya mellett imádkozhatunk. Közvetlen a haláluk előtt a személyeknek a kísérése, tekintetünkkel, szavunkkal, felbecsülhetetlen értékű, óriási kegyelem. És akinek megadja ezt a jó Isten, az nagy ajándék. Legutóbbi temetésemen ezzel az örömmel, békével tudtam jelen lenni,
hogy az utolsó napokban szentségekkel el tudtuk látni szeretett testvérünket. Biztosan tudott a Jóistennel együtt lenni. Akkor is, ha olyan erőtlen volt, hogy talán még áldozni sem volt idézőjelbe kedve, de rábeszéltük az imádságra, a feloldoztam és megáldoztattam, hogy ez a legtöbb, amit adhatunk. Akár az egészségeseknek is. Ez a lelki megnyugvás, az a békesség Istennel lenni. Hát ezt kívánom a jövő hetünkre, hogy ne csak vizit legyen, ne csak egy körút legyen a látogatásunk, ne csak egy hosszúra nyúlt beszélgetés, hanem hogy a másikkal Isten szeretetét tudjuk megéreztetni. Adja Isten, hogy így legyen. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.

Dicsérjétek az Urat! Boldizsár Ferenc, mikói falusi plébános műsorát hallották.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz